0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Köszöntöm reggeli műsorunk hallgatóit 2026. július 1-én szerdán. Ma megkezdődik a nyári vakáció, de a nagyvilágban nem állnak le az események. Még egyáltalán nem biztos, hogy Berényi József lesz a Magyar Szövetség megyelnök jelöltje Nagyszombat megyében. Miért akar lemondani másfél évvel mandátuma lejárta előtt Alekszandár Vučić, Szerbia elnöke? Finnország feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az országba. És mi lehetett a téma annak a titkos találkozónak, melyre a napokban került sor az Európai Bizottság és az afgán kormány képviselői között. Ezek mai témáink, a hangmérnök Vasies Olivia nevében is. Kellemes rádióhallgatást kívánok, a híreket Csenger Ferenctől hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kiskorúak digitális védelméről készít törvényjavaslatot a szaktárca. Ukrajna egy északról érkező orosz támadástól tart. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Új törvénytervezetet készített a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnek hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja

0: Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdasági válságkezelés, a biogazdaság fejlesztése, valamint az aszály és más szélsőséges időjárási jelenségek elleni együttműködés erősítéséről. Július 1-től Magyarországtól Szlovákia veszi át egy évre a V4-es elnökséget. Az ukrán hadsereg egy esetleges újabb északról érkező orosz támadásra készül, Kijev közvetlen ostromát azonban nem tartja valószínűleg, jelentette ki Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Szerinte a legvalószínűbb forgatókönyv egy az oroszországi Brianszki területről indított hadművelet, amelynek célja a Csernyihívi térség elfoglalása és az ukrán erők átcsoportosításának kikényszerítése lehet. A főparancsnok úgy véli, Belarusz ezúttal várhatóan nem engedi, hogy területéről újabb támadást indítsanak Ukrajna ellen, ugyanakkor erre a lehetőségre is felkészülnek. Házkutatásokat tartott az Európai Ügyészség Franciaországban és több más uniós országban egy az Európai Parlament korábbi Identitás és Demokrácia nevű frakcióját érintő pénzügyi visszaélés gyanúja miatt. A vizsgálat szerint a 2019 és 2024 közötti időszakban mintegy 4 millió 300 ezer euró uniós forrás felhasználása lehetett szabálytalan. A razziák Franciaország mellett Spanyolországban, Olaszországban és Belgiumban is zajlottak. A már megszűnt frakcióban többek között a francia nemzeti tömörülés, az olasz liga és a német AfD képviselői is helyet foglaltak. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik. Izraelben kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy 20 éves amerikai állampolgárt. A rendőrség szerint a Jeruzsálem környékén élő fiatal az iráni hírszerzéssel kapcsolatban álló személyek megbízásából érzékeny izraeli létesítményekről készített fényképeket és videófelvételeket, amiért több mint 10, illetve több száz dolláros fizetséget kapott. A férfit június 9-én vették őrizetbe. Az izraeli hatóságok szerint hónapokon át tartotta a kapcsolatot iráni operatív személyekkel. Az ügyészség várhatóan a közeljövőben hivatalosan is vádat emel ellene. Továbbra is 37 diákot tartanak fogva Nigériában egy hétfői iskolai támadás után. A szélsőséges iszlám állam Nyugat-Afrikában nevű szervezet fegyveresei vizsga közben törtek be egy középiskolába az ország keleti részén. A támadásban 3 ember, köztük egy katona és egy tanár vesztette életét. A hatóságok szerint a túszok között 25 lány, 11 fiú és az iskola egy alkalmazottja van. 8 embert, köztük az igazgatóhelyettest már sikerült kiszabadítani. Nigériában az utóbbi években egyre gyakoribbak a váltságdíjért elkövetett emberrablások.
1: Időjárás.
0: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Megrongálódott az úttest a Branyiszkói alagútban, ezért 60 km/h sebességkorlátozást vezettek be mindkét irányban. Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, Ligetfalu irányában, egy sem nem járható. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Brigádi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a tengeren túli futball VB-n, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak a 39. percben, de a csereként beállt Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját, és így felzárkózott a 6 gólos argentin Lionel Messi mögé. A norvégok vasárnap 22 órától az 5-szörös VB győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben. Franciaország a várakozásoknak megfelelően könnyedén 3-0-ra verte Svédországot. A 8 éve világbajnok legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a 4. meccsét is megnyerte a VB-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább 3-szor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövő listáján utolérte a szintén 6 gólos argentin Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-ad döntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában. A 20. játéknap utolsó 3. 16-ad döntős mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0 arányban verte Ecuadort, és az Anglia-Kongó párharc győztesével találkozik a hétfői 8-ad döntőben. A németek elleni mérkőzésen és az utána következő 11-es párbajban bemutatott védéseivel egy csapásra Paraguay hősévé vált Orlando Hill, a jelenleg az argentin San Lorenzo-ban védő, közel 2 méter magas kapus, akivel kapcsolatban felesége elárulta, jóformán mindenét eladta, hogy el tudja tartani a családot. A német válogatott volt szövetségi kapitánya Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is idő előtt búcsúzott a világbajnokságtól. Szerinte a nacionálelf teljesítménye katasztrofális volt, és ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot. Mint ismeretes, a hétfői játéknapon a németek 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-esekkel búcsúztak Paraguayjal szemben a 32 között. A holland lap vélemények Ronald Koeman szövetségi kapitány felelősségét boncolgatják, mint ismert kedre virradóra Marokkó 1-1-et követően 11-esekkel legyőzte Hollandiát, amelynek így véget ért a VB. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-ös vezetésénél sötétedés miatt félbeszakadt a német Daniel Altmaier elleni első fordulós mérkőzése a wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyében. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Kazincbarcika Michalovce 0-0 és Brno Nyíregyháza 3-0. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyed döntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mert 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.

6 óra 19 perc van. Ma az Anna Máriák és Tihamérok ünneplik névnapjukat. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolásából jött létre. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hannah. Jelentése kegyelem, könyörület. A Mária szintén bibliai név, eredeti héber formája a Miriam volt. Jelentése tisztázatlan. A Tihamér pedig a szláv Tihamér névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. A szlovák naptár szerint Diana nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 23 perc van. Ismeretlen objektumot állított pályára Kína titokzatos űrrepülője. Így foszthatnak ki valakit a mesterséges intelligencia segítségével, és mennyit fogyaszthat egy klíma a kánikulában. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Ismeretlen tárgyat állított földkörüli pályára Kína titokzatos űrrepülője, a Shenlong, azaz az isteni sárkány. Az objektumot június 22-én észlelte a Leo Labs amerikai űripari vállalat, azóta pedig az Egyesült Államok űrhadereje is katalógusba vette. A Shenlong egy pilóta nélküli kísérleti űrrepülő, amely az elmúlt években több tesztküldetést végzett a világűrben. Ezeknek a misszióknak a célja a nyilvánosság számára ismeretlen. A kínai állami vezetés ugyanis szinte minden információt igyekszik titokban tartani az eszközzel kapcsolatban. Alig léteznek róla fényképek, és pontos paraméterei, képességei sem ismertek. A mesterséges intelligencia a csalók számára is új kapukat nyitott az elmúlt években, hiszen a legmodernebb technológiák alkalmazásával automatizálhatják folyamataikat, képesek célpontok tömeges támadására és még kifinomultabb módszerekkel próbálhatnak meg bizalmas információkat, vagy minél nagyobb összegeket ellopni az áldozataiktól. A csalások egyik legveszélyesebb formája ma a pszichológiai manipuláció, amikor a bűnözők például egy szolgáltató vagy bank ügyintézőjének vagy hivatalos személynek adják ki magukat. Az adathalász e-mail, azaz a phishing jellegzetessége, hogy a kiberbűnözők az emberek elfoglaltságára építenek, vagyis bíznak benne, hogy az áldozatok leveleiket csak felületesen tekintik át, a hamis e-maileket igazinak hiszik, így nagyobb valószínűséggel veszik komolyan azokat, majd cselekszenek a leírtak szerint. Mit tehetünk, hogy ne váljunk csalás áldozatává? A rossz hír, gyakorlatilag lehetetlen elkerülni, hogy csalók által küldött levelek landolnak a postaládánkban, akár napi szinten is. A jó hír, hogy a phishing kellő felkészültség és odafigyelés mellett kivéthető, ehhez ugyanakkor tisztában kell lenni és észben kell tartani az intőjeleket. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár 2026-ban nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. Június 19-e után néhány nap alatt meredeken nőtt a hűtési igény. Ez azt jelenti, hogy a hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről, kevesebb mint két hét alatt több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata. A legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. De mennyit fogyaszthat egy klíma? Az Onecta app, amely a készülékek áramfelvételi adataival kalkulál, a június 1-e és 24-e közötti időszakban egy hűtött otthon napi átlagos energiaigénye 1,65 kW volt. A június 19-től beköszöntött kánikulai napoktól mérve a klímák energiaigénye átlagosan napi 3 kW-ra emelkedett, ugyanis egy kánikulai nap energiaköltsége 300 és 550 euró között mozog. Ezek a számok persze csak becsült értékek, hiszen a pontos fogyasztás természetesen függ a lakás méretétől, tájolásától, hőszigetelésétől, a beállított hőmérséklettől, a használt készülék típusától és attól is, hogy hány helyiséget hűtenek egyszerre.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Már napok óta tart a kánikula Szlovákiában, ahol közel 20 év után új abszolút hőmérsékleti rekord született. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után. Csenger Ferenc következik.
2: Kedden 18 óráig 8 helyszínre vonultak ki a vihar miatt a Nagy Mihály tűzoltóság munkatársai Kassa megyében, tájékoztatta a hírügynökséget József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Kidőlt fák, leszakadt háztetők miatt riasztották a tűzoltóságot, közölte a szóvivő. Összesen 20 tűzoltó dolgozott a terepen. Kedden ismét megdőlt az országos melegrekord, Garamkövesden 41,3 Celsius fokot mértek, tájékoztatta a hírügynökséget Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológia Intézet szóvivője. Rendkívüli helyzet kihirdetésére készül Nyitra a súlyos ivóvízhiány miatt. A hosszantartó szárazság, a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízfogyasztás következtében a víztározók gyorsabban ürülnek, mint ahogy feltöltődnek. A város elsődleges célja, hogy a kórházak, szociális intézmények, óvodák és bölcsödék ivóvízellátása zavartalan maradjon.
0: Időjárás.
2: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Megrongálódott az úttest a Branyiszkói alagútban, ezért 60 km/h sebességkorlátozást vezettek be mindkét irányban. Útkarban tartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, Ligetfalu irányában, egy sem nem járható. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Merci, Charlie.
1: 6 óra 35 perc van. Az országos napi csúcs már szombaton megdőlt, hétfőn pedig közel 20 év után új abszolút hőmérsékleti rekord született. Tornán ugyanis 41 Celsius fokot mértek. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint a legmelegebb térségekben három egymást követő napon is 40 fok fölé kúsztak a hőmérők higanyszálai, ilyesmire pedig legalább 1871, vagyis a modern hőmérsékleti mérések kezdete óta nem volt példa az országban. De meddig tart még ez a példátlan helyzet? Erről is kérdezte Németh Lajos meteorológust Tilajcsik Dóra a tegnapi reggeliben.
2: A rendkívüli hőséget, amivel Szlovákia és Európa számos más országa is küzd, az úgynevezett hőkupola jelenség okozza, így induljunk kérem a probléma forrásától. Mit érdemes tehát tudni magáról, erről a jelenségről, valamint a kialakulásáról?
3: Az elmúlt egy hét, két hétben, most már két hetet is mondhatunk, egy olyan érdekes, meteorológus számára érdekes egyébként időjárási helyzet alakult ki Európában, ami annyit jelent, hogy a szokásos nyári időszakban, amikor azért nem ritka Európában, sőt itt a Kárpát-medencében, Közép-Európában a 30-35 fokos hőmérséklet, a hőség, a forróság, de időnként ezt a forróságot, a forró napokat, egyébként a meteorológiában forró napnak nevezzük azt, amikor a legmagasabb hőmérséklet eléri a 35 fokot, de időnként az Atlanti-óceán térségéből frissítő légköri frontok érkeznek, normális esetben, és ezt kihangsúlyozom, és véget vetnek a 3-4-5 napos melegnek. Most viszont az elmúlt két hétben egy olyan időjárási helyzet alakult ki, hogy ezeknek a frontoknak az útját, amelyek az Atlanti-óceán térségéből érkezhetnek, vagy Észak-Európából érkezhettek volna, lezárta egy úgynevezett omega időjárási helyzet, amely a nyugatról érkező frontokat egyszerűen útját állta, és délies áramlással Afrika térségéből folyamatosan kezdett hozzánk a meleg levegő, és a hozzánkat most egész Európára, illetve szinte egész Európára értem. Tudnék, a ciklonok, illetve a frontok az Atlanti-óceán térségében rekedtek. Ez a folyamatos déli áramlás biztosította azt, hogy összegyűlt Európában, mind a talaj közelében, mind pedig a magasabb légrétegekben az a forró levegő, amelyik ilyen lomha mozgással ugyan nyugatról kelet felé tartott, de olyan számottevő légmozgás, amelyik ezt kisöpörhette, vagy elvihette volna innen ebből a térségből, ilyen nem alakult ki. Ezért először a múlt héten rekordokat, minden idők legmelegebb hőmérsékletét, legmagasabb hőmérsékletét mérték. Spanyolországban, Franciaországban, a Benelux államokban, Hollandiában, Dániában és Németországban is hőmérsékleti rekordok dőltek meg. Az elmúlt két nap ez a hőkupola, ez a nagy mennyiségű hőtömeg, ez most már elérte Közép-Európát, elérte a Kárpát-medence térségét, és ezért van az, hogy mind Szlovákiában, mind Magyarországon most már harmadik, negyedik napja hőmérsékleti napi rekordok dőltek meg, és nem csak a hőmérsékleti napi rekordok, hanem júniusban még ilyen meleget, mióta tényleg, ahogy ön is a Felkomba mondta, a modern meteorológia, mióta rendszeres, hivatalos meteorológiai mérések vannak, ilyen magas hőmérsékletet még nem mértek júniusban, ezt döntöttük meg. Tegnap Magyarországon is 41,8 fok volt a Szódon, ez már csak 1 fokkal marad el a minden idők legmagasabb abszolút maximumától, a 41,9 foktól.
2: Ezek szerint önöknél maximum még nem dőlt meg, nálunk ugye ez is megtörtént, bár még várjuk a hivatalos megerősítést, mivel itt a meteorológiai rendszerek kapcsán történt egy kisebb összeomlás, de feltehetően hamarosan majd ez is megérkezik, és bár a laikus hallgató közönség számára a hőkupola kifejezés újnak tűnhet, maga a jelenség egyáltalán nem szokatlan. Néhány évvel ezelőttig azonban jobbára, inkább a mediterrán országokra volt jellemző. Mi az oka, hogy mostanra tájainkon is úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk megbarátkozni vele?
3: Hát ennek az egyik okozója és legfontosabb okozója az, hogy a globális éghajlatváltozásban most egy országos Európa kontinensnyi, illetve világszerte felmelegedő szakaszban vagyunk, és ezért az a nagy hőtömeg, amelyet elnyelt az Atlanti-óceán, illetve a világóceánok, a Csendes-óceán, az a hőtömeg dolgozik, és már nem csak Afrika térségéből, hanem az óceánokban felhalmozódott meleg levegő hatására, onnan, abból a térségből is az átlagosnál lényegesen meleg levegő érkezik. Egyébként visszatérve erre a kérdésére, ez nagyon érdekes, mert amikor én 50 évvel ezelőtt ezt a szakmát kezdtem, az egyetemen még erről szól, hogy hőkupola, még a meteorológiai szakkönyvek sem írtak. Ez egy új keletű jelenség, és hát bizony ez nagyon jól jelző azt a meteorológiai helyzetet, ami most kialakult az elmúlt hetekben itt Európa térségben is. Ez tényleg olyan, mint egy kupola, itt beborítja a kontinens, ez a nagy mennyiségű forró, száraz levegő, és azért tud ez kialakulni azon kívül, hogy folyamatos az utánpótlás Afrikából, mert hogy szárító hatású, leszálló légmozgások uralkodnak benne, tehát még felhőképződés is alig van, úgyhogy a hőkupola kifejezés ez bizony jellemző, és sajnos azt kell mondanom, amit az éghajlati modellek vizsgálva, amelyek adják, hogy a következő évtizedekben mi várhat ránk, hogy egyre gyakrabban meg kell barátkoznunk ezzel a szóval a következő nyarakban is.
2: És kölcsönöznék még egy kifejezést a szakértők szótárából, ez pedig a szuper El Niño, amely kialakulására a meteorológusok korábban figyelmeztettek, és ugye ez ugyancsak nagyon meleget és szélsőséges időjárási eseményeket hozhat magával. Ez a mostani időjárás már valamennyire a szuper El Niño számlájára is írható, vagy egyelőre még nem kell összefüggést keresni az elmúlt napok, illetve a szuper El Niño között, mert még nem kezdődött el.
3: Már elkezdődött, és azért összefüggés van, és egy másik érdekes dolog, hogy az El Niño jelensége sem mostani keletű, hanem még a 18. században perui halászok a Csendes-óceán térségében tapasztalták, hogy az átlagosnál, illetve a szokásnál kevesebb halat fognak bizonyos időjárási helyzetekben, amikor a tenger felszíne magasabb volt, mint ami a sok évi átlag szerint kellett volna, akkor bizony, és ez általában így karácsony tájékán volt, amikor nem fogtak annyi halat, mint ami szükséges volt, és ezt elnevezték El Niño, a spanyolul kisdedet jelent, amikor az óceán felszíne magasabb hőmérsékletű az átlagosnál, akkor bizony olyan időjárási helyzetek alakulnak ki, amelyek az egyébként is kialakuló szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságát növeli. Na most szuper El Niño van most, ami azt jelenti, hogy a vízhőmérséklete az óceánoknak már több lett, meghaladta a plusz 2 fokot, tehát ennyivel magasabb, és ez bizony hatással van lényegében az egész föld időjárására, de nem kiszámítható alapon, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, a jövő évben szuper El Niño várható, ezért itt Közép-Európában is ilyen és ilyen idő lesz, de a szélsőségek generálásában nagyfokú szerepe van a szuper El Niño-nak, illetve magának az El Niño jelenségnek. A La Niña, a kislány, tehát ez a spanyol kislány, amikor az átlagosnál hidegebb az óceán felszín, hát ezzel egyre ritkábban találkozunk.
2: És pont a kialakulás időpontja miatt érdeklődtünk arról, hogy már megkezdődötte, és ahogy jelezte, a hőkupola mellett ez is befolyásolja jelenleg mindennapjainkat, és egy ilyen időszakban, mint amit most is élünk, nem csak a napi csúcs hőmérséklet átvészelése nehézkes, hanem a trópusi éjszakáké is. De mikor beszélhetünk pontosan trópusi éjszakákról, és miért különösen megterhelőek ezek a lakosok számára?
3: Igen, ez a második legnagyobb probléma a 35-40 fokos hőmérséklet mellett, hogy nem frissülnek fel az éjszakák itt Közép-Európában sem, és trópus éjszakáról akkor beszélünk, amikor a hőmérséklet minimuma, tehát az éjszakai hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá. Na most ez azért probléma különösen nagyvárosokban, hogy hiába szellőztetünk mi, hogy éjszaka majd felfrissül a levegő a szobában, ez nem következik be, mert a sűrűn beépített terület, a házfalak, az aszfalt kevés növényzet miatt nem tud felfrissülni ugye a levegő, mint például vidéken, szerencsésebb helyzetben van mindenki, de ezeken a helyeken, ahol a nagyvárosokban naplemente után az az energia, amit napközben elnyeltek a házfalak, az aszfalt, az utak, azok elkezdenek kisugározni. Tehát igazán nem csökken a hőmérséklet olyan szintre, hogy például a lakást ki tudnánk előztetni, felfrissíteni a levegőt, tehát még egyszer a trópusi éjszaka a meteorológiai definíció szerint az, amikor a legalacsonyabb hőmérséklet 20 fok vagy a fölött marad, tehát nem süllyed a hőmérő higanyszára 20 fok alá.
2: Ez pedig rendkívül megterheli a szervezetet, ahogy azt jeleztük, és ahogy az időjárási extremitások esetében általában lenni szokott, az elhárításért sokat nem tehetünk, így a felkészülésre vagy a megelőzésre kellene kiemelt figyelmet fordítanunk. De hogyan mérsékelhetőek az ilyen, a tudósok által hőstresszesnek nevezett időszak negatív következményei?
3: Hát mindenesetre tudatos életmód, valamit így könnyű kijelenteni, és ezek a igazán extrém hőmérsékletek és forró napok és kánikula és rendkívül időjárási helyzetek elsősorban az időseket érintik, teszik próbára, az egészséges szervezet azért jobban ellenállhat ennek a dolognak. Mindenféle, és a csecsemők, ez a két legveszélyeztettebb populációja ezeknek az időszakoknak. Tudatos életmód, ha egyáltalán lehetőségünk van, ezt mindenféleképpen hogy be kéne tartani. Például észrevétlenül rengeteg folyadékot veszít a szervezet, ezért a folyadék utánpótlás. Ez a legfontosabb, hogy legalább 3-4, sőt most a legfrissebb kutatások azt mondják, hogy ilyen 35-40 fokos hőmérsékletben akár 5 literes folyadék utánpótlás is szükséges az emberi szervezetnek. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz erre konkrét receptet adni. Mindenki érzi azt, hogy ez a hőség, ez az emberi szervezet számára egyáltalán nem egészséges, hanem nagyon megterhelő. Például, ha nagyon szükséges valami munkát elvégezni, azt a kora reggeli, még azt is mondom, hogy a hajnali órákban, valamint a késő esti órákban végezik, és különösen az idősek is, én már nyugodtan mondhatom a 7. X betöltése után, hogy próbáljanak a relatíve kevésbé meleg lakásban tartózkodni, és ezt a legszükségesebb feladatot, munkát, üzletbejárás, bevásárlás a kora reggeli vagy a késő esti órákba alasztani.
2: A beszélgetés elején azt ígértük a kedves hallgatóknak, hogy remélhetőleg tudunk majd némi pozitív megjegyzéssel vagy információval is szolgálni. Meddig tarthat tehát a hőség? Horizonton lehet már az enyhülés?
3: Igen, ezt határozottan mondom, mint előrejelző szakember. Nyugat-Európában a rendkívüli hőség már megszűnt, ez egy jótékony hidegfrontnak köszönhető, és ez a front már Szlovákia nyugati részének határait eléri holnapra viradóra, holnap napközben pedig fokozatosan kelet felé haladva felfrissül a levegő, és ezt a beszélgetést, ha valaki visszahallgatja majd pénteken, szombaton és vasárnap, akkor úgy emlékezik már, hogy a 30 fok körüli, vagy 25 és 30 fok közötti hőmérsékletben hallgathatja vissza, mert felfrissül a levegő, véget ér ez a kánikula hőség, forróság, a rendkívüli kánikula forróság hőség, de nem ér véget a nyár, visszatér a 25-30 fokos hőmérséklet, ami július első napjaiban normális a sok évi átlag szerint. Én nagyon szurkolok, hogy ez így legyen, de az előrejelzések egyértelműen adják, hogy a felfrissülés már itt van a határon.
2: Ezek szerint már nem sokat kell várni arra, hogy kicsit nyugodtabbak legyenek az éjszakáink és a nappalaink egyaránt, de kísérhetik ezt a hőmérséklet csökkenést mondjuk pusztító esőzések, adott esetben jégeső, tehát borítékolható, hogy az enyhülés mondjuk akár anyagi károkkal is járhat?
3: Hát igen, a felfrissülésnek ára van. Tehát amikor ilyen hőmérsékleti kontraszt alakul majd ki, tehát legalább 15, de helyenként 20 fokot csökken, majd esik vissza a hőmérséklet, akkor a szupercellák kialakulása, erről most nem beszélgettünk, hogy olyan zivatar láncok alakulnak ki az ilyen hőség kontraszt nyomán, ami szélviharral, jégesővel és felhőszakadással jár. Úgyhogy sajnos a felfrissülés mellett, amivel a következő 48-72 órában találkozunk majd, nem az egész országban, de Gócokban, hogy 80 kilométert meghaladó szél, valamint rövid idő alatt lehulló felhőszakadásszerű csapadék, jégeső kíséri ennek a frontnak a vonulását, tehát ez az ára annak, hogy 15 fokkal, helyenként 20 fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.
2: És van még egy rossz hírünk, amit nem biztos, hogy a kedves hallgatók a közben szeretnének hallani, hogy még mindig az első rendkívüli körüli hőhullámmal küzdünk, a meteorológusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a középtávú előrejelzések szerint július első felében kialakulhat egy újabb hőkupola. Azt azonban maguk a szakemberek is elismerik, hogy a nyári időjárás rendkívül változékony. Mennyire bízhatunk tehát a több mint egy hétnél későbbre szóló modellek előrejelzéseiben?
3: Én rövid távú előrejelzőként végeztem a munkámat, és bármennyire itt van a tudományos fejlődés, számítógépek, számítógépes modellek segítik a meteorológusok munkáját. Olyan megbízható előrejelzés, például, hogy Pozsonyban, augusztusban, augusztus 10-én mondjuk, lesz-e eső vagy nem, ilyenre nem használható. Olyan megbízható előrejelzés, hogy egy adott pontra vagy egy adott térségre tudjunk pontos prognózist mondani, az körülbelül 3-5 napra szóló időszakra érvényes, de nem kell meteorológus szakembernek lenni ahhoz a tapasztalat alapján, hogy az elmúlt évtizedekben pontosan a globális felmelegedés következtében a szélsőségek száma, az időjárási szélsőségek gyakorisága növekszik, úgyhogy ezen a nyáron is lesznek még kánikulai hőség és forró napok, időszakok, amelyeket majd, hát nem szeretem ezt a szót időzőjelben mondom, pusztító, de károkat okozó hidegfronttal érkező szélviharok szakítanak majd meg, úgyhogy ha azt kérdezi, hogy mondjuk július második felében milyen idő lesz, akár Szlovákiában, akár Magyarországon, meg nem tudom mondani, de figyelni kell a meteorológusok előrejelzéseit, és nagyon komolyan kell venni a különböző veszélyjelzéseket, viharjelzéseket.
2: Pont az ön által is említett változékonyság miatt arra semmiképp nem kérnénk, hogy próbáljon nekünk jósolni, és szakemberként ezt feltehetően, ha kérnénk, se igazán tenné. A hozzáértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az első hőhullám már jelentősen kiszárította a talajt, a nedvesség hiánya miatt pedig még gyorsabban melegedhet a felszín. Ezek a körülmények mennyiben erősíthetik majd a következő hőhullám hatásait, hogyha valamikor valóban megérkezik, és feltehetően meg fog érkezni, ahogy azt jelezte?
3: Nagyon nehezett kérdezett, de fizikailag azt mondom, hogy olyan időjárási helyzetnek kell még egyszer kialakulni, mint az elején, beszélgetés elején mondtam, ezt a lezáró, blokkoló omega helyzet. És ez azért itt a sok évi megfigyeléseket, ha figyeljük, az elég ritkán alakul ki, úgyhogy ugyanilyen időjárási helyzet, mint amit most szenvedünk, átéljük remélhetőleg, és már csak rossz emlék lesz. Ilyennek véleményem szerint nagyon kicsi az esély a következő hetekben, a nyári időszakban. Nem arról beszélek, hogy nem lehet újabb hőség és forró periódus, de ilyen rendkívüli és minden idők legmelegebb és legmagasabb hőmérsékletét hozó napok, mint ami most június utolsó napjaiban volt, majd még ma is átélünk, ilyennek azért nagyon kicsi valószínűséget adok.
2: Most már többször jelezte, hogy a Föld történetében mindig voltak ugyan forró időszakok, de az emberi tevékenység, valamint a klímaváltozás nagyban hozzájárult ezekhez a most is átélt brutális hőhullámokhoz. A rendkedvéért azért kérem, tegyük tisztába, hogy a klímaváltozás nélkül bekövetkezhetett volna a rekordok júniusa?
3: Én azt mondom, hogy igen. Tudnék, ha megnézzük az időjárás adatokat, és hogy milyen rendkívülségek fordultak elő többek között itt a Kárpát-medencében is. Ugye most mindenki, hogy mondjam, nem érti, hogy hogy lehet az, hogy például rekordalacsony, most Magyarországról beszélek, a Velencei tó, 33 fokos a Balaton vizének hőmérséklete. A Földünk története során, illetve a Kárpát-medence története során nem egyszer volt az, például a 19. századon, az 1800-as években, 1860-as években, 60 és 70 között, hogy eltűnt a Fertő tó, eltűnt a Velencei tó, és ha nem is száraz lábbal, de a Balaton déli partjáról át lehetett gyalogolni az északi partra, úgyhogy nem kellett úszni. Víz volt benne a Balatonban, az nem száradt ki, de át lehetett úgy gyalogolni, hogy nem kellett úszni. Magyarán mindig is voltak ilyen szélsőségek. Itt most, ami a globális felmelegedés még rátett egy lapáttal, meg az emberi tevékenység, hogy ezek a szélsőségek eddig 150-200 évenként, meg rendkívüliségek, 150-200 évenként fordultak meg itt többek között a Kárpát-medence környékén. Az most pontosan a rendkívüliségi gyorsasága miatt az évtizedekben mérhető, már is nem évszázadokban.
2: Ezek szerint kénytelenek leszünk megbarátkozni azzal, hogy a hőhullámok gyakoribbá, intenzívebbé, illetve hosszabbá válhatnak.
3: Így van, és ami nagyon fontos, egy jó beszélgetésen vagyok túl, úgy érzem, és nagyon szeretek erről beszélni, hogy arra szeretném a kedves hallgató figyelmét is felhívni, hogy mi emberek tiszteljük a természetet, tiszteljük a természeti erőt, mert nem egyszer bebizonyította már, hogy sokkal, de sokkal erősebb emberek, ezért nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mi következik egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, évtizedek múlva a jövőnk érdekében.
2: Európa továbbra is az idei nyár első rendkívüli hőhullámával küzd, a szakértők azonban már is egy újabb, akár még a jelenleginél is intenzívebb forróság közelettére figyelmeztetnek. Azt, hogy ezen fejlemények fényében mi várhat ránk a következő napokban és hetekben, Németh Lajos meteorológussal latolgattuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
3: Köszönöm szépen a megkeresést, mindenkinek kellemes nyarat kívánok!

0: Tényleg?
1: Patria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.
2: Hova érdemes utazni nyáron a kánikula idején, és mely úti célok kínálnak valódi felüdülést a hőségben? A szerdai nappaliban Szabó Laci idegenvezető publicista Tajföldről jelentkezik be hozzánk, és a nyári utazási trendekről, Ázsiáról, csoportos utakról, valamint a légiutasok jogairól is beszélgetünk vele. Vendégünk lesz Novota János kapusedző is, aki 4 év után távozik a KFC Komáromtól, és a cseh Slovan Liberecnél folytatja pályáját. A foci VB eddigi eseményeit Tamás Ákossal veszik sorra, és arról is beszélgetünk, mi várható a folytatásban. Juhász Kati kulturális újságíróval pedig a nyári fesztiválokról, a Szigetről és a szlovákiai kultúrpolitikai vitákról beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. július 1-én szerdán, Anna Mária és Tihamér napján. A hírek szerint még egyáltalán nem biztos, hogy Berényi József versenybe száll Nagyszombat megye elnöki posztjáért. Ez lesz a témánk 4:18-kor. Fél nyolc után pedig a Balkán szakértővel elemezzük a szerbiai helyzetet. Alekszandar Vučić, szerb államfő ugyanis bejelentette, nem sokára lemond. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Figyeljünk oda a vakációzó gyermekekre, kéri a gyermekjogi ombudsman. A V4-ek és más európai agrárminiszterek tárgyaltak Balatonfüreden. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Új törvénytervezetet készített a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnek hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja a tervezetet, mert szerintük kidolgozatlan, ráadásul a kormányon belül is eltérő elképzelések vannak. Az oktatási tárca 16 éves korhatárt javasol, míg a beruházási minisztérium 15 évet. A nyári szünidő kezdetén a gyermekjogi biztos arra kéri a szülőket, hogy a következő két hónapban a képernyők helyett inkább egymásra figyeljenek. József Miklósko szerint a közös kirándulások, beszélgetések, sportolás vagy az együttolvasás sokkal többet ad a gyerekeknek, mint a közösségi médiában töltött hosszú órák. Hangsúlyozta, a fiatalok mentális egészsége egyre nagyobb kihívás, ezért fontos, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik iránt, figyeljenek rájuk és egyértelmű szabályokat állítsanak fel a nyári szünetben is. Balatonfüreden tárgyaltak a visegrádi négyek agrárminiszterei Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdaság

0: republikánusok elveszítik többségüket, a demokraták ismét alkotmányos felelősségre vonási eljárást kezdeményezhetnek ellene. A halálbüntetés világméretű eltörlésére szólított fel Emmanuel Macron francia elnök a Párizsban megrendezett halálbüntetés elleni világkongresszuson. Macron aggasztónak nevezte, hogy egyre több helyen újra felmerül a halálbüntetés visszaállításának gondolata, miközben tavaly 17 országban összesen több mint 2700 embert végeztek ki, ez a legmagasabb szám 1981 óta. A francia államfő szerint a halálbüntetés elleni küzdelem az emberi méltóság védelméről szól. A konferencián az Európa Tanács főtitkára arra is felszólította Fehér Oroszországot, hogy szüntesse meg a halálbüntetést, amely Európában már csak ott van érvényben. Irán továbbra is a tárgyalásos megoldást részesíti előnyben az Egyesült Államokkal, ugyanakkor készen áll egy esetleges újabb háborúra is, jelentette ki az iráni parlament elnöke Mohammad Baqir Qalibaf. A nyilatkozat előtt Irán és az Egyesült Államok küldöttsége Katarban kezdett egyeztetéseket közvetítők bevonásával, közvetlen tárgyalások azonban egyelőre nem várhatók. Qalibaf arról is beszélt, hogy az amerikai blokád idején Irán gyakorlatilag nem tudott kőolajat exportálni, a korlátozások enyhítése óta azonban már több mint 40 millió hordó olajat értékesített külföldön. Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyalt Ankarában Kaya Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője. A megbeszélésen a két fél az uniós török kapcsolatok erősítéséről, az ukrajnai háborúról, a közel-keleti helyzetről, valamint a jövő heti törökországi NATO csúcs előkészületeiről egyeztetett. Kallas hangsúlyozta, hogy Törökország fontos partner a biztonság, a migráció és az energiaellátás területén. Az Amnesty International ugyanakkor bírálta az uniós vezetők látogatását, arra hivatkozva, hogy Törökországban ismét korlátozzák a gyülekezési jogot és a sajtószabadságot.
1: Időjárás.
0: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Megrongálódott az úttest a Branyiszkói alagútban, ezért 60 km/h sebességkorlátozást vezettek be mindkét irányban. Útkarban tartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, Ligetfalu irányában, egy sem nem járható. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 2026.
1: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a tengeren túli futball VB-n, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak a 39. percben, de a csereként beállt Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját, és így felzárkózott a 6 gólos argentin Lionel Messi mögé. A norvégok vasárnap 22 órától az 5-szörös VB győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben. Franciaország a várakozásoknak megfelelően könnyedén 3-0-ra verte Svédországot. A 8 éve világbajnok legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a 4. meccsét is megnyerte a VB-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább 3-szor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövő listáján utolérte a szintén 6 gólos argentin Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-ad döntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában. A 20. játéknap utolsó 3. 16-ad döntős mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0 arányban verte Ecuadort, és az Anglia-Kongó párharc győztesével találkozik a hétfői 8-ad döntőben. A németek elleni mérkőzésen és az utána következő 11-es párbajban bemutatott védéseivel egy csapásra Paraguay hősévé vált Orlando Hill, a jelenleg az argentin San Lorenzo-ban védő, közel 2 méter magas kapus, akivel kapcsolatban felesége elárulta, jóformán mindenét eladta, hogy el tudja tartani a családot. A német válogatott volt szövetségi kapitánya Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is idő előtt búcsúzott a világbajnokságtól. Szerinte a nacionálelf teljesítménye katasztrofális volt, és ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot. Mint ismeretes, a hétfői játéknapon a németek 1-1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-esekkel búcsúztak Paraguayjal szemben a 32 között. A holland lap vélemények Ronald Koeman szövetségi kapitány felelősségét boncolgatják, mint ismert kedre virradóra Marokkó 1-1-et követően 11-esekkel legyőzte Hollandiát, amelynek így véget ért a VB. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-ös vezetésénél sötétedés miatt félbeszakadt a német Daniel Altmaier elleni első fordulós mérkőzése a wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyében. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Kazincbarcika Michalovce 0-0 és Brno Nyíregyháza 3-0. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyed döntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mert 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.

0: 7 óra 16 perc van. Néhány hete arról számoltunk be, hogy bár a Magyar Szövetség köreiben nem mindenki örül neki, ismét Berényi József lesz a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára az őszi megyei és önkormányzati választásokon. A napokban azonban már arról lehet olvasni, hogy Berényi jelöltsége még egyáltalán nem biztos. A részletekről Lajos P. Jánost, az Újszó online szerkesztőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mit tudunk ezekről az egyeztetésekről, mert hogy pár nappal ezelőtt még tényleg úgy tűnt, hogy Berényi jelöltsége hivatalos, és ezzel a párt is egyetért. Szóval mi történt?
1: Valóban, tehát az országos tanács június közepén 20-a táján tartott ülése megerősítette, határozatban mondta ki, hogy Berényi József a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára. Viszont még aznap, sőt, még akkor még gyakorlatilag még a sajtótájékoztató előtt Berényi József maga kérdőjelezte ezt meg azzal, hogy ő nem tartja magát elnökjelöltnek, mivel hogy úgy érzi, hogy nem bízik benne a pártelnök.
0: Mert hogy ugye Gubik László pártelnök már korábban is jelezte, hogy nem támogatja az ő jelöltségét, ennek ellenére Berényi József indult. Hiba volt ez az ő részéről?
1: Hát, hogy hiba volt, tehát, hogy ő Berényi Józsefről tudjuk, hogy ő mindenképpen elnökjelölt szeretett volna, egy elnökjelölt szeretett volna lenni, és ezt el is érte azzal, hogy őt jelölte a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás, ugye ez a két legnagyobb megy alatt a járás Nagyszombat megyében, és ezzel el is dőlt, hogy ő megy elnökjelölt lesz. Ezt megerősítette a két járásnak a járási konferenciája is, és hát elfogadta Gubik László is, ugyan tavaly módosították a párt alapszabályát olyan értelemben, hogy a pártelnöknek egyfajta egyetértési joga van bizonyos jelölésekkel kapcsolatban, így a megyelnök jelölt jelölésével kapcsolatban is, amit úgy is lehet értelmezni, hogy egyfajta vétójoga van, tehát hogyha ő nem ért egyet, akkor tárgyalni kell, hogy meg kell egyezni, és valami másik jelöltet kell választani, vagy valamiféle más módon meg kell egyezniük a pártestületeinek a pártelnökkel, viszont ő nem élt ezzel a jogával, elfogadta azt, hogy Berényi József elnökjelölt, és ezt, mint mondom, megerősítette a párt országos tanácsa is, és ezután jelentkezett Berényi József azzal, hogy ő mégsem biztos abban, hogy jelölt. Hogy aztán folytatott, tehát hogy amit én tudok az ügyről, az annyi, hogy Berényi József állítja, hogy ő egyeztet valamilyen fórumokon a párton belül, ez lehet, hogy valamilyen járás szervekkel egyeztet. Gubik László azt állítja, hogy hát vele nem egyeztetett az elnökjelölt. Úgyhogy egy kicsit ilyen patthelyzetnek tűnik ez a jelenlegi állapot a Magyar Szövetségen belül. És hát ugye azért közeledik a határidő, meg hát közelednek a választások is, és igazából kampányolniuk kellene a jelölteknek, nem pedig azon vitatkozniuk, hogy most jelöltek-e vagy sem.
0: És azt is említsük meg, hogy ugye miután bejelentették Berényi jelöltségét, Őri Péter lemondott a pártban betöltött tisztségeiről, és ugye bírálta, hogy nem történt meg a korszakváltás, és ugye nem mondta ezt így ki, de erről is szóltak a hírek, hogy ő sem értett egyet Berényi jelöltségével, és hát több ilyen hang is volt, hogy talán már nem kellene indulnia. Lehet, hogy ez a nyomás is hozzájárult ahhoz, hogy most mégsem biztos az ő indulása, és hogy vannak még egy ilyen párton belüli viták elől, vagy egyeztetések? Érzi a pártelnök ezt a nyomást?
1: Valószínű érzi a pártelnök is ezt a nyomást, és hát az a helyzet, hogy Őri Péter és Gubik László viszonya úgy tűnik, hogy viszonylag rendben van, tehát annak ellenére, hogy Őri Péter lemondott, most éppen létrehozta a Szlovákiai Magyar Falvak Társulását, és azon ott volt az alakuló ülésen, ott volt Gubik László is. És Őri Péter távozása nem is csak annyira kizárólag Berényi jelöltségével függ össze, hanem magával a megye jelöltek kiválasztásával is a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban. Itt ugye gyakorlatilag ugyanazok a jelöltek indulnak idén is a választáson, mint 4 évvel ezelőtt. Talán mind a két járásban van egy-két apró változás, de azt látjuk, hogy ezekben a járásokban egy eléggé, tehát ugyanaz a társaság választ, ugyanaz a vezetése van a járásoknak, ugyanazokat a jelöltöket választják ki, ahol akiket 4 évvel ezelőtt is, tehát hogy az nem látszik ezekben a járásokban, hogy lett volna valamiféle vérfrissítés, tehát hogy ahogy ezt azt ugye Gubik László megkérdette meg választ, és akkor, hogy egyfajta korszakváltást tervez a Magyar Szövetségen belül, tehát hogy ez a személyeken esetében nem jelenik meg egyik járásban sem.
0: Berényi ugye nem zárta ki, hogy amennyiben nem fogja érezni maga mögött a pártelnök támogatását, végül nem jelölteti magát. Ha azonban erre sor kerül, az a kérdés, hogy ha nem Berényi József, akkor ki lehetne a párt jelöltje? Ugyanis eddig nem igazán lehetett hallani más nevekről.
1: Hát felmerült az, hogy maga Őri Péter lehetne a egy elnök jelölt, de ez ugye még korábban, még Berényi József megválasztása előtt felmerült, hogy őt lehetne indítani, de akár ugye a Dunaszerdai járásból Móza Szabos neve is porgott korábban még, hogy esetleg megjelenő jelölt lehet. De hát ez már olyan kérdés, amit úgy látjuk, hogy a pártelnök magában lezárt, tehát hogy itt most már Berényi Józsefnek kell eldönteni, hogy akar-e indulni vagy sem. Az is elképzelhető természetesen, hogy a Magyar Szövetségnek nem lesz elnök jelöltje Nagyszombat megyében, tehát hogy ez egy igazából olyan poszt, hogy nincs nagyon esélye arra, hogy nincs nagyon esélye a győzelemre a Magyar Szövetség jelöltjének, de egyfajta vezető szerepet láthat el a jelöltek, vagy hát magán a választási kampányban irányíthatja a kampányt, tehát ilyen szempontból van neki szerepe, de tudjuk, hogy itt az esélyes úgyis József Viszkupics a jelenlegi megyelnök jelölt, és hát várhatóan ő is nyeri meg majd ezt a posztot.
0: Igen, de Berény József kapta ugye a második legtöbb szavazatot 4 évvel ezelőtt, és hát megye alelnök lett, tehát ez is egy fontos pozíció, tehát már emiatt is érdemes lenne indítani egy jelöltet, és hát ugye ő 38...
1: Megyei alelnök lehet akkor is, hogyha nem jelölteti magát elnök jelöltnek, tehát egyszerű képviselőből meg lehet választani, hogyha a Magyar Szövetség frakciója lesz a második legerősebb, vagy akár a legerősebb is lehet, akkor az biztosított, hogy egy alelnöki posztot várhatóan kapnak majd a megyén, és itt megvan azért, tehát furcsa módon ugyan egymással indulnak József Viszkupicsal, de megvan a jó viszony, hát Berényi József most is alelnök, és József Viszkupics a megyelnök, tehát ugye megvan ez a jó viszony, úgyhogy várhatóan akkor is alelnök lehetne, hogyha nem indulna az elnök jelölti posztért. Úgyhogy ebből a szempontból ezt a pozíciót ezt nem veszélyezte Berényi indulása.
0: Ön is jelezte, hogy már nincs olyan sok idő, ugye ősszel lesznek a választások október végén, tehát ha egy új jelölttel áll elő a párt, akkor azért őt is meg kell ismertetni az emberekkel, mert tehát azért nem lesz olyan egyszerű mondjuk elérni ezt a szavazatmennyiséget, amit Berényi József megkapott, mert ugye sokan bírálják őt, de azért biztos, hogy egy ismert arca a pártnak, viszont ha valaki újat indítanak, egy fiatalabbat, nem biztos, hogy őt annyira fogják ugye a választók ismerni. Tehát egyrészt azt, hogy időszüke mennyire ártat a pártnak, és mennyire ártat a pártnak ez a elhúzódó vita ugye a jelölt állításokról?
1: Hát ez mindenképpen a jelölteknek ártat a legtöbbet, valóban, tehát hogyha új jelöltet keresnének és új jelöltet találnának, annak egyre rövidebb az az idő, ami alatt felépíthetik őt, egyfajta kampányt szervezhetnek köréje. De ugyanúgy árt ez a bizonytalanság Berényi Józsefnek is, hogyha nem mégis elvállalja ezt a pártelnöki posztot, már magával azzal árt saját magán gyakorlatilag, hogy ezt a bizonytalanságot itt megteremtette maga körül. Még akkor is, hogyha ő neki ugye nem kell őt felépíteni, valóban ő már egy nagyon régi politikus a Magyar Szövetségnek és korábban az MKP-nak. Úgyhogy ez ebből a szempontból számára nem veszélyes, viszont éppen a választókat bizonytalaníthatja azáltal, hogy ő most bizonytalankodik abban, hogy jelölt vagy nem jelölt. A Magyar Szövetségnek is árthat, és hát a többi jelöltnek is, gyakorlatilag hát a megyei képviselőjelölteknek árthat ez a helyzet azáltal, hogy itt ebben ezen a területen, ebben a megyében alakult ki egy ilyen bizonytalanság, hogy a megyei elnök jelölt nem tudja, hogy ő most elnök jelölte, vagy nem tudja, hogy milyen viszonyban van a pártelnökkel, hogy vállalja az elnök jelöltséget. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, és hát ezt maga a Magyar Szövetség és Berényi József állította elő azzal, hogy bejelentette azt, hogy hát ő nem biztos abban, hogy elnök jelölte.
0: Illetve ez árthat magán a Gubik László pártelnöknek is, ugye, mert a jelöltállítás kapcsolatban is volt egy ilyen vita, hogy miért nem használja akkor ezt a vétójogot, ha nem ért egyet egy jelölttel, tehát ő rá is egy picit talán rossz fényt vet ez a helyzet, hogy bejelentenek egy jelöltet, aki aztán még sincs hivatalosan, mint jelölt, szóval neki ez mennyire árthat.
1: Valóban, tehát azt mutatja, hogy nem tartja annyira szilárdan kezében a pártot, vagy hát vannak olyan régiók, ahol megvannak bizonyos erős emberek, akikkel nem merül szembe menni, és nem meri a saját véleményét érvényre juttatni bizonyos helyzetekben, mondjuk nem meri így kiállni a saját alelnöke mellett, tehát hogy ez mutatja ugye azt, hogy Őri Péter lemondott, hogy gyakorlatilag itt volt egyfajta súrlódás a Dunaszerdahelyi járás, vagy hát mondjuk ugye Nagyszombat megyében a párt vezetése, a legfelső vezetése az egyik alelnök, és hát a járási struktúrák között, és hogy ebben a kérdésben Őri Péter, vagy Gubik László nem az alelnöke mellé állt, és nem egyfajta egységes álláspontot képviselt a pártországos vezetése a régió felé, hanem ott is megosztottá vált. Úgyhogy ez mindenképpen a párton belüli pozícióját is fenyegeti Gubik Lászlónak, hogy ezt a helyzetet nem tudta arra kihasználni, hogy egységessé tegye a pártot, vagy jobban érvényesítse az akaratát ezekben a regionális struktúrákban.
0: Néhány hete arról számoltunk be, hogy bár a Magyar Szövetség köreiben nem mindenki örül neki, ismét Berényi József lesz a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára az őszi megyei és önkormányzati választásokon. A Napokban azonban már arról lehet olvasni, hogy Berényi jelöltsége még egyáltalán nem biztos. A részletekről Lajos P. Jánost, az Újszó online szerkesztőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.

0: Kedves hallgatóink, új rovatot indítottunk, melyben a vakáció ideje alatt körbeutazzuk Európa népszerű nyári kiránduló helyeit, és megmutatjuk, milyen helyi érdekességekre, tiltásokra vagy éppen hagyományokra érdemes odafigyelni. Kezdjük Horvátországgal.
1: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
2: Itt a nyári szabadságok ideje, amikor turisták ezrei indulnak idén is a horvát tengerpartra. De vigyázat! Van egy szokás, amiért komoly büntetés járhat. Sok strandon elterjedt gyakorlat, hogy a turisták már korán reggel leviszik a törölközőiket a partra helyet foglalni, majd órákra visszamennek a szállodába. Ezt a helyi hatóságok egyre több üdülőhelyen, például Makarskán vagy Krk szigetén is szigorúan tiltják és büntetik. A statisztáknak használt törölközőket és gyékényeket a köztisztaságiak egyszerűen elkobozzák, és a kiváltásukért bírságot kell fizetni. Ráadásul a történelmi városközpontokban, például Dubrovnikban vagy Splitben, tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül sétálni. A sétáló utcákon ezért akár több száz eurós büntetést is kiszabhatnak. Tiszteljük a helyieket, a strandra pedig csak akkor vigyünk törölközőt, ha ott is maradunk. Ha betartjuk ezeket az alapvető szabályokat, elkerülhetjük a kellemetlen vitákat, és a horvátországi üdülés valóban a gondtalan pihenésről szólhat majd.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Alekszandar Vučić bejelentette, már csak néhány hétig maradt Szerbia köztársasági elnöke, azután benyújtja lemondását. Mi állhat döntése hátterében? Erről kérdezzük a Balkán szakértőt, de csak a regionális hírek után, most Csenger Ferenc következik.
2: Kedden 18 óráig 8 helyszínre vonultak ki a vihar miatt a Nagy Mihály tűzoltóság munkatársai Kassa megyében, tájékoztatta a hírügynökséget József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Kidőlt fák, leszakadt háztetők miatt riasztották a tűzoltóságot, közölte a szóvivő. Összesen 20 tűzoltó dolgozott a terepen. Kedden ismét megdőlt az országos melegrekord, Garamkövesden 41,3 Celsius fokot mértek, tájékoztatta a hírügynökséget Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológia Intézet szóvivője. Rendkívüli helyzet kihirdetésére készül Nyitra a súlyos ivóvíz hiány miatt. A hosszantartó szárazság, a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízfogyasztás következtében a víztározók gyorsabban ürülnek, mint ahogy feltöltődnek. A város elsődleges célja, hogy a kórházak, szociális intézmények, óvodák és bölcsödék ivóvízellátása zavartalan maradjon.
0: Időjárás.
2: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Megrongálódott az úttest a Branyiszkói alagútban, ezért 60 km per órás sebességkorlátozást vezettek be mindkét irányban. Útkarban tartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, Ligetfalu irányában, egy sem nem járható. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc van. Alekszandar Vučić a szerb haladó párt belgrádi nagygyűlésén bejelentette, hogy már csak néhány hétig marad Szerbia köztársasági elnöke, azután benyújtja lemondását. Azt is mondta, hamarosan előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást tartanak. A polgárok egy része a 2024-es újvidéki vasútállomási tragédia óta követeli az elnök lemondását. Vučić ugyanakkor azt is közölte, hogy az elnöki tisztségből történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad. Sokak szerint miniszterelnökként szeretné folytatni. A témáról Zsivit Tíme, a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Vučićnak csak másfél év múlva járna le az elnöki mandátuma, az államfőnek ez a mostani kijelentése mennyire számít meglepetésnek, illetve mi állhat a hátterében?
1: Igen, hát Vučićnak 2027 májusában fog lejárni az elnöki mandátuma. Őt a továbbiakban nem lehet megválasztani, mert ugye újra választani már nem lehet, neki tölti teljesen a 2-5 év mandátumát. Az egyik ok, ami mögött ez áll, ez. A másik ok, amiért ez nyilatkozta azon a bizonyos gyűlésen, az, hogy ha idő előtt lemond, akkor ő neki még van valamiféle politikai mozgástere, tudja ezeket a politikai folyamatokat irányítani. Gondolk itt arra, hogyha mondjuk ő írja ki a választásokat, ő határozza meg ezeknek a dinamikáját, akkor és ha rövid időn belül írják ki a választásokat, akkor az ellenzéknek nem lenne elegendő ideje a választás körülményeinek javítására. Gondolk itt például a választás még egy féknek a tüzetesebb átnézésére, vagy a média körülmények javítására, ami az ellenzékét, illetve az egyetemistákat érinteni. Ezek azok a fő első okok, amelyek miatt most gondolja, hogy lemond. Illetve miért ilyen sejtelmes, hogy nem határozza meg a pontos dátumot, hanem hetekről beszél, az, hogy itt azért vannak külpolitikai okok is, majd külbelpolitikai, ez a NISZ esete, ez a szerbiai kőipari vállalat, ami többségi tulajdonban még mindig orosz kézen van, és ugye a NISZ és a magyar MOL megegyeztek az adásban, de viszont az oroszok és az amerikaiak még nem írták alá. És ez nagyban fog attól függni az orosz reakcióktól, és az orosz reakciók nagyban befolyásolják majd a szerb közvéleményt, és ami kihathat majd egy jövőbeli választásra, akár elnöki, akár parlamenti választások eredményére, mert ugye az oroszok az SBT tagjaként támogatták Szerbia-Koszovó politikáját, és a Koszovó kérdése aktívan meg fog jelenni, már most megjelenik, akár a kormányoldalnak a retorikájában, akár a diákok oldalán.
0: Tehát ha Alekszandar Vučić le is mond, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy távozni készül a szerb belpolitikából?
1: Pontosan, így van, ő a továbbiakban is meghatározó szereplő kíván maradni, minden jelen erre mutat, illetve ami még egy érdekes momentum, két forgatókönyv az egyik, az, hogy valóban kiírják majd a választásokat, ha lemond, akkor az elnökit mindenféleképp ki kell írni, a parlamenti az egy érdekes kérdés, mert hogyha ő lemond, akkor 3 hónapig átveheti a helyét, illetve át fogja venni a helyét a jelenlegi parlament elnöke, a Kemal Brunabić, a korábbi miniszterelnök. És ő ebben a tisztségében, mint a közösségi elnöknek a helyettesítője, ő javasolhat a parlament számára kormányfőt, abban az esetben, hogyha az aktuális kormányfő lemond, és ezt a parlament meg is választhatja. Tehát választások kiírása nélkül megtörténhet az, hogy Vučić lemond a közösségi elnöki pozícióról. Közben bármiféle oknál fogva lemondhat a jelenlegi kormányfő, és ha Brnabić javasolja Vučićot, parlament, mert a parlamenti többség a szerb haladópárt és koalíciós partnerei körében van, simán megszavazhatják kormányfőnek. Az egyik, a másik a választási, hogy kírják rendes úton a választásokat, a parlamentik is.
0: Egyébként, ha arról beszélünk, hogy Vučić államfői tisztség után miniszterelnökként folytathatná, milyen hatáskörei vannak a szerb miniszterelnöknek az államfőhöz képest? Mert ugye szerb köztársaságban ugye a végrehajtó hatalom a kormányé, de azért az elnök politikai súlya a gyakorlatban szélesebb lehet annál, mint ami ugye a törvényben van írva.
1: Igen, tehát itt voltak félreértések, tehát Szerbia nem elnöki rendszeres, csak azért tűnt úgy, mert igen, tehát ez azért tűnhetett úgy, mert a kormánypárt elnöke nagyon sokáig Vučić volt, 2023-ban mondott le a szerb haladó párt elnöki tisztségéről, és akkor lett Milos Vučević, most már ő is van mondott kormányfő. De különben alkotmányosan sokkal több felhatalmazása van a miniszterelnökként, mint elnökként. Sokkal több mozgástere lenne.
0: De azt ki lehet jelenteni, hogy Vučić elnöksége alatt az államfő szerepe látványosan megerősödött?
1: Igen, ezt igen.
0: Említettük ugye a felvezetőben is, hogy 2024-ben történt ez az újvidéki tragédia, amelyben 16 ember életét vesztette, és azóta tüntetések zajlanak az országban, a diákok főleg, akik tüntetnek, az elnök lemondását követelik. Ez a tüntetés hullám, vagy ennek a tüntetés hullámnak nincs köze ahhoz, hogy Vučić idő előtt távozna? Tehát egyáltalán nem volt rá ez hatással?
1: Vélhetően volt, ez is közrejátszott, és mert az utóbbi másfél évben a szerb haladó párt erőteljesen meggyengült, most az utóbbi időben tűnik úgy, hogy konszolidálódik a helyzet, és ők a kontroll szeretnék gyakorolni, és minél erőteljesebben. Azt lehet látni, hogy most a legfrissebb közlemi kutatás adatai szerint Vučićék 47%-on állnak, a koalíciós partnerük a legfőbb a szerb szocialista párt 5%-on, tehát ők ilyen 50%-ra tehetőek, a diákok 30%-ra. Most itt hozzá kell tennem, hogy ez a kormánypárthoz közeli közvéleménykutatás cégnek az eredményei. Viszont vannak az ellenzéknek is közvéleménykutatás adatai, nagyon hasonló eredményt mutatnak. Itt azt kell látni, hogy a választásra kerül máshol, akkor a haladó pártnak egyedül egy előnye, hogy a szavazóik mozgósíthatóak, nagyon fegyelmezettek, és homogén csoportról beszélünk. A diákoknál, az egyetemistáknál, illetve az ellenzéknél, ők már egy sokkal heterogénabb társadalmi csoport, és nagyon megoszlanak a széljobbtól a szélbalig. És ha ők nem tudják mozgósítani az ő szavazótáborukat, akkor lehet, hogy másként alakul egy jövőbeli választás eredménye. Úgyhogy, de fejfej mellett haladnak.
0: Alekszandr Vučić ugye már több mint 10 éve vezeti az országot, először kormányfőként, majd elnökként. Milyen volt ez az elmúlt 13 év? Milyen irányba kormányozta az országot Vučić és a pártja?
1: Igen. Hát nagyon dinamikus időszaknak mondható. Ami megállapítható, amit tényként is lehet közölni, hogy gazdasági fellendülés valójában történt az országban. Mondjuk a 2000-től 2012-ig, hogyha nézzük. De itt a korábbi kormánypártok mentségére lejjezve valahogy ott volt egy gazdasági világválság is, ami azért nagy részt, javarészt kihatott a gazdasági fejlődésre. A másik az, hogy Vučić külpolitikáját tekintve multivektorális, több irányba orientálódott, és most ez az orosz-ukrán háborúta még jobban hangsúlyossá válik, és most már nem is annyira Oroszország nem felé húz, hanem Kínával erősíti a, most már nem csak a gazdasági politikai, hanem a katonai és védelmi kapcsolatait. Amit az Európai Unió és Washington aggályokkal kezel.
0: És mi a helyzet a jogállamisággal, illetve a korrupció elleni harccal, mert hogy ez a két terület az, amit az Unió is elég gyakran bírál.
1: Igen. Na most az az érdekes, hogy Vučić 2000, a szerb haladó párt 2012-ben úgy nyerte meg a választásokat, hogy ők maguk hirdették meg a korrupció elleni harcot. Ez egy érdekes momentum. Viszont az elmúlt tizen pár év idején alatt történtek visszalépések, erőteljes visszalépések a jogállamisági kérdésekben, és igen, az ellenzéknek, illetve az egyetemistáknak ez az egyik fő célkitűzése, hogy visszaállítani a jogállamiságot, és fellépni a szervezett bűnözés és korrupcióban, igen.
0: És hát ugye magáért az újvidéki tragédiáért is a tüntetők a korrupciót teszik felelőssé, tehát hogy ott az építkezés során kisporoltak bizonyos dolgokat, és nem úgy lett az a vasútállomási épület megépítve, felújítva, ahogy kellett volna.
1: Igen. Ez volt az utolsó pont, ez volt a gyújtózsinór, ami elindította ezt a tüntetés hullámot. Én már nagyon régóta ez a társadalomban ott volt a korrupció, nem az első tüntetés hullám volt az országban, ott volt 2022-ben a Rio Tinto, a Jeber, a lítium kapcsán, kitermelése kapcsán megindult tüntetés hullám, utána a 2023-ban a tömeges lövöldözés kapcsán történt tüntetések, és ez volt az, de mindegyik mögött lényegében a korrupció állt, és a szervezett bűnözés, mert fennáll a kérdés, hogy fiatalokhoz hogyan kerülnek fegyverek, és ez bizony van összefüggés a szervezett bűnözéssel, és a nem legálisan tartott fegyverekkel az országban. És akkor szigorították a törvényt, de még nem kellőképpen sikerül fogalmasítani, hogy az illegálisan tartott fegyverekkel visszaszolgáltassák az országnak.
0: Beszéljünk Szerbia uniós csatlakozásáról is, és arról, hogy ez mikor valósulhat meg. Vučić nemrég azt mondta, szeretné, ha az ország az idei év végére teljesíteni az összes szükséges csatlakozási feltételt. Hogyan áll az ország a szükséges reformok végrehajtásával?
1: Igen, hát ez nagyon jó kérdés, mert Szerbiával 2021 óta az Unió nem nyitott meg új tárgyalási fejezetet, és hát ez lényegében az orosz-ukrán háború miatt történt, mert Szerbia ugyan elismerte Oroszország ukrajnai agresszióját, de azóta sem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben. És az Európai Uniónak egyik legfőbb elvárása a hozzá csatlakozni kívánó országokkal szemben, hogy maximálisan igazodjanak a közösség külbiztonság és védelem politikájához, és ehhez Szerbia a jelen állás szerint nem igazodott. A másik pedig az, hogy amit már említettünk, a jogállamisági kérdések, a médiának a helyzete, a szabadságjogok, illetve a korrupció. Tehát ezzel a téren még a reformokat végre kell hajtani, illetve még egy, amit már említettem, Koszovó kérdése, a két országnak rendeznie kell a kapcsolat, tehát amennyiben nem rendezik a kapcsolatukat, addig szó sincs arról, hogy ők tudnának csatlakozni az Európai Unióhoz.
0: És egyébként milyen a hangulat a polgárok között az uniós csatlakozás terén, mert a közelmúltban olyan hírek is megjelentek, melyek szerint a lakosság egyre inkább euroszkeptikus. Ez valóban így van, és ha igen, akkor ennek mi az oka?
1: Ez így van. Folyamatosan csökkent Szerbiában az Európai Unióhoz való csatlakozási kedv. Most már ilyen 40%-ra tehető azoknak a száma, akik még szeretnének csatlakozni a közösséghez. Ennek oka az egyik, hogy az Európai Unió a társadalomban, illetve a narratívában nem úgy jelenik meg, mint egy segítő oldal, illetve nem mindig a legpozitívabb fényben, annak ellenére, hogy az Európai Unió Szerbiának a legfőbb gazdasági és kereskedelmi partnere. A médiában, illetve a társadalomban inkább az jelentek, hogy Kína és más keleti szereplők azok, akik szorosabb kapcsolat, gazdasági, politikai, és most már ugye védelmi kapcsolatokat ápolnak az országgal. Úgyhogy itt problémát jelent a narratív. A képzés, ezt kellene javítani, és mindkét oldalon, de szerb oldalon is, hogy több helyen kellene azt kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió mely projekteket támogatja és milyen mértékben, mert itt a mértékről is szó van, ahogy már említettem, hogy a főkereskedelmi partnerünk mindig az Unió is nem jelenik meg általában a narratívában.
0: És mennyire igazak azok a vélemények, mert ilyenről is lehet olvasni, hogy a szerbek szerint az Európai Unió folyton újabb és újabb követelményeket állít Szerbiával szembe, amiket teljesíteni kell a csatlakozáshoz, és hogy a szerbek úgy érzik, hogy így halogatják ezt a csatlakozást. Ez mennyire reális ez a fajta vélemény?
1: Igen, ennek is van valóság alapja, mert valójában ez történt, és így és a szerb társadalomnak jelentős hányada ezt így is érzékeli. Főként, amit nehezményeznek, az pont a Koszovóhoz fűződő viszony, és ez Szerbia nehezen fogja tudni teljesíteni, de ahogy látjuk, mert párhuzamosan kell figyelni a két országot, a koszovói félnek ugyanez a problémája, és Koszovóban ugye ez a retorika jelenik már meg, és Koszovó például ugyanezért érzen okból kifolyólag, és ő még nem is EU tagjelölt ország, már szorosabbra igyekszik szűzni a kapcsolatát az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát ezek a helyzetek kölcsönhatásban vannak.
0: Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt belgrádi nagygyűlésén bejelentette, már csak néhány hétig maradt Szerbia köztársasági elnöke, azután benyújtja lemondását. Azt is mondta, hamarosan előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást tartanak. Sokak szerint azonban miniszterelnökként szeretné folytatni. A témáról Zsivit Tíme, a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutató Intézetének munkatársát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, 3 perccel 8 óra előtt orvos meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Változóan felhős lesz ma az ég, és megérkezik a várva várt lehűlés, bár a hőmérséklet még így is magas marad, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Nyugat felől azonban fokozatosan megnövekedik a felhőzet, záporok, akár intenzív zivatarok is kialakulhatnak, melyeket erős szél kísér. 29 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Rendkívüli mértékben erősíti a frontérzékeny emberek meteogyógyászati terhelését, a zivatarok környezetében kialakuló erős füllettség, igen zavaró, bár enyhítő hatású a megerősödő szél, és késő délutántól a közelgő erős hidegfront okozta panaszok is egyre erősebben megjelennek, írja a susfanap.hu. Ebben az a különösen veszélyes, hogy mindez az egyre jobban kimerülő szervezetünket éri, és ezért a szokásosnál is gyakoribb és súlyosabb következményekre számíthatunk. Miközben keleten a hőségtípusú keringési és hőegyensúlyi zavarok fenyegetnek, addig nyugaton hirtelen megjelenhetnek a kiugró vérnyomás értékek, a görcsös jellegű panaszok, az ilyen eredetű keringési következmények, sztrókok, infarktusok. Miközben a szervezetünk még nem kap enyhülést, a hidegfronti és a viharok okozta terhelő hatások még hozzá is jönnek ehhez. Legyünk rendkívül körültekintőek szervezetünk terhelésének, a lehetőség szerinti csökkentésében, és fokozottan figyeljünk a környezetünkre is.

0: Atria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Hova érdemes utazni nyáron a kánikula idején, és mely úti célok kínálnak valódi felüdülést a hőségben? A szerdai nappaliban Szabó Laci idegenvezető publicista Tajföldről jelentkezik be hozzánk, és a nyári utazási trendekről, Ázsiáról, csoportos utakról, valamint a légi utasok jogairól is beszélgetünk vele. Vendégünk lesz Novota János kapusedző is, aki 4 év után távozik a KFC Komáromtól, és a cseh Slovan Liberecnél folytatja pályáját. A foci VB eddigi eseményeit Tamás Ákossal veszük sorra, és arról is beszélgetünk, mi várható a folytatásban. Juhász Kati kulturális újságíróval pedig a nyári fesztiválokról, a Szigetről és a szlovákiai kultúrpolitikai vitákról beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. július 1-én, szerdán, a nyári vakáció első napján. Finnország feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére. 8:45-kor ezzel folytatjuk. 8:30 után pedig a Migráns Kutató Intézet szakértője nyilatkozik arról, mi lehet a megoldás az afgán menekültek visszatoloncolására az Unióból. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kiskorúak digitális védelméről készít törvényjavaslatot a szaktárca. Ukrajna egy északról érkező orosz támadástól tart. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Új törvénytervezetet készített a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnek hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja a tervezetet, mert szerintük kidolgozatlan, ráadásul a kormányon belül is eltérő elképzelések vannak. Az oktatási tárca 16 éves korhatárt javasol, míg a beruházási minisztérium 15 évet. A nyári szünidő kezdetén a gyermekjogi biztos arra kéri a szülőket, hogy a következő két hónapban a képernyők helyett inkább egymásra figyeljenek. József Miklóskó szerint a közös kirándulások, beszélgetések, sportolás vagy az együttolvasás sokkal többet ad a gyerekeknek, mint a közösségi médiában töltött hosszú órák. Hangsúlyozta, a fiatalok mentális egészsége egyre nagyobb kihívás, ezért fontos, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik iránt, figyeljenek rájuk és egyértelmű szabályokat állítsanak fel a nyári szünetben is. Balatonfüreden tárgyaltak a visegrádi négyek agrárminiszterei Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdasági válságkezelés, a biogazdaság fejlesztése, valamint az aszály és más szélsőséges időjárási jelenségek elleni együttműködés erősítéséről. Július 1-től Magyarországtól Szlovákia veszi át egy évre a V4-es elnökséget. Az ukrán hadsereg egy esetleges újabb északról érkező orosz támadásra készül, Kijev közvetlen ostromát azonban nem tartja valószínűleg, jelentette ki Oleksandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Szerinte a legvalószínűbb forgatókönyv egy az oroszországi Brianszki területről indított hadművelet, amelynek célja a Csernyihívi térség elfoglalása és az ukrán erők átcsoportosításának kikényszerítése lehet. A főparancsnok úgy véli,

0: eljárás tovább folytatódik. Izraelben kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy 20 éves amerikai állampolgárt. A rendőrség szerint a Jeruzsálem környékén élő fiatal az iráni hírszerzéssel kapcsolatban álló személyek megbízásából érzékeny izraeli létesítményekről készített fényképeket és videófelvételeket, amiért több mint 10, illetve több száz dolláros fizetséget kapott. A férfit június 9-én vették őrizetbe. Az izraeli hatóságok szerint hónapokon át tartotta a kapcsolatot iráni operatív személyekkel. Az ügyészség várhatóan a közeljövőben hivatalosan is vádat emel ellene. Heves viharok váltották fel a rendkívüli hőséget Csehországban. A délcsehországi Inchihov Hradec közelében villám csapott egy gyermektáborba. Egy középkorú férfit, aki rövid időre elveszítette az eszméletét, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Emellett 5 gyermeket is megfigyelésre a kórházba vittek. A viharok Dél-Morvaországban is komoly károkat okoztak. Helyenként 5 cm-es jég hullott, a tűzoltóknak kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk, és elárasztott területekről szivattyúzták ki a vizet.
1: Időjárás.
0: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Nyitraújla Kondbáb felől és Komárom előtt Ógyala irányából. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a tengeren túli futball VB-n, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak a 39. percben, de a csereként beállt Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve 5. VB gólját, és így felzárkózott a 6 gólos argentin Lionel Messi mögé. A norvégok vasárnap 22 órától az 5-szörös VB győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i 8-ad döntőben. Franciaország a várakozásoknak megfelelően könnyedén 3-0-ra verte Svédországot. A 8 éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a 4. meccsét is megnyerte a VB-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább 3-szor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövő listáján utolérte a szintén 6 gólos argentin Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-ad döntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában. A 20. játéknap utolsó 3. 16-ad döntős mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0 arányban verte Ecuadort, és az Anglia-Kongó párharc győztesével találkozik a hétfői 8-ad döntőben. A németek elleni mérkőzésen és az utána következő 11-es párbajban bemutatott védéseivel egy csapásra Paraguay hősévé vált Orlando Hill, a jelenleg az argentin San Lorenzo-ban védő, közel 2 méter magas kapus, akivel kapcsolatban felesége elárulta, jóformán mindenét eladta, hogy el tudja tartani a családot. A német válogatott volt szövetségi kapitánya Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is idő előtt búcsúzott a világbajnokságtól. Szerinte a nacionálelf teljesítménye katasztrofális volt, és ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot. Mint ismeretes, a hétfői játéknapon a németek egy-egyes döntetlen és hosszabbítás után 11-esekkel búcsúztak Paraguayjal szemben a 32 között. A holland lap vélemények Ronald Koeman szövetségi kapitány felelősségét boncolgatják, mint ismert kedre virradóra Marokkó 1-1-et követően 11-esekkel legyőzte Hollandiát, amelynek így véget ért a VB. Ennyit a futball világbajnokságról, egyéb sporthírek. Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-ös vezetésénél sötétedés miatt félbeszakadt a német Daniel Altmaier elleni első fordulós mérkőzése a wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyében. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Kazincbarcika Michalovce 0-0 és Brno Nyíregyháza 3-0. A magyar női junior kézilabda válogatott nem jutott negyed döntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, mert 30-27-re kikapott Norvégiától a középdöntő utolsó fordulójában. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.

0: 8 óra 17 perc van. Finnország parlamentje a napokban feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére. Ez heves reakciót váltott ki Moszkvától. A feloldásra 3 évvel azután került sor, hogy a finnek felhagytak évtizedek óta tartó katonai semlegességi politikájukkal és csatlakoztak a NATO-hoz. Közben a hírek szerint Oroszország egyre rosszabbul áll a fronton, és az üzemanyag hiány is jelentős gondokat okoz az országnak. Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Jó reggelt kívánok!
1: Kedves csókolom, jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Pátria Rádió valamennyi hallgatóját.
0: Tulajdonképpen miről szól ez a finnországi jogszabály, amely feloldja a nukleáris fegyverek behozatalát az országba?
1: Ha megnézzük, most már gyakorlatilag Norvégiától Törökországig egy folyamatos összekapcsolás van a NATO országok között, tehát tulajdonképpen rendelkezünk egy ütköző övezettel, amelyvel nyitott kapunk, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy nincsenek. És hát a Balti-tengernek a biztonsága, Északi-tengernek a biztonsága, az egész térségnek a helyzete az orosz-ukrán konfliktus miatt meglehetősen megromlott. És hát, hogyha megnézzük azt, hogy Európában hol vannak atomfegyverek, hát ezek az önében légierő által alkalmazható atombombákról van szó, 6 helyen van Európában, és ebből kimarad az északi térség, tehát a nordik országok, és ellen segített, lehet, hogy nem feltétlen saját elhatározásból, de az is lehet, hogy igen, a Finnország azzal, hogy azt mondta, hogy ő befogadja az atomfegyvereket, nem ő az első ország, aki azt mondta, de végül is a térségben Lengyelország is mondta, hogy ő is nagyon nagy örömmel fogadva amerikai atomfegyvereket, de most ebbe lépett Finnország, mint volt semleges ország, és most már mint aktív NATO ország. Tehát ezzel gyakorlatilag két célt lehet elérni. Az egyik az, hogy erősödik a NATO-nak az északi szárnya, és hogyha ott atomfegyverek amerikai kézben, amerikai ellenőrzés alatt, úgy többi ország esetében atomfegyverek lesznek, akkor ebből a szempontból biztonságosabbnak ítélhető meg ez a terület. A másik dolog az, hogy ez kivált egy ellenreakciót Oroszország esetében, hát már is tiltakozásokat fejezték ki, nem lennék túlzottan meglepve, hogyha esetleg ők is hasonlóképpen cselekednének a saját területekön, tehát erre a térségre összpontosítanának néhány atomeszköz, és hát gyakorlatilag a paritás ugye mindenképpen meghatározó tényező ebben a vonatkozásban, tehát én úgy értékelem ezt a helyzetet, mint egy eszkalációs lehetőség, és hát lehet látni azt, hogy az oroszok itt azért keményen fognak lépni, tudnék ez a térség. Elsősorban az északi tenger biztonsága, illetve mondanám azt, hogy az északi sark, és az olvadó légtömeg szempontjából biztonsági és gazdasági szempontból fontos terület. Tehát én ezt a helyzetet úgy értékelem, hogy mindenképpen erősíti a NATO-nak a szövetségi rendszerét, védelmi rendszerét, védelmi képességét. Másrészt pedig ez jelent egy bizonyos eszkalációt, a várható, hogy válasz.
0: És hát, ha már említette Oroszországot, a utóbbi napokban arról lehet olvasni, hogy nem áll nagyon jól Oroszországa a fronton, és nehéz időket él. Ezt egyébként maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is elmondta a pártja kongresszusán. Mi a helyzet jelenleg a fronton?
1: Hát jelenleg a fronton azt lehet mondani, hogy az oroszok, ha hadászati szempontból, tehát stratégiai szempontból vizsgáljuk, akkor mindenképpen azt tudjuk mondani, hogy fölényben vannak. 11 hadműveleti irány van, ahol támadást folytatnak, hát nyilván itt a Donbass térségéről van szó, mind az 1500 kilométeres határszakaszon. A 11-ből kb. 2 van az, ahol az oroszok nem tudnak különösképpen előre lépni, többi területen is nagyon lassan, és hát láttuk, hogy az ukránok kihasználják ezeket a lehetőségeket, ahol az oroszok gyengébb védelmi harctevékenységet folytatnak és betámadnak ezen kívül. Most, hogyha fronttól elvonatkoztatunk, akkor az ukránoknak megvan most már az a képességük, hogy nagy távolságban tudnak indítani drónokat, újfajta drónokat állítottak rendszerbe. Ehhez mindenképpen hozzájárul az a segítség, amit az európai országok, illetve az önkéntesek koalíció által kapott Ukrajna, és ezeket kihasználják. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy folyamatosan támadják az energetikai rendszereket, különösen az olaj, illetve gázellátást, ami hát meglehetősen kellemetlen helyzetet teremtett a front ellátása szempontjából, mivel nem tudják biztonságosan a benzint, üzemanyagot, gázolajat elszállítani arra a területre, a front területére, ahol szükség van rá.
0: És mennyire?
1: A mélységi támadásokkal, csak egy mondat, mélységi támadásokkal igen nagy veszteséget okoznak és mérget okoznak az orosz vezetés számára, mert hát azt mondják az oroszok, hogy tulajdonképpen a hadsereg nem tudja megvédeni még Moszkvát sem, nem is beszélve Szentpéterváról. Igen, figyelek.
0: Tehát mennyire komoly jelenleg ez az üzemanyaghiány, mert a hírekben arról lehet olvasni, hogy már korlátozva van ennek az üzemanyaghiánynak a fogyasztása, a használata, tehát mennyire komoly a helyzet?
1: Ez nagyon komoly. Hát, hogyha megnézzük a felvételeket, amiket kapunk a Oroszországi Föderáció különböző területéről, akkor azt látjuk, hogy nagyon hosszú sorok vannak. Korlátozás van az üzemanyag felvásárlása területén, és ez meg jelenleg meghatározott módon érvényesül a Krimbe, ahol ugye az ukránok próbálnak ellentámadásokat végrehajtani. A Krimbe gyakorlatilag most már meglehetősen nehéz üzemanyagot szerezni. Ne felejtsük el azt, hogy úgy egyébként meg nyári időszakban azért meglehetősen sok ember megy nyaralni a Krimbe, gyönyörű terület, kellemes klímával, tengerparttal, tehát ez azt jelenti, hogy ez az egész turizmus ez egy kicsit felborult most a különböző támadások következtében, mert ki az az őrült, aki oda megy szabadságra, ahol időnként felrobbantanak különböző gázszartályokat, az üzemanyag létesítményeket. Nem beszélve arról, ugye, hogy hasonló dolgokat lehet látni, és az ukránok arra mennek rá, hogy ezeket a létesítményeket támadják, hasonló dolgokat lehet látni Moszkvában, és ez most nem olyan, hogy csak úgy beszélnek a világban, hanem valóban látják a moszkvai emberek, hogy hatalmas füst, hatalmas tüzek keletkeznek, hát nyilvánvaló, hogy idegesen válaszol a lakosság. Ehhez még hozzá kell számolnom azt, hogy közelednek az orosz választások, mert nem mint a kétsége, mert nem ki fog elnyerni ezt a választást, mert elég világos, hogy ezt a Putyin fogja megnyerni, de ettől függetlenül a Putyin népszerűsége az csökken. Az ahhoz, hogy itt a energiaellátás folyamatos legyen, ahhoz az kellene, hogy az ukránok ne támadjanak. Hát nem véletlen volt az az orosz javaslat, hogy állítsuk már kölcsönösen a mélységi támadásokat energiaobjektumok ellen. Na most nem biztos, hogy az ukránok levők. Oroszország szempontjából viszont hát elmondanám, hogy teljesen komolyan helyzet, tehát ez nem vicc, és komolyan érinti a gazdaságot is. Úgyhogy ez nem nagy örömet vált ki az oroszországi vezetésben.
0: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a napokban 40 napos katonai offenzívát hirdetett meg, ezzel akarva nyomást gyakorolni Moszkvára. Milyen eredményeket lehet várni ettől az offenzívától?
1: A részeredményeket, tehát semmiképpen nem az, hogy most megfordul a háború, és így gyakorlatilag az orosz előretörést nehéz. Túlzott erős ez a kifejezés, hogy előretörés. Ez bizonyos helyeken, területek elfoglalását, aztán ezt hol az oroszok valósítják meg, hol az ukránok, úgyhogy én úgy látom, hogy ez elég kölcsönös, bár összességében a vizsgáljuk, stratégiai szempontból akkor azt mondom, hogy az orosz előrehaladás nagyobb, de közel sem felel meg annak, ami az elvárás lenne az orosz vezetés részéről. Tehát itt a Donbaszban olyan túl sok nagy előrehaladást orosz részéről nem lehet tapasztalni, és hát nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy elkezdődik az ankarai találkozó NATO csúcs értekezlet 7-én, ami azt fogja eredményezni, hogy és egyik fő téma lesz, Ukrajna segítése, Ukrajna megsegítése, tehát a NATO országok keményen fogják támogatni Ukrajnát. Hogy most ez az amerikai vezetés hogy áll hozzá, vagy hogyan, az egy más kérdés, ha ők nem, akkor is fogja támogatni a többi NATO ország, ezt elég világosan kifejtették, Euróvészéről is, az önképes koalíció részéről is, amit több mint 30 ország, tehát most a Zelenszky egy kicsit úgy érzi magát, hogy hát nem is bír hátra a székében, de meg mindenképpen nyugodtabb. Persze nyilván vannak problémák lévédelmi rendszerrel, meglehetősen gyenge, de ezekkel a támadásokkal most Ukrajna bizonyította azt, hogy általunk elképzelt orosz légvédelmi rendszer sem működik rendesen. Tehát eddig azért úgy véltük, meg azt hangoztatta az orosz propaganda, hogy Moszkvának a légvédelmi teljesen megvan oldva, nagyvárosok is megvan oldva, Szentpétervárt nem lehet megtámadni, hát ezt bizonyították, hogy ez nem igaz, nem így van, és ezekkel a támadásokkal az ukránok azt jelenti, hogy az egyébként áttörhetetlennek vélt orosz légvédelmi rendszer leküzdötték. Hát aztán ezek egyéb támadások is vannak, mondjuk a mai napon is történt olyan, hogy ukránok lelőttek egy orosz harci repülőgépet, ami azért nem minden nap szokott előfordulni. Tehát tulajdonképpen most azt lehet látni, hogy az ukrán előretörés az kicsit intenzívebbé vált. Ez köszönhető annak, hogy egyrészt bizonyítanak annak a NATO szűkítekedett előtt az ukránok, hogy igenis azt a pénzt, amit mi kapunk a nyugati országoktól, azokat arra használjuk fel, amire ők is szánták, és hát ezzel gyakorlatilag próbálják bizonyítani azt, hogy hát légvédelmi rendszerre továbbra szükség van, és lássák el őket eszközökkel. Ezt arra ezt kellene több alkalommal is kifejtetni.
0: Finnország parlamentje a napokban feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére. Ez heves reakciót váltott ki Moszkvától. Közben a hírek szerint Oroszország egyre rosszabbul áll a fronton, és jelentős gondokat okoz az országban az üzemanyaghiány is. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen, és kell is fogalmi.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Miről lehetett szó azon a titkos találkozón, melyre a napokban került sor Brüsszelben az Európai Bizottság és az afgán kormány képviselői között? Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Csenger Ferenctől.
2: Kedden 18 óráig 8 helyszínre vonultak ki a vihar miatt a Nagy Mihály tűzoltóság munkatársai Kassa megyében, tájékoztatta a hírügynökséget József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Kidőlt fák, leszakadt háztetők miatt riasztották a tűzoltóságot, közölte a szóvivő. Összesen 20 tűzoltó dolgozott a terepen. Kedden ismét megdőlt az országos melegrekord, Garamkövesden 41,3 Celsius fokot mértek, tájékoztatta a hírügynökséget Iván Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Rendkívüli helyzet kihirdetésére készül Nyitra a súlyos ivóvízhiány miatt. A hosszantartó szárazság, a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízfogyasztás következtében a víztározók gyorsabban ürülnek, mint ahogy feltöltődnek. A város elsődleges célja, hogy a kórházak, szociális intézmények, óvodák és bölcsödék ivóvízellátása zavartalan maradjon.
0: Időjárás.
2: Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Nyitraújlakon, Báb felől és Komárom előtt Ógyala irányából. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc van. A napokban egy nem hivatalos találkozóra került sor Brüsszelben az Európai Bizottság képviselői és egy afganisztáni delegáció között. A bizottság ugyanis szeretne javítani az afgán migránsok rendkívül alacsony hatékonyságú kitoloncolásán. A találkozó éles bírálatot váltott ki bizonyos civil szervezetek részéről, amiért Brüsszel olyan rezsimmel tárgyal, amely rendszeresen megsérti az emberi jogokat. De mi lehet a megoldás az afgán menekültek okozta helyzetre? A témáról Dóca Editet, a Magyarországi Migráció Kutatóintézet vezető elemzőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A felvezetőben is elhangzott, hogy ez a találkozó nem hivatalos keretek között zajlott. Ennek mi az oka?
1: Így van, tehát ugye már önmagában a találkozó egy sor bírálatot is kiváltott, többek között az európai parlamenti képviselők részéről, illetve emberi jogi csoportok is tiltakoztak ellene. Nos, ugye itt maga a probléma kör egy olyan alapvető kérdésre vezethető vissza, hogy mennyire tekinthető biztonságosnak Afganisztán. Hiszen ugye 2021. augusztus 15-én megtörtént a tálib hatalomátvétel, és azért azóta, tehát egyben a bő 5 évben folyamatosan zajlanak a viták arról, hogy Afganisztánban most vissza lehet-e toloncolni afgán állampolgárokat, tehát biztonságosnak számít az ország, avagy sem. És ugye ez is volt az egyik oka, hogy maga a tárgyalás sem kapott egyébként egy akkora nagy nyilvánosságot, pedig erre már hónapok óta készültek az EU részéről is. Még maga a tárgyalás sorozat az januárban kezdődött el, amikor az Európai Unió részéről egy tisztviselő, illetve a belga bevándorlásügyi miniszter utazott Kabulba, akkor még csak azzal a céllal, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a tálibokkal, illetve felmérjék a kabuli nemzetközi repülőtér kapacitásait. De egyébként erről sem nagyon lehetett hallani, és akkor idén, április végén, május elején robbant be a nemzetközi sajtóba is a hír, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy uniós tisztségviselők utaznak Kabulba, hogy a tálibokkal tárgyaljanak, hanem már egyenesen Brüsszelbe is meghívták őket. Úgyhogy itt alapvetően itt emiatt volt az, hogy nem igazán lehetett erről hallani, illetve a másikok pedig az volt, ami szintén egy nagymértékű bírálatot kapott, hogy ugye ez mennyiben tekinthető a tálib kormányzat hivatalos elismerésének. Ugyanis azért az EU folyamatosan hangoztatja azt, hogy itt csupán egy pragmatikus, szükségszerű együttműködésről beszélhetünk, és hogy ez nem jelenti a tálib kormányzat elismerését, ugyanakkor azért azt is látni, hogy ez valamelyest mégis beleilleszkedik a tálibok stratégiájába, hogy minél nagyobb nemzetközi elismertséget szerezzenek.
0: A tálibokról még beszélünk, maradjunk egyelőre az afgán menekülteknél. Ugye ez a találkozó azért is jött létre, mert az Európai Unió nem tudja elég hatékonyan kitoloncolni a területéről az afgán menekülteket. Mennyire számottevő ez a csoport a többi országból érkező menekültekhez képest?
1: Nos, ugye, ha megnézzük a statisztikákat egészen 2015-től, akkor azért azt látni, hogy az afgánok így általában a második helyre kerültek, hogyha azokról az összesítésekről volt szó, hogy milyen állampolgárok nyújtottak be első alkalommal menedékjogi kérelmet az uniós tagországokban. Tehát itt azért mindig egy előkelő helyen álltak, és ugye maguk a visszatérések, tehát itt most pont a 2024-es statisztikák vannak előttem, illetve a 2025-ösök is, tehát 2024-ben közel 23 ezer afgán állampolgár kapott készház kiutasítási határozatot, és csupán 435-en tértek haza, tehát 24-ben is már nagyjából egy 2%-os visszatérési arányról beszélhetünk, és ugyanez vonatkozik 2025-re is, amikor több mint 14 ezer afgán állampolgár kapott kiutasítási határozatot, de nagyjából 340 főt tudtak ténylegesen visszaküldeni Afganisztánba, tehát ez is egy ilyen 2%-os visszatérési arány. És ugye nem beszélve arról, hogy itt ezek a számok csupán azokra vonatkoznak, akiket kiutasítottak az országból. Tehát például menedékkérőként érkeztek, de nem ismerték el őket menedékkérőként. És ugye ebben a számban nincsenek is benne azok, akik valamilyen bűncselekményt már elkövettek az uniós tagországokban, és mondjuk most is jelen pillanatban is börtönbüntetésüket töltik le. Tehát itt azért egy jóval magasabb számról tudunk beszélni, hogyha mindent összevetünk. Most hozzávetőlegesen azért egy ilyen több tízezeres nagyságrend van, akiket tulajdonképpen most vissza kellene küldeni Afganisztánba. Hogy más nemzetiségek esetében hova kerül ez az arány. Én azt gondolom, hogy azért továbbra is a szírek azok, akik a legmagasabb számban képviseltetik magukat ebben a kérdésben, és így ugyanúgy gondolom, hogy második helyre az afgánok kerülhetnek, de összességében uniós szinten azért ez egy nagy szám.
0: És mi az oka annak, hogy ennyire nehéz őket visszatoloncolni?
1: Nos, ez már nem is kifejezetten az afgánokra vonatkozik, hanem ez egy általánosabb uniós helyzet. Tehát ugye nagyon sokan, miután megkapják a kiutasítási határozatot, egyszerűen eltűnnek a hatóságok szem elől. Tehát nem találják meg mondjuk őket a szálláshelyeiken, vagy pedig bármilyen más, mondjuk úgy lakcímen, ahova be vannak ugye elméletileg jelentve, tehát nem találják meg őket. A másik pedig, ugye ez pedig már kifejezetten az afgánokra vonatkozik, és amit még az interjú elején is említettem, hogy Afganisztán egyáltalán biztonságosnak tekinthető-e. 2021 után azért egy kicsit megváltozott a kép erre vonatkozóan, mert hogyha kifejezetten Afganisztánnak a biztonsági helyzetét nézzük, tehát csak katonai, illetve harcászati szempontból, akkor azért látni némi javulást. Hiszen a 20 év alatt ott első körben inkább az történt, hogy a tálibok gerilla hadműveletek keretében támadták a nemzetközi erőket, tehát az amerikai és a szövetséges csapatokat is. És ez jó példázza, hogy milyen volt akkoriban a biztonsági helyzet, hogy ebben a 20 évben semmilyen nagy léptékű ipari beruházásra nem került sor Afganisztánban. Na most ebben a tekintetben azért valamennyire javult a helyzet, mert hogy most már ugye a tálibok hatalomra kerültek, nekik már ergo nem kell senki ellen sem harcolniuk, viszont az országban továbbra is működnek terrorszervezetek. Ide tartozik például az Iszlám Állam helyi ága, az Iszlám Állam Horaszán tartomány, illetve az Al-Qaida is működik az országban. Ezek azért rendszeresen követnek el támadásokat, vagy a tálibok, vagy pedig az afgán lakosság ellen. Illetve egy másik kockázat, mert hogy Afganisztánból működnek a pakisztáni tálibok is. Tehát, hogyha most így elképzeljük magunk elé a régiónak a térképét, akkor ezt nagyjából úgy lehetne felvázolni, hogy vannak a vitatott határmenti területek, tehát ez a vitatott afgán-pakisztáni határmenti terület, és ugye ennek mentén pedig táboroznak a pakisztáni tálibok. Tehát ott építették ki a bázisaikat, és onnan támadják Pakisztánt. Tehát lényegében ugye mondjuk úgy, hogy így ide-oda tudnak ugrálni a határon keresztül, és emiatt Pakisztán rendszeresen követ el légi csapásokat Afganisztán ellen. Legutóbb most úgy emlékszem, hogy vasárnap volt az utolsó ilyen eset, amelyben legalább 30-an életüket is veszették, és egy ilyen 50-es sebesült számot közöltek. Tehát, hogy itt inkább ez tud még egy másik kockázati faktor lenni, de ez kizárólag arra vonatkozik, hogy katonai harcászati szempontból biztonságos-e Afganisztán. Itt a kitoloncolások tekintetében pedig egy másik kérdés már az, hogy emberi jogilag milyen a helyzet az országban.
0: Tehát most az Európai Bizottság az afgán kormány segítségét kéri abban, hogy segítsen visszatoloncolni ezeket az embereket, de beszéljünk arról, hogy az afgán kormánynak még milyen egyéb érdeke fűződik ehhez a találkozóhoz, mert hogy ön az egyik cikkében a tálibok diplomáciai terjeszkedéséről írt Európában. Ezt kifejteném bővebben?
1: Igen, tehát itt pontosan erről van szó, hogy ugye a tálibok miután átvették a hatalmat Afganisztánban, azért megkezdtek egy olyan stratégiai műveletet indítottak el, aminek az a lényege, hogy minél több ország nemzetközi elismerését megszerezzék. Ugye kezdetben ez inkább a régióra korlátozódott, illetve a keleti országokra, tehát pont Kínával és Oroszországgal nyitottak első körben új fejezetet a diplomáciai kapcsolatokban. Európai tekintetben viszont a táliboknak éppen papóra jött, hogy a tagországok tömegesen akarják kitoloncolni az afgánokat, akiknek most a visszafogadása alkoholapként tud tulajdonképpen szolgálni. Hogy a tálibok konkrétan mit szeretnének elérni, azt, hogy minél több tálibok által kinevezett diplomata legyen Európában, ami egyébként nem újdonság, tehát már most is vannak elvétve ilyen diplomaták. Sőt, az európai nagykövetségek egy jelentős része is kapcsolatban van a tálibokkal, és tudnak kiadni olyan vízumot, amivel be lehet utazni Afganisztánba, de azért itt még egészen elenyésző azért a diplomáciai jelenlét. És ugye ez pedig már szorosan összefügg azzal a vitával, hogy akkor az Európai Unió mennyiben fogadja el a tálib kormányzatot, mennyire ad nekik ugye legitimációt.
0: Tehát az afgánok részéről a menekültek visszatoloncolásával kapcsolatos ügyintézés csak valamiféle ürügyként szolgál?
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen szükségszerű együttműködésként írható egyébként le, tehát hogy azért a táliboknak is szükségük van arra, hogy a lakosság visszatérjen az országba, de így van, tehát ez inkább egy ilyen alkualapként tudjuk tulajdonképpen elképzelni ezt a helyzetet. Ugye itt konkrétan a tálibok mit szeretnének, ugye itt miben tudnak hozzájárulni ehhez a kitoloncolási hullámhoz? Hát ugye egyrésztről azzal, hogyha a konzuli szolgáltatásokat tudják bővíteni Európában, azzal nem csak a diplomáciai jelenlét bővül a tálibok részéről, hanem tudnak segíteni például a vízumok kiállításában, most már kifejezetten azokra gondolok, akiket ugye kiutasítanak, vagy kiutasítottak, illetve az ő személy azonosságuknak a megállapításában is tudnak segíteni. Tehát, hogy ilyen értelemben mindenféleképpen hasznukra tudnak lenni az Európai Uniónak, de ez valóban együtt jár ezzel a dologgal is, hogy akkor növelniük kell a diplomáciai jelenlétet, és azért csak együtt kell velük működni, még ha nem is ismerik el hivatalosan a tálib kormányzatot. Erre egyébként ez idáig egyetlen egy példát láthatunk, amikor Oroszország 2025 nyarán hivatalosan is bejelentette, hogy ők elismerik a tálib kormányzatot. Egyelőre más ország még nem követte a példáját, még olyan közeli partnerek sem, mint például Kína. De azért azt látni, hogy a nemzetközi közösség zöme azért nagyjából elfogadta azért ezt a kialakult helyzetet, hogy tálib kormányzat visszatért Afganisztánban, és most velük kell együttműködni.
0: És melyek azok az uniós országok, amelyek nyitottak lehetnek az afgán diplomaták fogadására?
1: Hát ugye most erre kettő példát tudnék egy első körben mondani. Norvégia volt a legelső ország, amelyik fogadott tálibok által kijelölt diplomatát, és Németország követte, és egyébként Németországban is látni azt, hogy erre jóval nagyobb a fogadtatása ennek a kérdésnek. Pont miután a táliboknak ugye volt ez a bizonyos brüsszeli tárgyalása, nagyjából ugyanebben az időszakban, a német szövetségi kormánynak is volt egy tárgyalás a tálib diplomatákkal Isztambulban, és ott pont az volt ennek a tárgyalásnak a lényege, hogy még további 4 diplomatát tudjanak fogadni Németországban, illetve a már meglévő 2 tálib diplomatának is tudják növelni a befolyását, tehát hogy azért azt látni, hogy itt inkább Németország tud ebben a tekintetben első sorban partner lenni. Viszont azóta már más országok is tettek arra utaló nyilatkozatokat, hogy ők is fogadnának tálib diplomatákat. Ide tartozott például Belgium, illetve Svédország is, illetve Ausztria szintén jelezte, hogy nyitott a tálib kormányzat irányába.
0: Ön már jelezte, hogy ugye sok bírálat is érkezett ezzel kapcsolatban, amiért az Európai Bizottság delegációja tárgyalt az afgánokkal, de van-e egyáltalán más lehetősége az uniónak, amennyiben megoldást keres az afgán bevándorlók okozta problémás helyzetre, mint tárgyalni?
1: Én azt gondolom, hogy más opció tulajdonképpen nincsen. És erre egyébként már maga az Európai Unió is rájött 2021-ben. Ugye augusztusban történt meg a hatalomátvétel, és ott nagyjából egy hónappal később, ha jól emlékszem, 2021. szeptember 21-én az EU biztonsági külésbiztonságpolitikai főképviselője nyilatkozta azt, hogy a tálibokkal mindenféleképpen együtt kell működni. Tehát ez az EU számára is világos, csak ugye itt még van egy ilyen egyensúlyozási stratégia, hogy akkor ezt hogyan tegyék meg. Tehát hogyan tegyék meg anélkül, hogy a tálib kormányzatot hivatalosan elismernék, ne is nagyon adják ennek jelét, hogy ők bármilyen módon szándékoznának ilyen lépést tenni, és mindeközben hogyan tudják kitoloncolni az afgán állampolgárokat. Tehát azért itt van egy nagyon súlyos dilemma az EU részéről, amit most próbálnak áthidalni. Meglátjuk, hogy ez a jövőben mennyire fog majd tudni működni. Azért a nyilatkozatok arra utalnak, hogy próbálják azért itt abba az irányba telelgetni a dolgokat, hogy vissza tudják toloncolni az állampolgárokat. És azért hát bízhatunk abban, hogy itt azért valóban sor fog tudni kerülni egy nagyobb léptékű kitoloncolási hullámra.
0: És ugye egyik dolog az, hogy nem tudják visszatoloncolni ezeket a menekülteket, másik dolog pedig az, hogy közben meg folyamatosan jönnek az újabb afgán bevándorlók, és nagyon sokan élnek közülük például Iránban is, ahol jelenleg háború van. Amennyiben ezt a háborút nem sikerül rövid időn belül lezárni, reális annak az esélye, hogy ezek az afgánok is útnak indulnak Európa felé?
1: Nos, az iráni háború kapcsán én most jelenleg úgy látom a helyzetet, hogy bár a háború nem ért véget, de azért az intenzitás az jelentős mértékben csökkent a háború kitörési időponthoz képest. És ugye akkor nem indultak meg egyébként afgán tömegek Európa irányába. Iránból ugye pont azért is tudnak megindulni, mert hogy a háború előtt Irán már megkezdte az afgán állampolgárok kitoloncolását, tehát ott azért naponta több ezer embert küldtek vissza Afganisztánba, ugyanígy tett Pakisztán is, és egyelőre azért nem látni, hogy ők megindultak volna, ugyanakkor azért azt is számításba kell venni, hogy 2021 után ismét megnövekedett az érkező afgán menedékkérők száma, és ott valóban voltak már nagy számban olyanok, akik már Pakisztánból, Iránból, vagy pedig Törökországból érkeztek, tehát ugye itt egy másodlagos migrációs folyamatot láthatunk ennek a hátterében. A jövőben itt azt tud majd kérdéssé válni, hogy Törökország mennyire tudja majd tartani a határát. Az Európai Unió és Törökország még 2016-ban kötött egy olyan megállapodást, amelynek értelmében a török kormány tulajdonképpen feltartóztatja a szíriai menekülteket, és nagyjából ekkoriban kezdte meg Törökország is felépíteni az iráni határon a határkerítést, és ezért egyelőre azt látni, hogy ez valóban egy elrendtelenítő erővel bír, illetve maga az uniós politika is egyre inkább szigorodik, tehát azért ez elrendtelenítő erővel bír. Úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy a közeljövőben nem tartom valószínűnek, hogy afgán állampolgárok tömegesen érkezzenek Európába, de attól függetlenül továbbra is meghatározó számban jelen lesznek a statisztikákban.
0: Ön említette az elrettentő erőt, és erre kapcsolnék ki, és az utolsó kérdésemmel, ugye továbbra is jelentős gondokat okoz az Európai Unió számára az illegális migráció. Mennyibe tud segíteni ezen a helyzeten a nemrég elfogadott migrációs paktum? Mert szakértők szerint ez a paktum nem jelent szigorítást, és hiányzik egy olyan erő, ami visszatartaná a bevándorlókat attól, hogy elinduljanak Európába. Ezt ön hogy látja?
1: Én azt gondolom alapvetően, hogy maga a paktum az valóban nem lesz egy elrendeltő erő, tehát azok számára nem legalábbis, akik mondjuk most döntik el, hogy ők akkor már pedig meg fognak indulni Európába. Ugyanakkor a paktum azzal a célral is jött létre, hogy az Európában már kialakult súlyos menekültügyi helyzetet kezelje. Tehát kezelje például pont azt a kérdést, amiről még a beszélgetés elején itt szóba is került, hogy miért nem tudják egyáltalán kitoloncolni azokat az állampolgárokat, akik már megkapták a kiutasítási határozatot. Tehát például a visszatérési központoknak pont ez lenne a lényege, hogy akiket kiutasítottak, azokat ne engedjék be az ország határon belülre, hanem egy harmadik országba szállítsák át. Nyilván itt is azért vannak kérdések, hogy ez mennyire fog tudni működni a jövőben, hiszen nem annyira lehet látni azt, hogy itt tömegesen érkeznének itt a partneri felajánlások harmadik országok részéről, tehát ennek azért a hatékonysága vitatható, és azért alapvetően egyébként a paktumnak is. Tehát itt azért Európában, már több nyugat-európai országban azért öltött már akkora méreteket a bevándorlásügyi helyzet, hogy nem biztos, hogy itt a paktum azt fog majd tudni érdemben segíteni a már kialakult helyzetem. De az viszont, hogy azokat megakadályozva, akik el szeretnének indulni az országból, nem gondolnám, hogy ebben fog tudni változtatni a paktum.
0: A napokban egy nem hivatalos találkozóra került sor Brüsszelben az Európai Bizottság képviselői és egy afganisztáni delegáció között. Az Unió ugyanis szeretne javítani az afgán migránsok rendkívül alacsony hatékonyságú kitoloncolásán. A találkozó éles bírálatot váltott ki bizonyos civil szervezetektől, amiért Brüsszel olyan rezsimmel tárgyal, amely rendszeresen megsérti az emberi jogokat. A témáról Dóca Editet, a Magyarországi Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálhatják. Ha tehetik, maradjanak velünk, Jakubec László várja önöket a nappaliban. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is Bábel Ivett búcsúzik. További szép napot kívánok!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat 2026. július 1-én, Anna Mária és Tihamér napján. A tomboló hőség és a fociláz közepette mai műsorunkban. Annak járunk utána, változtak-e, és ha igen, milyen irányban az utazási szokások, mik az aktuális turisztikai trendek, s egyáltalán hol érdemes felfrissülést keresnünk kánikula idején. Szabó Laci utazási szakértővel beszélgetünk majd, de természetesen szó lesz fociláz is, és közelgő nyári fesztiválokról. További részletek híreink után, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Figyeljünk oda a vakációzó gyermekekre, kéri a gyermekjogi ombudsman. A V4-ek és más európai agrárminiszterek tárgyaltak Balatonfüreden. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Új törvénytervezetet készített a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnek hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja a tervezetet, mert szerintük kidolgozatlan, ráadásul a kormányon belül is eltérő elképzelések vannak. Az oktatási tárca 16 éves korhatárt javasol, míg a beruházási minisztérium 15 évet. A nyári szünidő kezdetén a gyermekjogi biztos arra kéri a szülőket, hogy a következő két hónapban a képernyők helyett inkább egymásra figyeljenek. József Miklósko szerint a közös kirándulások, beszélgetések, sportolás vagy az együttolvasás sokkal többet ad a gyerekeknek, mint a közösségi médiában töltött hosszú órák. Hangsúlyozta, a fiatalok mentális egészsége egyre nagyobb kihívás, ezért fontos, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik iránt, figyeljenek rájuk és egyértelmű szabályokat állítsanak fel a nyári szünetben is. Balatonfüreden tárgyaltak a visegrádi négyek agrárminiszterei Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdasági válságkezelés, a biogazdaság fejlesztése, valamint az aszály és más szélsőséges időjárási jelenségek elleni együttműködés erősítéséről. Július 1-től Magyarországtól Szlovákia veszi át egy évre a V4-es elnökséget. A halálbüntetés világméretű eltörlésére szólított fel Emmanuel Macron francia elnök a Párizsban megrendezett halálbüntetés elleni világkongresszuson. Macron aggasztónak nevezte, hogy egyre több helyen újra felmerül a halálbüntetés visszaállításának gondolata, miközben tavaly 17 országban összesen több mint 2700 embert végeztek ki, ez a legmagasabb szám 1981 óta. A francia államfő szerint a halálbüntetés elleni küzdelem az emberi méltóság védelméről szól. A konferencián az Európa Tanács főtitkára arra is felszólította Fehér Oroszországot, hogy szüntesse meg a halálbüntetést, amely Európában már csak ott van érvényben. Irán továbbra is a tárgyalásos megoldást részesíti előnyben az Egyesült Államokkal, ugyanakkor készen áll egy esetleges újabb háborúra is, jelentette ki az iráni parlament elnöke Mohammad Baqir Qalibaf. A nyilatkozat előtt Irán és az Egyesült Államok küldöttsége Katarban kezdett egyeztetéseket közvetítők bevonásával, közvetlen tárgyalások azonban egyelőre nem várhatók. Qalibaf arról is beszélt, hogy az amerikai blokád idején Irán gyakorlatilag nem tudott kőolajat exportálni, a korlátozások enyhítése óta azonban már több mint 40 millió hordó olajat értékesít.

0: Elefántcsont part 2-1, Franciaország, Svédország 3-0 és Mexikó, Ecuador 2-0. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10 arányban legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.
1: Időjárás. Ma közepesen felhős lesz az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek Komárom előtt Ógyalla irányából, Krasznahorkavárajján Rozsnyov felé és Kassán a Palackéhon a városból kifelé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

9 óra múlt 9 és fél perccel. Magazinunk mai tartalmából. Ha elviselhetetlen a hőség, irány Tajföld. Tán elsőre furcsának tűnik ez a kijelentés, mégis igaz. A dél-kelet-ázsiai országból jelentkezik majd Szabó Laci idegenvezető, publicista és utazási szakértő. Nem csak a távol-kelet látnivalóiról és a tajemberek vendégszeretetéről beszélgetünk vele, hanem arról is, mik az idei utazási trendek, mire vágynak az utasok és hogyan alakítja át a hőség a turisták szokásait. Juhász Katalin kulturális újságíróval és költővel a nyári fesztivál szezonról beszélgetünk, mely rendezvényeken járt már idén, hová készül még és mit vár a sziget régi új korszakától. A beszélgetésben szóba kerülnek a szlovákiai fesztiválok körüli

kultúrpolitikai viták is. A foci VB eddigi eseményeit Tamás Ákossal vesszük sorra, és arról is beszélgetünk, mi várható a folytatásban. És ha már fociláz, 4 év után távozik Komáromból Novota János, a korábbi kiváló kapus a szlovák válogatott szakmai stábjában is szerepet kapott, most pedig a cseh Slovan Liberecnél folytatja kapusedzőként. Az elmúlt szezonról, a komáromi évekről, a váltásról és az új kihívásról kérdezzük majd. Munkatársaim Vasies Olivia hangmérnök, valamint Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, ha tehetik, rádiózzanak velünk.

Kedves hallgatunk, július 1-e van, az év 182. napja. Névnapjukat az Anna Máriák és a Tihamérok ünneplik. Semmelweis Ignác születésére emlékezve ezen a napon tartják Magyarországon a Semmelweis napot, a Magyar Egészségügy napját, az Egészségügyi Dolgozók napját. A világ több országában is jeles nap a mai, Burundiban a Függetlenség napja, Surinámban pedig a Szabadság napja. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. 1847 kibocsátják az Amerikai Egyesült Államok első posta bélyegét. 1862 megnyitja kapuit az oroszországi állami könyvtár. 1900 Ferenc Ferdinánd osztrák főherceg, az osztrák-magyar monarchia trónörököse, a császári ház ellenzése dacára feleségül veszi Chotek Zsófia grófnőt. 1917 a galíciai fronton megindul a Kerenszki offenzíva. 1921 megalakul a kínai kommunista párt. 1991 formailag is megszűnik a Varsói szerződés. 1997 Hongkong visszakerül Kínához. 2002 megkezdi működését a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, és 2025 felfedezik a 3 Iper Atlasz nevű csillagközi üstököst. Július 1-e több ismert személyiséghez is kötődik. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, magyar orvos és Batthyány Ilona, grófnő, valamint ezen a napon hunyt el Erik Satie, francia zeneszerző és zongoraművész. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. 690 éve 1336-ban ezen a napon született Fülöp Orléans első hercege, 6. Fülöp francia király fia. 545 éve 1481-ben ezen a napon született második keresztély, Dánia, Norvégia és Svédország királya, akinek uralkodása a skandináv történelem mozgalmas korszakára esett. 520 éve 1506-ban ezen a napon született második Lajos magyar és cseh király, fiatalon került trónra és a magyar történelem egyik tragikus sorsú uralkodójaként emlékezünk rá. És 380 éve 1646-ban ezen a napon született Gottfried Wilhelm Leibniz, német matematikus és filozófus. A koraújkori európai gondolkodás egyik legnagyobb alakja volt, munkássága a matematika és a filozófia történetére is maradandó hatást gyakorolt. 125 éve 1901-ben ezen a napon született Ignótus Pál, magyar író. A 20. századi magyar szellemi élet ismert alakja volt, publicistaként, szerkesztőként és esszéistaként is jelentős szerepet játszott. A Nyugat köréhez is kötődött, és munkásságában fontos helyet kapott a közéleti reflexió. Éve 1736-ban ezen a napon hunyt el III. Ahmed, az Oszmán Birodalom 24. szultánja. 145 éve 1881-ben ezen a napon hunyt el Rudolf Hermann Lotze, német filozófus. 130 éve 1896-ban ezen a napon hunyt el Harriet Becker Stowe, amerikai írónő, a Tamás bátya kunyhója szerzője. Regénye nagy hatás gyakorolt a rabszolgaságról folytatott közgondolkodásra, és 55 éve 1971-ben ezen a napon hunyt el William Lawrence Bragg, Nobel-díjas angol fizikus, a röntgen diffrakció kutatásának egyik úttörője. 65 éve 1961-ben ezen a napon született Diana Velszi hercegnő. A brit királyi család egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja volt, nem csak közéleti szereplései, hanem jótékonysági munkája miatt is világszerte ismerté vált. Személye halála után is erősen jelen maradt a modern brit történelem és a populáris kultúra emlékezetében.
45 éve, 1981-ben ezen a napon hunyt el Breuer Marcel, építész és formatervező, a Bauhaus mestere, a modern építészet és bútortervezés egyik világhírű magyar származású alkotója volt. Nevéhez fűződik többek között a csővázas bútor forradalmasítása, építészként és formatervezőként egyaránt a 20. század meghatározó mesterei között tartják számon. S végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 51. születésnapját Sufjan Stevens, amerikai énekes, dalszerző és multi-instrumentalista. Különleges, érzékeny hangvételű dalai miatt az amerikai alternatív zene egyik legfontosabb alkotójaként tartják számon. Eseménynaptárunk mai zárásaként most tőle szól egy dal, amelynek a címe Chicago.

Fél tíz lesz 5 perc múlva, most kultúrpercek rovatunk következik, tartsanak kérem velünk! Szalai Zoltán kapta az idei Madács díjat Sivatagi Só című regényért, a műfordítói kategória díjazottja pedig György Norbert lett Ivan Medgyesi Evészet című kötetének magyar fordításáért. Két Madács nívó díjat is odaítéltek, Forgács Miklós a Nyálbúvár, Nagyhajnal Csilla pedig a Majdnem észszerű távolságból című kötetéért részesült elismerésben. A díjakat a pozsonyi Zicsi palotában adták át június 24-én. Az Irodalmi Szemle idén is meghirdette Art Ér című nyári tehetséggondozó táborát, amelyet július 27-e és 29-e között rendeznek meg Búcson. A táborba verssel, prózával, drámával, kritikával vagy esszé részlettel lehet jelentkezni, rövid életrajzzal együtt. A pályázat beadási határideje június 26-a volt, de még lehet jelentkezni a kiválasztott résztvevők számára a szállást és az étkezést is biztosítják, részletek az Irodalmi Szemle honlapján.

Budapesten idén nyáron több helyszínen is Viktor Vasarely művészete kerül a középpontba. A főtárlata a Vasarely 120 címet viseli a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás több mint 140 műalkotással, dokumentumokkal, fotókkal és filmfelvételekkel mutatja be a 120 éve született magyar származású alkotó életművét. A programsorozathoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Galériában a Kinetikus Víziók, a neokortárs művészeti térben pedig a Vasarely Don't Go Home című kiállítás is látható.

Ma este 8 órától Pozsonyban a Vajnorská utcai kulturális központban ad koncertet a Visegrád Jazz Orchestra Peter Lipeával. A nemzetközi formációban szlovák, cseh, magyar és lengyel zenészek játszanak. Műsorukban világjáró jazz standardek szólalnak majd meg. Július 2-án, azaz már holnap kezdődik az idei NF Green Festival, amely 3 napon át koncertekkel, beszélgetésekkel, workshopokkal és a közösségi programokkal várja a közönséget. A fellépők között ott lesz többek között Lili Labus, Bogas, Malverde, a Flanger Kids, az Unicumbia és az Orkesztár Budimpesta. A programban joga, slam poetry, közös éneklés, linó meccés, agyagozás, kvíz és podcast beszélgetések is szerepelnek. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-e. A legjobb alkotásokat október 28-án Királyhelmecen díjazzák, bővebb részletek a Smith honlapján olvashatók. Július 3-án pénteken 18 órakor nyílik meg Komáromban a Limes Galéria Dúdor István termében Mazán Anikó Memoria Sedae című kiállítása. A tárlatot Ölvecki Gábor grafikus művész nyitja meg. És végül, de nem utolsó sorban, július 22-én, kedden 18 órakor nyílik meg Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Halhatatlanság forrása című Strobl kiállítás. A tárlat különlegessége, hogy elveszettnek hitt és csak a közelmúltban azonosított Strobl Alajos művek is a nagy közönség elé kerülnek. A kiállítás július 23-ától szeptember 19-éig látogatható, kettő szombatig a belépés ingyenes.

0: 3:50. Javában tart a nyári utazási szezon, sokan már úton vannak, mások még csak most tervezik a nyaralást, de vajon mire vádnak idén az utasok, hogyan változtak a turista szokások, és mire érdemes odafigyelni indulás előtt, útközben, vagy akár hazaérkezés után. Szabó Laci idegenvezető publicista, utazási szakértő, ezúttal Tajföldről jelentkezik be hozzánk. Szervusz, Laci!
1: Szia! És üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük ezzel a Tajfölddel. Minden Európából ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ott ilyenkor elviselhetetlen hőség van, de te pont az ellenkezőjét mondtad nekem, amikor felhívtalak ezzel az interjúval kapcsolatban. Milyen most az idő, és miért lehet Tajföld nyáron is jó célpont?
1: Ilyen körülbelül 30-31 fok van itt most Bangkokban, azért nincs hideg, tehát hogy ez azt nem kell, de mondjuk például éjszaka ki lehet bírni, úgyhogy nem megy a klíma, úgyhogy teljesen jó, süt a nap, ugye a klímaváltozás miatt azért változnak az idők, tehát hogy korábban az volt a szokás, vagy az volt a jellemző, hogy így az a novembertől márciusig volt ez a száraz téli időszak, az, ami azt jelenti, hogy ilyen 30 fok környékén, és utána jött az esős időszak, most pedig már az van, hogy gyakorlatilag júniustól egészen, tavaly itt voltam ugyanígy júniustól szeptemberig, kétszer kellett előkapni az esőkabátot, tehát hogy alig esik.
0: Turistákat vezetsz ugye most is, érzel változást az előző évekhez képest abban, hogy mire vágynak, mit keresnek, mennyire óvatosak, vagy épp mennyire kalandvágyók a turisták?
1: A mi csoportunkban ilyet én nem nagyon érzek, tehát hogy most is így szezonon kívül, mert azért szezonon kívül vagyunk, egy egész busznyi vendégen van, tehát hogy sokan vannak, érdeklődnek, tehát így a mi vendégeink azok ilyen szempontból nem nagyon változtak. Amit így a helyiek mondanak, az viszont egyértelmű, hogy most nyáron, illetve az idejében körülbelül Tájföldön egy ilyen 8%-kal csökken a turizmus, tavaly 10-zel csökkent, tehát így a két év alatt azért ez már jelentős, és így a városban látva, tehát ma voltunk a fekvő Buddhánál, gyakorlatilag teljesen üres volt a templom, alig volt ember, lézentek az emberek, egy-egy emberrel lehetett találkozni, főszezonban azért ez nem jellemző, de ha csak a tavalyi számmal hasonlítom össze, akkor ez azt jelenti, hogy tavaly is azért sokkal több embert láttam, itt sokkal több volt a vendég, hogy ennek mi az oka, az ugye rátérhetünk arra a következő részre is. Igen, tehát hogy az emberek elkezdtek másként utazni idén, tehát ugye azért nagyon sok ilyen csapás volt. Volt először hogyha csak az ázsiai részt nézzük, ugye tavaly volt a háború itt, mármint a tájföldi kambodzsai háború, ami egy kicsit elbizonytalanította az embereket. Idén ugye jött az iráni háború, ami meg az öböl menti légitársaságok állította le napokra vagy hetekre, és ugye leginkább ezeket használják az utasok, meg akik erre felé jönnek, és valóban valószínűleg az lesz az idei trend, hogy idén az utasok inkább Európában maradnak. Tehát itt a helyiek is azt mondják, hogy az európai turisták hiányoznak a leginkább, hogy belőlük van kevesebb lényegesen, mint mondjuk tavaly.
0: Tajföldről, ha még beszélgetünk, milyen ország ez idegenvezetői szemmel? Mit szoktak benne leginkább megszeretni az utasok?
1: Nagyon biztonságos, tehát hogy az egyik szempont az valóban az, hogy biztonságos. Tehát körülbelül a harmadik nap az ember kikapcsolja azokat a riasztókat, hogy becsuktam az ajtót, elzártam az útlevelet, nem hagytam pénzt véletlenül, hogy valami, mert tudja az, hogyha véletlenül pénzt is hagy az asztalon, az meg fog maradni. Tehát, hogy így a helyiek biztosan nem fogják elvinni. Nekünk már olyan is volt, hogy 5000 eurót hagyott egy vendég az asztalon, bejött a takarítón, szépen körbe takarította, de az maradéktalanul ott volt, de vesztettünk el már útlevelet, telefont, pénzzel, minden visszajött, tehát hogy tényleg ilyen szempontból biztonságos, és azért még továbbra is olcsó, tehát hogy én például előbb ebédeltem, és azért fizettem 150 eurót, abban volt rizs, hús, meg Coca-Cola, és egy ilyen turistás zónában voltam, tehát még csak nem is a külső zónákban, mondjuk egy fél ananász az nagyjából ilyen 50 centbe kerül, hogyha üdítőt veszel, bármilyen ilyen szénsavas üdítő, az nagyjából ilyen 40-45 cent a fél liter. Tehát, hogy tényleg itt nagyjából a harmadik nap nem csak a riasztók kapcsolnak ki, hanem az is, hogy amikor bemész egy étterembe, ránézel az árakra, és mert tudod azt, hogy 10 eurónál szinte lehetetlen itt többet fizetni, és ezt szeretik azért az utasok. Hát persze utána a többi, ami még így jellemző, ugye szép partok, kedves emberek, akkor utána az elérhető árak, az, hogy azért a vallásilag is viszonylag közel vannak hozzánk, azért a kereszténységhez leginkább a buddhizmus áll közel, úgyhogy ez a kombináció. Ez azt szoktam mondani, hogy a sok adottság, ami van, mindenből egy kevés van, de egy ideális kombináció arra, hogy a turista jól érezze magát, és nem csak jól érzi itt magát, hanem leginkább vissza is szokott jönni.
0: Úgy tudom, hogy ma már tovább is utazol, merre vezet az utad, és milyen csoportokkal dolgozol most a nyáron?
1: Hát most ugye 4 csoporton van, ugye most kezdtünk, tehát ugye elindulunk, most volt a bangkoki rész, ma megyünk Le Krabira, az ugye a tengerparti rész, ott leszünk egy hetet, és akkor utána onnan folytatjuk Penang, Kuala Lumpur, tehát Malajzia, és végül Szingapur, ott fogjuk zárni a túrát. Úgyhogy azért még elég sok hátra van, de most lesz az a relaxációs rész, amikor megyünk a tengerre, várjuk a szép napsütést, bár mondjuk azért ilyenkor, ami azt így be kell valami, tehát ilyenkor lehet, hogy süt a nap, de azért viharosabb a tenger, tehát amikor így mész a tengerre kirándulni, akkor azért ott előfordulhatnak nagyobb hullámok, vagy az, hogy nem annyira sima az út még eljutni mondjuk a Pipi-szigetekre, vagy hát utána a következő csoportomnál már az is probléma lehet, mert ugye 4 csoport lesz, az is probléma lehet majd, hogy augusztus 1-én lezárják a Pipi-szigeteket egész szeptember végéig, ilyen természetvédelmi okokból, és akkor nem is lehet elmenni oda, maximum úgy előről lehet megnézni, ha éppen a hullámok engedik.
0: Azt tudom, hogy neked a munkád a szenvedélyed is, de mégis a nyár ideje alatt marad azért időd saját kirándulásokra, saját élményekre is?
1: Nyilván persze, tehát ugye most jártam ugye Spanyolországba, Sevillába, Olaszországba, hazajövök, 2 napon belül már megyek Kenyába, Zanzibár, tehát azért magamnak is Isztambul lesz utána, úgyhogy azért utazgatok amennyire csak lehet. Uh-huh. De hát azért dolgozni is kell valamikor.
0: Igen, hogyha kicsit így általánosabban nézzük az idei nyarat, mit tapasztalsz, melyek most a legkeresettebb úti célok? Még mindig a klasszikus tengerparti országok viszik a prímet, vagy érezhetően változik valamelyest ez a térkép?
1: Szerintem, hogyha most így konkrétan az európai turizmusról beszélünk, az európai turistákról, akkor egyértelműen az idei nyár arról fog szólni, hogy leginkább otthon fognak maradni. Pontosan a háború meg az azt követő bizonytalanság miatt úgy érzik, hogy Európa egy biztonságos sziget, vagy hát ugye kontinens, és hogyha ott vannak, azon belül gyakorlatilag nem fordulhat elő az, ami mondjuk a február végén volt, hogy itt rekedtek a turisták, menekítőjáratokat kellett bevetni, meg hasonló dolgokat. Azért az egy ilyen rémálom volt nagyon-nagyon sok embernek. Én akkor is itt voltam, úgyhogy nekem is kellett menekítenem turistákat. De szóval, hogy, és ugye láttam is, hogy mit csinálok, úgyhogy pont ezért azt gondolom, hogy az idei főszezonban valóban a tengerpart és az európai tengerpartok lesznek azok, amelyek így ilyen teltházasak lesznek valószínűleg, tehát ez az olasz, spanyol, Olaszország, Görögország természetesen a kisebb szigetek, Törökország az mindenképpen, de Horvátország, de feltörekvő országok is ilyen, mint Albánia, például Szlovénia is, oda is többen fognak menni, felfedezik ezeket Montenegro, Franciaország, és akkor utána még Egyiptomot mindenképpen említeném. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén a nyári időben az mindenképpen a tengerpart lesz, és ősszel, tehát ez a szeptember, inkább azt mondanám, hogy a késő szezon, tehát ez a szeptember második felében kezdődnek el ezek a városlátogatások, pont amit most átéltünk, vagy ti átéltetek, én nem, mert elmenekültem, de szóval ez a hőkupola, meg ez a nagyon nagy meleg, ami ott volt, ez egyszerűen a városlátogatásra alkalmatlan. Mint az emberek, akik ilyeneket terveznek, azok leginkább azt fogják csinálni, hogy őszre halasztják. Tehát szerintem ez így el fog választódni, hogy lesz tényleg, az lesz ez a június-július-augusztus lesz ez a tengerpart, és azt követően pedig elindulnak ezek a városlátogatások, ez a szeptember vége, október, akkor azért már jó idő van, vagy elviselhető az időjárás is, és talán az árak is egy kicsit lemennek, mert így a repjegyek ilyenkor egyébként, ha valaki egyénileg utazik, brutális szinten vannak Európán belül.
0: Ha már hőkupola, meg elviseletetlen hőség, ugye egyre többet hallani az úgynevezett coolcation, remélem jól ejtem, jelenségről, vagyis arról, hogy a turisták a kánikula elől hűvösebb helyekre menekültek, vagy menekülnek. Látod te is ezt a gyakorlatban, érzékeled? Hogy akár nem tudom, lengyel tengerparthoz? Nem.
1: Nem. Szerintem ez még nagyon távoli jövő, ha egyszer be fog ez következni. Inkább ugye pont amiatt, mert amikor így jön egy ilyen hőkupola, akkor egyszerűen, vagy egy ilyen hasonló kánikula, akkor ez így napokon belül jön, tehát nem az van, hogy előre tudom egy, vagy kettő, vagy három héttel, és akkor meg tudom tervezni, tehát mire én már elkezdeném tervezni egy ilyen túrát, hogy elmenekülök az elő, addigra viszont annyira magasak a jegyárak pár nappal az indulás előtt, hogy ez kivitelezhetetlen. Már továbbra is, hogy az emberek szeretik azt, hogy tényleg ezeket a megbízható európai tengerpartokat, ahol tudják, hogy minőségi szolgáltatásokat kapnak, és biztonságban vannak. Úgyhogy én továbbra is azt gondolom, hogy ez a földközi tenger, Adria, itt ez a rész, ez mindenképpen menő lesz, hát meg az Egyiptom. Tehát ami még érdekesség, hogy igen, hogy ugye régen volt még ez a Tunézia, az most így nagyjából ki is esett, vagy hát eléggé lecsökkent az érdeklődés iránta, de Egyiptom az továbbra is egy jó célállomás, de az is mondjuk így most nyáron, ott azért ott is meleg van, nagyon meleg van, és elviselhetetlen a meleg, úgyhogy az inkább az a szeptembertől.
0: Mit ajánlanál azoknak, akik nem a legfelkapottabb, legzsúfoltabb helyekre mennének? Hova érdemes figyelni, hogyha valaki kimaradtan a tömeget szeretné elkerülni, de azért élményeket is szeretne közben szépeket szerezni?
1: Nagyon kevés hely van ilyen egyébként a világon, tehát azok, amik így ilyen felfedezetlenek, tehát hogy egyre több a turista, mindenki látni akar, és mindenki ezeket a helyeket keresi, tehát lehet, hogy ami még ma ilyen, az holnap már nem ilyen lesz, mert ugye az Instagram, meg a közösségi médiáknak hála, ugye ez viszonylag pillanatokon belül bejárja a világot, hogy ez egy ilyen érintetlen terület, ez holnap után már nem is lesz az. Úgyhogy nagyon nehéz ilyet mondani, de nyilván azért vannak, tehát mondjuk, hogyha csak az Ázsiát nézem, itt azért van egy pár olyan ország, ami még kevésbé felkapott, ilyen nagyon autentikus, akár Laoszról van szó, Vietnam egyre inkább népszerű a szlovákiai turisták körében, és hogyha majd egyszer újra békés lesz, akkor akár Burma, vagy hát ugye Myanmar, az is nagyon jó rész, de egyébként Európában is vannak nagyon-nagyon jó részek. Olaszországban is találni olyan helyeket, ahol kevesebb a turista, vagy akár Portugáliában, vagy mondanám azt, hogy Azori-szigetek, Madeira, tehát ott minden, bárhová el tudunk menni, azért mindenhol lesz turista, vagy hogyha egy kicsit a szezonon kívül megyünk, ez a július-augusztust így kikerüljük, akkor azért szerintem nem fogjuk azt érezni, hogy nagyon sok a turista. Meg a másik dolog egyébként így a sok turistával kapcsolatban, hogy akik hotelekben szállnak meg, az se jó egyébként, hogyha vannak helyek, ahol gyakorlatilag nincs turista, nincs senki, mert elmész egy szállodában, és nincs semmi, tehát hogy egy ilyen szellemházban vagy, és az annyira lehangoló tud lenni, arról nem is beszélve, hogy minden szolgáltatás bezárt, nem nagyon tudsz, reggeli az olyan, hogy ilyen semmilyen, tehát hogy az, amit nyerek azzal, hogy kevesebb az ember, azt elvesztem az összes többi élménynél.
0: Jó, hogyha így általánosságban beszélgetünk utazásról, utazásokról, mire figyeljünk oda utazás előtt? Tehát mi az a mondjuk három dolog, amit sokan elrontanak már a tervezésnél?
1: Nagyon sok minden ugye attól függ, hogy repülős útról van szó, vagy autós, vagy vonatos, de ami mindenképpen fontos, és én főleg most már ez a közösségi média, mesterséges intelligencia kombónak tudok be, hogy nagyon-nagyon sok a hamis információ az interneten, nagyon-nagyon sok az úgynevezett tuti tip az interneten, amik nagyjából átverések, hogy azért nagyon-nagyon óvatosan kell lenni, tehát tényleg a szakembereket is meg kell hallgatni, vagy sokszor ez fontos. El kell dönteni, hogy utazási irodával megyünk, hogy egyénileg. Vannak célállomások, amit szinte csak irodával javasolnék. Vannak dolgok, amiket pedig egyénileg is meg tudunk oldani. De ami a lényeg, hogy mindenképpen, hogyha összeadjuk a költségeket, ha repülős útról van szó például, hogy akkor mindig a végösszeget nézzük. Tehát hiába lesz mondjuk egy repülőjegy, ez most nyáron jellemző Európába, hiába lesz maga a jegy mondjuk 70 euró, és az milyen jól hangzik, de ha hozzáadok még valamilyen szolgáltatást, mert egy hétre elmegyek, azért kell egy csomag, azért kell egy ülőhely, meg ez az amaz, és kiderül, hogy a végén a 70 euróból 390 lesz, és mondjuk egy nemzeti légitársaság meg elvisz ugyanoda 220-ért, de amikor a 70-et hasonlítom a 220-hoz, akkor szóba se jöhet az, de végeredménynél pedig jóval olcsóbb lesz az. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog. Ha egy jegyet foglalunk, én általában szoktam javasolni, hogy mindig a légitársaság oldalán forduljuk le, mert ha bármi történik, bármit szeretnénk csinálni utólag, az a legegyszerűbb, tehát sokkal macerásabb, hogyha egy közvetítő cégen keresztül vesszük, és tényleg az egyik legfontosabb, hogy mindig a végeredményt nézzük, és ne az, hogy egyes tételeket. A szállodáknál pedig el kell dönteni, hogy vannak ezek a lakások, amiket nagyon sokan szeretnek. Én nem vagyok annyira nagy barátja, ezt bevallom. A szállodák szerintem sokkal kényelmesebbek, biztonságosabbak valamilyen szinten, mert ugye a lakások nem adják azt a hangulatot, hogy most én így otthon vagyok, nyilván, ha sokan vagyunk, akkor igen. De például mondjuk mondok egy ilyen példát, hogy este indulok haza, mondjuk 9-kor indul a gépem, minket szállodában minimum a recepción tudom hagyni a csomagot, de néha még megadják a szobát délután 5-ig, az Airbnb-ben soha nem fogják nekem ezt megtenni, tehát én az utolsó napon a bőröndömmel mászkálhatok az utcán, ezt is érdemes figyelembe venni, és ugye a legfontosabb, hogy mindig legyen biztosítás, tehát hogy az mondjuk egy ilyen alap dolog, de sokan ezt így elfelejtik, ez egy nagyon fontos dolog, mert bármi történik külföldön, akár itt mondok egy példát, itt a vendégekkel volt egy olyan csoportom, hogy egy csoporton belül 8 embert harapott meg a majom, mert kicsit agresszívebbek voltak, és mondjuk egy ilyen veszettség elleni oltás, ami ilyenkor elengedhetetlen, az adott esetben akár 1000 euróba is kerülhet.
0: Hát kérdeztem volna, mire figyeljünk utazás közben, azt gondolom ez is valahol ott tartozik, de mégis mi az, ami apróságnak tűnik, de könnyen elronthatja a nyaralást?
1: Hát, például mondjuk a szállás. A szállás azért az eléggé fontos, azt gondoljuk, hogy az egy ilyen jó nekem a háromcsillagos is, hogy valami hasonló, de valaki ügyes és jól tud így mozogni így a szállodákban, az árakban egy kis trükkel, néhány trükköt bevetni, akkor gyakorlatilag luxusban tud lakni háromcsillagos áron. És nem mindegy, hogy mondjuk egy háromcsillagosért kifizetek nagyon sok pénzt, és akkor elégedetlen leszek, vagy mondjuk kihasználom a luxus. Mondok egy példát, mondjuk én most így, mikor jöttem Bangkokba, egy ilyen ötcsillagos luxus szállodába laktam, és kicsit trükköztem, az igaz, de szóval nem átvettem, mert beváltottam pontokat, meg ilyeneket használtam, de 80 euróba került reggelivel egy ötcsillagos szálloda, fullos szervizzel. 80 euróért azért Európában mit tudunk kapni? Mm. Hát, azért az egy fontos dolog, úgyhogy mindenképpen a szállásra oda kell figyelni, a szervezésre, meg az, hogy úgy minden meglegyen, elő legyen készítve, mert amikor így a végén jut az embernek az eszébe, akkor azért az probléma lehet. Persze említhetnék én még nagyon sok mindent, úgyhogy ezért egy nagyon komplex téma, de ami az alap, hogy a repülőjegy, azt mindig a végeredményt nézzük, tehát ne azt nézzük, hogy egy-egy tétel mennyibe kerül, mert azért az nem egy egyszerű. Vagy mondok egy másik példát még akkor, hogy ilyen érdekes, vagy ilyen példán keresztül világítson. Most volt, éppen tegnap volt egy ilyen eset, vagy most a napokban, hogy az egyik fapados Kefalóniából repült haza, de elromlott a gép, és valami 20x embert ott hagytak a repülőgépen, ugye a repülőtéren, mert hogy az egyik személyzetnek lejárt az ideje, és ilyenkor ugye arányosan csökkenteni kell az utas létszámot, tehát hiába van tele a gép, nem mehet az a sok utas, hiába lesz ott üresen a szék, mert hogy a szabály az szabály. 25 ember, vagy valami ilyesmi 25-23 ember ott maradt Görögországban, a következő járat, ami volt, az 3 nappal később. És ilyenkor egyébként, tehát erre kell figyelni, hogy a fapados a legtöbbször az ilyenkor azt szokta csinálni, hogy a következő járatára van, és ezek a szigetek sokszor úgy vannak, hogy heti 2 járattal üzemelnek a szigetekre, és az simán lehet, hogy én azt gondoltam, hogy vasárnap hazajövök, de most az új rendszer szerint már csak szerdán fog hazajönni, 3 nap plusz szabadság. Tehát ugye ezeket is érdemes megnézni, hogy milyen gyakori a járat, ha valami gond van, akkor haza tudok-e jönni, van-e azonnal járat, másnap legkésőbb járat, vagy napokig ott ragadok, és ugye azért ott fizetni is kell. Jó, hogy a légitársaság valamit megtérít, de az még mindig kevés. Tehát, hogy attól a 3 nap szabadság az elúszott.
0: Ha már repülő utakról van szó, hogy a legutóbbi újszós cikketben a légiutasok jogairól és a kártérítésről írtál. Röviden, hogyha összefoglalnád, hogy miről van szó, mi változhat és miért lehet ez jó hír az utasoknak?
1: Ugye meg fog változni most a légiutasok jogairól szóló európai szabály, most már egyébként ideje, mert ugye ez 2004-es történetről van szó, nagyon hosszú ideig szó volt róla, hogy változik, most talán már tényleg így a végéhez értünk. Ami változni fog, hogy én azt gondolom, hogy több joga lesz az utasoknak, tehát hogy sokkal több mindent fognak tudni az utasok kiharcolni a légitársaságokkal szemben. Mondjuk még eddig a légitársaságok lapítottak akkor, hogyha kártérítést kellett fizetni e szabály szerint. Most már nekik kell proaktíva írni egy levelet, hogy figyelj utas, most kaphatsz 250, akár 600 eurós kártérítést, mert hogy késtünk, vagy később vittünk el a célállomásra. Ez egyik ilyen változás. A másik, hogy sokkal pontosabban le lesz írva, hogy mi számít rendkívüli körülménynek, mert mondjuk még korábban a légitársaságok azt mondták, hogy hát sztrájkoltak a légiutas kísérőink, akkor az rendkívüli körülmény. De most már az lesz benne, hogy ha a légitársaságnak az alkalmazottai sztrájkolnak, akkor ez nem rendkívüli körülmény, hiszen ott a légitársaság tehet azért, hogy ne sztrájkoljanak az alkalmazottak, tehát akkor kifizetni kell. Ha mondjuk a földi kiszolgáló, vagy a légi irányítók sztrájkolnak, az viszont továbbra is rendkívüli körülmény, vagy ilyen szakszóval viszmajor. De tudunk még többet is, mondjuk, hogyha elromlik a repülőgép, az se számít rendkívüli körülménynek egy bírósági ítélet szerint, meg most talán az új szabály szerint se, mert hogy a légitársaság köteles karban tartani a flottáját. Nem lehet egyből szétültetni majd a jövőben az kísérővel utazókat, mint az sok fapados légitársaság csinálja, hogy extra bevételt szerezzen. Például akkor utána a meghirdetett árnak kell, hogy tartalmazza a feladott kézipoggyászt, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet ennél olcsóbb kézipoggyászmentes ár, de nem azt szabad, tehát azt nem hirdetheti a légitársaság, csak föltüntetheti, mint egyéb opciót, hogyha valaki csomag nélkül akar utazni. Ez is egy ilyen újdonság lesz, most így hirtelen a többi nem is jut eszembe, de ugye még napok kérdéses, akkor így megjelenik, akkor utána majd az új szóban is leírjuk az összeset, hogy ez miért jó az utasoknak, de a légitársaságok harcoltak azért, hogy hosszabb késésnél járjon a kártérítés, kevesebb legyen a kártérítés, vagy valamilyen szinten kössék a kártérítés összegét a repülőjegy árához. Ez nem történt meg, ami viszont megtörtént az, hogy az utasoknak sokkal pontosabb szabályok majd állnak majd a rendelkezésre, és sokkal jobban tudják majd azt, hogy mikor jár és mikor nem jár a kártérítés.
0: Maradt még egy fél percünk, egy percünk, a végére egy kicsit személyesebb kérdés.
1: Nekem meg 3 perc
0: akkor rengeteget utazol, másokat is vezetsz idegenvezetőként, hogy mit gondolsz, miért fontos az embernek egy jól sikerült nyaralás? Tehát, hogy mit adhat néhány jól sikerült nap vagy hét kiszakadás?
1: Én azt gondolom, hogy annyira feltöltődnek az emberek, én ezt látom így a csoporton is, tehát hogy most is ez olyan jól összejöttek, hogy gondolj bele, hogy most 3 napja vannak itt, és egy percet nem mernek késni, tehát nagyon jó, nagyon jó a hangulat, és új barátokat ismernek meg, és ez egy olyan új inspirációkat ad így a vendégeknek, akár mondjuk egy ilyen szervezett úton mész, vagy akár mondjuk egyébként is. Voltak csoportjaim, akik azóta együtt utaznak már, van olyan, hogy egymást látogatják, meg nem tudom, hogy pedig 1,5 éve utaztak együtt először, és azóta már együtt foglalnak, meg együtt utaznak. Tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy felfedezed a világot, hanem új embereket is ismersz meg, nyitsz a világra, új szempontokat látsz, és nyilván mindenképpen feltölt egy ilyen akármilyen nyaralás. Tehát, hogyha jól sikerül a nyaralás, akkor ez egy olyan feltöltődés, ami egy ilyen több hónapi energiát ad a vendégeknek, meg az utasoknak.
0: Szabó Laci utazási szakértőt hallották Thaiföldről. Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, további jó utat és kellemes nyári napokat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Szervusz.
1: Köszönöm szépen.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az előttünk álló órában a labdarúgásé lesz a főszerep, a foci VB eddigi eseményeit. Tamás Ákossal vesszük sorra, és arról is beszélgetünk, mi várható a folytatásban. Beszélgetést hallhatnak Novota János kapusedzővel is, aki 4 év komáromi munka után várost és országot vált, a Csehoy élvonalban szereplő Slovan Liberecnél folytatja pályafutását. További részletek a hírek után, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. A kiskorúak digitális védelméről készít törvényjavaslatot a szaktárca. Ukrajna egy északról érkező orosz támadástól tart. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. Új törvénytervezetet készítette a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnek hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja a tervezetet, mert szerintük kidolgozatlan, ráadásul a kormányon belül is eltérő elképzelések vannak. Az oktatási tárca 16 éves korhatárt javasol, míg a beruházási minisztérium 15 évet. A nyári szünidő kezdetén a gyermekjogi biztos arra kéri a szülőket, hogy a következő 2 hónapban a képernyők helyett inkább egymásra figyeljenek. József Miklóskó szerint a közös kirándulások, beszélgetések, sportolás vagy az együttolvasás sokkal többet ad a gyerekeknek, mint a közösségi médiában töltött hosszú órák. Hangsúlyozta, a fiatalok mentális egészsége egyre nagyobb kihívás, ezért fontos, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik iránt, figyeljenek rájuk és egyértelmű szabályokat állítsanak fel a nyári szünetben is. Balatonfüreden tárgyaltak a visegrádi négyek agrárminiszterei Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdasági válságkezelés, a biogazdaság fejlesztése, valamint az aszály és más szélsőséges időjárási jelenségek elleni együttműködés erősítéséről. Július 1-től Magyarországtól Szlovákia veszi át 1 évre a V4-es elnökséget. Az ukrán hadsereg egy esetleges újabb északról érkező orosz támadásra készül, Kijev közvetlen ostromát azonban nem tartja valószínűleg, jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Szerinte a legvalószínűbb forgatókönyv egy az oroszországi Brianszki területről indított hadművelet, amelynek célja a Csernyihívi térség elfoglalása és az ukrán erők átcsoportosításának kikényszerítése lehet. A főparancsnok úgy véli, Belarus ezúttal várhatóan nem engedi, hogy területéről újabb támadást indítsanak Ukrajna ellen, ugyanakkor erre a lehetőségre is felkészülnek. Házkutatásokat tartott az Európai Ügyészség Franciaországban és több más uniós országban egy az Európai Parlament korábbi Identitás és Demokrácia nevű frakcióját érintő pénzügyi visszaélés gyanúja miatt. A vizsgálat szerint a 2019 és 2024 közötti időszakban mintegy 4 millió 300 ezer euró uniós forrás felhasználása lehetett szabálytalan. A razziák Franciaország mellett Spanyolországban, Olaszországban és Belgiumban is zajlottak. A már megszűnt frakcióban többek között a francia nemzeti tömörülés, az olasz liga és a német AfD képviselői is helyet foglaltak. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik. Izraelben kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy 20 éves amerikai állampolgárt. A rendőrség szerint a Jeruzsálem környékén élő fiatal az iráni hírszerzéssel kapcsolatban álló személyek megbízásából érzékeny izraeli létesítményekről készített fényképeket és videófelvételeket, amiért több mint 10, illetve több 100 dolláros fizetséget kapott. A férfit június 9-én vették őrizetbe. Az izraeli hatóságok szerint hónapokon át tartotta a kapcsolatot iráni operatív személyekkel. Az ügyészség várhatóan a közeljövőben hivatalosan is vádat emel ellene. Heves viharok váltották fel a rendkívüli hőséget Csehországban. A dél-csehországi Incsihuf Hradec közelében villám csapott egy gyermektáborba. Egy középkorú férfit, aki rövid időre elveszítette az eszméletét, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Emellett 5 gyermeket is megfigyelésre a kórházba.

0: több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Vajnorszkán a központ felé, ahol útkarbantartók dolgoznak. Sebességet mérnek Bajcson Érsekújvár irányából, Felsőszemeréden Gyügy felől, Tornagörgőn Rozsnyó irányában és Szlovákújhelyen Borsi felől. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 4:11 lesz 5 perc múlva magazinunk mai hátralevő részének tartalmából. 11 óra után Juhász Katalin kulturális újságíróval és költővel a nyári fesztivál szezonról beszélgetünk, mely rendezvényeken járt már idén, hova készül még, és mit vár a Sziget régi új korszakától. A beszélgetésben szóba kerülnek majd a szlovákiai fesztiválok körüli kultúrpolitikai viták is. Ebben az órában pedig a labdarúgásé a főszerep, a foci VB eddigi eseményeit Tamás Ákossal vesszük sorra, és arról is beszélgetünk, mi várható a folytatásban. És ha már fociláz, 4 év után távozik Komáromból Novota János, a korábbi kiváló kapus a szlovák válogatott szakmai stábjában is szerepet kapott, most pedig a cseh Slovan Liberecnél folytatja kapus edzőként. Az elmúlt szezonról, a komáromi évekről, a váltásról és az új kihívásról

0: A Zaporozsec felvételét hallották, ez volt a Körhinta, kedves hallgatóink. 4:11 lesz fél perc múlva. 4 év után távozik Komáromból Novota János, a korábbi kiváló kapusedzőként dolgozott a KFC-nél, közben a szlovák válogatott szakmai stábjában is szerepet kapott, most pedig új kihívás vár rá, a cseh élvonalban szereplő Slovan Liberecnél folytatja pályafutását. A komáromi évekről, a bennmaradással zárult idényről, válogatottról és a libereci folytatásról beszélgettem vele a napokban. 4 év után távozik a KFC Komáromtól, és a cseh Slovan Liberecnél folytatja pályáját Novota János kapusedző. Vele beszélgetünk a következő percekben. Szervusz János!
1: Szia Laci, üdvözlöm a hallgatókat!
0: 4 év után távozol te át Komáromból, hogyha most visszatekintesz erre az időszakra, mi az, ami elsőként az eszedbe jut róla?
1: De nagyszerű időszak volt. 4 éve mentem Komáromba, amikor a klub még a másodosztályban szerepelt. Az első évben a harmadiknak végeztünk, a másodosztályban a második évben megnyertük azt, és aztán 2 szezonon keresztül sikerült sikeresen az élvonalban maradnunk, úgyhogy sok barátot ismertem meg, sok ismerőst, és nagyon-nagyon jól, tehát szépen emlékezek vissza ezekre az évekre.
0: Amikor 2022-ben csatlakoztál a KFC stábjához, akkor kimaradtan azzal a célkitűzéssel érkeztél, hogy szeretnéd, hogy ebből a történetből majdan feljutás legyen? Gondoltad volna, hogy ez ennyire gyorsan sikerül?
1: Hát igazából nem volt így nyomás a csapatom, meg az edzői stábon sem, tehát hogy amikor oda mentem, beszéltünk erről, hogy ez a jövőben majd cél lehet, de igazából még a második évben se volt kimondott cél. Az, hogy ez sikerült nekünk, az egy nagyszerű siker, úgy érzem, és tényleg sok munka volt benne, de jól vettük az akadályokat, és így sikerült följutni a Nikeliába.
0: Az elmúlt idény az a bennmaradásért folytatott küzdelmekről szólt. Belülről hogyan élted meg ezt a szezont?
1: Nem volt egy egyszerű szezon, ugyanis, tehát inkább úgy mondom, hogy hullámvölgyek voltak, mert volt, amikor nagyon jó álltunk, volt, amikor szinte az első 6-nak a kapujába álltunk, és nem hiányzott csak, hogy oda kerüljünk, de aztán ugye a végén tényleg az életünkért küzdöttünk idézőjelbe, és nem volt egyszerű, hogy az osztályozón keresztüként bennmaradni, de ugye a Prešov elleni mérkőzés utolsó perceiben mindent megadtunk volna ezért, és végül sikerült úgy, hogy elégedettek voltunk. Nyilván nem úgy, hogy nem azzal, hogy így maradtunk benne, de az elsődleges cél a bennmaradás volt.
0: Ha visszatekintesz erre a 4 évre, mit adott neked szakmailag és emberileg a komáromi időszak?
1: Hát igazából megtanultam, úgy érzem, hogy lehet mondani azt, hogy nehezebb körülmények között is dolgozni, mert ugye azzal, hogy a stadiont építették, így nagyon sokat utaztunk, tehát hogy nem csak meccsekre, hanem sokszor edzésekre, és ez azért meg tud viselni játékos edzőt egyaránt, viszont megtanultam azt, hogy nehezebb körülményekben is lehet jól végezni a munkát, és én úgy érzem, hogy ezt be is bizonyítottuk, de én ugye egészet véve pozitívan tudom értékelni ezt a 4 évet, és hálás vagyok azért, hogy a KFC Komárom a legsikeresebb évei alatt a stáb tagja tudtam lenni.
0: Ha meg kellene fogalmaznod, hogy melyik volt számodra ennek a 4 évnek a, mondjuk úgy, hogy a mélypontja, a legnehezebb pontja, időszaka, és melyik volt a legfelemelőbb, a legcsodálatosabb pillanat?
1: Hát a legnehezebb időszaka mindenképpen akkor, miután Radvani Miklós nem mondott, és tényleg a bennmaradásért küzdöttünk az utolsó fordulóig, és aztán a rájátszásban is. A legszebb az ugye a feljutás volt, a Nikkel Liga meccsek, amikor a Szlovan a Nagyszombat a Dac ellen tudtunk játszani, vagy akár Zsolnán, és az első év az élvonalban nagyszerű volt, mert tényleg lehet mondani, hogy simán bennmaradtunk, tehát hogy igazából sokszor olyan játékosokból volt összerakva a keret, akiket sehova nem akartak, és mégis működött, úgyhogy sok mindenre úgy tudok visszaemlékezni, hogy nagyszerű élmény volt, és tényleg én úgy érzem, hogy a edzői karrieren így a jövőben nézve is nagyon sokat adott.
0: Te közben a szlovák válogatott stábjában is dolgoztál. Mit jelentett, és mit jelent számodra, hogy klubmunka mellett ilyen magas szinten is számítottak rád?
1: Elsősorban ez egy óriási megtiszteltetés, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy a válogatottban is munkát kapjon, és hogy ott dolgozhasson. Emellett én előtte ugye a női válogatottnál is voltam, tehát Szlovákiában a nő és a férfi válogatottban egyaránt tudtam, mint kapusedző dolgozni, ami szintén nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és én hálás vagyok a klubnak, hogy ezt lehetővé tette. Emellett viszont azt is el kell mondani, hogy ez nagyon sok lemondással is járt, nagyon sokszor volt az, hogy ugye amikor válogatott szünet volt, és mondjuk a csapat pihent, akkor én nem a családommal tudtam lenni, hanem ugye úton voltam, és igazából a nyomásból, még nagyobb nyomásba kellett dolgozni, de ezek is olyan dolgok, amiből egy edző tanulni tud, és később aztán lehetőleg jobban kell ugye ezeket a tapasztalatokat érvényesíteni a következő munkahelyeken, vagy tehát a klubokban.
0: Az, hogy csalódásként élted-e meg azt, hogy nem sikerült kijutni a VB-re, ezt nem kérdezem meg, hiszen minden bizonnyal annak élted meg. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mit gondolsz, mi hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön kijutni a világbajnokságra a szlovák válogatottal?
1: Hát én úgy érzem, mindenképpen nagyon hiányzott azon a meccsen, hogy Milan Skriniar a Koszovó ellen, aki egy nem csak nagyszerű játékos, hanem egy nagyon-nagyon fontos személyiség is a csapatnak. Emellett ugye volt még néhány játékosunk, aki fontos játékosunk, aki sérüléssel küzdött ebben az időszakban, és ezt sajnos lehetett látni a csapaton. Így aztán nagyon csalódottak voltunk, hogy nem sikerült, de hát ez is benne van a fociban, ezt is el kell fogadni, és aztán igazából menni kell tovább, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben ez csak jobb lesz.
0: A válogatottnál most egy új korszak kezdődött. Egy stábtag hogyan él meg egy ilyen váltást?
1: Hát igazából elmondhatom, hogy nekem ugye egy nap mondott le a klubban is az edző és a válogatottnál is, tehát hogy egy nap két edzőt vesztettem el, de ezek is olyan dolgok, amiből tanulni kell, és ami előre tud vinni, hogyha az ember végül is próbál pozitívan hozzáállni a dolgokhoz és tovább dolgozni. Nem volt egy egyszerű időszak, ez nyilvánvaló, de így lehetőség van megismerni új embereket, új kollégákat, és mindenkitől lehet valamit tanulni, tehát hogy ez, miért mondom, ezt lehet pozitívan is felfogni. Hát nyilván minden edző máshogy dolgozik, minden edző mást vár, de igazából az én feladatom nem változott ebben az egészben, úgyhogy próbáltam minél jobban teljesíteni.
0: Én most a Liberecsi kaland vár rád, új klub, új közeg. Mesélj kérlek egy keveset, hogyan jött a felkérés?
1: Hát a felkérés az úgy jött, ugye, hogy Dani Fodrek ugye ideigazott Liberecbe, ugye fölhívott, hogy igazából kapusedzőt keres, és hogy érdekelne ez a dolog, és én pedig úgy gondoltam, hogy itt az ideje a váltásra, és miután családommal megbeszéltem ezt a lehetőséget, úgy döntöttünk, hogy ezt elfogadom, és így aztán 2-3 nap után már itt is voltam Csehországban, úgyhogy megkezdtük a munkát, és készülünk a bajnokságra.
0: Az, hogy Branislav Fodrek lett az új vezetőedző, és több szlovákiai kötődésű szakember is van a stábban, ez megkönnyíti az átállást számodra?
1: Hát persze, ez fontos, hogy egy olyan ember és egy olyan stábban dolgoznak, akiket már ugye ismerek, hát én ugye nem dolgoztam együtt velük, de ugye Ganyót ismerem, már játszottunk egymás ellen is, és edzősködtünk is egymás ellen. Gábris Csabát ugye szintén ismertem, aki kondi edző, és vele még együtt játszottam Szencen. Itt van Albertusnak is, aki utánpótlás válogatottakban volt edző, és ugye Dacbort másodedző, úgyhogy ezek mind olyan emberek, akiket ismerek. Emberileg nagyon rendben vannak, nagyon jól befogadtak, és így mindig könnyebb egy külföldi klubhoz igazolni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy nem egyedül vagyok valahol, hanem vannak ismerősök is, és így sokkal könnyebb átállni, én úgy érzem.
0: Mit vársz ettől az új kihívástól, és milyen célkitűzésekkel vársz bele?
1: Tudom, hogy egy nívosabb bajnokságban igazoltunk, jöttünk dolgozni, tehát hogy tudjuk, hogy ezzel ugyanúgy a nyomás is sokkal nagyobb lesz, viszont szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen külföldön edzőként dolgozni, ugye játékosként már szerepeltem külföldön, és úgy érzem, a sikeres időszakokat tölthettem itt külföldön, úgyhogy bízom benne, hogy ebből tanulva és tapasztalatot merítve edzőként is sikerülni fog ez, úgyhogy nagyon pozitívan tekintünk a közel és a távoli jövőre.
0: Amikor ezt az interjút egyeztettük, te azt mondtad, és ezzel bevallom, kissé meglettél engem, hogy nem nagyon jut időd eddig az idei foci VB-re. Van azért olyan válogatott, amelyiknek szurkolsz?
1: Most igazából ezen a VB-n igazából ugyanilyen nincs is, de tényleg, ahogy mondtam, nem hazudtam, nem nagyon tudok meccseket nézni, mert tényleg egyik dolog az, hogy ugye éjszaka vannak a meccsek, és éjszaka muszáj pihennem, mert azért napközben a munka nagyon kiveszi az ember erejét, és este pedig, amikor hazajövök, akkor néha nincs is kedvem a focit nézni, mert ugye egész nap focival foglalkozunk, és nyilván az ember szereti azt, amit csinál, tehát hogy én nagyon örülök, hogy azt csináltam, amit szeretek, de néha egyszerűen muszáj kikapcsolni, és nem tudok. Néha megnézem az összefoglalókat, de tényleg nem nagyon foglalkoztat most jelen állás szerint, akármennyire furcsán is hangzik, de próbálom minden energiámat arra fordítani, hogy minél jobban teljesítsünk a klubnál.
0: Milyen lesz számodra ez az idei nyár, jut idő pihenésre is, vagy már teljesen az új munka tölti majd ki?
1: Persze, teljesen. Hát én ugye múlt héten hétfő óta itt vagyok Liberecben, és dolgozunk. Hétvégén egy kicsit hazatudtam ugorni a családhoz, aminek nagyon-nagyon örültem, mert nagyon hiányoznak. Bízom benne, hogy nem sokára már csatlakoznak hozzám, és együtt leszünk itt. Azóta igazából itt vagyok, és lehet mondani, hogy pihenőre nem nagyon lesz idő, mivel jövő héten hétfőn indulunk edzőtáborba, 12 napra Ausztriába, és aztán mikor onnan hazajövünk, még lesz egy kis nagyon rövid szabadunk, egy kétnapos, és aztán mikor visszajövünk, akkor már valójában a bajnokság első hetét kezdjük majd el, és hétvégén akkor hétvégén ugye a Pozsony csapat ellen kezdjük a cseh bajnokság első fordulójához.
0: Záró kérdésem, hogyha most egyetlen dolgot kívánhatnál magadnak és az új csapatodnak a következő szezonra, akkor mi lenne az?
1: Én azt kívánnám, hogy teljesítjük a vezetőség elvárásait, legyünk sikeresek, és hogyha egy év múlva is arra fogunk beszélni, hogy a következő szezonra készülünk a Slovan Liberec csapatába, akkor az azt jelenti, hogy jól végeztük a munkánkat.
0: Úgy legyen, sok sikert kívánok neked.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok minden hallgatónak.
0: A Slovan Liberecnél folytatja kapusedzői pályafutását Novota János, őt hallották az előző percekben.

0: Utolsó esély a borneói orrszarvúk megmentésére. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. Szennyezett vízből ivóvizet készítő technológiát fejleszt egy szlovák startup. Színes híreink következnek Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: A súlyosan veszélyeztetett borneói orrszarvú fajából, amely Szumátrán őshonos, már csak két nőstény él, ismert hímegyedről nincs tudomásunk. A természetvédők ezért mesterséges megtermékenyítéssel próbálják megőrizni az alfaj genetikai örökségét. A terv szerint az egyik nőstényt befognák, petesejteket nyernének tőle, majd laboratóriumban termékenyítenék meg, egy közeli rokon alfaj hímjének spermájával. Az embriót később egy másik orrszarvú hordhatnák. A szakemberek szerint ez az egyik utolsó lehetőség arra, hogy a borneói orrszarvú genetikai állománya ne vesszen el végleg. A művelet ugyanakkor rendkívül kockázatos, mert a befogás és a szállítás komoly stresszt jelent az állatok számára. A kutatók célja, hogy a beavatkozás a lehető legbiztonságosabb legyen. Két hét lepörgése alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceán déli részén, Brazília partjainál. A Schmidt Óceán Kutató Intézet munkatársai medúzákat, rákokat, férgeket, farkoszsákállatokat és különleges egysejtű élőlényeket azonosítottak, amelyek eddig ismeretlenek voltak a tudomány számára. A felfedezések az óceán középső vízrétegében történtek, amely a Föld egyik legnagyobb, ugyanakkor legkevésbé feltárt élőhelye. A kutatók korszerű víz alatti robotokat, lézeres képalkotást és speciális mikroszkópokat alkalmaztak, így a sérülékeny kocsonyás testű élőlényeket természetes környezetükben vizsgálták. A szakemberek szerint ezek a modern technológiák jelentősen felgyorsíthatják az óceánok élővilágának feltérképezését, amely még ma is számtalan ismeretlen fajt rejt. Egy szlovák startup egy olyan technológia kifejlesztésén dolgozik, amely szennyezett vízből képes ivóvizet készíteni. Az automatikus rendszer érzékelők segítségével valós időben elemzi a víz szennyezettségét, majd ennek megfelelően választja ki a szükséges többlépcsős szűrési folyamatot. A fejlesztők szerint a technológia képes eltávolítani a baktériumokat, az amőbákat és a vegyi szennyeződéseket is, miközben energiaigénye alacsony és működése költség hatékony. A rendszer mobil változatát a hadsereg számára is fejlesztik. A berendezést folyókból vagy tavakból képes biztonságos ivóvizet előállítani. Ráadásul saját energiaforrással működik, így áramellátás nélkül is használható. A fejlesztők bíznak abban, hogy a jövőben nem csak katonák, hanem katasztrófavédelmi egységek és civilek számára is segítséget nyújthat vészhelyzetekben.

0: Fél 11 múlt 6 perccel lezárult a csoportkör, és már javában zajlik a kieséses szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Vannak nagy menetelések, váratlan búcsúk, meglepő eredmények, és egyre több kérdés arról, hogy kik lehetnek az igazi esélyesek. Az eddig látottakat és a folytatás kilátásait Tamás Ákos kollégámmal vesszük sorra. Szervusz Ákos, köszöntelek a vonalban!
1: Szervusz Laci, köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük Ákos a legfrissebbekkel. Franciaország magabiztosan verte Svédországot, ma hajnalban Mexikó is továbbjutott Ekvádor ellen, és a norvég meccs is sok beszédtémát adott. Mit emelnél ki ezekből a találkozókból?
1: Hát akkor menjünk sorba, talán kezdjük akkor időrendi sorrendben az Elefántcsontpart Norvégia találkozóval, amit kicsit úgy harangoztak be, hogy a sötét lovak csatája, hiszen két olyan csapatról beszélünk itt, akik nem tartoznak a top elithez, viszont nagyon ott vannak mögöttük, és az Elefántcsontpartiaknak sikerült másodikként tovább jutni a csoportból, ami azt mutatja, hogy nem csak azért, mert megtörtént az emelés a világbajnokságon, hanem hogy tényleg Drogbaék óta egy olyan csapat jött össze, akivel számolni kell. A másik pedig Norvégia, amely igazából egy nagyon modern európai játékot hozott be most nekünk a világbajnokságra, hiszen a csoportmérkőzések során ők csináltak a legtöbb sprintet és a gyors átmenet, ez igazából a mai intenzív futballnak a lényege. Viszont, hogyha majd így rátérünk a mérkőzésre, az első 30 percben pont nem ezt láttuk, hanem Elefántcsontpart játszotta azt, amit igazából Norvégiától megszoktuk. Ilyenkor persze előjöhet az, hogy a norvégokat a csoportmérkőzésen 10 játékost is pihentettek, hiszen a franciákkal játszottak, és ez mindig kockázatos döntés. Egyfelől szükség van a friss lábakra kieséses szakaszban, másfelől pedig a csapat ritmusa könnyen megtörhet. Aztán Norvégia megszerezte a vezetést, de Elefántcsontpart kiegyenlített, és hát a egyik legnagyobb sztár, Haaland pedig egy olyan góllal rúgta be a legjobb 16 közé Norvégiát, amit épp alig talált el, de hát ott volt, és azt meg kellett tenni.
0: Így van. Folytassuk akkor a másik mérkőzéssel, az pedig a francia és svéd meccs volt, ugye Mbappé duplázott, Michael Olise is erős meccset játszott. Mit mondanál el a találkozóról?
1: Hát így végignézve, amit már sejtettünk is, hiszen azért eléggé a franciákat tartottak az egyik nagy esélyesnek a VB-re, hát tegnap igazából egy űrfocit láttunk, és mint a sajtó, mint a szakemberek azt hozzák le, hogy ha ez a csapat így játszik, nem tudjuk, hogy egyszerűen lesz-e, aki meg tudja őket állítani, hiszen ők is hasonlóan, mint a norvégok, csak még nagyobb intenzitással produkálják ezeket a gyors átmeneteket, illetve nekik olyan befejező csatáraik vannak Mbappé-tól kezdve Barcolán keresztül, akik kiemelkednek az egész mezőnyből, és hogyha ők ritmust váltanak, egyelőre nincs ez a védelem, amelyik őket meg tudna állítani. Az egyetlen kritikát, amit a csoportmérkőzések során felhoztak a franciák ellen, az, hogy a középpályájukban talán kevés a kreativitás, és hogyha egy csapat nagyon be van védekezni, akkor kis nehézségük van, de ilyet tegnap nem láthattunk, hiszen nagyon könnyedén győztek, és hamar Olise-t is kiemelted, aki 5 gólpassznál jár, és nagyon közel áll a gólhoz, sőt, tegnap majdnem megszerezte a VB legszebb gólját egy ollózás révén, ami a kapufán csattant, ő neki már nagyon hiányzik a gól, és ha még az időnk szűke miatt még egy francia játékos kéne emelnem, az persze Dembélé, aki az előző meccsen mesterharmat szerzett, és most is Mbappéval nagyon érzik egymást, és ezt lehet látni a francia támadásokon.
0: Jó, hosszú idő után nyert újra VB egyenes kieséses meccset Mexikó, amely 2-0-ra legyőzte Ekvádort az Azték stadionban. Milyennek láttad a mérkőzést?
1: A mexikóiak így van, ők általában hazai pályán, tehát a 86-ban sikerült nekik ez, illetve a 70-es években most társházigazdaként jó játékot produkálnak. Én már amondó vagyok, hogy a mai modern fociban egyre kevésbé számít a hazai pálya előnye, de ez a társházigazda mexikóiaknál ez nem érvényes, hiszen eddig, hogyha megnézzük mind a négy meccsüket, egyáltalán még gólt sem kaptak. És ami fontos, hogy csapatként nagyon jól működnek. Ecuador ellen pár percig nem játszottak jól, de aztán a 20. perctől átvették az irányítást, és az első félidő második felében igazából két gólos előnyre tettek szert, és a második félidőben pedig tudták ezt uralni. Úgyhogy a mexikói drukkerek örülhetnek, hiszen pont egy olyan Mexikó van a pályán, akiről mindig is álmodtak.
0: Ugye tágabban nézzük a kieséses szakasz eddig lejátszott meccseit. Volt olyan eredmény, ami téged igazán meglepett?
1: Természetesen ez a Németország-Paraguay mérkőzés volt, ahol büntetőkkel a paraguayiak jutottak tovább. No, már most a németekre kicsit kitérve, már a világbajnokság előtt is sok kritika illette Nagelsmannt, az edzőt, aki egyelőre marad, hogy szedi össze a csapatot, illetve érdemes még olyan játékosokra építeni, mint például a kapus Neuer, és azért a statisztika ahhoz hozzátartozik, hogy azon kapusok, akik a csoportmérkőzéseken mind a három találkozón védtek, Neuer hozta a legrosszabb statisztikát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kimmich a szintén nagy öreg, ő sem a szokásos pozícióján játszott, illetve ami a támadó játékra jellemző, az, hogy mind Musiala, mind pedig Havertz is többször volt sérült a szezon során, és ez igazából lehetett látni a VB mérkőzéseiken, függetlenül attól, hogy egy nagy arányú győzelemmel kezdtek Curaçao ellen, de már elefántcsontpárt ellen is meg kellett küzdeniük, és hát az ekvádori vereség pedig már vészjelző volt. Igazsághoz hozzátartozik az, hogy, és most akkor kicsit a bírókról, csak annyit röviden, hogy igazából jól működnek a bírók, de azért kisebb hibák előfordulnak. Ilyen volt például a németek gólja Ecuador ellen, ahol Musiala veszélyes játékra adott okot, de végül megadták a gólt, és akkor a Paraguay elleni hosszabbításos mérkőzésen pedig, ott pedig a németek szereztek egy gólt, és azt pedig kapustámadásért lefújták, úgyhogy mind a kettő véleményes eset volt egyikhez, illetve a másikhoz is. Ha már a németeknél vagyunk, és a büntető párbajnál, a németekről tudni kell, hogy ők sorozatban nyerték eddig a világbajnokságon a büntető párbajt, 82-ben, 86-ban, 90-ben és 2006-ban is, most azonban nem sikerült a németeknek. A másik mérkőzés, ami kicsit felkaphatták a nézők a fejüket, az a Hollandia-Marokkó, ami szintén 1-1 volt, és szintén 11-esekkel dőlt el, viszont ez nem számolódik annyira meglepetésnek, hiszen aki nem tudna az, hogy Hollandia és Marokkó között mindössze egy hely különbség van a FIFA világranglistán, és Marokkó a 7., Hollandia pedig a 8., és az afrikaiakra jellemző, hogy az egész világbajnokságon jól teljesítenek, hiszen a 10 afrikai csapatból 9 tovább is jutott. Szóval ez történhet egy kicsit, hogy valakit meglepheted, de összességében nem, és Hollandia pedig pontosan ellenkezője Németországnak, ők produkáltak eddig a világbajnokságok történetében a legtöbb büntetőpárbajos kiesést. Brazília fordított hátrányból és 2-1-re verte Japánt, ez igazából papírforma volt. És hát vasárnap pedig a társházigazda Kanada is 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Úgyhogy egyelőre ezek azok az eredmények, amelyek eldöntötték a továbbjutást, szóval kisebb meglepetések vannak eddig.
0: Úgyhogy csak érintőlegesen veszük, hogyha visszatekintünk a csoportkörre még, ott kik voltak számodra a legkellemesebb meglepetések, és kik okozták a legnagyobb csalódást számodra?
1: Mindenki. Mindenképpen, ahogy említettem, az afrikaiak, tehát, hogy ilyen jó produkáltak, hiszen Tunézián kívül mindenki tovább jutott. Hát az európaiaknál volt mind a cseheknek a játéka, a skótok játéka, a csehek játéka már az első, mivel ők már az első játéknapon pályára léptek, és annyira enervált állapotban voltak, hogy egyszerűen rossz volt őket nézni, az ellen, a Kóra ellen, akik szintén nem egy erős csapat, és Ázsiára is jellemző, hogy igazából csak Japán és Ausztrália jutott tovább, ezért mondom, hogy Ausztrália, mert ők nem az óceániai régióból jutnak tovább, onnan csak egy Új-Zéland szerepelt a világbajnokságon, hanem Ázsiához tartoznak, ahol pedig Japánnal együtt mentek tovább. Tehát a negatívumként igazából őket tudnám felhozni. Pozitívumként akkor rögtön ki is emelném a zöldfoki szigeteket, akik három döntetlennel, veretlenül és nyeretlenül jutottak tovább, bár most nem akarmilyen ellenfelük lesz, Argentinával fognak játszani, de hát nekik azért sikerült egy spanyolok elleni 0-0-at is lehozni. Úgyhogy az afrikaiak mindenféleképpen pozitívak, akár Marokkó példája, és nem csak itt, hanem ők azért a csoportmérkőzésen is játszottak egy döntetlen Brazíliával.
0: A 48 csapatos VB-ről ugye sok vita folyik. Az eddigiek alapján te mit gondolsz erről az új lebonyolítási rendszerről?
1: Hát igazából könnyen tovább lehet jutni így, hogy a legjobb harmadikok jutnak tovább, és kisebb taktikázások voltak. Igazából a nagy csapatoknak olyan szempontból kedvez, hogy azért, ha visszatekintünk az elmúlt világbajnokságra, azért sokszor előfordult az, hogy a csapat vereséget kezdte a világbajnokságot, ha csak az utolsóra gondolunk, Argentina esetében is. Szóval könnyebb javítani a nagyobb csapatoknak, és akkor ilyen csapatokat tudunk látni, akik voltak ott először a torna, mint Üzbegisztán, Jordánia, vagy Curaçao, vagy Haiti is hosszú idő után került vissza a világbajnokságra, és hát az említett zöld hoki köztársaság is. Szóval mind a kettő igaz, tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy az európaiban játszó játékosok azért eléggé kifacsártan érkeznek a világbajnokságra, hiszen amennyi mérkőzés nekik le kell játszani, lehet, hogy ez is lehet az egyik oka, hogy az afrikaiak ilyen jók, bár az ő többségük is már Európában játszik, igaz, hogy kevesebb játszik top csapatokban, inkább középcsapatokban, és ez igazából jónak tűnhet. Tehát egyelőre inkább azt látjuk, hogy a kisebb futballnemzetek is egyre felkészültebbek olyan szinten, hogy amit ezt a bővítést még egy 12 évvel ezelőtt nem tudtuk volna képzelni szerintem, mert akkor még nagyok lettek volna a különbségek a sztár csapatok és a gyenge csapatok között, most pedig ez a különbség talán kicsit már szűkül.
0: Valamennyire már látni lehet, hogy milyen játékbeli vagy általános trendek határozzák meg eddig az idei világbajnokságot?
1: Igen, tehát már nem jellemző az, amit sokan féltek, hogy Afrika volt jellemző korábban a túlcifrázás, ma igazából nincs, ma mindenki európai modern focit játszik, gyors átmeneteket próbál mindenki tenni. Persze vannak csapatok, akik lassan szövegetik a támadásukat, de igazából az dől el, hogy ki milyen gyorsan tud ritmust váltani, hiszen ez a mai modern focinak a trendje, és ez például ahogy említettem, a franciáknál nagyon jól lehet látni.
0: A legjobb 32 hátra maradt meccsei közül melyiket várod a leginkább, és miért?
1: Talán a mai mérkőzések közül a Belgium-Szenegál, hiszen itt látom azt, hogy bár Belgium papíron az esélyesebb, de Szenegál lehet az, akik itt most hasonlóan Paraguayhoz hasonlóan meglepetést tudnak okozni, tehát itt egy nagyon szoros meccsre számítok. A belgák egy abszolút nem voltak meggyőzőek a csoportmérkőzések során, hiszen mint Egyiptomnál, mint pedig Iránnal is csak döntetleneztek, és igazából Új-Zélandot tudtak nagyon simán megverni. A szenegáliak pont a korábban említett franciákkal is egy jó mérkőzést játszottak a VB nyitányon, és a norvégokkal is összekerültek, tehát úgy érzem, hogy erősebb csapatok ellen játszottak a szenegáliak, és most a Belgiumban nem érzem azt, hogy beleszólhat a végső csatába, úgyhogy itt mindenféleképpen meglepetést várok. És amit már említettem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fognak zöldfoki szigetekék jutni Messiék ellen, tehát ez is egy külön párharc lesz.
0: Most, hogy már láttuk a csoportkör mérkőzéseit és néhány kieséses meccset is, kiket tartasz jelenleg a legnagyobb esélyeseknek?
1: Igazából, ahogy az elején is említettem, a franciák most, bár az egész előtt is, a VB előtt is az egyik esélyesnek tartottak, de most már jelenleg toronymagasan ők az esélyesek. A spanyolokra gondoltam még én a világbajnokság előtt, illetve a fogadóirodáknál is ott volt a második helyen. Most a spanyolok sem tűntek eddig meggyőzőnek, de én úgy érzem, hogy a spanyol játék javulni fog most a kieséses rendszerben. Most egy Ausztriával fognak játszani, akiken szerintem könnyedén át tudnak gázolni. Én arra vagyok kíváncsi még, hogy az argentinoknál meddig tart ki ez a lendület, illetve Messi, aki 6 gólnál jár, meddig tud a csapaton segíteni, hiszen azért, hogy 6 gólos, az, hogy ő rúgta már a legtöbb gólt a világbajnokságon, de az is hozzátartozik, hogy a összes játékos közül ő volt az, aki a legkevesebbet futotta. Úgyhogy persze főleg nem negatív kritikaként akarok mondani, mert az, hogy rengeteget sétál, figyeli a játékot, keresi az üres területeket, és akkor eljön a megfelelő pillanat, akkor ő robbant, és 39 évesen is nagyon gyorsan tud változni, amire én például nem számítottam. Igaz, hogy kevesebbet látjuk most az európai focinál, tehát 4 évvel ezelőtt minden messziről szólt, és azt hittem, hogy ezen a világbajnokságon már nem fog minden messziről szólni, úgyhogy de eddig tévedtem, majd meglátjuk, hogy az argentinok mire lesznek képesek, és hát a korábban említett norvégok, akik már bent vannak a 16 között, ők majd a brazilokkal fognak játszani, és az is nagyon ígéretes lesz, és az, aki ott is tovább megy, annak is lesz esélye az elődöntőben. De mindenféleképpen az is egy érdekes párharc lehet, de a franciák könnyű algon vannak, úgymond most a németeket búcsúztató paraguayak ellen mennek, és igazából azt látom, hogy néha félgőzzel tudnak nyerni, és egyelőre nem látom azt a csapatot, aki meg tudja majd őket állítani.
0: És végül te kinek szurkolsz ezen a VB-n? Van-e kedvenc csapatod, vagy inkább a jó futballnak szurkolsz? Vagy drukkolsz?
1: Hát tradicionálisan a gyerekkoromtól elkezdtem egy csapatnak szurkolni, mivel úgy nőttem fel, hogy Magyarország nincs kint a világbajnokságokon, és sokáig Európa-bajnokságokon is, úgyhogy én a németeknek drukkolok minden világbajnokságon. Ami most, amit említettem, hogy ez most csalódás, nem csak nekem, hanem az egész német társadalom számára, de szeretem a jó meccseket, illetve szeretem mindig is az ilyen úgymond erőfoci, a gyors támadások, a kontrázás, ez volt az, ami a fociben engem megfogott, és ezt a gyors ritmusváltást, ami most már tökélyére fejlesztettek a franciák, úgyhogy így a francia, illetve a norvég csapata mérkőzéseit is nagyon szívesen látom, illetve hát most, ami ennek a VB-nek a kuriózuma, az pedig az afrikaiaknak a szereplése, úgyhogy őket is szívesen nézem, amennyi mérkőzés van, azt igyekszek mindent megnézni, amennyit tehetek.
0: A javában zajló foci VB kapcsán Tamás Ákos kollégámmal értékeltük az eddig látottakat, és arról is beszélgettünk, hogy mi várható a folytatásban. Ákos, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, további szép napot, jó szurkolást, és minden jót, szervusz!
1: Én is nagyon szépen köszönöm!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. július 1-én Anna Mária és Tihamér napján. Magazinunk mai utolsó órájában Juhász Katalin kulturális újságíróval beszélgetünk a nyári fesztiválokról, a régiói szigetről és a szlovákiai kultúrpolitikai vitákról is. Rádiózzanak továbbra is velünk, most hírek a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Egy évre Szlovákia visegrádi négyek soros elnöke. Törökországban tárgyalt az Európai Unió külügyi főképviselője. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Szerdától egy évre Szlovákia veszi át a visegrádi négyek soros elnökségét. Robert Fico miniszterelnök szerint a legfontosabb célok közé tartozik az Európai Unió versenyképességének erősítése, az energiaárak csökkentése, a közös uniós költségvetés összehangolása, valamint a védelmi, közlekedési és egészségügyi együttműködés fejlesztése. Szlovákia a V4 plusz formátumot is erősítené, minden csúcs találkozóra egy partnerországot is meghívna. Az elnökség kezdetét szerdán ünnepi koncerttel jelölik meg a Pozsonyi Várban. A kereszténydemokrata mozgalom azt csürgeti, hogy a kormány mielőbb ismertesse a Jaszlovszkij-Bohunicei új atomerőmű építésének részletes ütemtervét, valamint azt is, kifelel a beruházás irányításáért. Az ellenzéki párt szerint a kormányon belüli bizonytalanság veszélyeztetheti Szlovákia energiabiztonságát. A kabinet közben továbbra is arra készül, hogy teljes állami ellenőrzés alá vonja az új atomerőmű projektjét, és ennek érdekében kivásárolja a CSEH CSZ részesedését a beruházásért felelős vállalatból. A republikánus párt szeptemberben országos pártkongresszust tart Dallasban, noha az ilyen nagyszabású rendezvényeket hagyományosan csak elnökválasztási években szoktak rendezni. Trump történelmi eseménynek nevezte a találkozót. Az amerikai elnök egyre nagyobb hangsúlyt fektet a novemberi félidős kongresszusi választásokra, amelynek során a képviselőház valamennyi, a szenátusi mandátumoknak pedig az egyharmadáról döntenek. Trump szerint, ha a republikánusok elveszítik a többségüket, a demokraták ismét alkotmányos felelősségre vonási eljárást kezdeményezhetnek ellene. A halálbüntetés világméretű eltörlésére szólított fel Emmanuel Macron francia elnök a Párizsban megrendezett halálbüntetés elleni világkongresszuson. Macron aggasztónak nevezte, hogy egyre több helyen újra felmerül a halálbüntetés visszaállításának gondolata, miközben tavaly 17 országban összesen több mint 2700 embert végeztek ki, ez a legmagasabb szám 1981 óta. A francia államfő szerint a halálbüntetés elleni küzdelem az emberi méltóság védelméről szól. A konferencián az Európa Tanács főtitkára arra is felszólította Fehér Oroszországot, hogy szüntesse meg a halálbüntetést, amely Európában már csak ott érvényes. Irán továbbra is a tárgyalásos megoldást részesíti előnyben az Egyesült Államokkal, ugyanakkor készen áll egy esetleges újabb háborúra is, jelentette ki az iráni parlament elnöke Mohammad Baker Kalibaf. A nyilatkozat előtt Irán és az Egyesült Államok küldöttsége Katarban kezdett egyeztetéseket közvetítők bevonásával, közvetlen tárgyalások azonban egyelőre nem várhatók. Kalibaf arról is beszélt, hogy az amerikai blokád idején Irán gyakorlatilag nem tudott kőolajat exportálni, a korlátozások enyhítése óta azonban már több mint 40 millió hordó olajat értékesített külföldön. Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyalt Ankarában Kaya Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője. A megbeszélésen a két fél az uniós török kapcsolatok erősítéséről, az ukrajnai háborúról, a közel-keleti helyzetről, valamint a jövő heti törökországi NATO csúcs előkészületeiről egyeztetett. Kallas hangsúlyozta, hogy Törökország fontos partner a biztonság, a migráció és az energiaellátás területén. Az Amnesty International ugyanakkor bírálta az uniós vezetők látogatását, arra hivatkozva, hogy Törökországban ismét korlátozzák a gyülekezési jogot és a sajtószabadságot. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság 16. döntőjében Norvégia Elefántcsontpart 2-1, Franciaország Svédország 3-0 és Mexikó Ecuador 2-0. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10 arányban legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.
0: Időjárás. Közepesen felhős az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Párkányban az Esztergomi úton, egy sáv nem járható, sebességet mérnek az R1-esen Diószeg mellett Nagyszombat felé, vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 9 és fél perccel. A nyár a fesztiválok ideje, koncerteké, találkozásoké, kikapcsolódásé és feltöltődésé. Juhász Katalin kulturális újságíróval és költővel, az Új Szó munkatársával. Arról beszélgettem, mit vár az idei Pódától, a Sziget régi új korszakától és a nyári fesztivál szezontól általában. Közben röviden a szlovákiai kulturpolitikai vitákat is érintettük, azt, hogyan hatnak a támogatási bizonytalanságok a fesztiválokra, a szervezőkre és a közönség bizalmára. Juhász Katalin költővel és kulturális újságíróval beszélgetünk. Kati, köszöntelek a vonalban. Szia!
1: Szia!
0: Indítsunk a Pódával, már csak azért is, mert említetted nekem a napokban, hogy készülsz a fesztiválra, elsőként is a holnapi sajtótájékoztatójukra. Ez már a hangolódás része, vagy ez még inkább a munkáról szól?
1: Hát mind a kettő tulajdonképpen. Nekem így a kedveléseim egybeesnek a munkámmal, olyan szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek, vagy kultúrával, művészetekkel. Ezen belül a zene egy nagyon fontos terület a számomra, és hát hazánk legnagyobb nyári fesztiválja ugye holnaphoz egy hétre kezdődik. Tehát tulajdonképpen nagyon jókor csinálják ezt a sajtótájékoztatót a Trencséni repülőtéren, mert hogy 8-án, július 8-án kezdődik a nulladik nappal a Pohoda Fesztivál, amit a Cure zenekar miatt iktattak be ezt a plusz egy napot, mert hogy ugye fontos megemlíteni, hogy a Cure még soha nem járt Szlovákiában, most lesz az első koncertjük. Én sem hittem, amikor olvastam ezt a hírt, hogy még soha nem jártak nálunk, de hát ugye ez a tény, és mivel hogy a legutóbbi lemezük az nagyon-nagyon ütősre sikerült, tehát még mindig tényezők a könnyű zenében. Nagyon kíváncsi vagyok erre a koncertre, mert hogy nyilván váltakozni fognak a régi slágerek az új dalokkal.

0: és hát gondolom, hogy a közönség is nagyon vegyes lesz ezen a napon, tehát mindenféle generáció megtalálható lesz.
1: Hogyha egy fesztiválra mész, akkor van valamilyen rituálét, hogy hogyan készülsz egy fesztiválra? Egyáltalán tapasztalt fesztiválozóként szoktál-e még bizsergést érezni indulás előtt? Tehát például jövő héten ott lesz ez a Dec Jurez, már így előre örülsz?
0: Hát már én hónapok óta örülök ennek, igen, amióta híre ment, hogy lesz ez a koncert. Rituálém igazából nincsen, mert hát tényleg nem lehet tudni, hogy mi vár az emberre, akármilyen tapasztalt fesztiválozó. Azért az időjárás az nagyon bekavarhat, ugye a mostani napokban is tapasztalhatjuk azt, hogy hát hogy mondjam, le a kalappal például a Pohoda szervezői előtt, akik most építik a színpadokat, és készítik elő a terepet a fesztiválra ebben a 38-40 fokban. Tehát, hogy kiszámíthatatlan, hogy mi lesz. Szokták mondani, hogy a Pohodán általában normális egy zivatar, vagy vihar, vagy tehát, hogy valamilyen esős program is, tehát, hogy ez elmaradhatatlan része a fesztiválnak, úgyhogy vagy gumicsizmát ajánlok azoknak, akik készülnek, vagy pedig tényleg olyan cipőt, ami nem ázik át, és bombabiztos sátrakat, mert a vihar az bármikor lecsaphat. Ugye hát ez hát kapcsolatban van a globális felmelegedéssel, és tulajdonképpen ezt magunknak csináljuk, tehát hogy romboljuk a környezetet, és ezért egyre extrémebb időjárási kihívásokkal kell megküzdenünk. Azt is mondják egyébként ilyen szakmai berkekben, és ezzel nem leszek népszerű, de azért elmondom, hogy ilyen 10-15 éven belül már nem fogja megérni a szervezőknek szabadtéri rendezvényeket szervezni, mert annyira kiszámíthatatlan lesz az időjárás.
1: Maradjunk a jelenben, már csak az is elszomorítom, amit mondasz, meg hát külön beszélgetés témája lehetne valóban ez, akár csak az, hogy most mondjuk ez milyen kihívásokat jelent a szervezők számára, vagy mennyiben változnak ezek a kihívások így az évek során, hiszen valóban most már évről évre egyre nagyobb időjárási kilengések vannak, hőségek, és hát Pohodán is történtek tragikus események, de beszélgessünk talán mégiscsak inkább arról, hogy az idei Pohodán azt mondtad, hogy a Dec Jurez azt, hát rajtad kívül is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan várják az ő fellépésüket, de hogy kik még azok a fellépők az idei Pohoda programjából, akiket biztosan nem szeretnél kiadni, és hát tudom, hogy te azért mindig találsz ilyen kis gyöngyszemeket is a fellépők között, akiket talán elsőre a hallgatók még nem ismernek. Vannak-e ilyenek is az idei felhozatalban?
0: Abszolút, persze, vannak. Tehát, hogy rejtett kincseket mindig lehet találni ezen a fesztiválon, de hát ugye a legnagyobb sztárok, hát a Cure-t már említettük, aztán érkezik a Gorillaz, akiket talán nem kell bemutatnom senkinek. A Damon Albarn és a Jamie Hewlett rajzolt figurákból álló zenekara, ahol hát ezt deklaráltan ugye kijelentették, hogy a zenészek csak másodlagos szereplők, itt a rajzolt figurákon van a hangsúly, tehát tulajdonképpen így a képregényt ügyesen, vagy hát a animációs filmeket ügyesen társították a zenével. És az az érdekes, hogy a Damon Albarn tavaly már egy másik projektjével volt a Pohoda Fesztiválon, az Afrika Express-szel, méghozzá hát ők mentették meg az első napot, mert hogy a messzivetek volt beharangozva, akik az utolsó pillanatban lemondták a koncertet, és akkor tulajdonképpen a helyükre ugrott be a Damon Albarn afrikai zenészekkel készített projektje, ami akkora siker volt, és annyira tetszett neki a hangulat Trencsénben, hogy ő maga ajánlotta fel, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha a Gorillazzal eljönnénk jövőre. Éppen turnézni fogunk. És akkor a szervezők nem is hittek a fülüknek, hogy tulajdonképpen ez így az ülükbe hult. Úgyhogy már tavaly ősszel lehetett tudni, hogy a Gorillaz jön, nagyon-nagyon örülök nekik, és a másik, akiknek nagyon örülök, ez az Idols nevű, hát, brit post-punk zenekar, akik tulajdonképpen ilyen a punknak a ilyen rendszerbontói most Angliában, tehát újra a reflektorfénybe tették a punk zenét, egy kicsit így modernizálva, nagyon-nagyon energikus fellépéseik vannak, én már láttam a koncertjüket egyszer a Szigeten évekkel ezelőtt, hát az is hatalmasat durrant, most viszont a nagy színpadon lesznek, és hát a Gorillaznak a legutóbbi lemezén ők is közreműködnek egy dalban, és hát ki tudja, tehát hogyha egyszerre lesznek egy helyen, akkor lehet, hogy még fel is bukkannak a Gorillaz koncerten az Idols tagjai, nem lehet tudni. Most mind a három zenekar, a Cure, a Gorillaz és az Idols is annyira menők idén, hogy a barcelonai Primavera Soundon is ők voltak a headlinerek. Ugye a Primavera Soundról azt kell tudni, hogy Európának a tényleg legfelkapottabb három fesztiválja közül az egyik, és ők voltak a nagy húzó nevek. És hát mind a három formáció itt lesz a Pohoda Fesztiválon, ami fantasztikus dolog, talán azért is, mert most lesz a 30. évfolyama a Pohoda Fesztiválnak, tehát jubilál a fesztivál, úgyhogy soha jobb szülinapi line-upot, mint ez.
1: Azokat a hallgatókat, akik esetleg most azon gondolkodnak, hogy jó, de én hallva ezt, milyen jó lenne elmenni a Pohodára, ha jól tudom, a jegyek már elkeltek, talán még a The Cure-ra lehet még jegyeket venni, ugye?
0: Hát igen, sajnos már későn kapcsolnak, akik most kaptak kedvet. Igen, erről a Cure napra, tehát 8-ára még vannak jegyek, de a többi jegy az elfogyott, ez is rekord egyébként, hogy 3 héttel a fesztivál kezdete előtt teltházat jelentettek be a szervezők, tehát elfogyott azt hiszem mind a 33 000 jegy, úgyhogy teltház van, de talán a Cure miatt is érdemes elnézni legalább egy napra, természetesen más zenekarok is fellépnek, tehát nem csak egy zenekaros nap lesz, hanem mások is fellépnek, és hát maga a környezet meg az atmoszféra is megér egy ilyen egynapos kiruccanás Trencsénbe.
1: Nem szeretnék leragadni a Pohoda Fesztiválnál, de azért még arról szívesen kérdeznélek, hogy ugye a Pohoda az mindig több volt ilyen egyszerű zenei fesztiválnál, társadalmi ügyek, civil témák, beszélgetések is helyet kaptak rajta, helyet kapnak rajta. Ez a része mennyire fontos a számodra, és mit tapasztalsz a közönség részéről? Mennyire van igény ilyesmire a kikapcsolódáson, a szórakozáson túl?
0: Abszolút igény van ezekre a témákra a közönség körében. Tehát a koncertek előtt ugye általában délutáni programként nagyon sok ilyen vita délután beszélgetést szerveznek különböző társadalmi, közéleti kérdésekről, és hát elképzelhető, hogy a politika miatt, hogy mondjam, bajba kerülhet a fesztivál, tehát hogy még a Pohoda jövője egyáltalán nem biztos, mert hogy hát a kormány megpróbálja ellehetetleníteni ezt a fesztivált, illetve hát a Védelmi Minisztérium konkrétan, mert hogy ez a trencséni reptér, ugye ez egy olyan terület, ahol működik egy ilyen repülőgép javító üzem, ahol a katonai repülőket, helikoptereket javítják, és hogy állítólag ezeknek annyira kell a hely, hogy zavarja őket a fesztivál, és nem biztos, hogy jövőre is engedélyt kapnak a megrendezésre. Ez ugye a hivatalos álláspont, de azért a szervezők sejtik, hogy a mostani kormány nem szívesen látja azt, hogy politikai jellegű beszélgetések is vannak, mert hát azokon kritikával illetik a jelenlegi kormányt általában. És hát a szervezők ugye már arról beszélnek, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó Pohoda a trencséni repülőtéren, mert hogy a saját elveiket tagadnák meg akkor, hogyha engedelmeskednének ennek a kérésnek, mert hát ez a fesztivál a szabadságról szól, a véleményszabadságról, a művészi szabadságról, és ezt nem hagyják korlátozni, és nem hagyják cenzúrázni a programot. Ez május végén derült ki, hogy ilyen gondok vannak, és pár nappal később, hát látszik, hogy nem hagyják magukat, bejelentették, hogy Zuzana Csaputová volt szlovák államfő, és Peter Pavel, a jelenlegi cseh államfő is elfogadta a meghívást egy közös beszélgetésre a Pohodára. Úgyhogy tulajdonképpen szembe mennek a kormánnyal ezzel a gesztussal is, és hát meglátjuk, hogy mi lesz, de minden esetre elég furcsa, hogy a politika így megpróbál keresztbe tenni egy kulturális rendezvények, csak azért, mert nem tetszik nekik a délutáni programoknak a összeállítása.
1: Az elmúlt időszakban valahogy túl sok szó esik támogatási bizonytalanságról, politikai nyomásról, a fesztiválok jövőjéről, hiszen olyan fesztiválok kerültek veszélybe, mint például a nagynevű Gyivagyelnán Nyitra, ugye szintén a pozsonyi jazznapok kapcsán hallottam, hogy itt sem kaptak állami támogatást. Te kulturális újságíróként, magánszemélyként mennyire látod mindezt komoly problémának?
0: Hát ugye az első dolog, hogy ezek a fesztiválok, tehát a Gyivagyelnán Nyitra, vagy a jazznapok, vagy ilyen úgynevezett rétegzenékre szakosodott, de nagyon fontos fesztiválok, mint például a Viva Muzika, vagy a Konvergencia, ez mind a kettő pozsonyi fesztivál, nagyon függnek az állami támogatástól, mert hát üzleti alapon nem tudnának megélni, tehát a jegybevételből nem tudnák finanszírozni a költségeket, úgyhogy ez a mindenkori államnak, a mindenkori kulturális minisztériumnak és a pénzosztó szerveknek a feladata, hogy az ilyen úgynevezett rétegprogramokat támogassák. Most a jelenlegi minisztériumunk úgy döntött, hogyha csak azokat a rendezvényeket fogják támogatni, amelyek nekik szimpatikusak. Nem érdekli őket, hogy 50 éves múlttal rendelkezik-e a fesztivál, vagy 30 éves múlttal, vagy külföldön is népszerű, külföldön is jegyzik azt a bizonyos rendezvényt. Egyszerűen megvonták a támogatást még olyan rendezvényektől is, amelyek papíron már megkapták a pénzt, és akkor egyszer csak visszavonták, tehát hogy felejtsétek el, akkor ez most nem érvényes, nem kaptuk egy fillért sem. És volt olyan, hogy a rendezvény kezdete előtt két héttel tudták meg, hogy nem érkezik meg a várva várt állami támogatás. Úgyhogy nagyon rossz hangulat van a kulturális berkekben nálunk, és tényleg nagyon sötét jövőt festenek a szervezők, és ez ugye hát nem csak a zenére vonatkozik, hanem akár színházi fesztiválokra, összművészeti fesztiválokra, filmfesztiválokra. Senki nem lehet biztos abban, hogy meg tudja rendezni azt az akciót, amin esetleg egy évig dolgozott.
1: Sokakban kérdéseket vetett fel a Rockpot Kamenyon nevű fesztivál ügye is. Ugye előbb úgy tűnt, hogy bajban van a fesztivál, vagy hát pedig már vissza is mondták, ha jól tudom, aztán mégis érkezett állami segítség, miközben viszont már több neves fellépő is visszamondta a szereplést. Itt is vannak valami fajta politikai szálak, csak épp ugye ellenkező irányúak. Szóval mit látsz ebből az egész történetből, hogyan kell elképzelniük a hallgatóknak, miről is van pontosan szó, és mit mond mindez el a mai szlovákiai kulturális életről?
0: Igen, hát ez a Rockpot Kamenyon, lehet, hogy a kedves rádióhallgatók most hallják először ennek a fesztiválnak a nevét, de az utóbbi hetekben megtanulhattuk, én is talán másodszor hallottam a fesztiválnak a nevét, ez Kelet-Szlovákiában zajlik egy háromnapos fesztivál, Snina, ami magyarul Színna, azt hiszem Színna, de nem laknak ott magyarok, Eperjes környékén van, illetve hát Színna mellett egy faluban zajlik, és bizony, hát a kezdés előtt egy héttel, vagyis hogy egy szombati napon bejelentették, hogy hát sajnos anyagi okokból kénytelenek lefújni ezt a fesztivált, illetve más időpontra halasztani, de az időpontot nem közölték, és aztán eltűntek a szervezők a Facebookról és a közösségi oldalakról. Tehát valami olyasmit írtak, hogy a költségek megnőttek az utóbbi időben, a fellépő gázsia sokkal nagyobb, mint volt, előlegeket kellett fizetniük, és már nem maradt pénzük a színpadtechnikára és az egyéb költségre, tehát hogy azt lehetett érezni, hogy elszámolták magukat egy kicsit, de akkor már ugye olyan neveket jelentettek be, mint a Halloween zenekar, a Europe, a Mastodon, a Black Eyed Peas, vagy a Within Temptation heavy metal zenekar, és plusz még ugye hazai fellépők, tehát több színpad, nagyon nagy rendezvénynek tűnt, és akkor egyszer csak mondom, ezt a szombati napon bejelentették, hogy sajnos más időpontban kerül megrendezésre, és aztán hétfőn jött az újabb hír, hogy mégis lesz fesztivál, mert hogy egy titokzatos szponzor úgymond megmentette őket. És hát ez a titokzatos szponzor vélhetően maga Robert Fico kormányfő volt, aki kormánytámogatásként 80 ezer eurót így odadobott a fesztivál szervezőinek, a kihelyezett kormányülésen, Bártfán jelentették ezt be. De mivel hogy a kormány ezt csak ugye szerdán fogadta el, vagyis egy nappal a kezdés előtt, ugye csütörtökön kezdődött volna, akkorra már a külföldi sztárok nagy része lemondta a koncertet, hogy át bizonytalan körülményekre hivatkozva, és már nem lehetett visszacsalogatni őket. És hát ez a busás szponzorálás, ez valószínű annak köszönhető, hogy a fesztivál egyik szervezője egy szmeres parlamenti képviselő asszisztense, egy Michal Luksa nevű parlamenti képviselő asszisztense, aki ugye helybéli, szinnai, úgyhogy valószínű ő mentette meg a fesztivál, csak már ezt nem lehet megmenteni, tehát hogy egy ekkora volumenű rendezvényt, ha egyszer lefújnak, akkor két nap múlva nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, mindent vissza, mégiscsak meg lesz a fesztivál. Úgyhogy az egész, hogy rövidre fogjam, úgy alakult, hogy szerdán még nem lehetett tudni, hogy csütörtökön milyen program lesz, csütörtökön még nem lehetett tudni a pénteki programot, szombatit meg aztán tényleg nem. És hát így naponta ilyen 5-6 zenekar lépett fel, egyetlen színpad volt, ilyen ismeretlen, hát nem sorolom a neveket, mert tényleg ismeretlen kelet-szlovákiai zenekarok és egy-két külföldi zenekar lépett fel, de a szervezők azzal csábították a népet a fesztiválra, hogy remek az idő, és bőven van enni-inni való a helyszínen. Tehát, hogy lehet sörözni a sörsátrakban, és lehet kolbászt tenni. Most ez nagyon szép programnak tűnik, de ha az ember mondjuk kifizet 300 eurót egy háromnapos fesztiválért, akkor nem biztos, hogy enni-inni szeretne a 37 fokban túlárazott kolbászt és túlárazott sört. Úgyhogy ez katasztrofálisan végződött ez a történet, és ebből is látni, hogy hát mondogatják, hogy nincs pénz, ugye a kormány, de hogyha a sajátjainkat kell kihúznunk a gödörből, akkor mégiscsak van 80 ezer euró, ami nagyon sok pénz így az utolsó pillanatban egy lefújt, félig lefújt fesztiválnak, mert hogy a városi képviselőtestület valami 26 ezer eurót szavazott meg a fesztiválnak, tehát annyiból akarták kihozni, aztán nem sikerült. És hát ott még vannak eléggé homályos pontok, például, hogy bejelentették, hogy az összes jegy elkelt, viszont hát a videók alapján, amit ott készültek és néztem őket, meg hát a fotók alapján közel sem volt teltház a helyszínen, és a helyszínen már nem lehetett jegyet venni, például, hát ha az ember oda ment mondjuk péntek délután, nem adtak neki jegyet, mert hogy elkelt minden jegy, tehát nagyon furcsa pénzmosás szaga van ennek az egésznek.
1: Beszélgessünk talán még röviden arról, hogy mi a véleményed, hogy mit okozhat hosszabb távon, hogyha a szervezők, a fellépők, a nézők azt érzik, hogy nem átlátható a kulturális támogatások rendszere.
0: Hát igazából a szlovákiai néző az alapból óvatos. Tehát alapból nem szeret nagyon előre jegyet venni bármilyen rendezvényre, tehát akár hónapokkal előre. Általában az utolsó hetekben indul meg mindig a jegyeladás. Erről szoktak panaszkodni a szervezők minden fronton, hogy egyszerűen nem lehet arra számítani, hogy hiába dobják piacra a jegyeket fél évvel a rendezvény előtt, nem nagyon fogynak az első hónapokban, mert óvatosak az emberek, ugye nem tudod még januárban, hogy júniusban mit fogsz csinálni például, tehát hogy hiába olcsóbbak a jegyek, ugye általában úgy szokott lenni, hogy az első időszakban olcsóbbak, aztán így fokozatosan drágulnak, és akkor a helyszínen a legdrágább, de egyszerűen valahogy az itteni közönség óvatos. A másik dolog az, hogy tényleg hát a költségek azok nagyon megnövekedtek, tehát így a technikai, a műszaki költségei egy-egy rendezvénynek. Ha szabadtéri rendezvény, akkor az sokkal drágább, mint egy benti rendezvény, ahol ugye ott van az infrastruktúra, nem kell kihúzni külön minden kábelt, meg van a fénytechnika, tehát a kinti rendezvények eleve ugye rizikósabbak, és hát ott van a ugye már említett dolog, az állami támogatásnak a bizonytalansága. Tehát tényleg nem lehet tudni, hogy mire számítsanak. Több olyan rendezvényen voltam az utóbbi hónapokban, ahol pár héttel előtte még a Donio adományozó oldalon gyűjtöttek adományokat, tehát hogy pénzadományokat a majdani közönségtől arra, hogy meg tudják szervezni azt a fesztivált, amit évek óta szerveznek, és évek óta simán megkapták a támogatást, és most meg arra kényszerültek, hogy tényleg hát a egyre rosszabb anyagi helyzetben lévő közönségüktől kell segítséget kérniük. Úgyhogy hát nem tudom, mit hoz a jövő, de ha ez így folytatódik, akkor az emberek egyre bizalmatlanabbak lesznek, mert ugye nem tudják, hogy egyáltalán lesz-e az a rendezvény, amire jegyet vettek, és hát a szervezők is egyre inkább elveszítik talán, így mondom, a lelkesedésüket, hogy belevágjanak a szervezésbe.
1: Térjünk át még az idei szigetre, ugye jól tudom, hogy te ott voltál már a kezdeteknél is. Milyen volt akkor, hogyha röviden mesélnél arról, hogy milyen élmények vagy emlékek maradtak meg benned az első szigetekről, amiken részt vettél, és hogy mit vársz most ettől a régi új korszaktól?
0: Igen, hát nagyon jól mondod, hogy régi új korszak, mert hogy szeretnék visszahozni ezt a régi atmoszférát, ugye a szervezők Gerendai Károllyal az élükön, aki visszatért a szervezőcsapathoz, és neki pont az a célja, hogy valamit a régi szigetek varázsából visszahozzon. Amikor még többségben voltak a magyar fesztiválozók, és kevesebben voltak a külföldiek, több volt a mindenféle kiegészítő, nem zenei jellegű program. Én emlékszem még olyanra is, hogy kabaré programok voltak, irodalmi programok voltak, felolvasások voltak, tehát magyar, mind magyar nyelven, bábszínházak voltak magyar nyelven, tehát hogy tulajdonképpen a hazai közönségre fókuszált a sziget, és amikor aztán megszállták a külföldiek, akkor egyre inkább kezdett így uniformizálódni tulajdonképpen. Eltűntek ezek a ugye nyelvi korlátokba ütköző programok, és hát egyre inkább a zenére kezdett fókuszálni, meg ha színház, akkor mozgásszínház, vagy táncszínház, vagy ilyen, tehát ahol nem kell érteni a nyelvet. Úgyhogy tulajdonképpen az a varázsa kezdett elvészni a szigetnek, ami miatt különleges volt így a fesztivál kínálatban, már mint a európai fesztivál kínálatban. És hát az utóbbi években azért volt ilyen hatalmas, ilyen látványos veszteség, mert tulajdonképpen úgy gondolták már a külföldi látogatók, akik ugye többségben voltak, hogy hát már nem érdemes elutazni Budapestre, hogyha otthon is megnézhetik ugyanazokat az előadókat, akik a szigeten is fellépnek, mert ugye ezek a nagy sztárok nyaranta 8-10 fesztiválon is fellépnek, úgy szervezik a turnéjukat, hogy akkor körbeutazzák az egész kontinenst, és mondjuk egy holland vagy egy brit rajongónak nem éri meg Budapestre utazni, hogyha otthon is megnézheti ugyanazt a line-upot, amit a szigeten is megnézhet. Ezen próbálnak most változtatni a szervezők a ilyen plusz kényeztetésekkel, mint például a, hát visszatér a mínusz egyedik nap, ami régen ugye teljesen természetes volt, hogy volt egy mínusz egyedik nap, volt egy nulladik nap is, csak aztán kezdődött az első nap. Tehát 7 napos volt a sziget. Most ezt az idei évfolyamot 5 naposra tervezték, aztán egyszer csak bejelentették, hogy akkor mégis lesz egy nulladik nap, azoknak a kedvéért, akik már mondjuk 20 éve nem jártak a szigeten, és azt mondják, hogy hát én nem ismerek senkit azok közül, akik fellépnek idén, úgyhogy tulajdonképpen a fesztivál hőskorát akarják megidézni ezen a napon, augusztus 10-én, nulladik napon, amikor fellépnek ilyen régi kedvencek, mint a Faithless, biztos emlékszel rájuk, a Morcsiba, vagy a Goran Bregovics zenekara, tehát ilyen retro hangulatú sziget nap lesz, és hát egy ilyen after party koronázza meg az egészet, ahol többek közt Korda György is fel fog lépni, úgyhogy a régi táncdal fesztivál sátorok hangulatát idézik meg.
1: És a mínusz egyedik nap? Ez mitől lesz különleges?
0: Hát a mínusz egy, az még érdekesebb lesz, ezt még inkább várom. Annak az a hivatalos címe, hogy Bródi dalok napja. Ugye ebben benne van minden. Tehát Bródi János lesz a középpontban, aki előtt nagyon sokan fognak tisztelegni, vagy 40 előadó fel fog lépni, az ő dalait fogják énekelni, ilyen élő legendák is lesznek, és a legkurrensebb magyar sztárok, tehát például Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Carson Kóma, akiknek ugye van egy közös daluk is a Bródi Jánossal, a Bagosi Brothers Company, ki ne hagyjak valakit, a Blaha Louisiana, tehát ilyen, a Ivan and the Parasol, és az élő legendák közül pedig ott lesz a Deák Bél Gyula, Szörényi Levente, Konzsuzsa, Presser Gábor, Charlie, Hobó, tehát egy ilyen 5-6 órás program állt össze, ami nagyon-nagyon érdekesnek tűnik, és nagyon jó ötlet, hogy ezt kitalálták tényleg, hogy a Bródi János, aki áprilisban volt 80 éves, és előtte bejelentette, hogy ő már akkor leteszi a lantot, és már befejezi így a koncertezést, és akkor előtte tisztelegnek, és ez pont tényleg nagyon jókor jött, hogy tulajdonképpen azok, akik nagyon sokat köszönhetnek neki, vagy inspirálódtak tőle, vagy így a példaképük, vagy vele együtt dolgoztak a 60-as években, azok is így egy színpadra lépjenek, és ez a program, ez tényleg a magyaroknak szól, tehát ott lehet, hogy egy-két csodálkozó külföldi oda vetődik, de hát ez a magyar közönségé, ez a nap.
1: Túl sok időnk nem marad, de még egy kérdése igen, hogy ha elmondanád még, hogy melyik mondjuk az az egy koncert vagy fesztivál élmény, amit a legjobban vársz az idei nyáron, a The Cure-on kívül, mert azt tudom, hogy nagyon várod.
0: Igen, a Gorillazt is nagyon várom, bár őket már láttam kétszer, de azt hiszem, hogy sosem elég belőlük. Viszont akiket nagyon várok, annak ellenére, hogy szintén többször láttam már őket, az a Google Bordello nevű kommandó, akik Pozsonyban fognak fellépni az Uprising Fesztiválon, ami augusztus 28-29-én lesz. Pozsonyban a Zlaté Pieszkin, amit úgy fordítunk, hogy aranyhomok. Ez egy ilyen üdülő övezet, fantasztikus környezetben, fürdési lehetőséggel, tó mellett, tehát ez az Uprising, ez egy már tulajdonképpen a helyszínnel félig nyert ügyük volt, amikor megtalálták ezt a helyszínt. Most ez a Gogol Bordello. Hát képzeld el, hogy egy ukrán zenész, bizonyos Eugene Hütz, csernobili katasztrófa után úgy döntött, hogy ott hagyja az országot, és ő Amerikába megy. És aztán évekig, hát Budapestig jutott el, évekig ott élt, mielőtt ténylegesen emigrált volna New Yorkba, ott aztán megalakította ezt a gypsy punk alakulatot, vagyis hogy így a cigányzene és a punk összevegyítését képzeld el. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon energikus, teatrális elemekkel tele.
1: És nagyon furcsa, érdekes angol kiejtéssel ismerem őket.
0: Igen. És, tehát itt tulajdonképpen a ukrán folk zenét, a cigányzenét és a punkot, és egy kicsi elektronikus zenét is összevegyített, és csinált belőle egy teljesen egyedi hangzást, és hát világhírű lett. Úgyhogy ők sem jártak még Pozsonyban, járt a Szlovákiában, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit remekelnek. Hát sok tagcsere volt azóta, azt hiszem, hogy 2000-ben alakultak, vagy 1999-ben valahogy, tehát már elég régen bűzik az ipart, és azóta így sokan megfordultak a zenekarban, de tehát ugye a Eugene az agytrözt, ő írja a számokat, ő a frontember, hát egy ilyen ukrán Mick Jaggert képzelj el a színpadon.
1: Gogol Bordello, tehát az Uprising Fesztiválon augusztus 28-29?
0: Igen, és még hát rengeteg nagyon érdekes fellépő lesz ezen az Uprisingon, úgyhogy érdemes megnézni a műsort. Ide még lehet kapni jegyeket, és elég barátságos áron.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó nyarat és jó fesztiválozást kívánok neked, és jó koncertélményeket. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, remélem, hogy meg lesz az összes.
1: Juhász Katalin kulturális újságíróval és költővel, az Új Szó munkatársával beszélgettem a nyári fesztivál szezonról. Kedves hallgatóink, 3:12 lesz 2,5 perc múlva. Most a már az interjúban említett Gogol Bordello egyik felvétele szól, amelynek a címe American Wedding.

Ez volt a Gogol Bordello és az American Wedding. Kedves hallgatóink, ma Anna Mária és Tihamér napja van. Az Anna Mária, az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve, eredeti formája Hannah. Jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Ne felejtjék el felköszönteni Diana nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

0: Mai műsorunk végéhez közeledve most a Vasárnap családi magazin előzetesét hallják Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Dr. Kozmér Stella. Néhány éve már Angliában él, hamarosan viszont Oxfordban folytathatja tanulmányait a szlovákiai magyar származású szakember, aki az emberi evészavarokat kutatja. Hogyan ismerhetjük fel a helytelen táplálkozási szokásainkat, és mit tehetünk ellenük? Ezt is megtudhatják, ha elolvassák Szászi Fanni interjúját. Hogyan hangolódjunk a gyerekekkel közösen a nyári szünetre? A témát Károly Beáta járta körbe. Ismét jelentkezik a vasárnapi asztal melléklet. Nagy Zsófia ezúttal a forró nyári napokra ajánl recepteket, Hodosi Katalin pedig a férfiak evési szokásait elemzi. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban interjút Geréb Ágnessel és Tunyogi Henriettel, színház és filmajánlót, duplaoldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Vasies Olivia hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el, velem legközelebb majd 3 hét múlva találkozhatnak itt a szerdai nappaliban. Szép nyári napokat, addig vigyázzanak magukra, viszont hallásra!

Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval? És hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla? Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére. We'll be right back.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A KDH sürgeti a bohunicei új atomerőmű előkészítésének felgyorsítását. Irán tovább tárgyalna az Egyesült Államokkal. Több helyen várható zápor, zivatar, 37 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Szlovákia felülvizsgálja a gyermekek testi fenyítésére vonatkozó jogszabályokat és egyértelmű törvényi tilalmat vezet be. A kormány által elfogadott 2027 és 2029 közötti gyermekvédelmi akcióterv szerint az állam világosság kívánja tenni, hogy a gyermekekkel szembeni erőszak semmilyen formában nem elfogadható. A program részeként gyermekbarát nyelvezetre fordítják a legfontosabb büntetőjogi törvényeket, és 2029-ig olyan központokat is létrehoznának, amelyek a gyermekáldozatoknak és a fiatalkorú elkövetőknek nyújtanak komplex segítséget. Szerdától egy évre Szlovákia veszi át a Visegrádi négyek soros elnökségét. Robert Fico miniszterelnök szerint a legfontosabb célok közé tartozik az Európai Unió versenyképességének erősítése, az energiaárak csökkentése, a közös uniós költségvetés összehangolása, valamint a védelmi, közlekedési és egészségügyi együttműködés fejlesztése. Szlovákia a V4 plusz formátumot is erősítené, minden csúcs találkozóra egy partnerországot is meghívna. Az elnökség kezdetét szerdán ünnepi koncerttel jelölik meg a pozsonyi várban. Új törvénytervezetet készített a szlovák beruházási minisztérium a kiskorúak digitális védelmére. A javaslat szerint a 15 év alattiak nem férhetnének hozzá a kockázatos online szolgáltatásokhoz, és bevezetnék az életkor elektronikus ellenőrzését is. A szabályozás a közösségi oldalak mellett az online játékokra, a mesterséges intelligenciára és a gyermekinfluencerek tevékenységére is kiterjedne. Az ellenzék ugyanakkor bírálja a tervezetet, mert szerintük kidolgozatlan, ráadásul a kormányon belül is eltérő elképzelések vannak. Az oktatási tárca 16 éves korhatárt javasol, míg a beruházási minisztérium 15 évet. A nyári szünidő kezdetén a gyermekjogi biztos arra kéri a szülőket, hogy a következő két hónapban a képernyők helyett inkább egymásra figyeljenek. József Miklósko szerint a közös kirándulások, beszélgetések, sportolás vagy az együttolvasás sokkal többet ad a gyerekeknek, mint a közösségi médiában töltött hosszú órák. Hangsúlyozta, a fiatalok mentális egészsége egyre nagyobb kihívás, ezért fontos, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik iránt, figyeljenek rájuk és egyértelmű szabályokat állítsanak fel a nyári szünetben is. A kereszténydemokrata mozgalom azt csürgeti, hogy a kormány mielőbb ismertesse a Jaszlovszkij-Bohunicei új atomerőmű építésének részletes ütemtervét, valamint azt is, ki felel a beruházás irányításáért. Az ellenzéki párt szerint a kormányon belüli bizonytalanság veszélyeztetheti Szlovákia energiabiztonságát. A kabinet közben továbbra is arra készül, hogy teljes állami ellenőrzés alá vonja az új atomerőmű projektjét, és ennek érdekében kivásárolja a CSEZ részesedését a beruházásért felelős vállalatból. Balatonfüreden tárgyaltak a visegrádi négyek agrárminiszterei. Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia képviselőivel együtt az Európai Unió közös agrárpolitikájának 2027 utáni jövőjéről. A résztvevők hangsúlyozták, hogy közös fellépéssel erősebben képviselhetik a közép-európai gazdák érdekeit Brüsszelben. A tanácskozáson közös nyilatkozatok születtek a mezőgazdasági válságkezelésről, a biogazdaság fejlesztéséről, valamint az aszály és más szélsőséges időjárás jelenségek elleni együttműködés erősítéséről. Július 1-től Magyarországtól Szlovákia veszi át egy évre a V4-es elnökséget. Házkutatásokat tartott az Európai Ügyészség Franciaországban és több más uniós országban egy az Európai Parlament korábbi Identitás és Demokrácia nevű frakcióját érintő pénzügyi visszaélés gyanúja miatt. A vizsgálat szerint a 2019 és 2024 közötti időszakban mintegy 4 millió 300 ezer euró uniós forrás felhasználása lehetett szabálytalan. A razziák Franciaország mellett Spanyolországban, Olaszországban és Belgiumban is zajlottak. A már megszűnt frakcióban többek között a Francia Nemzeti Tömörülés, az Olasz Liga és a német AfD képviselő is helyet foglaltak. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik. Az ukrán hadsereg egy esetleges újabb északról érkező orosz támadásra készül, Kijev közvetlen ostromát azonban nem tartja valószínűnek, jelentette ki Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Szerinte a legvalószínűbb forgatókönyv egy az oroszországi Bjanszki területről indított hadművelet, amelynek célja a Csernyihivi térség elfoglalása és az ukrán erők átcsoportosításának kikényszerítése lehet. A főparancsnok úgy véli, Belarus ezúttal várhatóan nem engedi, hogy területéről újabb támadást indítsanak Ukrajna ellen, ugyanakkor erre a lehetőségre is felkészülnek. A Republikánus Párt szeptemberben országos pártkongresszust tart Dallasban, noha az ilyen nagyszabású rendezvényeket hagyományosan csak elnökválasztási években szoktak rendezni. Trump történelmi eseménynek nevezte a találkozót. Az amerikai elnök egyre nagyobb hangsúlyt fektet a novemberi félidős kongresszusi választásokra, amelynek során a képviselőház valamennyi, a szenátusi mandátumoknak pedig az egyharmadáról döntenek. Trump szerint, ha a republikánusok elveszítik a többségüket, a demokraták ismét alkotmányos felelősségre vonási eljárást kezdeményezhetnek ellene. A halálbüntetés világméretű eltörlésére szólított fel Emmanuel Macron francia elnök a Párizsban megrendezett halálbüntetés

0: Mohammad Baker Kalibaf. A nyilatkozat előtt Irán és az Egyesült Államok küldöttsége Katarban kezdett egyeztetéseket közvetítők bevonásával, közvetlen tárgyalások azonban egyelőre nem várhatók. Kalibaf arról is beszélt, hogy az amerikai blokád idején Irán gyakorlatilag nem tudott kőolajat exportálni, a korlátozások enyhítése óta azonban már több mint 40 millió hordó olajat értékesített külföldön. Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyalt Ankarában Kaya Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője. A megbeszélésen a két fél az uniós török kapcsolatok erősítéséről, az ukrajnai háborúról, a közel-keleti helyzetről, valamint a jövő heti törökországi NATO csúcs előkészületeiről egyeztetett. Kallas hangsúlyozta, hogy Törökország fontos partner a biztonság, a migráció és az energiaellátás területén. Az Amnesty International ugyanakkor bírálta az uniós vezetők látogatását, arra hivatkozva, hogy Törökországban ismét korlátozzák a gyülekezési jogot és a sajtószabadságot.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A norvég válogatott 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a tengeren túli futball VB-n, és a mezőny első európai csapataként került a 16 közé. Az északiak vasárnap az ötszörös VB győztes brazilokkal játszanak a 8-ad döntőben. Franciaország könnyedén jutott a 16 közé, miután 3-0-ra nyert Svédország ellen. A duplázó Kylian Mbappé az idei torna góllövő listáján utolérte a szintén 6 gólos argentin Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-ad döntőben a paraguayi csapattal találkoznak. A 20. játéknap utolsó, 3. 16-ad döntős mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ra verte Ecuadort, és az Anglia-Kongó párharc győztesével találkozik a hétfői 8-ad döntőben. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-ös vezetésénél sötétedés miatt félbeszakadt a német Daniel Altmaier elleni első fordulós mérkőzése a wimbledoni teniszbajnokságon. A magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzésen rendkívül simán 14-10-re legyőzte az Európa-bajnok holland együttest Szolnokon.
1: Időjárás.
0: Közepesen felhős az ég, napközben több helyen is elered az eső, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 37 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Párkányban az Esztergomi úton, egy sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Sziasztok, Gergő vagyok, köszönjük, hogy nézitek a live-ot. Szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, mert az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig magamat azért tájékozóknak vallom.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a kormány 4 nemzeti park zóna besorolását. Törökország a NATO csúcsra készül és szigorú intézkedéseket vezet be. 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Elfogadta a kormány 4 szlovák nemzeti park védettségi zónák beosztását. Ezek a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony Tátra Nemzeti Park, a Polonyinák és a Kisfátra Nemzeti Park. A zóna besorolás az egyik feltétele annak, hogy Szlovákia újabb mérföldkövet teljesítsen, és megkapja az uniós helyreállítási tervből a következő kifizetést. Az övezeti besorolásról szóló kormányrendelet a 8. részlet kifizetésének feltétele. A társadalmi egyeztetésre bocsátott erről szóló terveket élesen bírálták az ellenzéki pártok, a kutatók és a természetvédő szervezetek is. A Szlovák Vasút Társaság tegnap este visszavonta a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozást, mivel a következő napokban enyhül a forróság. Ha ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a biztonságos vasúti közlekedés érdekében újra bevezetjük ezt az óvintézkedést, közölték. Az elmúlt napokban rendkívüli hőhullám sújtotta az országot, a hőmérséklet egyes helyeken a 40 Celsius fokot is meghaladta. A vasút a harmadfokú riasztás alá eső járásokban a sínek tágulása és lehetséges elgörbülése miatt elővigyázatosságból korlátozta a vonatok sebességét, emiatt eleve késésekkel kellett számolni. Ukrajna másodszor is csapást mért egy olajfinomítóra az orosz Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól, jelentette be az XM Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ez csupán válasz mindenre, amit Oroszország ellenünk tesz, békére van szükség, és pontosan ezt kell az orosz vezetésnek felismernie. Oroszországnak véget kell vetni ennek a háborúnak, jelentette ki, hozzátéve, hogy Moszkvának minden lehetősége megvan a háború befejezésére. Az elnök szerint Ukrajna Penzensk régióban csapott le egy olyan katonai ipari komplexum stratégiai létesítményére, amely rakéták alkatrészeinek fejlesztésében és gyártásában vesz részt. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán egységek megsemmisítettek egy közúti hidat az ország délkeleti részén, amely az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck és Mariupol városokat kötötte össze. A közelgő NATO csúcs kapcsán Törökország kiterjedt biztonsági intézkedéseket vezet be, több tízezer rendőr vet be és légvédelmi rendszereit magas készültségi állapotba helyezi. Ugyanakkor betiltotta a nyilvános gyülekezéseket és ellentmondásos korlátozásokat vezetett be a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságára vonatkozóan. Az AP hírügynökség szerint az intézkedések célja a csúcs találkozó biztonságának garantálása, de egyúttal Törökország erejének hangsúlyozása és a szövetség iránti elkötelezettségének kiemelése is, annak ellenére, hogy az országra gyakran a szövetség nem szokványos vagy eltérő tagjaként tekintenek. Július 7-én és 8-án, kedden és szerdán Ankarában találkozik mind a 32 tagállam vezetője. Várhatóan a vezetők a védelmi kiadásokkal és az USA változó szerepével kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak majd. A fő téma az egység lesz, különösen Donald Trump szövetségesekkel szembeni kritikája után. Ma a román fővárost, Bukarestet és további 20 megyét sújtó heves vihar egy ember halálát okozta, és több tucat házat és járművet rongált meg, közölték a helyi mentőszolgálatok képviselői. Csak Bukarestben, ahol a víz elárasztott több metróállomást, közel 2000 segélyhívást regisztráltak, közölte a mentőszolgálat a román Digi 24 televíziós csatornának. Több mint 27 ezer fogyasztói pont maradt áramellátás nélkül. A vihar további 60 városban is települt, településen okozott károkat. A hatóságok egy áldozatról számoltak be, aki akkor vesztette életét, amikor egy fa rázuhant az autójára. A vihart hőhullám előzte meg, a hét elején az ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius fokot.
0: Időjárás.
1: Napos, forró időre számíthatunk, a délutáni órákban azonban egyre több helyen megnövekszik a gomoly felhőzet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, ezért több régióban másodfokú hőségriasztás van érvényben. A délutáni és esti órákban emellett elsőfokú zivatar riasztást is kiadtak, a viharokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és jégeső is kísérheti. Ha tehetik, a legmelegebb órákban kerüljék a tűz előző napot és figyeljék az aktuális riasztásokat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radarméri a sebességet a D2-esen Lozornónál Pozsony irányában, Pozsonyban Károlyfalu előtt Dubravka irányából, szintén Pozsonyban a Lamackán a Tesco-nál a városból kifele menet, Bogyán a főúton mindkét irányban, és Érsekújvár előtt Nyitra felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Nyugaton a helyzet című műsorunk mai adásában Antal Ágotával, korábbi dunaszerdei képviselővel és kultúraszervezővel hallhatnak beszélgetést. Ezúttal nem az általa megálmodott Tündérkert Művészeti Fesztiválról, és nem is kimondottan a Lennék valakié a Diszimfonikusokkal című produkcióról, amelynek évek óta szervezője, motorja, mindenese. Egy indiai út lesz a témánk, amely mélyebb volt Ágota összes eddigi indiai útjánál. Egy végakarat teljesítéséről szólt ugyanis, férje Pető Zoltán végakaratának teljesítéséről, s emellett gyászról, spiritualitásról és elengedésről. És hogy végül az Adi produkció is szóba került a beszélgetés során, az nem véletlen. Pető Zoltán volt ugyanis az az ember, aki szimfonikus zenekarra álmodta Adi Endre kiválasztott verseit. Az interjút több héten át terveztük, végül Antal Ágota Adi utcai otthonában rögzítettük. Munkatársam Zsapka Levente nevében is tartalmas rádiózást kívánok, tartsanak velünk!

0: Történet a férjedhez, Pető Zoltánhoz, az ő elvesztéséhez, az ő végakaratához kapcsolódik. Te a hamvait vitted el Indiába, számodra is, mindkettőtök számára nagyon fontos helyre. Mondd, hol tartasz most ebben a történetben? Könnyebb már róla beszélni?
1: Amíg Indiában voltam, az egy kicsit könnyebb terep, mivel minden spirituális tanítás ott alátámasztja az elengedésnek a fontosságát, illetve annak a fontosságát, hogy senki nem hal meg, senki nem születik, hanem van az önvaló, és csak arra rakódnak rá különböző tudatok, különböző ének. Úgyhogy miután hazajöttem, akkor egy kicsit még kitartott ez az állapot, de mostanában egy picivel nehezebb, de hát ez hullámzó, ez a gyász folyamat, ez egy ilyen történet. Van, amikor jobb, van, amikor rosszabb, tehát megérint természetesen.
0: Mit jelentett számotokra ez az ország, India?
1: Először 2011-ben mentünk ki közösen a jóga kapcsán. Mi jógaoktatók vagyunk, akkor végeztük el az iskolát, vagy még talán folyamatban is volt a képzés, az egy életen át tartó képzés, és akkor mentünk ki, hát hogy lássuk meg azt a közeget, ami a spiritualitásnak a bölcsője, és így mentünk ki közösen, és azóta hát évente, vagy talán évente valamikor kétszer is kimentünk.
0: Most voltál kint először egyedül, Zoli nélkül?
1: Nem, többször voltunk. Az a helyzet, hogy ezekre a helyekre legjobb egyedül menni, de természetesen közösen mentünk, mert ez egy olyan kapocs volt közöttünk, a spirituális kapocs, ami egy olyan közös érdeklődés, vagy egy közös út, amit tudtunk együtt csinálni, és voltak olyan helyzetek, amikor ilyen elvonulásokra mentünk, akkor külön-külön mentünk, mert azért ezekre a helyekre legjobb egyedül menni egyébként. Ilyen spirituális helyekre, vagy bármilyen elvonulásra, zarándokútra legjobb a saját terhünkkel együtt menni, és nem valaki másnak plusz még a terhével.
0: Akkor így kérdezem, hogy mennyiben volt más most Indiába utazni, úgyhogy Zoli már nincs.
1: Hát ugye ezek az első élmények, amik hogyha valami bevégeztetik, tehát van egy haláleset, Zoli meghalt, akkor mindig van egy olyan első dolog, ami megtörténik. Szóval először megyek egyedül, először csinálok ezt, azt egyedül. Tehát nyilván a 15 év alatt sok, rengeteg közös élményünk volt, és ilyen téren nehéz volt, tudtam, hogy ugyanabba a lakásba fogok visszamenni, ugyanarra a helyre fogok visszamenni, és ez egy kicsit ilyen, okozott egy ilyen belső nyugtalanságot, de egyébként meg tudtam azt, hogy oda jó visszamenni, és tudtam azt, hogy ott minden kérdésre választ fogok kapni.
0: Azt mondtad, nyugtalanság volt benned, félelem is, és hogyha volt, akkor mi miatt éreztél magadban félelmet?
1: Sajnos a félelem a számomra ismeretlen, ami nem egy jó tulajdonság, mert sok mindenbe belemettem fejetlenül az életem során, és nincs bennem félelem. Szóval félelem nem volt bennem, hanem egy kicsit ilyen, inkább ilyen várakozás, egy kicsit ilyen bizonytalanság, vagy nyugtalanság, vagy hogy mi lesz, hogy lesz. De félni nem féltem, mert tudtam, hogy hova megyek, szóval inkább attól tartottam, hogy milyen lesz egyedül menni, de nem féltem.
0: Elküldted néhány írásodat, amelyek az utat során íródtak. Egy helyütt azt írod, India jó hely, gyógyít, elbírja a terheket. Mitől tud India elbírni egy ilyen terhet?
1: Valahogy Indiában még ott az a normalitás, amire legalábbis én vágyom, vagy hogy normálisan tudják kezelni ezeket a helyzeteket. És eleve ugye, ha bárki ránéz Indiára, azt látja, hogy tele van szeméttel, tele van kosszal, ismeretlennel, az emberek akár barátságtalanok, vagy sokan vannak, mindenhol sokan vannak. De hogyha bekerülünk egy ilyen kisebb közegbe, vagy akár egy szent helyre, tehát Indiában rengeteg sok szent hely van. Én is egy ilyenre járok. Én nem turistaként megyek Indiába, nem a nagy helyeket akarom meglátogatni, hanem egyetlen egy helyre, egy asramba, egy városba, Tiruvannamalájba szoktam járni most már körülbelül 10 éve. mert az egy

0: olyan hely, ahol kézzel fogható az isteni jelenlét. Nem tudom más, hogy megfogalmazni, szinte karnyújtásnyira van az az egység, az az abszolútum, ami mindannyiunkban bennünk van, amit léleknek hívunk, és ott ahhoz rögtön lehet kapcsolódni. Én ezt valahogy így érzem, és ott megszűnik minden, ami vágy, ami érzelem, ami a személyiségünknek a burka. Le tudunk csupaszodni. Ugyanúgy, hogy az emberek is mondjuk egy lepedőbe járnak, vagy egy ilyen kis kaftánba, a férfiak leginkább, de nagyon könnyű otthagyni minden, ami felesleges, és marad, ami a lényegi. És ezért jó nekem, ezért szeretem Indiát, ezért is szeretem Indiát.
1: Arra még emlékszem, amikor legelőször jártál Indiában? Ez milyen volt az első találkozásod az országban?
0: Hát, ha ott akkor valaki mondja nekem, hogy este van egy visszajegy, repjegy, akkor abban a pillanatban felszállok rá, mert az egy teljesen sok hatás volt nekem. Pedig Goára mentünk, direkt azért, hogy nem a legsűrejébe Indiának, Goa nem India, portugál gyarmat volt, és igazából egy hippi paradicsom, és mi oda mentünk először egy jogatáborba, de hát egy ilyen kunyhóba voltunk elszállásolva, aminek az alján körülbelül egy ilyen 20 centis rés volt, hogy ami állat éjjel bejön, az tudjon is kimenni például. És egyszer egy kígyó is levedlett az ágyunk alatt éjjel, szóval ott az nagyon kemény volt, de aztán már ahogy ezt egy kicsit így megszokja az ember, akkor ezek már nem jelentenek problémát.
1: Mikor jött el az a pillanat, vagy mi volt az a pillanat, amikor úgy, hogy mondjam, csak befogadtad Indiát, vagy India befogadott téged?
0: Talán India befogadott engem, igen. Most már olyan helyekre megyek el, ahol fehér ember nem jár. Például a piacra is nagyon szeretek járni, Tiruvannamalájba, ahova szoktunk menni. Simán beülök a riksába, nincs bennem semmi olyan, hogy félnék az emberektől. És ők se kezelnek idegennek. Az a legfurcsább benne, hogy ők se csodálkoznak rá, hogy mit keres ez a fehér nép itt a piacon. De igen, mikor úgy érzem, hogy otthon vagyok, mert megtalálom azt a lelki békét, amit csak ott tudok megélni igazából, akkor úgy éreztem, hogy a többi körülmény az mind eltörpül, és az mind csak a külsőség, mert a lényegi az máshol van. A lényegi az mindig ott van, hogy elkezdünk azon dolgozni, hogy befelé haladunk. És igazából az visz kifelé ebből a útvesztőből, amiben jelen pillanatban vagyunk, vagy vagyok én magam is.
1: Az indiai kultúra, a jóga, a világa, ez a fajta spiritualitás, ez Zolival egy ilyen összekötő kapocs volt kettőtök között?
0: Igen, és ezt valahogy meg is fogalmaztam, hogy például amikor meghalt, utána egy jó ideig nem tudtam ráállni a jógamatracomra, mert állandóan ott láttam őt magam mellett. Általában együtt szoktunk gyakorolni, és teljesen paradox módon a jóga arra tanít, hogy elengedés, hogy nem ragaszkodás, és mégis ezek a tanítások voltak azok, amik így kicsit így el is választottak ettől egy pillanatra, mert egyszerűen nem tudtam belehelyezkedni, mert annyira ott volt még az a fizikai fájdalom megélése, amivel nem tudtam még egyelőre mit kezdeni.
1: Továbbra is Antal Ágotával beszélgetünk, ugye az írásaidból, amiket átküldtél, az kiderült, hogy Zoli végakarata volt az, hogy a hanvai Indiába kerüljenek. Mikor beszélt neked erről először, ez mennyire volt nála egy ilyen régebbi mélyvágy?
0: Hát eleve a spirituális tanítások fölkészítenek a halálra, illetve arra, hogy az életünk során tudjunk egy csomó olyan halált meghaladni, tudjuk levetkőzni mindazt, ami nem mi vagyunk, és sokat beszélgettünk erről a témáról, és mindig mondta, hogy szeretné, hogy ha egyszer úgy alakul, akkor a hanvai oda kerüljenek. De hát ezzel is azért adott egy kis feladatot, mert hát én nem nagyon szeretem ezeket a hivatalos utakat, és ugye hanvakat repülőre tenni, az egy irdatlan procedúra. És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek ide, hát a hamuba nincs már semmi, tehát nem tudják átvilágítani, mi az csak por. És lehet, hogy ez most így nagyon morbidan hangzik az én számból, de abból már kiégett minden, abban már nincs semmi. számomra egy nagyon rituális jelentősége volt ennek, hogy kinyitottam az urnát, és így átöntöttem ilyen kis műanyag dobozkákba, és akkor azt jó alaposan lefettem. Nagyon sokáig vártam erre, hogy mikor leszek erre kész, mert tudtam, hogy így fogom elvinni, tudtam, hogy nem fogom a procedúrát végigcsinálni. Egyrészt semmi értelme nincsen, és nem fogják fölismerni. És akkor mondtam, hogy beteszem a föladandó csomagok közé. És akkor hát itt ültem, és itt volt az urna már régóta, és már az utazás előtt voltam 3 nappal, már muszáj voltam becsomagolni, és akkor nekifogtam, és akkor egyedül így ezt így megoldottam, hogy végül is átraktam ilyen kis műanyag dobozokba, de annak is volt egy ilyen, egyrészt egy ilyen teljesen praktikus jelentősége, hogy tettem, csináltam, öntöttem, és közben meg beszéltem hozzá, és közben meg egy kicsit így, tudod, amikor így a hamvak így hozzáérnek a kezedhez, vagy fölnyitod az urnát, annak van egy ilyen füstje, és akkor azt látod, hogy az a füst az úgy jön föl, és rögtön azt éreztem, hogy ebbe még ott van, és akkor itt van velem. De persze az a pornak a füstje volt, de akkor is, tehát ezekben a pillanatokban ez egy más lelki állapot, egy más tudatállapot, amiben ezt még ha csak úgy is tűnik, hogy egyik dobozból öntök át valami szürke hamut a másikba, tudod? És még így egy kicsit így a homlokomra is tettem ebből a hamuból. Tehát Indiában amúgy is hamuval rajzolják a homlokukra ezeket a jeleket a hinduk, azt szimbolizálva, hogy a hamu az a tisztaságnak a jelképe, mert abban már nincsen semmi tendencia. Nincs benne se a jó tulajdonsága az embernek, se a rossz tulajdonságba. Abban már kiégett minden, csak maga az eszencia van benne, ami fizikálisan megfogható, az a por. És aztán, hogy ezt becsomagoltam, és akkor a gyerekek mondták, hogy anyu, de hogy mi ezt én szégyellenni fogom, hogyha téged valaki ott a határon, vagy a reptéren elfog, és akkor bilincsbe fognak hazahozni. És a másik fiam megmondta, hogy dehogy, hiszen nincs az a röntgen, ami ezt átvilágítja, úgyhogy volt belőle egy ilyen kis, de mindegy, mennyit csinált. És aztán így mentem a reptérre, tehát azért ott mondjuk nem fért volna az abszem, de aztán mikor láttam, hogy már nem jön a hangos bemondó, hogy szólítanak engem a név szerint, akkor már tudtam, hogy már utazunk együtt.
1: Amikor felszállt a repülő, akkor mit éreztél?
0: Hát, hogy most valahol megyünk együtt haza, tehát ezt éreztem.
1: Az segített, hogy volt egy konkrét feladatod? Tehát, hogy úgymond nem csak, most idézőjelben, nagyon vastag idézőjelben téve, nem csak gyászolni kellett, hanem hogy valamit csinálni is kellett, útra kelni, menni, végigvinni valamit.
0: Nyilván ez a gyász folyamatnak is a része, hogy amikor teendők vannak, akkor előjön az embernek a praktikus része, és akkor teszi a dolgát. És addig, amíg van dolog, addig azért nem lehet annyira bele zuhanni ebbe a gyász folyamatba. És ez nyilván, ez is benne volt, hogy tudtam, hogy van feladat, menni kell, csinálni kell. Egyébként is mentem volna Indiába, de így még volt egy plusz feladatom, amit tudtam, hogy ezt most meg kell csinálni fizikálisan. Tudtam, hogy ez mentálisan még, ez nem most fog megtörténni, a gyász folyamatnak a vége, az elengedés, csak tudtam, hogy ezt végig kell csináljam még.
1: Vagy voltak-e benned kételyek?
0: Nem volt semmi, egy kis kételj sem volt bennem. Nem volt bennem kételj, és pontosan láttam magam előtt azt a történetet, hogy ez hogyan fog lezajlani. És úgy is történt, szóval vannak pillanatok, amikor teljesen érezni lehet azt, hogy így a sorssal mész együtt. Hogy vezettetés van. Nem mindig. Van, amikor beleszól az ego, és azt mondja, én ezt akarom, és ezt én így akarom. És amikor akarom, akkor sokszor nagyon sok cikcakot kell csinálni, mert az az akarom, az nem biztos, hogy a sorssal egy vonalba fut. De vannak az életben olyan pillanatok, amikor egyszerűen tudod, hogy rágondoltam, hogy ez hogy fog kinézni, és megérkeztem, és így minden ajtó nyílt ki előttem, pedig az asramban nem szoktak ilyet például megengedni. És én láttam előre, hogy valahol az asram kertjébe fogom elszórni az egyik részét, a másik részét pedig fent a hegyen, és így semmi akadály nem gördült ez elé. Tehát ez annyira elrendeltetett volt, hogy ennek ott van a helye.
1: A hamvak egy részét, tehát te felvitted egy hegyre, a hegyre, Ramana barlangjához. Ahogyha erről mesélnél egy keveset, hogy ez miért volt fontos számodra, hogy oda is kerüljön a hamvakból, mit lehet tudni erről a hegyről, barlangról?
0: Hát ezt az Arunachala hegyet magának a tudatosságnak, a megnyilvánulásának tartják. Indiában ez egy zarándok hely, és Ramana Maharishi ott ült 16 évet, miután megvilágosodott egy barlangban, ami a mai napig is látogatható, be lehet oda menni, meditálni. Ott teljesen érezni azt az isteni jelenlétet, azt a kegyet, azt az áldást, hogy igazából a meditatív állapotunk az az üdvös állapotunk, az az igazi énünk. És amikor leülünk oda ebbe a barlangba, és legalábbis én leülök oda ebbe a barlangba, akkor szóval amíg itt leülök meditálni, és eltelik mondjuk 20 perc, és jönnek a gondolataim, mennek a gondolataim, nem tudok velük mit kezdeni, valamikor a barlangba leülök, és abban a pillanatban egy ilyen mély meditatív állapotba tudok kerülni. És Zoli is sokat szokott ott meditálni. És fölmentem oda, hogy az egyik részét akkor ott el fogom szórni, és tehát én nekem van egy ilyen kis tériszonyom, nem kicsi, és ott van egy ilyen szobrász, aki már hát ennyi év óta már ismerjük egymást, barátként köszönünk egymásnak, és mondtam neki, hogy figyelj, de mondom, hogy nekem most ezt itt meg kell tegyem, akkor teljesen magányosan voltam, teljesen magam, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor hogyha oda kiállsz arra a sziklának a legszélére, akkor az pont be fogja teríteni a hegyet, és a Shiva templom felé fogja vinni a szél, és én teljesen magától értetődő módon kimentem annak a sziklának a legszélére, és elszórtam a hamvakat. Őt még megkértem videóra, hogy vegye föl, hogy tudjam itt megmutatni a gyerekeknek, hogy ez megtörtént, és akkor ő még így mondott ott egy pár ilyen mantrát, ami nagyon bensőséges volt, és aztán így még ültünk egy kicsit ott egymás mellett, és aztán amikor így visszanéztem a videót, akkor jött a gyomromba az, hogy úristen, hogy hol volt a tériszonyom most, amikor a lépcső fordulóba szédülök, szóval. És látod, ezekben a pillanatokban meg ezek eltűnnek, mert van valami, ami ennél sokkal fontosabb, vagy sokkal nemesebb, vagy sokkal magasztosabb történet, hogy így mondjam.
1: Ez is az a fajta, ennek a fajta vezetettségnek, tudod be?
0: Szerintem igen, amikor az ember nem arra gondol, hogy jaj, én vagyok az most, akinek van tériszonya, és akkor én ide elvileg nem mennék ki. Ez itt megszűnik. Hanem van valami, ami most én általam történik meg. És akkor én csak egy eszköze vagyok annak, hogy ezek a hamvak megtalálják az útját, a saját útját, hogy tudjanak föloldódni a szélben. És ebben a pillanatban nem az énem volt jelen, hanem valami megtörtént rajtam keresztül csak.
1: Azt is lehet mondani, hogy ennek a hegyre vezető útnak, vagy ennek a történetnek mondhatni utólagosan érezted a legerősebb pillanatát, amikor rácsodálkoztál arra, hogy hogy én nem féltem ott a szikla peremén?
0: Igen, akkor ez így egy kicsit így rádöbbentett arra, hogy igen, az utunkat járjuk, csak aztán az egónk az mindenféle külön utakra visz. És akkor nem látjuk a lényeget. De amikor átadjuk magunkat, és megvan az a megadás, akkor talán láthatjuk a lényegi dolgokat.
1: Ugye volt egy másik rituálé is, amit már említettél is, az asram melletti tónál. Ez miben volt más, mint a hegyi elengedés? Miért érezted fontosnak, hogy itt is ilyen módon elbúcsúzt tőle?
0: Hát, mert ezt az asram ott megengedte, tehát ez egy úgymond engedélyezett szertartás volt. Tudtak róla, hogy ez meg fog történni, és oda hívtam pár embert, akivel ott a helyiekkel kapcsolatban szoktunk lenni, és a Zoli itteni ismerőseinek és tanítványainak is mondtam, hogy ez így fog megtörténni, és ott a helyi szokások szerint történt egy ilyen kis szertartás. Ott is kiütközött az én nekem a habitusom, úgymond, mert ahogy én fölemeltem azt a kis dobozkát, és így elkezdtem belőle kiszórni a hamvakat, és akkor jött az az ember, aki ott csinálta ezt a szertartást, és mondta nekem, hogy ezt nem így, hanem hogy fogjad meg a kezedbe, és tedd bele a vízbe. Persze, mert legjobb, mint ahogy a tyúkoknak szórjuk, nem? Tehát így azt mondom, hogy oké, legyek túl rajta, és akkor kiszórom. Ez benne van az embernek a fejébe, hogy már ne fájjon annyira. De vannak helyzetek, amikbe bele kell magunkat adni. És akkor beleöntötte a kezembe, és akkor így, ahogy szépen beletettem a vízbe, akkor így kimosta a kezemből. Tehát annak volt egy olyan rituális jelentősége, vagy kézzel fogható mutatványa, hogy egyszerűen az anyagnak az utolsó érintése, ahogy elmúlik tőlem, ahogy elmegy tőlem. Szóval nem véletlenül tudják ezeket a rituálékat, hogy mit és miért és hogyan kell ott csinálni. Egyrészt felemelő volt, és bensőséges is volt. De hát ezzel még nincs vége a történetnek.

0: Továbbra is Antal Ágotával beszélgetünk. Mondd, másként gondolsz Zolira, amióta ilyen rituálisan elengedted őt? Másként érzed magadban a jelenlétét?
1: A mostani indiai kintlétemnek volt egy nagyon-nagyon meghatározó élménye, vagy érzete, vagy felismerése. Egyszerűen meditációban megtapasztaltam azt az egységet, megtapasztaltam azt az egyet, aminek mindannyian a részesei vagyunk, vagyis nem is, hogy mindannyian a részesei vagyunk, hanem mind abból az egyből kapunk egy kis részt, egy kis fényt, és odahúzódik minden vissza. Szóval az a végtelen szeretet megmutatkozott és megnyilvánult, és tudom azt, hogy abban a végtelen szeretetben ott mindannyian egyek vagyunk. És ez közhelyesen hangzik, mert ez sokan beszélnek erről. Igazából minden próféta, mindenki erről az egyről beszél, erről az abszolútumról, erről a csendről, a békéről, és én ezt megtapasztaltam. És egy olyan nyugalom fogott el ezzel kapcsolatban, hogy tudom azt, hogy minden rendben van. És bármikor jön egy ilyen érzet, hogy megérzem a gyomromba, hogy jaj, hiányzik, vagy eszembe jut valami, ami vele kapcsolatos, vagy bárkivel kapcsolatos, tehát hogy a szeretteim, akik már elmentek, vagy nincsenek velem, akkor tudom azt, hogy ez csak egy érzés, ez csak egy gondolat, de ez nem a lényegi. Mert a lényegi az ott van, abban a lélekben, abban a fényben, amit abból az egyből kapunk mindannyian. És ebben egyek vagyunk. És ez a végtelen szeretet, ez itt van, ez jelen van. És ilyen téren ez a jelenlét, ez állandó. És így nincs, aki hal, nincs, aki születik. És azt gondolom, hogy ezért fontosak mindenkinek a saját hite. Szóval ha valaki ebbe hisz, ha valaki abba hisz, van egy kapaszkodója. Amikor nekem a nagymamám meghalt, akkor ő azt mondta, hogy ez Isten akarata. És én akkor 16 évesen én haragudtam erre, hogy tud ilyen nyugodt lenni, hiszen tőlem valaki elragadta az anyámat, és engem az anyám itt hagyott. És ezt én nem értettem, csak a nagyanyámnak a végtelen nyugalom ott volt az arcán, mert ő neki volt egy szent hite, és az nem a valláshoz kötődött, hanem Istenhez kötődött. És utána még volt nekem egy veszteség élményem, a kisbabámat vesztettem el, ott pedig az volt, hogy ez nem adatott meg. Amikor az édesapámat vesztettem el, ott már az volt, hogy ez az életrendje. És amikor meg a Zolit vesztettem el, vagy Zoli halt meg, akkor meg ez a mondat úgy változott meg, hogy azt éreztem, hogy megadatott. Megadatott a lelki kapcsolódás azon a szinten, ahol nem számítanak már vágyak, nem számítanak érzelmek. Amikor úgy tudsz a másik emberrel kapcsolódni, hogy nem a vágyat kelti föl benned, hanem egyek vagytok, a lélekben vagytok egyek, és ez egy olyan történet, amit azt hiszem, hogy erre csak azt tudtam mondani, hogy megadatott. És tényleg leginkább a hála az, ami ezzel kapcsolatban fölmerül bennem. Vagy a béke. És most persze nehéz erről beszélni, mert elragadnak az érzések. De ezt így érzem, vagy így tudom. És tudom, hogy minden rendben van. Szóval azért is jó mindenkinek, hogyha van hite bármibe, mert azok kapaszkodót nyújtanak. És segítséget ad, mert én is tudom, hogy legbelül ott valahol van valami, ami örökké való, ami nem én vagyok, ami rajtam sokkal több túlmutat, és az az örökkévaló, az a lélekmag, az nem változik. Minden egyéb változik. A testünk, a vágyaink, minden változik.
0: Hogyha én ezt leegyszerűsítem magamnak, vagy magamban, akkor lehet azt mondani, hogy mondjam, csak ilyen közép-európai hívő ember szavaival élve képes voltál úgy gondolni Zoli halálára, mint ahogy nagymamád mondta azt, amikor mondta, hogy ez volt az Isten akarata?
1: Igen, azzal a különbséggel, hogy én nem azt gondolom, hogy Istennek van akarata. Én úgy gondolok Istenre, mint akinek nincs se formája, se neve, hanem van egy abszolútum, az egy, és annak a fényét kapjuk mi mindannyian, ami a lélek. És ilyen szinten nem kötődik nekem se Sivához, se Buddhához, se Istenhez, mint egy személyhez, hanem ahhoz kötődik, ami az örökké valóság. És én ezt tapasztaltam most meg. Ez tud nekem biztonságot adni, és azt a tudást, hogy mindig minden rendben van, úgy, ahogy van.
0: Írod, hogy Goán, az utat során, ahol egy intenzív jóga foglalkozáson vettél részt, volt egy pillanat, amikor a tanár megemelte az állad, és azt mondta, hogy emeld fel a fejed, mert így csak ugyanazok a régi gondolatok mennek benned körbe-körbe. Milyen érzés volt akkor felemelni a fejed?
1: Nagyon jó érzés volt, és ezeket a dolgokat jó tudatosítani. Szóval amikor ilyen kiélezett helyzetek vannak, akkor jó figyelni, mert mindenki megkapja az utasítást, a segítséget, a mankót, vagy kap egy dolgot, ami tovább tudja vinni. És valószínű az a jógatanár, ő nem tudta, fogalma se volt, hogy mi történik velem. Csak van a testnek egy jelzése, és akkor a gyakorlás közben így megfogta az államat, és fölemelte, és ezeket a szavakat mondta. Hirtelen kinyílt a szemem, és mondtam, hogy köszönöm szépen. És akkor kezdtem már más testhelyzetet is fölvenni, és kezdtem magamnak megengedni azt, hogy újra nyitott mellkassal és nyitott szívvel álljak akár csak egy jóga pózba, ami ugye leképezi az összes élethelyzetünket akár, vagy az életben elhelyezkedő pillanatunkat.
0: Akik esetleg nem ismerték Zolit személyesen, milyen ember volt, milyennek írnád őt le?
1: Ezt most nagyot kérdeztél. Talán azóta még nem is beszéltem így róla. Egy nagyon szemérmes és egy szolid ember volt. Az a fajta ember, aki amihez fogott, abban jó volt, és ezzel nagyon tudta idegesíteni a környezetét, mert egy halakjegyben született ember volt, és a halakjegy, ha valaki egy kicsit így ebben jártas, akkor az a kezdet és a vég. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy vannak életeink, előző életeink, akkor a halakjegy az már az zodiákusnak az összes jegyét végigjárta, és így már az összes tudást magába gyűjtötte, amit az élet körforgása során meg lehet tapasztalni, és ő valóban ilyen volt, hogyha matematikában kellett, akkor ott volt jeles, ha zenét kellett szerezni, akkor azt is meg tudta csinálni, és nem értette azt, hogy más erre miért nem képes. Szóval azt mondta, hogy hát ezt bárki meg tudja csinálni. A zene az matematika. Aki ismeri a logikát, az tud zenét szerezni. És akkor ezt így kijelenti, miközben mi itt állunk, hogy de ez nem így van. És ő ezt nem értette, hogy ezt így más nem tudja, vagy nem képes rá. Egy nagyon tisztelettudó ember volt, és nagyon magának való ember volt. Valószínű ez is egy ilyen kis csavar az élettől, hogy mi pont egymásba botlottunk, mert én, aki egy teljesen extrovert ember vagyok, és kifelé teszek dolgokat, ahogy például most is a legbensőbb dolgaimról beszélek egy interjúban. Úgy Zolit például nem is tudták interjú helyzetbe se hozni. Talán egy alkalommal sikerült. és akkor is elmondta azt, hogy őt nem érdekli a közönség, ő ezt nem a közönségnek írja, de mondom, Zoli, most megyünk koncertezni, és én azt szeretném, hogy minél többen jöjjenek a koncertre, hogy ilyet nem mondhatsz egy interjúba, és akkor mondja nekem, hogy de pedig ez így van, hát aki akar eljön, eljön, ha Maxi nem jön, nem lesznek emberek, akkor lesz egy jó próbánk. De mondom, hogy ilyet nem lehet mondani ez interjúba. És valamiért, lehet, hogy ez a attitűdje is, ő tudta azt, hogy ő jót csinált. Ő, amit megcsinált, az jól van megcsinálva. És hogyha ez behozza az embereket, akkor jó, ha nem, akkor úgy is jó. Az Adi koncertek, amiket ugye azóta is nagy sikerrel játszunk, mindig telt házzal valósulnak meg, és egy olyan művet tett le, azt hiszem, nem is azt hiszem, az egyik ilyen kritika mondta róla, hogy a kortárs zeneirodalomnak a része, egy nagyon fontos része, amit ő megalkotott. Hát nagyjából ennyit tudok most róla elmondani, anélkül, hogy itt most hallom, hogy már elég legyen.
0: De azt talán elmondhatjuk, hogy az Adi utcában találkoztunk, és hát akkor egy keveset beszélgessünk Zoli egyik fontos zenei munkájáról, a Lennék valakié, Adi szimfonikusokkal című produkcióról. Ez az előadás hogy született, kinek a fejében született meg az ötlet?
1: Hát ez már egy régebbi történet, mert egyszer fölkérték őt, hogy csináljon pár versre egy ilyen kis megzenésített vers estet, és akkor kapott egy-egy verset, rakták elé sorban az Adi verseket, és amelyikben meghallotta a zenét, abból csinált egy ilyen kis összeállítást, és utána körülbelül 10 év eltelt, amikor elkezdett komolyabban foglalkozni a zenével, és egyszer csak mondta nekem, hogy ő ezt szimfonikusokra hallja, és elkezdett ezzel dolgozni. És akkor itt én főztem, ő a hátsó szobában komponált, és én éreztem azt, hogy ez jó, hogy itt most születik valami, ami fontos. És akkor mondtam, hogy ezt azért ki kéne vinni. És akkor így aztán nekifogtunk. Tehát ő megcsinálta a művet, és aztán kezdtünk rá keresni lehetőségeket, hogy hol lehet ezt bemutatni. És először Tatabányán mutattuk be, akkor a tatabányai szimfonikusokkal, akkor még nagyon ilyen, hát eléggé kevés támogatást kaptunk rá, és nagyon korlátozottak voltak az anyagi lehetőségek, de a lehetőségekhez mérten meg tudtuk oldani ezt a koncertet, bár Zoli nagyon nem volt megelégedve. Valahol el kellett indulni ezzel. Utána én még egy kicsit jobban feladatomnak éreztem azt, hogy méltóképpen tudjuk ezt abban a minőségben bemutatni, ahogy ő ezt megírta. Román Géza volt a karmester a tatabányai szimfonikusoknak, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, meg mindenkinek, hogy ez létrejött. Csak elmondom, hogy Zoli nem volt vele megelégedve. És utána megszólítottam Cseh Tamást, aki nagy örömmel vállalta. A Nemzeti Színháznak a szimfonikus zenekara azóta is együtt ezzel a csapattal járjuk az országot. Az idén is lesz 3 koncertünk itt Szlovákiában, és hazavisszük Margitára is Zolinak a szülővárosába.
0: Másként hallod Adi szövegeit és Zoli zenéjét, amióta ön
1: igen.
0: Is itt.
1: Igen, természetesen, hát ez már tavaly, akkor nagyon nehéz volt az alkotóknak is, mert ugye Adi nagyon sokat foglalkozik a halállal, a hazatalálással, és ez az egész mű úgy van megírva, hogy kezdődik azzal, amint a lélek megmártózik az anyagban, és ahogy végigmegy az életnek ezen az állomásain, ahogy szenved a szerelmi költészete, a forradalmi költészete, és a halállal való foglalkozás, az a körül lévő gondolatok, a témák, és még én gondolkoztam is rajta, ugye augusztusban halt meg Zoli, és az első koncertek októberben voltak, és gondolkoztam rajta, hogy én ezt nem leszek képes bevállalni, hogy végigcsinálni ezeket a koncerteket. Mindenki azt mondta, hogy csináld úgy, ahogy jónak látod. Írtam a Tamásnak, hogy Tamás, csináljuk, menjünk. És ez megint az a történet, ami nem rólam kell, hogy szóljon. teljesen indiferens, hogy én most szenvedek, vagy gyászba vagyok. Ez az ő műve, ráadásul megkaptuk rá támogatást, ezt be kell mutatni. Itt most megint nekem a szenvedésem háttérbe kell, hogy szoruljon, ez nem erről szól. De hát ott voltak az emberek, akikkel ugye együtt dolgozott, és a szólistáink, a Loretta, a Virág, a Karcsi, a Dani mind-mind mondták, hogy teljesen mást éreznek, és mást hallanak azokból, amiket dalolnak a színpadon. Teljesen más volt a légkör.
0: Mennyire sikerült visszatérni, úgymond a hétköznapokba az indiai út óta?
1: Sajnos nagyon. Sajnos vissza kell olykor térjek akár a jegyzeteimhez, vagy akár meditációmban az ottani érzetekhez, hogy tudjak belehelyezkedni ebbe a megelégedett nyugalmi állapotba, amit ott megéltem. Mert azért természetesen itthon sok a feladat, sok a tennivaló, és hála Istennek van egy kis unokám is, úgyhogy azért a jó Isten az egyik kezével elvesz, a másikkal pedig ad. Azért az az örömforrás, az elmondhatatlan, amit egy kisgyerek tud adni. De igen, nehéz az itteni létben megtalálni ezt a nyugalmat. De ez a feladat. Nem lehet mindig elfutni Indiáig. Itt kell megvalósítani Indiát.
0: Mégis mi az, amit ez a mostani indiai utad óta másként látsz? Mit tanított neked ez az út Zoliról, és mit tanított magadról?
1: Megtanultam, vagyis nem biztos, hogy megtanultam, de törekszem rá arra, hogy ne reagáljak bizonyos helyzetekre, amik érnek. Ezt tanítja a tanítás is, hogy a legjobb, ha nem reagálunk. Nem reagálunk a történésekre, nem megyünk bele vitákba, mert minden, ami jön, az távozik is. És hogyha reagálunk, akkor egy újabb helyzetet kreálunk, amiben megint csak nem lesz igazság, hanem csak egy konfliktus lesz, ami mindenkit mar, mindenkibe belemar. És most azóta sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy konfliktusos helyzetbe, és elővettem ezt az eszközt, hogy nem reagálok, hanem csak hagyom, és elvonulok, kivonulok. És működik.
0: Hogyha egyetlen egy képet kellene visszaidézned erről az útról, akkor melyik lenne az?
1: Most az jutott az eszembe, hogy amikor mentem a reptérre, és rögtön fölrúgtam az Emirates-nek a hatalmas hirdető tábláját, mert teljesen figyelmetlen voltam, és csak azzal voltam elfoglalva, hogy most fognak bilincsbe elvinni, és minden akkor ott kumulálódott abban a pillanatban. Bennem volt az a zavarodottság is, a nem figyelés, bennem volt a feladatnak a késztetése is, hogy már pedig nekem ezt mennem kell, és csinálnom kell, és ez így ebben a pillanatban így összpontosult, és akkor így kinevettem magamat, hogy jó van, Ágika, megérkeztél, és most eddig nem hívtad magadra föl a figyelmet, akkor most minden szem rád szegeződik. És akkor aztán mondtam, hogy jó, akkor most innentől kezdve akkor tesszük a dolgunkat. Nem ez a legfelemelőbb pillanata az egésznek, de valahogy így sűrítve ez így mutatta az akkori állapotomat.
0: Nagyon szépen köszönöm, főleg a bizalmadat, hogy erről beszélgettél, és köszönöm szépen a beszélgetés magát is.
1: Hát én köszönöm, remélem, hogy... Mert tudod, azon gondolkoztam, hogy ha én kijövök egy ilyen történettel, hogy ez akár meg is botránkoztathat embereket, tudod, de nem érdekel, valahogy nem, már nem érdekel. Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Antal Ágotával, korábbi Dunaszerdahelyi képviselővel és kultúraszervezővel beszélgettem egy mélyen személyes indiai útról, amely egyszerre volt egy végakarat teljesítése, gyászút és valamiféle elengedés kezdete is. Munkatársam Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor házigazdája Jakubec László köszön el. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

0: Hogyan indult el a hazai magyar színjátszás az 1953-as első bemutatóval, és hogyan érte meg az azt követő 55 évet az egykori Magyar Területi Színház két alapító tagja, Lőrinc Margit és Bugár Béla. Az évforduló kapcsán beszélgetett velük Miklósi Péter, akire meg nem élt 80. születésnapján emlékezünk a műsorral. A Szalagtárat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a kormány 4 nemzeti park zóna besorolását, Törökország NATO csúcsra készül és szigorú intézkedéseket vezet be. 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, később viharok várhatók. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Elfogadta a kormány 4 szlovák nemzeti park védettségi zónákra hoztását, ezek a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony Tátra Nemzeti Park, a Polonyinák és a Kisfátra Nemzeti Park. A zóna besorolás az egyik feltétele annak, hogy Szlovákia újabb mérföldkövet teljesítsen és megkapja az uniós helyreállítási tervből a következő kifizetést. Az övezeti besorolásról szóló kormányrendelet a 8. részlet kifizetésének feltétele. A társadalmi egyeztetésre bocsátott erről szóló terveket élesen bírálták az ellenzéki pártok, a kutatók és a természetvédő szervezetek is. A Szlovák Vasúttársaság tegnap este visszavonta a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozást, mivel a következő napokban enyhül a forróság. Ha ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a biztonságos vasúti közlekedés érdekében újra bevezetjük az óvintézkedést, közölték. Az elmúlt napokban rendkívüli hőhullám sújtotta az országot, a hőmérséklet egyes helyeken a 40 Celsius fokot is meghaladta. A vasút a harmadfokú riasztás alá eső járásokban a sínek tágulása és lehetséges elgörbülése miatt elővigyázatosságból korlátozta a vonatok sebességét, emiatt eleve késésekkel kellett számolni. Ukrajna másodszor is csapást mért egy olajfinomítóra az orosz Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól, jelentette be az XM Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez csupán válasz mindenre, amit Oroszország ellenünk tesz, békére van szükség, és pontosan ezt kell az orosz vezetésnek felismernie. Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, jelentette ki, hozzátéve, hogy Moszkvának minden lehetősége megvan a háború befejezésére. Az elnök szerint Ukrajna Penzenszkvár régióban csapott le egy olyan katonai ipari komplexum stratégiai létesítményére, amely rakéták alkatrészeinek fejlesztésében és gyártásában vesz részt. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán egységek megsemmisítettek egy közúti hidat az ország délkeleti részén, amely az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck és Mariupol városokat kötötte össze. A közelgő NATO csúcs kapcsán Törökország kiterjedt biztonsági intézkedéseket vezet be, több tízezer rendőrt vet be és légvédelmi rendszereit magas készültségi állapotba helyezi. Ugyanakkor betiltotta a nyilvános gyülekezéseket és ellentmondásos korlátozásokat vezetett be a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságára vonatkozóan. Az AP hírügynökség szerint az intézkedések célja a csúcs találkozó biztonságának garantálása, de egyúttal Törökország erejének hangsúlyozása és a szövetség iránti elkötelezettségének kiemelése is, annak ellenére, hogy az országra gyakran a szövetség nem szokványos vagy eltérő tagjaként tekintenek. Július 7-én és 8-án, kedden és szerdán Ankarában találkoznak mind a 32 tagállam vezetői. Várhatóan a védelmi kiadásokat és az USA változó szerepével kapcsolatos kérdéseket foglalkoznak majd. A fő téma az egység lesz, különösen Donald Trump szövetségesekkel szembeni kritikája után. Ma a román fővárost, Bukarestet és további 20 megyét sújtó heves vihar egy ember halált okozta, és több tucat házat és járművet rongált meg, közölték a helyi mentőszolgálatok képviselői. Csak Bukarestben, ahol a víz elárasztott több metróállomást, közel 2000 segélyhívást regisztráltak, közölte a mentőszolgálat a román Digi 24 televíziós csatornával. Több mint 27 ezer fogyasztói pont maradt áramellátás nélkül. A vihar további 60 városban és településen okozott károkat. A hatóságok egy áldozatról számoltak be, aki akkor vesztette életét, amikor egy fa rázuhant az autójára. A vihart hőhullám előzte meg, a hét elején az ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius fokot.
0: Időjárás.
1: Napos, forró időre számíthatunk, a délutáni órákban azonban egyre több helyen megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, ezért több régióban másodfokú hőségriasztás van érvényben. A délutáni és esti órákra emellett az ország nagy részén másodfokú zivatarriasztást is kiadtak, a viharokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és jégeső is kísérheti. A tehetik a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és figyeljék az aktuális riasztásokat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Bogyán a főúton mindkét irányban, és Nyitra-Csehiben Nyitra felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: vagyunk a Wellnessen.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kuzma Noéval, az Ipolysági Szondi György Gimnázium diákjával fogunk beszélgetni. Beszélgetésünk apropója pedig az, hogy Kuzma Noé megnyerte a Tompa Mihály verseny 4. kategóriájának prózamondó versenyét. Először is köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Még felvételen kívül elárulta nekem, hogy körülbelül én a 30. alkalommal volt ilyen versenyszituációban, vagy mondott prózát versenyszituációban. Hát ez akkor gondolom, az azt jelenti, hogy gyerekkora óta rendszeresen mond prózát, de hogy minek a hatására?
2: Igen, gyerekkorom óta már alapiskola első osztályától benne vagyok a versenyzésben, és ezt bennem főként az iskola akkor igazgatónője, Balázs Éva igazgatónő fedezte fel. Ő ösztönzött arra, hogy nekem erre van tehetségem, és hogyha szeretném, akkor próbáljam meg. Úgy voltam vele, hogy hát persze megpróbálni meg lehet, és aztán még így magával szippantott az irodalomnak a varázsa.
1: És ez az ipolysági alapiskola volt?
2: Nem, ez a Lukanényei alapiskola.
1: Tehát akkor volt ott egy tanár, aki elkezdte biztatni, és ez aztán célbe ért ez a biztatás, és mai napig kitart.
2: Igen.
1: Első alkalommal nyert országos fordulón, hogy mi volt az előérzete idén, hogy érezte, hogy ez ilyen többszöri próbálkozás után most lesz meg először?
2: Igaz, hogy először nyertem országos versenyt. Hogy mik voltak a megérzéseim? Hát őszintén szerintem idén éreztem úgy legkevésbé, hogy van esélyem a győzelemre, mert nagyon egy erős kategóriában voltam. Én kicsit úgy éreztem, hogy a szövegem az kicsit ilyen gyermekibb, mint amit a kategória elvárt volna. De úgy látszik, hogy sikerült hatnom a zsűrire, sikerült magamat adnom, és akkor mégis meglett az első hely.
1: A magáról a versenyről, hogyha Tompa Mihály verseny hangulatáról elmondana valamit, hogy így a saját szemszögéből nézve. Egyszerűen mit jelent a Tompa Mihály verseny egy olyan embernek, aki gyerekkora óta mond prózát?
2: Hát nekem a Tompa Mihály verseny az mindig is egy olyan része volt az életemnek, ugye gyerekkorom óta, hogy én ezt minden évben vártam. Többször is kijutottam már további fordulókra, szinte minden évben kijutottam a járási fordulóból a kerületire. Idén másodszor jutottam ki az országos döntőre. Hát az egy felülírhatatlan érzés, amikor ott vagyunk, és látom a versenyzőket, látom azt a több száz diákot, a verseny folyamata során is, hogy mennyire él még bennünk a magyarság, és mennyire szeretjük az irodalmat. Ez egy leírhatatlan érzés, és amikor ott vagyunk, együtt vagyunk, hallgatjuk egymás szavalatait, prózamondásait, hallgatjuk a verseket, akkor ez ilyen lelki feltöltődés.
1: Szeretne több napon keresztül is részt venni ezen a versenyen, vagy így elég volt belőle ez az egy nap?
2: Ugye vannak lehetőségek az ott alvásra is, és hogy ez ilyen háromnapos program legyen. Egyszer biztosan szívesen elmennék így több napra, hogy az ottani kultúrműsorokat is lássam, és több lehetőségem adódjon ismerkedni a versenyzőkkel, de jelenleg úgy érzem, hogy megfelelt nekem ez az egy nap.
1: És mit lehet tanulni egy ilyen versenyen? Hogy van-e olyan, amiben ez így tud segíteni a jövőre nézve?
2: Szerintem rengeteg mindent lehet tanulni, főként azt, hogy hiába, hogy ellenfelek vagyunk, vetélytársak, mert mindenki a legjobb akar lenni, és egymással versenyzünk, még akkor is egybetartunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunk ugyanazért van ott, mert szeretjük az irodalmat, szeretünk verselni, és ez egy nagyon-nagyon nagy tanulság az életben, hogy akármennyire vannak konfliktusok egymás közt az emberekkel, mindannyian egyek vagyunk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság.
1: És ilyenkor el lehet-e lesni valamit, vagy hogy lehet-e olyan értelme inspirálódni, hogy egy új költőt vagy írót felfedezni, akinek jó szövegei vannak?
2: Igen, ez minden évben kérdéses, hogy na hát akkor jövőre mit fogunk mondani, és egy jó bevált taktika, hogy amíg a többiek szavalnak, addig a felkészítő tanárok vagy maga az adott prózamondó írja papírra a műveket és annak a címét, és akkor írja, hogy mi tetszett benne, mi volt a jó, és akkor ahhoz hasonlóan majd jövő évben összeválogatjuk a műveket.

0: mondjuk el, hogy Gyurkovics Tibor Apám árnyéka című prózájával nyert. Így leegyszerűsítve az apa hiányáról szól.
1: Hát amikor ezt választottam, érdekes, hogy amikor először kijuttam az országos döntőre, akkor ugyanezt mondtam alapiskolában, és most gimnáziumban is ugyanerre esett a választásom. Amikor ezt először felfedeztem, ezt a szöveget, akkor még nem gondoltam úgy annyira bele, hogy mit akar ez mondani, mit akar jelenteni az, ez a szöveg, csak úgy volt, hogy van egy komolyabb próza, ami illett rám, és akkor én ezt így elmondtam. De most, hogy idősödtem, és fejben is jobban megértem, akkor már úgy az ember realizálja, hogy mennyire fontos a család, mennyire fontos az apa, meg az, hogy teljes legyen a család is. Ezt az üzenetet közvetítette ez a próza, ez a mű, és úgy gondolom, hogy ez fontos közvetíteni, és azért is szerintem tudtam annyira átélni, mert voltak időszakok, mikor édesapám dolgozni járt külföldre, és akkor azért éreztük a hiányát mindannyian az egész családban, hogy igen, jó, mert tudjuk, hogy van, de hiányzik, tehát nincs ott. És ugyanez volt a prózában a fiúval is, hogy tudja, hogy van apja, de nincs neki ott. Nincs az a támasz mindig, amikor épp szüksége van rá.
0: A zsűri esetleg adott-e valamilyen tanácsokat, vagy volt a kiértékelés?
1: Hát az egyéni volt egy egyéni kiértékelés, akkor elmondták mindenkinek, hogy mi a pozitívum, negatívum, mi lehetne esetleg javítani. Meglepődtem, de nem kaptam negatív visszajelzést. Adtak tanácsokat, hogy ők nagyon elgondolkodnának azon a helyemben, hogy ilyen pályára lépnék majd a jövőben, mert hogy nagyon jó megjelenésem van a színpadon, és meg tudom ragadni a közönség figyelmét. És hát én ezt szerettem volna hallani, tehát nagyon örültem neki. Mondták, hogy esetleg arra figyeljek oda, hogy mivel már megnyertem ugye akkor a versenyt, és kellett menni előadni mindenki előtt a prózámat, és hát látták rajtam, hogy hát azért teljesen más volt előadni egy 200-300 ember előtt, úgyhogy minden szem rám szegeződik, mint 50 ember előtt, amikor a versenyzők is ott voltak a kategóriámban, és utána mondták még a zsűrik, hogy ezen még kicsit dolgozhatok, hogy jobban leplezzem azt, hogy izgulok.
0: És ha már a zsűri ezt tanácsolt, akkor végezetül én is azt kérdezzem meg, hogy a pályaválasztást illetően már gondolkodott-e?
1: Hát igen, több lehetőség is megfordult a fejemben. Jelenleg van egy kitűzött célom, de nem zárkózom el a többi lehetőségtől sem, tehát én nyitott vagyok mindenre. Én úgy gondolom, hogy majd az élet még formál engem annyira, hogy amikor oda kerülök majd érettségi után, hogy akkor el kell dönteni, mivel szeretnék foglalkozni, addigra biztosan majd formál úgy az élet meg a Jóisten, hogy én ezt el tudjam majd dönteni.
0: Ugye már most másodikos gimnazista, szóval még van 2 éve.
1: Igen, igen.
0: De hogy azért vannak egyéb tantárgyak is, amelyek kedvencek, ezek szerint úgy látom, hogy ilyen hezitál, hogy akkor a magyar nyelv és irodalmon kívül gondolom van más is.
1: Persze, van több olyan tantárgy, amit kedvelek. Például itt van a biológiát is, eléggé szeretem megismerni a körülöttem élő és létező dolgokat. Akkor szeretem például az angolt is, mivel az egy más kultúrába tudok betekinteni vele. Szeretem például a hittant is, tehát több irányzat felé nyitott vagyok.
0: Az előző percekben Kuzma Noéval, az Ipolysági Szandi György Gimnázium tanulójával beszélgettünk, aki idén a Tompa Mihály verseny 4. kategóriájában a prózamondók közül a legjobban szerepelt. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Most hallgassuk meg Gyurkovics Tibor Apám árnyéka című írását Kuzma Noé előadásában, amely a Tompa Mihály országos verseny érsekújvári díjátadó gáláján hangzott el. A felvételt Stugel Tibor készítette.
2: Gyurkovics Tibor Apám árnyékában. Margó néni dolgozatot íratott velünk. Azt mondta, jól gondoljuk meg, mit írunk. Apró részleteket is írjunk bele, hogy élethű legyen. Élethű? Mi az? Netán hű az élethez? Vagy olyan életszerű, mintha élne? Igen, szoborra szokták mondani, mintha élne. Pedig nem él. De sokszor több is annál. Azt is mondta Margó néni, hogy ha valaki elolvassa, jobban értse. mintha ismerné. Nem tudom, sikerült-e. Apám. Apám nagy léptekkel jön haza. Az ajtóban sokáig törli a lábát. Csönget, vagyis saját kulcsa van. Azt forgatja sokáig a zárban, hogy tudjuk, ő jött meg. Mi a testvéreimmel rögtön tudjuk, hogy ő jött meg. Na, megjöttem. Ezt szoktam mondani. Mi a testvéreimmel az előszobában állunk és várunk, hogy megcsókoljon minket. Vagyis mi csókoljuk meg őt, ő csak tartja az arcát. Na, mit hoztam? Kérdezi legtöbbször, még kabátban. Minden nap hoz valamit, ha jön. Sípot hozott már, rengeteg cukrot, nekem piros karórát vett, Móninak nagy oroszlánt. De hozott már léggömböt, diót, de még szalonnát is. Nekem hozott egy macskát a falra agyagból. De szép. Szóval így jön. Aztán bemegy, üdvözli anyánkat, majd leül az íróasztalhoz. Sok dolga van, még itthon is dolgozik. Mi ekkor csendben vagyunk, inkább csak a konyhában kuncogunk. Akkor kijön néha. Ránk néz. Mi elcsöndesedünk. Ő pedig visszaül a helyére, és dolgozik az íróasztalnál. Feje kirajzolódik a lámpafényben a falra. Aztán mindig játszik velünk, mindig mesél. Ő sokszor az én kezemet fogja, úgy mesél. Akkor érzem magam a legjobban. Nem is értem már, mit mesél, csak hallom a hangját. Na, most elég. Mondja a végén, akkor behunjuk a szemünket, hogy jöjjön a sötét, az álom. És én mindig róla álmodom, hogy jön nagy kabátban hazafelé. Ő pedig visszaül a helyére, és dolgozik az íróasztalnál. Feje kirajzolódik a lámpafényben a falra. Hát ezt írtam. Nem tudom, tetszik-e majd Margó néninek, hogy életszerű-e. Talán kicsit túlságosan kiszíneztem, és nem egészen igaz. Margó néni mondta, hogy úgy írjuk le, ahogy van. Nem akaródzott. Ez is elég élethű. Apa ugyanis nem mindig jön haza. Az nem igaz ebben az egész dologban. Vagyis ritkán jön. Az viszont nagyon igaz és élethű, hogy mindig hoz magával valamit, valami remek dolgot. Le se tudtam írni elég élethűen, mennyi mindent hoz. Titkos, érdekes dolgokat. Azt sem egészen írtam igazán, hogy zörög a kulcsával, mert nincs is kulcsa. Csönget. Mi engedjük be, sokszor kiabáljuk, rabló, rabló. És ő csak állott. De nem ráértjük. És persze nem üdvözli anyánkat, és nem ül az íróasztalhoz sem. Ezt írjam meg. Ez aztán élethű lesz. De volt, amikor leült. Az az igazság. Meg hogy sohasem mesél, mert este már sosincs ott. Ezt a mindennapos vacakságot írjam meg. Vagy ez az igazság, ilyen az igazság. De sétáltunk egyszer, és akkor gyönyörűt mesélt. Az igaz. meg hogy nem rajzolódik ki a feje a lámpafényben este. Na és van, aki sosem látja az édesapját, és az is színigaz és élethű. Hogy vele álmodom. Hogy jön nagy kabátban hazafelé. Nem tudom, beadom el dolgozatot így, ahogy van. Holnapig még meglátom, de én annyira élethűnek találom.

0: kell, hidd el, ez ilyen egyszerű dolog.
1: A következő percekben Horváth Norberttel, a prágai Ady Endre diákkör elnökével beszélgetünk. Hogyha nem titok, Norbert hol nőtt föl?
2: Vágkirályfán, galántos helyek között egy kis faluban, Felvidéken.
1: Hanyad éves?
2: Most vagyok harmadéves, és programozást tanulok.
1: Az megvan, hogy életében mikor hallott először az AED-ről?
2: Csak akkor hallottam először az AED-ről, amikor idejöttem Prágába, szóval amikor már elsőjes voltam. Tehát igen, akkor hallottam róla először, én előtte nem hallottam róla. Valószínűleg annak is köszönhető, hogy én nem voltam benne százszerűen biztos, hogy melyik városba szeretnék tanulni tovább a középiskola befejezése után, de igen, itt hallottam csak először róla.
1: És akkor ez úgy kezdődött, hogy elment az első ilyen, nem tudom, taggyűlésekre, és így fokozatosan vonódott be, hogy ezen a hierarchián hogyan sikerült fellépdelnie, így hogy most már az elnöki székig jutott.
2: Hát én ha jól emlékszek, akkor az első esemény, amin voltunk, a volt párom vezetett be gyakorlatilag az AED-be, és az első esemény az a szemeszternyitó sörözés volt, ami minden szemeszternek az első eseménye gyakorlatilag. És hát onnan első évben, ha jól emlékszek, én első évben valaki már jelölt engem elnöknek, és el is fogadtam, de aztán nem választottak meg. És aztán először talán 2 évet voltam alelnök, és aztán lettem elnök. Második éve vagyok már elnök.
1: És mióta itt van, azóta van valamilyen tendencia, hogy mondjuk a taglétszám, vagy látszik, hogy több magyar diák jön Prágába, vagy ez ugyanannyi?
2: Én nagyon érdekes és nagyon nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy az elmúlt 2 évben én a diákhálózatnak is az alelnöke lettem. Így, hogy a prágai Ady Endre diákkörnek vagyok az elnöke, így nem tudom befolyásolni azt, hogy mennyi ember jön Prágába tanulni, de így legalább így, hogy a diákhálózatban egy belsőbb belelátásom van, hogy mennyi diák jön melyik országba, melyik városba tanulni, így aztán át tudom tekinteni azt, hogy nekünk milyen lehetőségeink vannak egy évre előre, hogy mennyi új elsős lesz, és abból mondjuk, hogyha nagyon pozitív akarok lenni, és az elsősökből, akikről mi tudunk, mondjuk a 30%-át, ha be tudjuk vonni a diákkörbe, az már egy nagyon szép mennyiségű ember, amivel már lehet dolgozni. Én most arra vagyok a legbüszkébb, hogy éppen most volt hallgatói parlamentünk 3 héttel ezelőtt, és akkor így fölmértem, hogy hogyan állunk a diákkörbe, és most több mint a negyede a diákkör tagjainak elsős. Szóval ez nagyon jó, ez azt jelenti, hogy tényleg, hogy van utánpótlás, tudok már a jövőre is gondolni, mert 2 évvel ezelőtt nem volt csak egy, és most van 7. Szóval nem egy óriási számok ezek, de tehát ha 7 aktív ember van évente, aki szeretne és tud és akar csinálni valamit azért a szervezetért, meg azért, hogy legyenek releváns programjaink, akkor az már szerintem tud működni.
1: Mint hogy 7 elsős van, jól értem?
2: 7 elsős van a szervezetünkben, hogy aktív. Hogy mennyi elsős van összesen Prágában, azt nem tudom megmondani, sajnos. Meg hát ezek nyilván nem tudom azt csinálni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy bemegyek az egyetemhez, és megkérdezem, hogy mennyi elsős van. Mennyi elsős van, akinek Szűcs a vezetékneve, vagy hasonló magyar, amire feltételezem, hogy magyar.
1: A GDPR betett.
2: Hát igen, hát ez nem egy óriási probléma, de én úgy látom, hogy aki meg szeretne találni minket, az meg fog találni minket, mert igyekszünk lépést tartani a mai fiatalokkal, hát én is fiatal vagyok, szóval tudom, hogy mik azok a trendek, amiket a fiatalok manapság követnek, tehát igyekszünk ott lenni minden, például a szociális hálón, és már nem poszterekkel járunk, meg hasonló, mert fölösleges kiadás például.
1: De azért, hogyha becslésre mégiscsak megkérdeném, tudom, hogy nagyon nehéz, de hogy itt mégis hány magyar diák mozoghat Prágában? Csak így nagyságrendileg.
2: Én ezt úgy mondanám, hogy szerintem Felvidéki 180 kötél 220. Én ezt úgy lövöm be nagyjából. Ez korábbi években ez 300-350 körül mozgott ez a szám. Mindig satszolunk. Én az alapján, hogy mennyi ember jelenik meg az eseményeinken, hogy mennyi az a ember, aki hogy is fogalmazok, hogy kétfajta eseményt tudnák elkülönböztetni, a kulturális, meg a nem kulturális, és ugye ez legtöbbször nem fedi ugyanazt az embercsoportokat.
1: Most a nem kulturális a sörözés?
2: Sörözés, meg sörözés, tehát hogy az alapján úgy határoznám meg. Ez megint másik kérdés, hogy mennyi magyarországi magyar van itt, aki például Erasmuson van, vagy eljön Csehországba tanulni.
1: És abból mennyi? Abból már szinte ugyanannyi, mint szlovákiai magyar?
2: Hát azt nem mondanám, szerintem így, hogy Magyarország akkor most nincs Erasmus, ugye, így jóval alacsonyabb, az biztos, tehát egy 50 maximum, meg hozzátenném azt is, hogy ugye azért, tehát az a magyarországi magyar, aki nem beszél csehül, és el akar menni külföldre tanulni idegen nyelven, tehát angolul, vagy németül, vagy bármilyen másik nyelven, az nem feltétlenül Csehországba fog jönni, tehát az inkább már megy Hollandiába, Németországba, Spanyolországba, Franciaországba.
1: Gondolom így megkérdezte, vagy lehet tudni, hogy akkor tényleg miért választják Prágát?
2: Mert szép város, legtöbben ezt mondják, hogy mert szép város, meg mindig is érdekelte őket, vagy esetleg van itt rokonjuk. Van, aki ezt tanulja, például cseh kultúra, cseh irodalom, amivel szintén ide fognak jönni az emberek.
1: Hát és van rá, hogy most már lesz Erasmus is, és akkor megjelennek egyre többen.
2: Hát igen, hát fölfutás ideje egy pár év biztosan, tehát ez nyilván mi nem ezekre az emberekre alapozunk, hanem azokra a felvidéki magyarokra, akik úgy érzik, hogy nekik nem elég szlovákiai felsőoktatási intézményben tovább folytatni a tanulmányaikat, hanem ki szeretnék próbálni Csehországot.
1: Akkor ezek a felvidéki magyaroknak az összetétele az milyen? Nem tudom, Csallóközből közel van Prága, de viszont a keleti ország részekből meg, amelyek ilyen szegényebbek, azok ott pedig ilyen jó ugródeszkának tűnhet Prága, úgyhogy mind a kettő mellett tudok mondani érveket. Kikből van itt több?
2: A nyugati ország részből szerintem egyértelműen. A távolságot én azt úgy mondanám, hogy számomra nekem is motiváló volt az, hogy elszakadjak, hogy független legyek a szüleimtől, hogy megtanuljak egyedül élni. Eleinte gyakran jártam haza, most már tényleg 2-3 havonta járok csak haza. Hogyha édesanyám azt mondja, hogy húsleves lesz vasárnap, akkor hazamegyek. De egyébként nagyon ritkán járok haza. Szerintem ez egy nagyon fontos tényező ezekben a dolgokban, hogy akarjak függetlenedni. Ez az egyik, és a másik meg tényleg a Károly Egyetem, a CVUT, tehát nagyon sok minőségi egyetem van itt Csehországban, ami szerintem szintén elő tudja mozdítani azt az emberbe, hogy igenis ki szeretné próbálni ezt a távolságot.
1: Akkor szintén egy tudatos döntés volt, hogy a informatikát itt Prágában fogja tanulni, hogy ilyenkor megnézi az ember, hogy itt milyen a színvonal, vagy szintén itt is a városnak a szépsége döntött?
2: Abszolút a színvonal. Nálam nem is volt kérdés, hogy Prága nézhet neki úgy, mint nem fog mondani semmit, nem akarok senkit megbántani, de tényleg, hogy számomra nem volt abszolút döntő tényező az, hogy Prága a város, hanem én abszolút egyetem mellett döntöttem, és aztán ez folyamatosan kialakult, hogy én ugye egyetem miatt jöttem, és akkor lassacskán így beléptem a közéletbe, és hát így aztán az embernek az élete ez alapján változik, formálódik.
1: És ez a CVUT?
2: Nem, én a Károly Egyetem.
1: Annak van egy informatika szak.
2: Igen, igen.
1: Sikerült akkor végül is azt megtalálni, amit keresed?
2: Abszolút. Nem volt nagyon elképzelésem, hogy hogyan néz ki az egyetemi élet, meg arról sem volt elképzelésem, hogy például én az Ady Endre diákkörbe majd egyszer belépek, főleg úgy, hogy nem tudtam a létezéséről. Tehát én a középiskolában sem nem voltam dökös, tehát hogy nem voltam diák önkormányzatos. Nem volt nekem egy ilyen álmom, hogy én itt vezessek embereket, és akkor programokat szervezzünk, de hát így alakult.
1: De miért alakult így? Azért csak akarta az ember, csak nem úgy oda lett rugdosva?
2: Nem, abszolút nem. Volt egy idő, amikor úgy igazán kialakult bennem ez az öntudat, az, hogy én úgy érzem, hogy a magyarságot össze kell tartanom, mert hogyha nincsenek azok a programok, amiket én élvezhettem, mint első, és ha nem tudom megismerni azokat az embereket, akiket én megismertem elsőben, másodikban, akik segítettek a nehezebb tárgyaimnak elvégzésébe, vagy bármilyen más problémámban nem segítettek volna, akkor lehet, hogy ma nem vagyok Prágában, ma már lehet, hogy teljesen máshol vagyok, lehet, hogy nem is vagyok olyan közegben, ahol magyarok vannak, és én ezt csak tovább akarom adni az újabb generációnak, a fiatalabbaknak. És az az egyik, és a másik pedig az tényleg, hogy össze akarom tartani a közösséget, azt akarom, hogy itt újra sokan legyünk, azt akarom, hogy minden szervezet jól működjön, nem csak azt akarom, hogy az Ady Endre diákkör menjen jól, hanem azt akarom, hogy menjen jól a CMMS is. Ha körülnézek, akkor azt akarom, hogy működjön a Miledomi, a Nyitnikéknek nagyon jól legyenek a föllépéseik, és akkor tényleg azt érezzem Prágában, hogy a prágai magyar kultúra az megint ott van, mint ahol volt mondjuk a 90-es évek végén, vagy hát ugye a rendszerváltás után leginkább.
1: Hát és az AED-nek nagyon nagy történelme van, vagy nagyon nagy hagyománya, és ez megszakítás nélkül működött, ez szerintem kivételes, hogy itt valahogy mindig sikerült így átadni, gondolom voltak hullámvölgyek is időnként, meg hullámhegyek, de aztán az ember így, amikor ezt így megtudja, és hirtelen elnök lesz, akkor ebbe így belegondol, hogy húha, hát azért az így nyomhatja is a vállát akár.
2: Abszolút, én ezt mindig mondom, hogy óriások vállán állok.
1: Ezt nyújtom, mondtam, hogy, ha jól tudom.
2: Például Varga Levente, az alapító tagunk, vagy az alapító elnökünk, vagy Dukazolyomi Árpád, olyan emberek, akik tényleg példaértékű életúttal rendelkeznek, és olyan emberek, akiknek a nyomába szeretnénk lépni, mint én, mint elnök, de akár mások is a diákkörből. Én érzem, hogy milyen érzés lehetett abban az elnyomásban egy ilyen diákkört vezetni, egy ilyen diákkörbe tevékenykedni, ami volt a rendszerváltás előtt. Ők azt csinálták, hogy kollégiumi épületről épületre jártak, hogy megkeressék a magyarokat, a magyar diákokat ott. És nem féltek, pedig bármikor bárki följelentette volna őket azért a tevékenységgel, amit csináltak, ők ugyanúgy a első sorokban álltak a prágai tavasz során, vagy ugyanúgy, amikor a rendszerváltás volt, ők ugyanúgy kapták a ütéseket, mint az összes többi cseh is. Szerintem ez számomra, ez egy olyan dolog, ami kimagasló, ami kiemelkedő, ami máshol nem tudnám ezt megtapasztalni, ugyanezt a történelmi, hogy így fogalmaz, a hitelességet, mert vannak szervezetek, de a legtöbb magyar szervezet az a rendszerváltás után jött létre, például a diákhálózat is, vagy hát a CMMS is, de az AED az 57-ben alapult, szóval, hogy nem egész egy évvel a 56-os forradalom után.
1: És hogyha már így elmondta mindezeket, mint fiatal, és mint jövendőbeli műszaki értelmiség, hogyha mondhatok ilyet, vagy legalábbis olyan ember, aki így a reáliák felől közelíti meg az életet, hogy látja azt így, akár generációsan is, hogy mi az, amit jobban kellene csinálni a szlovákiai magyaroknak?
2: Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés. Én minden nap átgondolom, és szinte minden nap ez egy bizonyos szintű önmarcangolás is, hogy én is a hibás vagyok azért, hogy a magyar fogy. Nem tudom. Egyszerűen annyira nehéz ezt, annyira összemosódnak már a kulturális és a nemzetiségi határok. Tényleg én azt mondanám, hogy ez egy megint csak egy nagyon furcsa elmélet lesz, de például Erdélyben és Székelyföldön rendkívül jól mennek a magyar szervezetek, és szerintem valamilyen szinten az miatt is, mert ott nagyobb az opresszió a magyarok iránt, vagy a magyarok felé. Tehát, hogy szerintem az, hogy egy ember csak a közösség részeként tudja azt az egészet túlélni, meg hát nem túlélni, de hogy elviselni, az biztosan hozzátesz a közösség értékéhez. Míg felvidéken én azt mondanám, hogy a összes kárpát-medencei kisebbségből, vagy hát tehát talán a Őrvidéken kívül itt a legmodernebb országban élnek a felvidéki magyarok, és már nem annyira fontos kiállni a felvidéki magyarságért, mert hát elég ritkán találkozok azzal, hogy valakit elítélnek az miatt, mert magyar, és hogyha nem ítélik el, most ez megint olyan, hogy most nem azt mondom, hogy ítéljék el, csak azt mondom, hogy szerintem azért van benne egy ilyen dolog, hogy a felvidéki magyarság már nem érzi azt a kötelességet, a identitástudathoz, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy hát nem egész 100 évvel ezelőtt.
1: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Horváth Norberttel, a prágai Ady Endre diákkör elnökével.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Horváth Norberttel, a prágai Ady Endre diákkör elnökével. Hogy egy kicsit azért beszéljünk Prágáról is. Említette, hogy csak az iskolák eredményeit nézte meg, vagy ennek az adott szaknak az eredményeit, azért jött Prágába is, különben mellékes volt, de hogy időközben sikerült megkedvelni a Prágát?
1: Fú, hát én nem nagy, tehát nincs időm foglalkozni Prágával sajnos. Nagyon szeretem, meg mondjuk a párom az nagyon szereti Prágát, meg tényleg, hogyha megyünk valahova, akkor legtöbbször ő mondja, hogy hova menjünk, mert én nem nagyon, tehát nekem nincs nagyon úgy időm gondolkodni ezen, hogy jaj, hova mennék ki, ha lenne szabad időm, mert nincs. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű kérdés. De hát nyilván tudom, hogy Albert Einstein már sétált például, vagy Kafka. Ezer embert mondhatnék, aki itt volt Prágában. Számomra inkább ők azok, akik utat mutatnak, és mutatják azt, hogy melyik útra kell lépnem nekem is ahhoz, hogy beteljesítsem azt, amire engem küldöttek, vagy hogy így fogalmazzak. Egyébként szeretem Prágát, könyvtárakat, tehát azt úgy szoktam járni könyvtárakba.
0: Mai fiatalok még járnak könyvtárba, hogy ez a tanuláshoz kell a könyvtár?
1: Ha látok másokat is tanulni, akkor engem is motivál, hogy tanuljak, tehát ez egy nagyon egyszerű válasz, hogy miért járok könyvtárba.
0: Még ilyen papírkönyveket lapoz?
1: Jaj, nem. Tehát, hogy nem, abszolút nem, de egyébként Prágában van nagyon sok szép hely, szép tér, múzeumok. Én nem tudom, mennyi múzeumban voltam Prágában, de szerintem egynél többen nem. Míg hogyha elmegyek máshova kirándulni, akkor az első, hogy megnézem, hogy hol vannak a múzeumok. Tehát ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy hát itt élek már 5. éve, és nem nagyon érzékelem azt. Míg az első években nagyon lekötött a tanulás, azért nem volt idő, most meg már inkább úgy veszem, hogy jaj, hát itt élek, hogy persze színházba el szoktam járni, vagy mindig is el akartam menni a Filharmóniába. Hát meg néha átsétálok a Károly hídon, de inkább éjjel, hogy ne legyenek ott a sok turista.
0: Hogy Prága mennyire informatikai központja mondjuk ennek a közép-európai térségnek?
1: Hát én is már dolgozok, nem volt rendkívül nehéz munkát találni, nem mondom, hogy könnyű volt, de nyilván tapasztalat nélkül, tehát mindenkinek nehéz, bármilyen szakmába. Én amit tudok, az biztos, hogy nem csak a Közép-Európa, de egész Európának inkább a cybervédelmi központja a Prága. Azt tudom, hogy nagyon sok cybervédelmi cég van itt.
0: Internetbiztonsági cég.
1: Internetbiztonsági, mondhatjuk így is, igen. Egyébként Közép-Európának biztosan egyik legjobban, gazdaságilag legjobban teljesítő városa, az attól függ, hogy mit számolunk bele Közép-Európába, mondjuk Csehország általánosan gazdaságilag viszonylag jól teljesít, tehát hogy ahhoz képest, hogy a Varsói szerződés, hogyha táblázatba állítanánk a Varsói szerződésnek az országait, akkor abszolút Csehország a egyik legjobban teljesítő, vagy hát a volt Varsói szerződésnek a országait.
0: De hogy az IT-ban is jól teljesít.
1: Igen, én azt mondanám, hogy igen, nagyon sok külföldi cég van itt, aminek csak az IT részlege van Prágában, vagy Csehországban. De nagyon sokan Brünnben is egyébként.
0: És hogyan lehet dolgozni és tanulni egyszerre?
1: Hát nem alszok sokat. Egy bizonyos idő után kellemesen kiegészíti egymást, mert nyilván elsőben nem jó, de hogyha az ember a szakmájában azt dolgozza, amit tanul, akkor egyszerűbb, vagy hát mondom, kiegészítik egymást. Nyilván a felsőbb éveseknek inkább ajánlott ez, amikor már nem annyira megterhelőek a tanulmányok, tehát például amikor már szakdolgozatot ír az ember, tehát úgy egyszerűbb.
0: Hát tulajdonképpen ez az ideális is, azt mondják, hogy ötvözni a tanulmányokat a gyakorlattal.
1: Abszolút. Én azt mondanám, hogy én kicsit korán kezdtem, azért húzok is rá a tanulmányaimra, de legtöbb egyetem maga is szolgáltat bizonyos tehát szakmai gyakorlatot a diákjai számára, csak hát az legtöbbször nem fizetett, és ezt már a mai modern fiatalnak eléggé nem szeretik az emberek az ingyen munkát.
0: Mi a lényeges különbség Prága és Pozsony között?
1: Hát azért van nagyon sok óriási különbség. Leginkább a nyitottság. Prága sokkal nemzetközibb, én azt mondanám, és sokkal nyugatiasabb már, mint Pozsony. Nyilván ennek vannak előnyei és hátránya is. Aztán azon kívül nyilván a Csehszlovákiában azért Prága volt a főváros, és nem Pozsony. Az ipar Csehszlovákiában nagy része itt volt Csehországban, és az egyértelműen kivehető itt mindenhol szinte. Azon kívül, amit még nagyon kívánnék, én tudom, hogy Pozsonyt nem bombázták szét, de hogy Prágát minimális volt itt a második világháború során a vérengzés, és ez egyértelműen látható a városon. Míg Pozsony, most nem akarom azt mondani, hogy soha nem volt egy igazi főváros, soha nem volt beállítva egy fővárosnak, ugye alapból teljesen a nyugaton van az országnak, ami nem ideális egy fővárosnak. Ezen kívül a beruházások teljesen más méretűek, de egyébként ez most én úgy látom, hogy elég sokat járok Pozsonyba, hogy azért kezd megfordulni, hogy itt Prágában, ahol az egész város, tehát nem lehet itt építkezni akárhogy, és nem lehet, nem tudom hány emeletnél magasabbak az épületek, addig Pozsonyban abszolút kinőnek a felőkarcolók, a nem is tudom, hogy honnan, vagy miért, vagy kinek, de hogy tényleg Pozsonyban látom ezt a fejlődést, na meg hát Pozsonyban nincs metró.
0: Hát igen, ez a metró, ez egy nagy hiátus. De azért vissza még a beszélgetésünk végén az Ady Endre diákkörhöz, hogy mit sikerült kitapasztalni, mi az a programtípus, vagy közösségi együttcselekvés, ami tudja építeni a társaságot, és népszerű.
1: Én leginkább a szemeszternyitó sörözést emelném ki, mert az tényleg minden szemeszterben meglepődök, hogy eljön 80 vagy 100 ember, ami mindig meglepő, mert mindig 30 emberre foglaljuk le a vendéglátóipari egységet, de amúgy a második, pedig a márciusi marcsáok, aminek már, tehát ebbe az évben volt a 36. márciusi marcsáknak is nagyobb történelme, mint a sok szervezetnek, és az ebbe az évben is megmozgatott most 210 embert, tehát az szerintem abszolút annak a bizonyíték, hogy valamit jól csinálunk. Vajdaságból, Erdélyből is jöttek barátaink, tehát nagyon örültem neki. Szerintem az nagyon fontos, hogy mindig nyissunk mindenfelé. Az elmúlt 5-10 év rendkívül politikailag fűtött volt, főleg magyarként, felvidéki magyarként, ugye mindenhol változások voltak, Csehországban is, Szlovákiában is, Magyarországon, ugye csak most, de szerintem nagyon fontos, hogy mindig politikailag független maradjon egy ilyen szervezet, hogy akárki akármit mond, akárkinek akármilyen nézete van, az mindig egy ilyen kis társaságban, egy ilyen kis szervezetben mindig, tehát mindenki számára nyitottak legyenek az ajtók, hogy senki ne érezze úgy magát, hogy ő belőle vicc van csinálva, vagy hogy le van nézve azért, mert önnek így csak más a véleménye. Természetesen, hogyha valakinek egyszerűen nincs igaza, az egy másik dolog, de ha valakinek csak egy egyszerű véleménye van, az szerintem soha nem volt kizárók egy ilyen szervezetbe. És még azt is hozzátenném, hogy mindig nyitni kell mindegyik oldal felé. Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy vannak kulturális események, úgy vannak, tehát nem kulturális események, hogy nyitottabbak, világiabbak. Tehát ahogyan mondjuk van márciusi marcsáok a nagybőjt alatt, úgy lesz szemeszter záró szentmisénk is gulyásozással egybekötve. Tehát mindig mindenki számára meg kell adni a lehetőséget, hogy képviselje magát és a saját nézeteit, a saját látásmódját egy ilyen eseményen.
0: Ez érdekes, azt hittem, hogy sokkal kevésbé avatkozik be, vagy nyomul be, tolul be a politika a fiatalok életébe, de ezek szerint akkor jelen van, mert olyan gyakran említi.
1: Szerintem nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy ha olyan szervezet lennénk, hogy csak megemlékezünk havonta egyszer itt, ott, amott, hogy mi egyetemisták vagyunk, nekünk az a lényeg, hogy most olyan dolgokat vegyünk elő, amit más szervezet nem fog elővenni. Tehát, hogy olyan témákról beszéljünk, amiről más szervezet nem fog beszélni, mert jaj, nekünk ez már túlságosan a szakadék szélén van, meg nem tudom, tehát engem nem érdekel. Hogyha valakinek van egy érdekes témája, és azt mondja, hogy ő erről szeretne beszélni, és eljön rá 5 ember, akkor meghallgatjuk, vagy meghallgatja az 5 ember. Én mindig lehetőséget akarok adni bárkinek, hogy elmondja azt, amit gondol. És az, hogy, tehát ezt mondom, hogy ez nem csak a politikai dolog, de ez a másik dolog, hogy hogyan várhatjuk el a fölnövő új generációba, az új értelmiségből, hogy politikailag korrekten válasszanak, ha nem is tudják, hogy a politikai szférán mik helyezkednek el, vagy hogyan működik a politikai szféra, vagy hogy ki mikor mit mond, hogyan működik. Egyszerűen nekünk az a felelősségünk is, hogy azt a értelmiséget ne csak összetartsuk, hanem valahogyan irányítsuk.
0: Mikor így belegondol, hogy alakulhatott volna másként is, örül, hogy végül is az elmúlt éveit Prágában tölti. Van-e olyan, ami miatt esetleg megbánt, akkor azt is elmondhatja, de ha van egy-két pozitív dolog, ami különösen említésre méltó, akkor még azzal fejezzük be.
1: Soha nem gondolkodtam azon, hogy jó-e, hogy itt vagyok, vagy nem, de ha belegondolok jobban az elmúlt 5 évben, akkor azért voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és ha körülnézek, akkor arra gondolok, hogy mindenki más is így gondolja. Hogy számomra az a fontos, hogy ne csak egy önkény vezetője legyek ennek a szervezetnek, hanem hogy a más, tehát akik a szervezetben vannak, például alelnökeim, vagy a többi tag, hogy ők is jól érezzék magukat, és úgy érezzék, hogy tényleg ez egy jól működő szervezet, ahol mindenkinek a hangját meghallgatjuk. Egyébként szerintem én soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen szervezet vezetője például ennyi emberre meg tud ismerkedni. A nagykövettel személyes kapcsolatom van, amit nem soha nem gondoltam volna, hogy mondjuk egy nagykövettel fogok tegeződni, de nem tudok egyetlen egy kimagasló pozitív élményt mondani, mert a legtöbb eseményünk az egy nagyon pozitív élmény. Nagyon ritkán van az, amikor úgy érzem, hogy ez nem sikerült jól vagy megfelelően, de ez inkább motivációt ad arra, hogy a jövőben még jobban igyekezzünk.
0: Hát jó, és akkor a klasszikus kérdés a végére, hogy ha jól értem, van néhány év az egyetemből, meg már dolgozik is, hogy az a döntés mikor fog megszületni, hogy marad, esetleg innen még tovább megy, nyugatra vagy keletre, most már mindenfelé lehet menni, délre, vagy vissza Szlovákiába?
1: Hát én biztosan nem akarok itt maradni Prágába, én számomra ez nem egy otthon, én azt nem tudom elképzelni, hogy megszületik a gyerekem, és akkor itt a belvárosba, ez számomra ez elképzelhetetlen. Hát nyugatra abszolút nem, minek? Tehát így informatikusként akármilyen cégnek dolgozhatok, akármilyen országba, és lakhatok otthon egy falucskába, ahol van egy stabil internetem. Én mindenképp vissza szeretnék menni, hát nem feltétlenül a szülőfalumra, de én úgy képzelem a jövőmet, hogy egy kis faluba, valahol a Csallóköz, Mátyusföld tengelyen.
0: De nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy a kreatív szakmák és az IT vagy a számítástechnika pedig abszolút az a tér, ami így, tudom, hogy erős szó, de hogy megmenthetni a szlovákiai magyarságot. Mert pontosan, ahogy mondta, hogy nagyon jól fizető állásokat lehet csinálni egy csallóközi faluból, mert csak egy jól működő internet kell, vagy egy gömöri faluból, vagy egy ungmegyei faluból. De ezt, mintha erről sokkal kevesebbet beszélnénk, mint kellene.
1: Ez szerintem azért van, mert a IT-t, meg általánosságban a programozást olyan emberek választják, akik, hogy fogalmazzak szépen, eléggé introvertáltak ezek az emberek, ezért nem nagyon folynak bele olyan kérdésekbe, hogy vajon mi lesz velem 5 év múlva, hanem csak azt mondják, hogy lesz, ahogy lesz. Lesz, ami lesz. Ők nem nagyon folynak bele ilyen kérdésekbe. Én nem azért mentem programozásra, mert nem volt más utam, hanem mert engem érdekelt, meg engem érdekelt a matematika. De ugyanúgy, ahogyan érdekel engem a politika is, vagy ahogyan például érdekel engem a művészet, zongorázok, tehát zongoráztam 13 évig. Én úgy érzem, hogy ez az, ami engem például az egyetemen is elkülönböztet a többiektől, mert én szeretek mindenkivel beszélgetni, még mindenki szeret programozni, csak úgy maga egyedül.
0: Kicsit ilyen erőltetettnek is tűnik, hogy na menjünk el, tanuljunk meg programozni, és aztán menjünk haza a szülőfalunkba, és akkor ott a helyi boltba költsük el a pénzünket, meg a helyi iskolába, óvodába járassuk a gyerekünket.
1: Szerintem ez egyébként nagyba befolyásolja az is, hogy például milyen a családi státusza egy embernek, hogyha van párja, mondjuk, hogyha a párom azt mondaná, hogy maradjunk Prágába, akkor nyilván átgondolnánk és megbeszélnénk, de a párom is haza akar menni, tehát ez abszolút egy konszenzusra tudtunk jutni abba, hogy vissza szeretnénk menni valami kis falucskába, ahol úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk mi is, meg mondjuk a jövendőbeli családunk is.
0: Az előző percekben Horváth Norbertet faggattuk az Ady Endre diákkör működéséről és a prágai fiatalok életéről.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az állam kedvezményeket biztosít a szlovákok termelésének újraindításáért. Ukrajna ismét csapást mért egy Oroszország belterületének mélyén fekvő olajfinomítóra. 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a későbbiekben viharok is várhatók. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Az állam kötelezettséget vállal a kibocsátás kompenzációra, a nukleáris alapba befizetendő járulék csökkentésére és az elkövetkező 10 évre szóló villamos energiaellátásra, cserébe a termelés újraindításáért és a foglalkoztatás fenntartásáért a Garamszentkereszti Szlováko alumíniumgyárban. Ez derül ki abból a két szerződésből, amelyet ma hagyott jóvá a kormány. A kabinet ülése után az állam képviselői aláírják azokat az alumíniumgyárral, annak részvényeseivel és a vízépítő vállalattal. Az első dokumentum meghatározza a teljes üzemeltetés helyreállításának feltételeit, a második jóváhagyott szerződés az alumíniumgyár egyik legfontosabb problémáját, azaz a magas energiaárakat oldja meg. Februárban a kormány és a Szlováko együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja az alumíniumgyártás újraindításához szükséges feltételek megteremtése. Márciusban a vállalat képviselőivel folytatott találkozót követően a kormányhivatal közölte, hogy a cél a termelés részleges újraindítása még 2026-ban, míg a teljes körű termelés újraindítása 2027-ben kerül sor. A második nyugdíjpillérből származó 60 millió euró összegű első beruházás új bérlakások építését fogja támogatni. Erről ma tájékoztatott Erik Tomás, munkaszociális és családügyi miniszter. Hozzátéve, hogy a második pillérből további mintegy 170 millió euró összegű beruházások is készülnek más projektekbe. Tomás szerint ezt a minisztérium által kidolgozott az öregségi nyugdíj megtakarításról szóló törvénymódosítást tette lehetővé, amely még tavaly áprilisban lépett hatályba, és amelyet alkotmányos többséggel fogadott el a parlament. Tomás szerint így a második pillérből származó befektetések nem csak külföldre kerülnek, hanem Szlovákiában is maradhatnak, és segíthetik a szlovák gazdaságot és a polgárokat. A törvényben továbbra is meghagytuk a nyugdíjkezelő társaságok számára azt a lehetőséget, hogy szabadon döntsenek ezekről a befektetésekről, mondta Tomás. 2025-ben közel 6,5 milliárd euró kötelező egészségbiztosítást fizettek be a gazdaságilag aktív személyek. A növekedés éves szinten közel 429 millió euró, közölte éves jelentésében az egészségügyi felügyeleti hivatal. A kötelező egészségbiztosítási rendszer teljes költségvetése elérte a közel 8,7 milliárd eurót. Ennek legnagyobb részét a gazdaságilag aktív biztosítottak, a munkavállalók, az egyéni vállalkozók, a munkaadók, az osztalékfizetők és maguk után fizetők járulékai tették ki. Az állam által biztosított személyek után az állam összesen több mint 2,3 milliárd euró járulékot fizetett 2025-ben. Ez több mint 204 millió eurós növekedés az előző évhez képest. A gazdaságilag aktív személyek átlagban havi 230 euró egészségbiztosítást fizettek be, az előző évben ez 215 euró volt. Az állam a saját biztosítottjai után 2024-ben havi 61 eurót fizetett, 2025-ben 67 eurót. Ukrajna másodszor is csapást mért egy olajfinomítóra az orosz Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól, jelentette be az X-en Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez csupán válasz mindenre, amit Oroszország ellenünk tesz. Békére van szükség, és pontosan ezt kell az orosz vezetésnek felismernie. Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, jelentette ki, hozzátéve, hogy Moszkvának minden lehetősége megvan a háború befejezésére. Az elnök szerint Ukrajna Penzenszk régióban csapott le egy olyan katonai ipari komplexum stratégiai létesítményére, amely rakéták alkatrészeinek fejlesztésében és gyártásában vesz részt. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán egységek megsemmisítettek egy közúti hidat az ország délkeleti részén, amely az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck és Mariupol városokat kötötte össze.
0: Időjárás.
1: Napos, forró időre számíthatunk, a délutáni órákban azonban egyre több helyen megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul, ezért több régióban másodfokú hőségriasztás van érvényben. A délutáni és esti órákra emellett az ország nagy részén másodfokú zivatarriasztást is kiadtak, a viharokat helyenként intenzív csapadék, erős széllökések és jégeső is kísérheti. Ha tehetik, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és figyeljék az aktuális riasztásokat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Bajkászkán, az Árányi-Szkály irányából a központ felé. Mindenképpen fennakadással kell számolniuk, és Nyitra után Lehota irányában két autó ütközött egymásnak. A rendőrök irányítják a forgalmat, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.

0: Én Batkalban nevelkedtem, ez egy viszonylag kis falucska Gömörben, pontosabban a Balog völgyében, egy 6-700 lakosú falu tulajdonképpen a 20. század egész időszakában a Rimaszombat és Tornaja közötti országút mentén.
1: És gyermekkorodban, ha így visszagondolsz, akkor melyik középületekhez, vagy műemlékhez, vagy természeti látnivalóhoz fűznek ilyen kellemes emlékek téged?
0: Hát tulajdonképpen csupa kellemes emlék fűz a faluhoz. Tehát azért az én gyerekkoromban, ami mondjuk a 70-es évek, akkor még a falu viszonylag egy nyugodt közösséget alkotott, ahol mindenki ismert mindenkit, és egy gyerek akkoriban belakta az egész falut, otthon volt szinte mindenütt, bejártunk a szomszéd udvarokba, vagy máshova az udvarokba, minden a játszóterünk volt, és ezért tulajdonképpen nagyon sok ilyen hely van, amit én megemlíthetnék, tehát megemlíthetném a Balogpartot, ahova fürödni jártunk, megemlíthetném a tópartot, ahova már kicsit, mikor nagyobbak voltunk, jártunk úszni és fürödni, vagy télen korcsolyázni. Említhetném a temetőhegyet, ahova szánkózni jártunk. Hát nagyon fontos számomra a focipálya. Nagyon fontos ilyen hely volt például az úgynevezett pásztorkert, ami a házunk mellett terült el, és amely a gyerekkori katonás játékoknak volt tulajdonképpen a színtere, és biztos van még olyan pár hely a Malom melletti térség, amit meg tudnék említeni, vagy az erdő széle, ahova gyerekkoromból nagyon sok kellemes emlék köt engemet.
1: De azért, hogyha arra kérnélek, hogy válasszál egyet ezek közül, és hogyha volna egy történeted, annak nagyon örülnék ezzel kapcsolatban.
0: Megemlítek kettőt, az elsőt rövidebben akkor, tehát azért említem meg a focipályát, mert az egész gyerekkorom azért valahol a foci körül forgott, ami azt jelentette, hogy a családból is focisztak, jártunk meccsekre, és hát a gyerekkorunk egy nagy részét a focipályán töltöttük, ahol nem csak klasszikusan focisztunk, hanem különböző labdával űzhető ilyen játékokat játszottunk, vagy például tavasszal a focipályán kergettük a cserebogarakat és gyűjtöttük őket. Tehát ez egy nagyon fontos helyszín volt, de akkor amit leginkább megemlítenénk, az az úgynevezett pásztorkert. Ez a mi házunk melletti terület volt, egy ilyen elvadult gazos telek, ahol senki nem élt. Eredetileg ott egy még a két háború között állt egy szövetkezeti kocsma és bolt. Ez az Ungáréké volt, őket nyilvánvalóan zsidó származású tulajdonosról van szó, ők gyakorlatilag aztán már a háború után nem éltek a faluban. Különböző célokat szolgált ez az épület és ez a telek aztán a szocializmus idejében, de amikor én voltam gyerek, akkor tulajdonképpen ennek az épületnek a hátulja már romos állapotban volt, volt alatta egy mély pince, ahol még a kocsma idejében az italokat hűtötték, oda be lehetett mászni ezen a romos hátsó részen keresztül, körülötte pedig egy elvadult kert volt, és nekünk ott, akik a régi úton játszottunk, vagy laktunk, így hívtuk azt a mi utcánkat, azoknak a gyerekeknek ez volt a fő játszótere, ahol folyamatosan tartózkodtunk, és ott nagyon sok mindent lehetett játszani, bújócskázni, ragadványháborút játszani, vagy olyan játékokat, amelyekben például ezt a pincét mondjuk arra használtuk, hogy mondjak egy ilyen történetet, hogy

0: ez volt a kínzókamra, és mondjuk épp aki az áldozat szerepében volt, ott szépen volt kampó a pince plafonjáról, és ott hátra kötött kézzel fel lehetett őt oda húzni, és akár egy-két órán keresztül ott lehetett tartani. Tehát számunkra a pásztorkert tulajdonképpen egy kis világ volt, ahol kiélhettük a fantáziánkat, és ahol senki nem zavar bennünket, gyerekeket, ahol szabadon tudtunk játszani.
1: És azt még elárult, hogy mi ez a ragadványháború?
0: Hát a ragadvány az, nem tudom, hát a ragadványt Kassa környékén nem ragadványnak mondják, ez ami beleragad a ruhádba.
1: Hát a pogáncs.
0: Ez nálunk ragadvány, és hát ragadványjal dobáltuk egymást, és hát különösen értékes volt, hogyha másik a hajába tudtad beledobni, vagy, de ráragadt a ruhájára, van az is találatnak számított.
1: Hát igen, a hajból az rettenetesen nehezen távolítható.
0: Igen, el. Igen, hát a gyerekeknek ilyen játékai vannak, főleg a fiúknak.
1: Hát Bátkán egy jelentős főút keresztül halad, tehát valószínűleg a hallgatóink közül sokan keresztül mentek már Bátkán. Hogyan tudnál meggyőzni az embereket, hogyha keresztül mennek, azért álljanak meg néha-néha, és nézzenek meg ott valamit? Miért érdemes megállni Bátkán és tenni egy sétát?
0: Hát én azt gondolom, hogy Bátkának talán a legfontosabb vonzereje azok, akik ott laknak. Persze én idealizálom azt a közösséget, de hát én számomra ma is az a legotthonosabb közösség, és azok az emberek, akik ott vannak, tehát azt mondanám, hogy érdemes bemenni a kocsmába, és belehallgatni abba, hogy ott mi folyik, hogyan beszélnek az emberek, miről beszélnek az emberek. Meglepő és érdekes élmény lehet egy utazó számára, de érdemes megállni és megnézni a református templomot, kimenni az alsóbátkai temetőbe, ahonnan nagyon szép rálátás van a falura, hiszen a gömöli falvakban szinte mindenütt egy olyan domboldalra építik, vagy alakították ki a temetőt, ahonnan szépen rálátni magára a falura és a Balogvölgyre. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy egyszer álljon meg, ne csak ott a benzinkútnál esetleg, vagy az ott lévő étteremnél, hanem egy kicsit a faluban is.
1: Simon Attila történészt hallottuk.

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: következő percekben Horváth Imrével, a Nemzetközi Szektorlabda Szövetség és a Magyar Szektorlabda Szövetség egykori elnökével fogunk beszélgetni. Hát először is köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
0: Talán kezdjük a gyermekkorával, vagy a gyermekkori élményeivel, amelyek a gombfocihoz kötik, ugyanis ez lesz a témánk. Ezt majd kibontjuk, hogy mi a közös a szektorlabdában és a gombfociban, de mikor játszott először gombfocit? Körülbelül hányban járunk, és mi az első emléke?
1: Hát 1959 karácsonyára kaptam a bátyámtól ajándékba egy gombfoci csapatot. Erről nagy híve volt a játéknak, és az osztálytársaival játszott rendszeresen, amire én nagyon irigy voltam, hogy a nagyfiúk ezt a játékot játszhatják, aztán hát én így tudtam bekapcsolódni, hogy végül is nekem is lett így egy csapatom, és hát így kezdődött a kapcsolatom a gombfocival.
0: És még emlékszik a csapatra? Mondjuk ez a magyar válogatott volt, az aranycsapat, vagy melyik?
1: Brazília volt.
0: És olyat látott-e még, vagy esetleg játszott-e még, amikor tényleg gombokkal játszották a gombfocit, hogy önnek van-e ilyen emléke?
1: Hát nem, hogy emlékem van, hanem elég sokáig a játéknak a tárgyait gyűjtögettem, amit ma már átadtam a erre szakosodott múzeumnak. Még van is talán valamennyi kevés itthon a felajánlott tárgyakból, de én magam nem ennyire játszottam. A bátyámnak volt ilyen csapat, amit kabátgombokból ragasztottak össze, aztán megreszelték, megcsiszolták, hogy ilyen kellemes csúszása legyen, meg körömrányomással játszottak. Tehát ez volt a technológia, hogy így készülnek a gombok, meg így mozgatják őket, de én amikor megkaptam a kis csapatomat, akkor mindjárt kicsit átalakítottam őket, aztán meg abban szerencsébe volt részem, hogy bátyám nagyon ügyes volt, és esztergáltatott flexiből különféle formájú nagyon szép csapatokat, és hát ott már nem voltak fotók rajtuk, vagy semmiféle egyéb díszítés, maga a plexi nagyon szép volt így önmagában, úgyhogy én ilyenekkel játszottam.
0: És vannak ilyen városi legendák, hogy annak idején a gyerekek jártak a kocsmákba, és így próbálták ellopni a ott felakasztott kabátokról a szép nagy gombokat, hogy ennek van bármi valóság alapja?
1: Hát én nem legendát, hanem igazi történetet tudok mondani. Nagyon sokáig volt egy szaküzletem, ahol magam is ott álltam a pult mögött, és kiszolgáltam a kedves evőket. Egyik alkalommal bejön egy levő, rám se néz, nem is köszön, nézi a felállított pályát, mert mindig föl volt állítva egy pálya, rajta csapatok, stb. Nézi, és akkor megszólal. Hát nálunk télen volt az igazi átigazolási időszak. Hát gondoltam magamban, hát jó van. Nyugodtan mondjam, azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk. És akkor belevágott egy történetbe, hogy azt csinálta, hogy alig várta, hogy olyan hideg legyen, hogy nagy kabátokat kelljen fölvenni. És ő eltett a kabátja alá egy éles kést, és azzal szállt föl a legtömöttebb járművekre, villamosra vagy autóbuszra, és hát kinézte magának az illetőt, akinek olyan kabátgombjai voltak, amire ő vágyott, oda lopakodott hozzá, és akkor senki nem látta, ott a nagy tömegben lögdösödés közepette, hogy rázódott a jármű, ő meg nézt, levágta a gombot, és gyorsan le is szállt. De mindezt úgy mesélte, hogy rám sem nézett. Nagyon, nagyon érdekes egy figura volt, de hát ez volt a téli átigazolási időszak.
0: Hát elég veszélyes manővernek tűnik, de akkor szerintem most már itt az idő, hogy felfejtsük, hogy hogyan viszonyul a gombfoci a szektorlabdához.
1: Hát, hogyha két szektorlabdázó találkozik az utcán, és megkérdezik, hát te hova mész? Vagy nem azt mondja, hogy szektorlabdázni megyek, hanem megyek gombozni. Tehát ez azért úgy rajta ragadt a játékon. Nos, tulajdonképpen annyi csak a különbség a kettő között, hogy a gombfoci az egy olyan népi játék, egyszerű emberek kitalálták maguknak, amikor a 1900-as évek legelején, amikor a futball ismerté vált itt a Kárpát-medencében, angol csapatok jöttek ide bemutató meccseket játszani és népszerűsíteni a futballt. És akkor a téli időkben amikor nem lehetett focizni a nagy hóban, akkor nagyapáink, dédapáink kitalálták ezt a játékot, ami utánozza a futballt. Így indult, és valóban kamárgombokkal kezdték. Aztán szektorland az azért lett, nem szívesen mondom, hogy külön választva a gombfocitól, mert valójában a különbség csak annyi, hogy fejlődtek az eszközök, amivel játszottak. Egy versenyszerű gombfocista, én így szoktam mondani, az jól megmunkált bábukkal játszik, tehát a játékost azt inkább az emberre mondjuk. Játékos vagy versenyző az az ember maga, és itt a megmunkálás volt a nagy különbség, itt már nem kabátgombokból reszelgették reszelővel, hanem esztergáltatták, meg már később fröccsöntötték, és abból készültek egész jó minőségű bábuk csapatok, amivel magas szinten lehetett játszani, és csak annyi a különbség, hogy azok tényleg oda csúsztak, ahová célozták őket. És ami még nagy különbség, hogy a gombfociban mindig ilyen baráti körök alakultak, akik magukban játszogattak, míg a szektorlabda arról szól, hogy a baráti körök egyszer csak egy közös civil szervezetbe, egy szövetségbe tömörültek, ahol vezetőséget választottak maguknak, és a vezetőség az meghatározta azt a szabályrendszert, amivel egységesen lehet az egész országban játszani. Ez Magyarországon történt meg először, és ezt vették át a külföldi gombfoci kedvelők is, úgyhogy a magyar szabályok lettek a nemzetközi szabályok. De tulajdonképpen ennél több különbség nincs a gombfoci és a szektorlabda között.
0: Megnéztem a hivatalos weblapjukat, és ott a szektorlabda, mint az első magyar eredetű sportág szerepel, hogy ez egy elég merész kijelentés.
1: Nem merész. Első diplomám az úgy született, hogy én a TF-re, testnevelési főiskolára jártam, és eljött az idő, hogy lassan végzünk az iskolába, és ilyenkor diplomadolgozatot kell készíteni és benyújtania. És szabadon lehet választani témát, bármilyen sporttémát. És én nem választhattam, mert a tanárom rám parancsolt, miután ő tudta, hogy milyen tevékenységgel foglalkozom, hogy én köteles vagyok a versenyszerű gombfocizásról írni a témámat, mert hogy ilyen anyag nincs az ő könyvtárukban. És mondtam, hogy ez elég érdekes dolog, mert fura lesz, mert a szakirodalom az mind arról szól, hogy amiket én írtam, most azt fogom hivatalos anyagnak benyújtani, és mondja, semmi baj nincs, de azért kutasson egy kicsit az interneten, biztos talál anyagokat. Így történt, hogy elkezdtem kutatni, és mindenféle külföldi futballutázó játékra is rátaláltam. Legszervezettebbek egyébként a brazilok voltak, ők is kitaláltak egy ilyen játékot. Elég hasonló méretekben, legfeljebb más játékszabályokkal, de végül is így került arra sor, hogy én kutattam a játék történetét, és ezt közé tettem, és elég sokan megkerestek engem mindenféle történetekkel, tárgyakat ajándékoztak, úgyhogy innen egy múzeumra való anyag gyűlt nekem össze, illetve az információ, hogy indult el ez a játék, és innen tudhatom, hogy ami nem Magyarországon indult el, hanem külföldön, annak mind találtam egy magyar szálát, hogy mind Magyarországról vette át a játékot, kivéve Brazíliát, de ők jóval később kezdtek el játszani, mint Magyarország magyarok. Tehát az sem igaz, hogy a brazilok mondjuk nekünk tanították volna a játékot, de fordítva sem igaz. Ez egy két különböző önállóan életeket találmány, és ezért is lett a Nemzetközi Szövetségben elfogadva, hogy két szakág legyen, a magyar gombfoci és a brazil gombfoci. És a magyar gombfocinak lehet végül is a neve a szektorlabda, a brazil gombfocinak pedig a 12 érintéses hasztagylabdarúgás. A szektorszabály, ez nálunk egy nagyon fontos elem, az a passzolási szabály, mint hogy a fociban is lehet passzolni. Mi szektorpaszt adunk, azzal lehet fölfejlődni, mert egy ilyen passz után egy jutalomlépést kap az a játékos, aki elég közel passzolja az egyik bábujával a labdát a másikhoz, tehát mint amikor a futballisták a labdát oda passzolják a társaikhoz. Ezt akarja jelenteni ez a szektorszabály. Úgy gondoltuk, hogy ez elég jellemző a játékra, és így lett szektorlabda, azaz a labdarúgás.
0: Már ha a szabályoknál vagyunk, meg a játékmódnál, azt akkor még talán magyarázza el nekem, vagy nekünk, a hallgatókkal együtt, hogy indultunk ed a körömpöckölés, nem is pöckölés, hanem ezzel a körömmel való játéktól, de mostanában ilyen kis vonalzóval játszanak, ugye, amivel így lökik a játékos. Szóval, hogy ez hogyan történt, ez az átmenet?
1: Hát nagyon egyszerű, hát a kezdetekben én kétféle bábú mozgatásra emlékszem, vagy illetve hát ez volt a divat. Az egyik, hogy a két ujjukat összefogják, és a körmüket ráteszik a bábú tetejére, a másik ujjal meg ellentartanak, és úgy nyomják a körmükkel a bábút, és attól, hogy lecsúszik a körme a bábú szélén, attól elindul a bábú. Ez volt a körömrányomásos módszer. A másik pedig az, hogy fricskázták, tehát pöckölték a játékost. Végül is szintén nem tilos, elfogadott, csak úgy nehezebb volt pontosan célozni. Na most hát a pontos célzás, főleg a szektorszabály bejövetele után lett különösen fontos, de addig is fontos dolog volt, és az első ilyen pálcaszerűség az 1936-ra vezethető vissza, akkor van nyoma a dolognak, nekem megvan az az újságcikk, hogy nagy becskereken, ami ma már Jugoszláviába esik, és Zrenjaninnak hívják. Ott volt egy városi golfoci bajnokság, és azt írta az újságíró, hogy a gombokat fésűvel hajtották. Hát hajtani mondjuk a lovakat szokták, ugye, de hát ezt a szót találta ki magának az újságíró, és hát a fésűt nyomták rá, ugye az rugalmas műanyag ugye általában, és rányomják a két végét fogva a fésűt, ferdén előre tartva, az meggörbül a nyomás hatására, és közben folyamatosan húzzák a bábú széle felé, ami egyszer csak eléri a bábú szélét, és ott lecsúszik rajta. Na most pontosan akkor erővel lövi ki a bábút, így ez a fésű, mint amilyen erővel rányomták a fésűt. Tehát így lehetett szabályozni, hogy milyen hosszan passzoljon, vagy kapura lőjön egy nagyot, amikor meg kell, hogy emelje a labdát, hogy mi átrepül az akadályok, meg a kapus feje fölött, úgyhogy a fésű volt az első ilyen szerszám, aztán azt mondták, hogy hát nem kell ide fésű, mert fogunk egy darab műanyagot, megfelelő méretre levágjuk, fűrésszel kicsit lecsiszolgatjuk, hogy ne legyen éles, hanem könnyen lecsúszon a bábúról, és így lett a nyomó pálca a fő eszköze akkor még asztalilabdarúgóknak, aztán most már ugye a szektorlabdázóknak, és legfeljebb annyit tennék hozzá, hogy a passzoláshoz egy kisebb, vékonyabb, rugalmasabb pálcát használnak, a kapuralövéshez meg egy vastagabb, erősebbet.
0: Mint említettem, a felvezetőben Horváth Imre a Nemzetközi Szektorlabda Szövetség elnöke is volt, és ha jól gondolom, akkor a 90-es, 2000-es években indult el ilyen nemzetközi környezetben is a gombfoci. Hogyan értékel így utólag, hogy sikerült kifutni a maximumot, vagy még ez mindig terjed a világban? Hogyan néz ki a gombfoci nemzetközi karrierje?
1: 1993-at írunk, amikor azon gondolkoztam, hogy hát annyi feladat van, hogy jó volna, ha kaphatnánk valami állami támogatást, akkor már megalakult a Magyar Szövetség, az ugye 90-ben alakult, illetve 89-ben alakult meg, de a bíróság 1990. március 6-án jegyezte be a civil szervezetek közé, tehát 93-ban már 3 éve működtünk, és hát sok volt a kiadás, és próbáltam utána nézni, hogy lehetne úgy, hogy a többi sportág is kap állami támogatást, mi is kapjunk pénzeket, és hát kiderült, hogy ez úgy működik, hogy megnézik, hogy az illető sportágnak hány igazolt versenyzője, hány tagja van, illetve ami a nagyon fontos szempont, hogy milyen nemzetközi eredményei vannak. Hát nekünk meg semmilyen nemzetközi eredményünk nem volt, mert hát igazából csak az erdélyi, meg a vajdasági magyarokkal tartottuk a kapcsolatot, és nekik sem volt szövetségük, csak egy-egy ilyen baráti társaság működött. Tehát olyan nagyon erőtetve tudtuk azt mondani, hogy ez egy nemzetközi verseny, amikor ők megjelentek. Ha már az útlevelük alapján ők valóban külföldinek számítottak, de érdekes dolog, ez mindig a magyarok játszottak, tehát addig alul tudunk kivételt mondani, hogy Jugoszláviában egy szerb bekapcsolódott, vagy Erdélyben egy román. Tehát ez mondjuk 10 az egyhez, hogy 10 magyar után jött egy nem magyar származású, aki csatlakozott a magyar sporttársaihoz, barátaihoz. Úgyhogy ez volt az első kérdés, és hát mivel pénzünk nem volt, hát hogy a csodába terjesszük el a játékot külföldön? Hát azt az ötletet találtam ki, hogy bemegyek egyetemekre, és ott megkeresem a külföldi diákokat, és nekik tartok bemutató előadást. És ha megtetszik nekik, akkor hazamennek előbb-utóbb, hogyha megtanulták, amit meg kell, és akkor, ha tetszett nekik a játék, akkor majd otthon szerveznek maguknak ilyen klubot, bemutatják a saját barátaiknak odahaza, aztán így alakulnak el. Ami egy hosszú folyamat, de legalább olcsó, mert nem kell utazni, csak Budapesten belül maradunk. És így kezdődtek az első külföldi részvevők, mert mindegy, hogy milyen nemzetiségű, általában tetszett a külföldieknek a játék, és 1994-ben, tehát egy évvel a Nemzetközi Szövetség megalakulása után csináltunk egy nyílt Európa-bajnokságot, Európen néven, és oda mindenkit meghívtunk, és főleg ezeket a külföldi diákokat is, és hát én úgy emlékszem, hogy 14 féle ország vett részt. Ha a hivatalosságát megkérdőjelezhetjük, hogy nem szövetség küldte őket, mint válogatottat, hanem azt mondtuk, hogy te ebből az országból jöttél, itt laksz, ott ugyan szövetség nincsen, de hát más úgyse jelentkezett, akkor ezt az országot te képviseled. És akkor így jöttek a részvevők, ez a kezdeti első lépések voltak. Aztán ugye megjelentek újságcikkek rólunk, hogy működünk, és hát a távolba szakadt magyar honfitársaink nagy előszeretettel olvasgatták akkoriban azt a néhány újságot, ami megjelentése jutott a kezükhöz, és hát még a korábban az 50-es években volt nagyon-nagyon nagy divat a gomfotizás, és ugye, mint tudjuk, a 56-os forradalom vége után sokan külföldre szöktek félve attól, hogy az új hatóság ugye elkapja őket, és ebből nekik bajuk származhat, úgyhogy sok ilyen magyar, akinek a hobbija gomfoci volt, az annak megnyugodott, meg tudom én, Ausztráliába vagy Kanadába, akkor eszébe jutott, hogy hát ez egy olcsó dolog, kabárgom mindenhol van, hát kezdjünk el a haverokkal játszani. És megtudtam, hogy a különböző magyar kulturális intézetekben gomfoci körök tevékenykednek. Na most ezek írtak nekünk, és hát ezeket is elhívtuk, úgyhogy elég érdekes csapat alakult ki. Volt, aki Ausztráliából jött, volt, aki Kanadából jött, volt, aki Svédországból jött. Hát elég érdekes társaság volt ez, és elég színes mezőny, hogy ki honnan jött, és hogy találkozott a játékkal. Hát így kezdődött a dolog, aztán nyilván híre ment, megint az újságok megírták, és akkor így egyre többen szereztek tudomást. Talán az első olyan, amit nem mi fedeztünk föl, talán ezt ragadnám ki, ezek a katalánok. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Egyszer csak levelet kaptunk a katalán, ott hivatalosan be volt jegyezve, Katalán Gomfoci Szövetség, ez volt a nevük. Fölvettük a kapcsolatot, meghívtak bennünket, hogy jöjjünk el, nézzük meg őket. Elmentünk, egy autóni gomfocista képviselte így hazánkat, meg a hivatalos gomfocizást. Ez 90, hát nem is tudom, 96 előtt volt mindenféleképpen, 95-94, valahogy így. Na, lényeg nem is ez a pontos dátum, hanem az, hogy akkor megláttuk, hogy mit csinálnak. Hát ez egy az egyben az 50-es évek magyar gomfocia volt. És hát próbáltunk faggatózni, hogy hát hogy alakult ki nálunk ez a játék, elmondták, hogy ők egészen pontosan 1936 óta játsszák ezt a játékot. Hát elcsodálkoztunk, hogy a játék kialakulása az legritkább esetben egy konkrét dátumhoz köthető, hanem ez egy folyamat, amikor valaki meglátja és elkezdi bevonni a barátait, de hát ezt nem szokták történelemkönyvekbe írni, és akkor kérdezték, hogy ez mennyire biztos, mondták, hogy ez 100% és ez egy extra katalán játék. Hát csak én valamennyire ismerem a történelmet, és tudjuk, hogy 1936-ban polgárháború volt Spanyolországban, és akkor a diktatúra ellen lázadtak fel az emberek, és harcoltak a hatalom ellen, amiben körülbelül 2000 magyar kommunista is részt vett, mert ők úgy érezték, hogy kötelességük segíteni a spanyol elvtársaikat, és én nekem konkrét tudomásom van személyről, aki magával vitte a gonfoci csapatát, mint önkéntes forradalmár, és kint ott gonfociztak is, majd épségben ő is hazajött, meg a gonfoci csapata is. Nekem erős gyanúm, hogy így terjedhetett el pontosan 36-ban a gonfoci játék, ami abszolút megegyezik azzal, amit annak idején leginkább játszottak nagyapáink, meg dédapáink, úgyhogy ennyi, de nem sértettük meg a kaszálán gonfocistákat, hadd gondoljanak, amit akarnak, lényeg az, hogy játsszák ezt a játékot, úgyhogy most éppen októberben lesz világbajnokság, és jönnek a katalánok is, és a szektorlabda szabályok szerint fognak játszani.
0: És a világbajnokság Magyarországon lesz? Pardon.
1: Budapesten lesz október 7 és 11 között.
0: Mert láttam, hogy ugye Barcelona a fővárosa a katalán országrésznek, és hogy ott
1: nem... Bocsánatot kérek, pontosítanák, és Spanyolországban sehol másutt nem játsszák a gonfocit, csak Barcelonában, kizárólag Barcelonában. Van egy olyan játék, ami szintén futballutánzó, az a neve, hogy futball csapász. Az úgy néz ki, hogy a kólás üvegnek, meg a sörös üvegnek is van egy ilyen éles, érdes recés kupakja. Azt megfordítják a sima felére, és azt pöckölgetik, és azzal találják el egy ilyen legó labdácskát, egy ilyen centi nagyságú gömbös labdát, és azt fricskázzák a kapuba. Ezt játsszák Spanyolországban, meg egész Dél-Amerikában. Ez a divat. De gonfocizni kizárólag a katalánok gonfociznak.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetést Horváth Imrével, a Magyar Szektorlabda Szövetség egykori elnökével.

0: Most folytatjuk a beszélgetést Horváth Imrével, a Magyar Szektorlabda Szövetség egykori elnökével.
1: Láttam szintén a weblapjukon, hogy ilyen kupákat rendeznek Barcelonában, hova járnak a magyar gombfocisok, vagy szektorlabdások
2: is. Igen.
1: Szóval aktív.
2: Magam is játszottam köztük, és nagyon meglepődtek, hogy ők ugye eddig kézzel játszottak. Én meg elővettem a nyomópálcámat, megkérdeztem, hogy szabad-e. Nem láttak még ilyet, mondták, hogy szabad. Nem hatalmas gólokat lőttem vele, hát pálcával sokkal könnyebb, mint kézzel, tehát nem magam a dicsérem ezzel, hanem a pálca használatot. És hát húcut módon vittem ki egy kötek pálcát, hogy eladjam, de hát olyan szépen kérték, hogy nem volt szívem pénz kérni érte, úgyhogy megajándékoztam ott szinte az egész mezőnyt egy-egy pálcával. Aztán jöttek oda hozzám, rángatták a vállamat, és lobogtatták a pálcát, hogy mekkora gólt lőttem, én is mekkora gólt lőttem vele, hát persze is könnyebb volt, úgyhogy segítettük a katalánokat, hogy ügyesebben játszassanak. Sok ilyen érdekes sztori. Készül egy könyvem, azt hiszem, hogy a napokban fogom tudni befejezni. Ez pont ilyen sztorikat is tartalmaz a játék történeten kívül, úgyhogy Lehet majd nálunk rendelni ebből a könyvből. Hát 55 éve játszom versenyszerűen, és hát az alatt azért egy pár történettől előfordult velünk, ami vagy érdekes, vagy nagyon jó pofa, vagy mulatságos.
1: Az utóbbi időben én azt tapasztalom, hogy mondjuk a darts, vagy a biliárd, a pool egyre népszerűbb, és mondjuk a gombfoci, ha nem sértő, akkor azt mondanám, hogy ez eléggé hasonlít a mondjuk a biliárdhoz, hisz egy téglalap felületen így próbálnak jól célozni, hogy elérjenek egy bizonyos célt. Lát potenciált a gombfociban, hogy egyszerre csak hirtelen ez is egy ilyen tévék által közvetített sportá váljon? Vagy mi hiányzik, hogy ez bekövetkezzen?
2: Először is szeretném megdicsérni, ugyanis azt szoktuk mondani, amikor definiáljuk a versenyszerű gombfocizást, hogy ez a futballnak, a biliárdnak és a saknak a keveréke. Hát futballnak azért, mert futballszerű szabályok vannak, konkrétan futballszabályokkal van tele a szektorlabda szabálykönyv. Biliárdnak azért, mert pont úgy célzunk, mint a biliárdban, csak itt nem golyók, hanem kolongok csúsznak az asztalon. Sakban meg azért, mert itt is előre gondolkodunk több lépésre, mint a sakban. Ami a közvetítést meg a népszerűsítést illeti, az annyiból egy csöpet nehéz dolgunk van, mert kicsik az eszközök. Tehát egy maga a pálya is 120-180 centi, valamivel kisebb, mint egy pingpongasztal. És hát ez körbeállja két ember, két versenyző, és 5 centis bábukkal játszik. Ezt kipróbáltuk, én építettem leváltót az első világbajnokságon 1996-ban, és az körülbelül 50 embert tudtunk elhelyezni a leváltókon. Ez zsúfolásig megtelt, de hát a nagyobb leváltót készítettünk volna, amit lehetett volna, mert ilyen elemekből állt össze, amit a akkori Népstadionból kaptunk kölcsön. Egyszerűen már a távolulók nem látták volna, hogy mi történik a pályán. Most aztán később csináltuk, hogy kivetítőre tettük az eseményeket, és egy ilyen 3x4 méteres vászonra vetítettük ki a történéseket. Így jobban követhető, de enélkül sok ember nem tudja közvetlenül látni, nem úgy, mint a futballt, hogy beül 50-100 ezer ember egy stadionba, és mindenki látja, hogy mi történik a pályán. Tehát ez hátráltató, de ettől függetlenül azért szépen terjedünk, és hát mit mondjak, hogy különböző fokon terjedt el az érintett országokban a játék, de ez ilyen 20 és 30 közötti, meg nem mondom pontosan, hogy hány országban ismerik a szektorlabdát, és legalább egy baráti kör játsza, ha szövetség nincs is túl sok, mert hát ahhoz idő kell, ugye ahhoz az kell, hogy több baráti társaság legyen abban az országban, azok tudnak szövetséget alkotni, és ráadásul mindezt hivatalos egyesületbe kell, hogy játsszák, hogy hivatalos szövetséget tudjanak létrehozni, ugye nagyon hasonlóak a jogszabályok a különböző országban, mindenhol ez van, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, és hát az idő nekünk dolgozik, de ez ilyen félúton járunk, és hát, mint említettem, a terjedését nehezíti ez a láthatóság. És még valami, ugye közbe szólt nekünk a számítógép meg a okostelefon, és én sok sportág vezetőivel tartom a kapcsolatot, és hát mindenki panaszkodik, hogy ez a telefonnyomkodás meg a számítógépes játékok bizonyos sporttól elvonják a fiatalokat. Nem kell leizadni, nem kell erőlködni, és így is játszhat egy jót. És ez sajnos nem nekünk kedvez. De hát aki a saját teljesítményét akarja viszont látni, tehát arra kíváncsi, hogy az ő ügyessége, az ő ereje mire képes, az azért az mégiscsak a sportot választja.
1: Hát mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy Horváth Imre 7-szeres világbajnok, szóval nem csak a sportszervezési hátteret biztosítja, hanem ezek szerint aktív, van játszott is. Hogy elmondanál nekünk, hogy milyen sztárjai vannak a gombfocinak jelenleg, vagy kik a legnagyobb egyéniségei?
2: Hát ez szakága válogatja. A magyar típusú gombfociban a magyarok a legjobbak. Ezt úgy értem, hogy ha nem csinálunk politikát belőle, akkor én kiterjeszteném a fogalmat úgy, hogy a magyar anyanyelvű kárpát-medencei gombfocisták a legjobbak. Ezt azért fogalmazok így, mert azért átjárnak Magyarországra, ahol mindig is a legmagasabb volt a színvonal a bajnokságnak. Átjárnak a szomszédos magyar lakta vidékekről az ottani barátaink, és hát például mondjuk kiemelnék egy személyt, aki mai napig is szenzációsan játszik, és a világ élvonalának egyik oszlopos tagja, Pákai György, Marosvásárhelyről, Erdélyből. A brazil típusú 12 érintéses játéknak meg nyilván a brazilok a legjobbjai, mert ők sokkal régebb óta játsszák a játékot. 1936 óta játsszák brazilok ezt a játékot, míg mi 2007 óta játsszuk ezt a játékot. Tehát nyilván ezt az óriási időkülönbséget nehéz behozni, mert hát nem csak megtanulni kell a játékot, hanem azért egy kis versenyrutin is kell, hogy kialakuljon a nem brazilokban, akik csak most kezdik a játékot játszani. Úgyhogy, de már előfordult, hogy például Puskás László, a Debreceni klub egyik legjobbja, az döntetlen játszott portugáliai világbajnokságon 2018-ban döntetlen játszott a brazil világbajnokkal. Ami nem azt jelenti, hogy egyforma a tudásuk, de azt jelenti, hogy fejlődünk, és néha el tudunk egy-egy jó eredményt csípni a braziloktól. A 12 érintéses asztalylabdarúgásban, mint egyszerűen csak brazil gombfocinak szoktunk röviden hívni. Így tudom felosztani az eredményességet, hogy nevet is mondjak, inkább a magyar gombfocit, ha megengedi, azt reklámoznám jobban. A világ legjobb játékosának Szendrei Tibort tartjuk, őt 2000-ben az évszázad játékosává választottuk. Annyi mindent megnyert, ő 8-szoros világbajnok és 8-szoros magyar bajnok, és ezt senki sem szárnyalta még túl. Hát Tibor egy külön kategóriát képez, 72 éves, és még mindig a világ élvonalába tartozik. Hát ő egy csoda. Na most aztán azért a fiatalok is megtanultak játszani, hogyha Szendrei Tibort most nem említeném, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy a legjobb formában most Szatmári Károly van, aki a Váci Forténak a vezetője is egyben. Hát ő is zseniálisan játszik. Aztán még egy komlói versenyző tudnék megemlíteni, Fülöp Elemért, aki szintén elképesztő magas színvonalon játsz ezt a játékot, úgyhogy talán ők képviselnek, tehát Pákai Gyurival együtt egy olyan külön kasztot, hogy ők a legjobbak közül is kimagaslanak, és általában közülük kerül ki az adott verseny győztese.
1: Szomorú apropója van annak, hogy 2024-ben egy filmet is forgattak a gombfociról, Lepattanó címmel, amelynek Scherer Péter volt a főszereplője, ugye, aki a közelmúltban hunyt el. Látta ezt a filmet is? Volt-e bármi köze a Gombfoci Szövetségnek a filmhez?
2: Hát láttam a filmet, és halkan mondom, még színésze is vagyok a filmnek. Nagyon érdekes történet. Na, ilyenek lesznek a könyvben például. Egyszer csak csörög a telefonom, és fölhív egy illető, és megkérdezi, hogy ilyen-olyan tárgyakat tudnék-e neki gombfoci eszközöket kölcsön adni. És hát mondtam, hogy aktuálisakat is tudok, meg régieket is tudok. Látogasson meg, jöjjön el, hatalmas választék van. Neked hát bármilyen kérdésére nagyon szívesen tudok választ adni. Hát az illető meg is látogatok. Mint kiderült, ennek a filmnek egyébként a rendezője volt, és hosszasan beszélgettünk, hosszasan órákon át beszélgettünk, és hát csomó olyan dologgal találkozott, amire álmába se gondolt volna, nagyon meg volt elégedve a látottakkal, és hát közölte, hogy a látogatásának az a célja, hogy ők pályázatot nyertek, és a pályázata ugye komoly pénzösszeg jár, és ezt egy gonfoci témájú filmre szánták elkölteni, és ezennel fölkér, hogy legyek én a filmnek a szakértője, legyek ott a forgatásokon, hogyha bármi kérdés van, akkor azonnal hozzám tudjanak fordulni, és szólja közben, hogyha az nem elég élethű, vagy rosszul néz ki az életben, vagy stb. Tehát kértek, hogyha ha elvállalom, akkor tisztes fizetség mellett én töltsem ott a napjaimat a forgatásokon. Ez azzal bővült ki, hogy rengeteg eszközt vásárolt, hisz nekem korábban ez volt a foglalkozásom, még nyugdíjban nem mentem, hogy ennek a sportágnak az eszközeit gyártottam. Még volt a raktáron elég minden, amit meg tudtak venni tőlem. Továbbá arra kértek, hogy a színészeket egy hetes tanfolyamban részesítsem, mindenki, aki közel került a golfoci pályához, mert hogy azt szeretnék, hogy úgy nézzen ki a filmben, mint ezek tényleg igazi golfoci versenyzők lennének. Úgyhogy egy héten át én a színészeket tanítottam. Egyébként rettentő ügyesek voltak, hogyha Sheldon Péter szóba került, ő volt a legügyesebb talán, de mindenkiről csak nagyon-nagyon jót tudok mondani, mert annyira odafigyeltek, annyira komolyan vették, mint a szerepüket tanulták volna. Tehát nem csak szóban akartak megfelelni az elvárásoknak, hanem a mozdulataikkal, a testtartásukkal. És ezt mindezt annyira komolyan vették, hogy nem csak a edzéseken viselkedtek rendkívül komolyan és figyelmesen, és tették odaadóan, amit műveltek, hanem még megkértek, hogy nevezzem be őket egy hivatalos versenyre, ahol profik játszanak. És elmentünk, pont Maros-Lelén volt egy verseny, ami következett, mikrobusszal elmentünk, és azt képzelje el, hogy még szereztek egy-egy pontot is. Egy győzelmük volt valamelyiknek, aztán pont a Péternek, meg több döntetlent is csináltak. Hát egy hét alatt ennyire megtanultak játszani, ami egy csoda, mert hát ilyen gyorsan nem lehet megtanulni. Igaz, a mezőny alján szerezték a pontokat, tehát szerény tudású játékosoktól, de azok már versenyzők voltak, és egy jó ideje játszottak, úgyhogy ez nagy dicsőség volt. Így álltak neki, és tényleg valóban jó sikerültek a felvételek. Aztán ez, nem mondom el az egész filmet, érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon jó sikerült. Egyébként pedig egy gonfoci által átitatott szerelmi történetről van szó valójában. Nagyon jó sikerült, nagyon jó az ötlet, és nagyon jó a kivitelezés is. És a színészek, akikkel sikerült megismerkednem, összebarátkoznom, szenzációs emberek. De életem egyik legnagyobb élménye, hogy a forgatáson részt vehettem, de a két gonfoci csapat, akikről szól a film, egyre kevesebben voltak, mint kellett volna, és fölkért a rendező, hogy hát én tudok gonfocizni, nem állnék be színésznek. Beállítottak engem is, és hát nagyon jól szerepeltem, mert az volt a szerepem, hogy drukkolnom kellett a saját csapatomnak, aminek a rövidítése RSK volt. És azt kellett ütemesen kiabálnom, hogy RSK, RSK. És hát tartottam a szöveget, nem felejtettem el, és hibátlanul kiabáltam ezt a három betűt. Ez a szerepem megörökítették, és hát voltak olyan élmények is még ezzel a filmmel, hogy nem a Csoki Jóink, hanem a öcsét, hogy hívták, ő eljött, és ő volt az egyik színész, vendégszínész, úgyhogy rettentő nagy élmény volt, mindenki körbe fogta és fényképezkedett vele, majd eszembe fog jutni a neve, de...
1: Megnéztem időközben Bobby Ewing,
2: és ez a... Bobby Ewing, úgy van.
1: És ez a Patrick Ewing. Duffy.
2: Ő nem tudott magyarul, de hát rászinkronizálták nyilván a magyar szöveget a szájára, de nagyon szimpatikus, nagyon közvetlen, mindenkivel fotózkodott, aki megkérte, nem játszotta az eszét, mint egy nagy sztár, hanem ugyanolyan színész akart lenni, mint a többiek, úgyhogy ő is nagyon pozitív benyomást tett mindannyiunkra. Na úgyhogy nekem ez egy óriási élmény, és szerintem zseniális lett a film. Volt is alkalmam bemutatókor részt venni, még két nagy megtiszteltetés ért is. Az egyik, amikor a Corvin moziban főidőben játszották a filmet. A film végén bemondta a rendező a tömeg elé állva, hogy tudja, hogy itt többen vannak színészek meg segítők, akik a filmben közreműködtek, megkéri, hogy álljanak fel. És akkor a nézők között fel kellett állnunk. Én nagyon nagy tapsot kaptunk a nézőktől. A másik pedig egy szintén ilyen mozi előadás után nem ért véget a filmmel a történet, hanem fölkértek engem és még egy színészt, hogy menjünk föl a színpadra, tehát elhúzták a függönyt, és oda készítettek egy kis asztalkát három székkel, és akkor a rendező mindenki előtt ott riportot készített velünk, hogy meséljünk a forgatásról. És egy ember nem mozdult a moziból, a teltházból, mindenki végighallgatta a riportot, és ott is hatalmas tapsot kaptunk, úgyhogy csupa-csupa ilyen jó emlékem van. Van egy olyan mondás, hogy önmagad dicsérete annyira fontos, hogy senki másra nem bízhatod, akkor a számomra legszívhez szólóbb taps akkor ért engem, amikor a forgatás végén a rendező meg a producer megköszönte a technikai segítségnek meg a színészeknek is a munkáját, és egyenként szólította, hogy álljanak föl, és mindenkit megtapsoltak, és én egy nagyon-nagyon nagy tapsot kaptam azoktól a színészektől, akik valódi színészek. Ne úgy, mint én, hogy ilyen bot csinálta, alkalmi színész voltam, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon jól esett.
1: Ez a Lepattanó című film volt, amiről beszéltünk az előzőekben, és szerintem ez egy megfelelő végszó. Másrészt az időnk is elfogyott, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy Horváth Imre, a Nemzetközi Szektorlabda Szövetség és a Magyar Szektorlabda Szövetség egykori elnöke elmondta nekünk ezeket a történeteket, amelyeket a gombfociról tudnunk kell és érdemes, és további jó egészséget kívánva köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Örömmel álltam a rendelkezésükre.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az állam kedvezményeket biztosít a szlovákok termelésének újraindításáért. Meghalt Csernus Marian színésznő. Lehűlés jön, éjszaka 21 és 16, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek az részletek. Az állam kötelezettséget vállal a kibocsátást kompenzációra, a nukleáris alapba befizetendő járulék csökkentésére és az elkövetkező 10 évre szóló villamos energiaellátásra, cserébe a termelés újraindításáért és a foglalkoztatás fenntartásáért a Garamszentkereszti Szlováko alumíniumgyárban. Ez derül ki abból a két szerződésből, amelyet ma hagyott jóvá a kormány. A kabinet ülése után az állam képviselői aláírják azokat az alumíniumgyárral, annak részvényeseivel és a vízépítő vállalattal. Az első dokumentum meghatározza a teljes üzemeltetés helyreállításának feltételeit, a második az alumíniumgyár egyik legfontosabb problémáját, a magas energiaárakat oldja meg. Februárban a kormány és a Szlováko együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja az alumíniumgyártás újraindításához szükséges feltételek megteremtése. Márciusban a vállalat képviselőivel folytatott találkozót követően a kormányhivatal közölte, hogy a cél a termelés részleges újraindítása még 2026-ban, míg a teljes körű termelés újraindításra 2027-ben kerül sor. A Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynöksége, a NASZ, arra figyelmezteti a lakosságot, hogy jelenleg olyan adathalász phishing kampány zajlik, amelynek során ismeretlen elkövetők a slovensko.sk központi közigazgatási portál, valamint a belügyminisztérium nevével és arculatával élnek vissza. Hamis weboldalak segítségével próbálják elnyerni az állampolgárok bizalmát, hogy pénzt vagy bizalmas személyes adatokat csaljanak ki tőlük, tájékoztatott a NASZ. Az ügynökség nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az állam valamennyi hivatalos elektronikus szolgáltatása kizárólag megbízható csatornákon keresztül érhető el, ezért az állampolgároknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy milyen weboldalon járnak. Az orosz kormány július 1-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztette a személyek, járművek, áruk és rakományok áthaladását a Finnországgal, Észtországgal és Lettországgal közös vasúti határátkelőkön. A lezárt ellenőrzőpontok közül 5 a finn határon található, míg Észtországgal és Lettországgal egy-egy vasúti határátkelőt zártak le. A június 30-án elfogadott kormányhatározat nem indokolja lezárásokat, és azt sem közli, hogy a vasúti átkelőket mikor nyithatják meg újra. Észtország irányába továbbra is nyitva marad az Iván Korodi teher- és személyforgalmi átkelő, Lettország felé pedig a Szebezsi határátkelő. Finnország jelenleg nem rendelkezik olyan vasúti összeköttetéssel Oroszországgal, amelyen keresztül korábban ipari műtrágyát exportáltak. Tovább nőtt a különbség a magyar kormánypárt, a Tisza és az ellenzéki Fidesz-KDNP népszerűsége között. Ez derül ki a Medián közvéleménykutatóintézet júniusi felméréséből, amely a HVG megbízásából készült. A felmérés szerint a Tisza támogatottsága biztos pártválasztók körében egy hónap alatt 70-73%-ra emelkedett, míg a Fidesz-KDNP támogatottsága a májusi felmérésben mért 23%-ról 21%-ra csökkent. Az összes választó körében a Tiszát a megkérdezettek 60%-a támogatja, míg a Fidesz-KDNP-t 18%. Egy hónap alatt a Tisza támogatottsága 1, a Fidesz-KDNP pedig 3%-ponttal csökkent. A válaszadók 67%-a úgy véli, hogy az ország jó irányba halad az áprilisi parlamenti választások óta. 97 éves korában meghalt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, írt a közleményében a Magyar Színház. Csernus Marian 1928. október 30-án született Budapesten. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, művészi pályáját számos rangos elismeréssel jutalmazták. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a Pesti Magyar Színház Társulatának tagja maradt, még 93 évesen is játszott.
0: Időjárás.
1: kora esti órákban továbbra is nagyon meleg füllett idő várható. A gomoly felhők erőteljesen megnövekednek, és többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarokat erős széllökések, intenzív csapadék és jégeső is kísérheti. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a hőmérséklet is mérséklődik. Az éjszaka folyamán 21 és 16 Celsius fok körüli maximumokra hűl le a levegő. Holnap napos és időnként felhős időszakok váltják egymást, csak elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok körül alakul, gyenge helyenként mérsékelt széllel. A Hidrometeorológiai Intézet másodfokú figyelmeztetést adott ki a rendkívüli hőség és a heves zivatarok veszélye miatt az ország jelentős részére.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínen és Pozsonyban a Bajkászkán a Záhradnyicka irányában fennakadással számolhatnak, és baleset történt Nyitrán az Novozámockán a Medirexnél a városközpont irányában 10 perc várakozásra számíthatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Pentaton Puha Józseffel.
2: 12 MC, 96 sor. Összefogott tucatnyi szlovákiai magyar hip-hop előadó, Yakuza Ritual, DK, Verzál, Dave, Mike Rame, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Elliot és Felt, és közös szerzeményt készítettek. A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve, vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. A Felvidéki Cypher című dal videoklipje vasárnap a Komáromi erődnél készült. Itt jártunk, és két külföldön élő hiányzó kivételével az összes hip-hop előadót megszólaltattuk. Őket hallják könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok!
3: Jaku, téged úgy ismerünk, mint egy újító embert. Hát most megint újítottál, új fába vágtad a fejszédet, összehoztál egy projektet.
4: Igen, összehoztunk egy hatalmas projektet, amiben 12-en vagyunk felvidéki MC-k. Olyan emberek kerültek be, olyan előadók, akik aktívak, akik foglalkoznak a zenével aktívan, dolgoznak jelenleg is valamilyen projekteken, vagy valamilyen dalokon. Ugye ez volt a koncepciónak kiinduló pontja, hogy olyan emberek legyenek benne, akik tényleg aktívak jelen pillanatban is.
3: És kiket kerestél meg? Olyanokat, akiket ismertél, akikkel már dolgoztál, és olyanokat is, akikkel még nem.
4: Gyakorlatilag azért is jött ez a ötlet, hogy legyen egy ilyen Cypher, mert ugye én ismerem az összes srácot. Szóri srácok innen is, de rengetegen nem kerültek bele, mert olyan hosszú lett ma a dal, hogy van több MC, aki nem került bele. Lehet, hogy csinálok egy következőt, akkor benne lesznek ők is. Mindenkit ismerek, úgyhogy mindenkinek a munkásságával is képbe vagyok. Az alapján lettek meghívva az emberek.
3: Most picit meglepődtem. Ilyen sok rapperünk, hip-hop előadónk van? Mert ez a 12 is soknak tűnik.
4: Meglepődné, hogy igen, hogy vannak még csomóan. Nyilván vannak gyengébb produkciók is, van még egy csomó erős produkció, aki például most nem fért bele, vagy nem csinálta meg esetleg, nem tudott eljönni ő maga. És ahogy hívtam meg az embereket, akkor azon lepődtem meg, hogy mindenki rögtön igent mondott rá, nagyon gyorsan küldték a verzéket a srácok, és mámítottam el utána tovább oda, hogy meghívjak következőket, és így vártam is, hogy mi lesz ebből, hogy esetleg valaki visszamondja, de így a 99%-a megcsinálta.
3: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a Cypher.
4: Hát a Cypher ugye az egy, mondhatjuk, hogy ez egy ilyen közösségi dolog a hip-hopban, amikor összejönnek a rapperek, és sokszor így kötetlenül, tehát nincs ilyen kifejezetten dalstruktúrája, ennek mondjuk van valamilyen, de ugye ebben sincs refrén. Mindenki elnyomja a 8 sorát, és abban a 8 sorban meg kell mutatni a előadónak, hogy ő mit tud, milyen a karaktere, és azt hozzáadni ehhez a dalhoz. Tehát a Cypher az valójában az, hogy például körbeállunk, 80, 14-en, 5-en, 6-an szól egy zene, és mindenki elnyom rá egy verzét.
3: Van benne egy jelmondat, 12 előadó, hogy szól ez?
4: 12 MC, 96 sor, mert ugye mindenki fél verzét kapott, a dal hossza miatt mindenkinek 8 sora van.
3: Yakuza, és mi volt a kiinduló pont? Hogyan álltál neki ennek a munkának?
4: Hát ennek volt ilyen több lépcsője ennek a munkának. Először is Tróger barátom, Tróger Beats küldte az alapokat szokás szerint, és akkor ezt meghallottam, mondom, ez Cypher matéria,

0: szíve, a motorja ennek a dalnak, és akkor utána, amikor kezdődik a verzának a része, akkor bejön a drill stílus. És akkor megyünk tovább, a végén pedig a felteliottnál pedig bejön az a popos trap stílus, és a végét pedig glitch hoppa zárjuk, amilyen elektronikus zenei műfaj a hip-hopnak, és így talán a kicsit a dubstepnek a keverékéből jött elő.
1: Látom, nagyon otthonosan mozgol a hip-hopban, olyan kifejezéseket is használtál, amiket a legtöbb hallgatónk nem ért.
0: Hát igen, aki benne van jobban a rap zenében, annak kicsit nehéz lehet ez, de például abban a dalban is rengeteg szakzsargon valami a hip-hopra utal és a hip-hophoz köthető. Ez egy utcakultúra, és megvannak a sajátosságainek, a sajátos nyelvezete, öltözködése, ugyanúgy, ahogy látod, hogy jönnek a srácok is, hogy adják a kezet egymásnak, teljesen más, mint ahogy emberek találkoznak az utcán.
1: Most újabb két résztvevő érkezett meg, kik ők?
0: Ők Felt és Eliott, ők a fiatalok, a újvonalasak. Nagyon jó srácok, nagyon bírom őket.
1: Holenár Benyámin Attila szerezte a dalnak a zenéjét. Vele dolgozol az utóbbi időben?
0: Igen, mert az a producer, aki a minőséget tud hozni, amit én nagyon szeretek. Attól függetlenül, hogy ő megvan, hogy miben jó, meg mit szeret csinálni, mindig ki tudom mozdítani így a komfortzónájába, hogy akkor most menjünk egy kicsit folkos irányba, menjünk egy kis balkán irányba, és akkor így hallom, hogy ő megoldja ezeket a dolgokat, amiket én szeretnék. Arról nem is beszélve, hogy sokat alkotok egyfolytában, születnek a dalok, és ő az a producer, aki tudja is alám rakni állandóan a zenéket. Szóval most már azzal vagyok bajba, hogy van 40 zenei alapom, és nincs ide megírni a dalokat.
1: Ő a Tróger, akit mondtál?
0: Igen, ő a Tróger Beats.
1: Közben üdvözölted akit?
0: Eliottot.
1: Eliott, a fiatal.
0: A fiatal Eliott.
1: És ami a szöveget illeti, Jakú, először a te szöveged volt meg, és aztán a többieké? Hogyan készült ez a szöveg? Mert látszólag úgy készült, mintha mind a 12-en együtt lettetek volna, de mint itt kiderült, nem így készült.
0: Nyilván nem így készült. Ugye nagyon régóta dolgozok már más előadókkal is, és hát már látom ezt a pszichológiai oldalát is neki, hogy tehát én azt akartam, hogy legyen egy lüktetése a dalnak, és tudtam azt, hogyha én megcsinálom elsőt, és elküldöm nekük, akkor ők azt fogják én, és akkor annak függvényében fognak elkészülni a további dolgok is, úgyhogy felvettem, megírtam a szövegemet, elküldtem nekik, hogy hallják, hogy kb. Ez a téma mégis, hogy kicsit központosabb legyen, de persze szabad volt a téma, senkinek nem szóltam bele a dolgokba, illetve a káromkodásba sem szóltam bele, mert ugye hip-hop szabad műfaj, de megmondom őszintén, kicsit bíztam benne, hogy nem fognak káromkodni. Hát a fiatalainkkal végén, amikor már mindenki látta utolsó kettő, aki beküldte, az belekáromkodott, úgyhogy amit ti kaptatok a rádiós verziót, az ma máshogy van összevágva.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy amikor meghallgattam a 5 perc 30 másodperces szerzeményt, akkor egyből feltűnt, hogy nem kell sípolnunk. Minden oké?
0: Okay. Nem kellett sípolni, mert úgy gondoltuk, hogy hát akkor a cenzurázott verziónak is legyen egy hasonló lüktetése, ne legyen benne az, hogy a hallgató hallgatja, és akkor egyszerű sípulás kidönti őt ebből a kis világból. És akkor azért született ez így meg, hogy átcenzúráztam a srácoknak, de nem volt gondja egyikőjüknek se vele, úgyhogy tök jó.
1: Jakú, mégis mivel magyarázod, hogy egy olyan dal született, amely teljes egészében egységes? Tényleg én meg voltam győződve arról, megismétlem magam, hogy ez a 12 ember összeült és együtt készítették, együtt csiszolták a szöveget.
0: Lehet, hogy közön van hozzá. Én kevertem az egész dalt. Már eleve a keverésnél egy olyan egységet akartam, hogy az embernek olyan érzése lenne a hallgatásnál, hogy attól függetlenül mindenkinek megvan a kis saját stílusa, attól függetlenül úgy szólja, mint hogyha egy közös térbe vettük volna föl, ugyanaz a stílusa, mindenki ugyanaz a elánnal. Valójában nem így történt, mert technikailag ugye készült talán 5 fajta hangkártyán, 6 fajta mikrofonnal, és ezt azért nem egyszerű összehangolni egy dalba, hogy nagyjából egységesen szóljon. A másik meg, hogy felügyeltem ezeket a munkafolyamatokat, tehát valaki, aki nálam vette fel, akkor így hallottam, hogy ő ennél tud jobbat is, akkor megkértem, hogy jó tesó, akkor vegyük újra, ez itt nagyon jó, itt elharaptad, akkor vegyük újra. Itt nagyon azt akartam, hogy attól függetlenül, hogy összejövünk, és ez szerelemprojekt lesz, attól függetlenül legyen egy minőség, amivel tudjuk képviselni magunkat, a repzenét és a felvidéket. Ez volt mindenképpen az első lüktető, hogy tényleg olyan produkciót tegyünk le, amire mindenki büszke lehet.
1: Azt hiszem, hogy harmadszor vagy negyedszer hallgattam meg a dalt, amikor beugrott, hogy Jakú olyan, mint Kellér Dezső a régi kabaréban, ilyen konferencié, de most nem, akkor Jakú volt a tanítóbácsi.
0: Lehet, vagy mondhassuk úgy is, hogy én voltam ennek a cyphernek a kalauza,

0: vagy hogyha nagyon angolosan, reppesen akarom mondani, akkor felvidéki cypher hosted by Yakuza. Ugye ezek jutnak így az eszembe. Zenében voltak olyan kiállások, amik így üresen hatottak, és beszéltük a srácok, hogy ezt valahogy ki kéne tölteni, hogy megmaradjon végig ez az a húzás a dalnak, és akkor beköptem pár dolgot, ami élik éppen a dalba. Ugye a közlegény előtt az azért is mondom, hogy mindegy, hogy külhon vagy itthon, azért nincs itt ma, mert ő Belgiumban él és dolgozik. Így próbáltuk összeragasztani ezeket a részeket, hogy ezekkel a kis beköpésekkel kiegészítettük.
1: Tehát közlegényt leszámítva mindenki itt lesz?
0: Közlegényt és Nikola, aztán Nikola sajnos, tehát Kalesz osztrákban dolgozik, és nem tudott visszaérni, tönnek is 400 kilométer, de jó hír az, hogy Verzál jön, Kassáról egészen. Végre találkozunk, mert rengeteget beszélünk telefonon, de meg egyszer nem találkoztunk, úgyhogy nagyon örülök ennek a kis projektnek, hogy így összejöttünk a srácokkal, biztos, hogy fognak itten születni meg közreműködések.
1: Tehát itt akár közös munkák is születhetnek, vagy legalábbis ezeknek az ötlete?
0: Biztos, hogy fognak születni. Ezek a srácok nagyon jó arcok, meg ez a közösségi élmény, tényleg, hogy mindenki beletette a részét a munkába, ez már eleve megkönnyíti azt, hogy ők is kicsit így lámpa alá kerültek egymásnak, megismerkedtek, már sokan nem ismerték ugye egymást eddig. Sokan itt találkoznak, vagy beszélnek, meg volt egy közös csoportunk chatben, ahol ezeket a dolgokat megbeszéltük mindig.
1: Pillanatokon belül elengedlek, indulhat a klipforgatás, azt viszont még áruld el, hogy mi és a résztvevők mire számíthatnak, mert Bódis Balázs csak ezzel már beszélgettem, halvány lila gőze nincs arról, hogy mi fog itt történni. Azt mondta, hogy semmilyen koncepcióról nem szerzett tudomást.
0: A koncepció nagyon egyszerű, összetartás, érezd jól magad, egy kis szlovenszka hadzená hozzá és hasonló finomságok. Ez tényleg azért van, hogy ismerkedjünk, barátkozzunk, érezzük jól magunkat. Koncepciót teljes mértékben, egyébként így csak így vonalakba beszéltük, meg nem akartunk ezzel túlságosan foglalkozni, mert 12 embert összerántani, mert egy dalra már nehéz volt, nem meg egy klipforgatásra. Arról nem is beszélve, tegnap is forgattam egy klipet, tegnap előtt is forgattam egy klipet, úgyhogy én már tényleg csak úgy jöttem ide, mint vendég.
1: Tehát ez egy laza klipforgatás lesz.
0: És nagyon laza klipforgatás lesz, igen.
1: A Pátria Rádióban már többször szólt a felvidéki cypher, közben megérkezett Hozé is, az egyik szereplő résztvevő. Valamiért az az érzésem, hogy ez nagy durranás lesz ez a dal.
0: Legyen így, mi is érezzük a szívünket, lelkünket, beleraktuk egyébként, ahogy készült folyamatosan a dal, azt éreztük, hogy ez egyre erősebb, hogy mindig bekerültek a puzzle darabok, mindig küldte valaki a sávokat, vagy vettük fel a részét neki. Így srácok is, meg mindenki kitettek magukért, tényleg mindenki nagyon ügyes. Tehát magukhoz képest nagyon kitettek a srácok, így is, úgy is.
1: Rendben, szerintem nem sokára találkozunk még valamikor ebben az évben, mert az Echo Bloomról még nem beszéltünk. Most nem is fogunk róla, mert nem fér bele, de az egy új projekted.
0: Igen, ez egy új projektem. Most alakulóban van a zenekaron belül sok minden, úgyhogy meglátom meg, hogy milyen irányba fogjuk vinni, de most elsősorban szeretnék a szóló dolgaimra összpontosítani.
1: Bódis Balázs, csak ez hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Jakú megkeresett egy ilyen témával, hogy mit szólnák hozzá, hogy 12 rapper összefogna, és hogy nem-e írnák bele 8 sort, és rögtön igent mondtam.
1: És meg volt adva a téma, hogy miben kell gondolkodnatok?
2: Nem, szerintem ilyen szabadon. Mindenki szabadon választotta a témát.
1: Hogyan kezdtél neki ennek a szövegnek? Mi inspirált?
2: Az inspirált talán a legjobban, hogy mikor így 12 rapper összejön, akkor mindenki próbál nagyon nagyot mutatni, nagyon jót mutatni, és ez valahol jó, ez a kicsit ilyen versenyszellemes az egész, és próbáltam úgy minél jobban oda tenni magamat. De amúgy, ahogy hallottam a többieket, mindenki nagyon, nagyon magas szinten vannak.
1: Amikor te megírtad a szövegedet, akkor a többiekét még nem hallottad.
2: De már párat hallottam, igen, mert ez ilyen fokozatosan készült, épült fel. Jakú mindig közzétette azokat a részeket, amik már készen voltak.
1: Tehát akkor végül is a korábbi szövegek, a társaid szövegei is inspiráltak.
2: Igen, igen, mindenképp. Nagyon jók benne tényleg.
1: Most ugye klip is készül ehhez a felvételhez. Mire számítasz, itt a klipforgatás előtt vagyunk, és te érkeztél meg elsőként?
2: Hát így a 40 fokban arra számítok, hogy remélem gyorsan lemegy, az mindenképp. Hát meg fogunk sülni, az biztos.
1: De semmiről nem tudsz még, hogy...
2: Nem, nincs semmilyen koncepció legalábbis. Ez, ha jól tudom, ez a cypher, ez olyasmi, mikor így 12-en így egymás mellett és mindenki nyomja a saját szövegét.
1: Egymást kiegészítitek, és egymást akár hergelhetitek is.
2: Nem vagyok nagyon képben hip-hop világában, annak ellenére, hogy rappelek, de valami igen hallottam ilyesmiről is.
1: A társaidat mennyire ismered, akikkel közösen készült ez a dal?
2: Hát a Jakut azt már régóta ismerem. Személyesen amúgy nem sokat. Így akinek a munkásságát figyelem, a DK-jét mindenképp, benne lesz a Verzál, ugye, őt is ismerem. Vannak benne ilyen újvonalú srácok, nagyon jók tényleg. Hát majd most megismerek mindenkit, az lesz a cél, hogy mindenkivel kicsit elbeszélgessek. Több mint a felét nem ismerem.
1: Ilyen ismerkedő délután is lesz.
2: Valami ilyesmi lesz.
1: Mivel foglalkozol még manapság ezen a dalon kívül, tehát mind dolgozol?
2: Jelenleg egy projektom fut, az talán így. Nem hiszem, hogy elkészül nyár végére, de ebbe mindenképpen.
1: Tudunk erről beszélni?
2: Ez egy előző dalomnak lesz talán egy folytatása. Ez a kettő ötlet van most bennem. Volt a legelső, ez a valamit tenni kéne, vagy azt szeretném folytatni egy kettesbe, vagy talán lesz egy hazafiből is kettes.
1: Főleg a tenni kéne, de a hazafi is, ez egy politikai fennhangú, egy dühös dal. Csak ez még mindig dühös?
2: Nem vagyok dühös, csak ez csak egy olyan dolog, hogy szeretném magamból kiírni, amik úgy foglalkoztatnak, vagy amik zavarnak, vagy amivel nem értek egyet.
1: És amikor a Valamit tenni kéne című dalot készült, akkor a politikából indultál ki? Vagy a közéletből?
2: Nem követem annyira a politikát, pont ez miatt, mert ez miatt vagyok dühös, hogy szerintem több kárt okoz, mint jót, úgyhogy talán ez is a dalnak a üzenete.
1: Struc politika?
2: Valami ilyesmi, igen.
1: Kozéval beszélgetek, hát gyorsan találkoztunk ismét.
3: Igen, hát 2 héttel telt talán, hogy utoljára beszéltünk talán, ha minden igaz.
1: Miután megkaptam ezt a Felvidéki Cypher című dalt, rögtön beugrott, hogy Hozé erről nem beszélt. Miért nem beszélt, nem beszélhetett, vagy annyi mindenről beszéltünk, hogy erről megfeledkeztünk. Én nem tudtam még erről a projektről akkor.
3: Most, hogy így gondolkozok, nem tudom, hogy akkor milyen stádiumban volt mármint részemről a projekt, mert ugye már régóta volt erről szó, csak hogy akkor már felvettem-e a részem, vagy még csak folyamatban volt, nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy hát igen, sok mindenről beszéltünk, erről éppen nem elfelejtettem.
1: Akkor induljunk ki abból, hogy mikor értesültél erről a projektről, hogy volt ez, hogy történt ez?
3: Jaku megkeresett, hogy lenne egy ilyen sztori, és hogy benne lennék egy ilyesmiben. Hát általában nem nagyon szoktam vállalni ilyen közreműködős dolgokat, mert még a saját dolgaimmal sincs nagyon időm foglalkozni, nem, hogy még esetleg más dolgokkal is. Nekem mindig általában ez a hozzáállásom, de maga a koncepció nagyon tetszett, az, hogy tényleg összeszedi így az aktív felvidéki rappereket, és hát aztán, amikor elküldte az alapzenét, az alapzene is nagyon tetszett, tehát azért az is nagyon fontos azért, hogy tényleg egy olyan alapzene legyen ugye a rap alatt, ami tényleg azért olyan odavágós, úgyhogy hál' Istennek az nagyon tetszett, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor csináljuk, és igazából elég gyorsan sikerült megírnom magamhoz képest azt a 8 sort, sikerült otthon fel is vennem, úgyhogy aztán elküldtem Jakunak, tetszett neki, úgyhogy így elkészült.
1: Miről szól a te 8 sorod?
3: Hát igazából a felvidéki millióról. Próbáltam egy kicsit ilyen, kicsit lazábra venni ahhoz képest, mint amilyen szövegeket általában én szoktam írni, de ebbe is azért vittem bele mondandót, amennyi belefér ugye ebbe a 8 sorba. Szerintem elég jó sikerült, elég jó ritmusos lett, odamondós, úgyhogy...
1: Inspiráltak a többiek, vagy volt már egy ötleted, amit megvalósítottál a szövegben?
3: Hát ugye akkor, amikor megkaptam a lapzenét, akkor ugye még senkinek a részét ugye nem hallottam, tehát kaptam egy üres alapzenét, és aztán lassacskán kezdtek el befolyni ugye a srácoknak a felvételei. Akkor, amikor meghallottam, akkor nagyjából már volt egy elképzelésem ilyen ritmikai szempontból, hogy nagyjából miért képzeltem el, és aztán erre természetesen aztán a srácok még rátettek egy lapáttal, hogy még egy kis motivációt adtak, hogy akkor még hogyan lehetne egy picit formálni, úgyhogy aztán így alakult ki kombináció.
1: És amikor meghallottad a végeredményt, akkor mit mondtál?
3: Hát szerintem egy nagyon erős dal lett. Úgy gondolom, hogy mindenki oda tette magát, amennyire csak tudta. Nekem nagyon tetszik a végeredmény.
1: Nekem is ilyen véleményem volt, amikor meghallottam ezt a 5 perc 30 másodperces dalt. Egy olyan dal, ami összefogja a szlovákiai magyar hip-hop előadókat, zenészeket, és tényleg valami olyan, ami eddig nem volt. Egy kuriózum.
3: Igen, mindenféleképpen egy ilyen a tömegből kitűnő dologról van szó. Ezért is úgy gondoltam, hogy azért ennek a dolognak azért úgy szeretnék a részese lenni. Hát igazán megtisztelő, hogy én is itt lehetek.
1: Igen, erre kitértél a beszélgetésben is, és most megint elmondom azt, hogy idefelé beszélgettünk a közös ismerősünkkel, akiről a múltkori beszélgetésben sem derült ki, hogy ki ő. Nos, ő azt mondta nekem, hogy csodálkozott Hozén, hogy ezt elvállaltam, mert ő nem szokott ilyenekben részt venni.
3: Hát ez így van, ugye mindjárt az elején el is mondtam, hogy általában nem szoktam ilyesmit vállalni, de maga a kezdeményezés szerintem egy nagyon jó dolog. Meg hát ugye mondom, hogy maga a zene is erősnek kell lennie, és szerintem tényleg tök jó dolog lett belőle.
1: Hát várjuk a folytatást, ennek a dalnak is a folytatását, mármint hogy tud ez helytállni a zenei életen belül, mert hogy szerintem ez a dal tényleg nagyon erős.
3: Hát mindenféleképpen azért szerintem a hip-hop hallgatóknak mindenféleképpen csemege lesz. Aztán, hogy tágabb körben, hogy meddig fog tudni eljutni, azt majd meglátjuk. Hát reméljük minél tovább, minél lesz szebbre.
1: DK, hogyan került bele ebbe a projektbe?
4: Dolgozunk Yakuzával, több tracket kiadtunk már, első volt a Szárnyaj, második a Rajtvonal, és hát tartjuk a kapcsolatot szinte napi szinten, úgyhogy behívott a trackbe, én vagyok a második MC a trackben, úgyhogy remek, hát biztos fog készülni még több is együtt.
1: Amikor kiderült, hogy van egy ilyen kezdeményezés, akkor te ezt hogyan fogadtad? Tehát rögtön tudtad, hogy ez egy olyan dolog, amiben rajtad kívül te és a többiek is ki tudtok bontakozni?
4: Természetesen én gyerekkoromban lehettem egy ilyen 13-14 éves, én nagyon sokat hallgattam a felvidéki hip-hopot, valamikor akkor kezdtem én is szövegelni, most vagyok 30, úgyhogy az már egy 15-16 éve volt, és akkor volt a Szálahír, Szálahír 1-es, Szálahír 2-es, és most, hogy hallottam, hogy lesz egy ilyen cypher megint, hogy többen leszünk benne felvidékiek, természetesen alap dolog volt, hogy én is jövök, és elsők között voltam, aki felvette a verzőjét, úgyhogy természetesen én is jöttem, és hoztam, amit kellett, és csak Újvárból egyedüli MC-ként.
1: DK szövege hogyan készült?
4: Az egy jó történet, munkában voltam, vezettem, és ötleteltem, hogy mi legyen benne a trackben, Jakú hajtott engem, hogy minél hamarabb legyen meg a szövegem, vegyem fel, és vezettem, eszembe jutott egy-két sor, amikor megálltam, akkor leírtam telefonba, és még aznap felvettem a verzőjémet, úgyhogy így.
1: Tehát viszonylag könnyen megszületett.
4: Természetesen, hát 8 sor, az nem probléma, megvan pár perc alatt.
1: És akkor, amikor a te szöveget készült, akkor kinek a szövege volt már kész? Valamit már hallottál a társaid szövegeiből?
4: Igen, Yakuzának a szövege volt kész, felvéve, illetve még egy-két MC volt, én voltam talán a harmadik vagy a negyedik, aki felvette. 12-ből.
1: Miről szól a te szöveged?
4: Az én szövegem arról szól, honnan származom. Első sorban az van, hogy gyere, ez itt Újvár, tehát Érsekújvár, onnan származom, ott nőttem fel, ott születtem, úgyhogy ilyen reprezent szöveg, honnan jövök, mit csinálok, mit képviselek, mi a csapatom, hogy felléptünk sokszor gútán a biliárdban, erről szól.
1: És amikor elkészült maga a felvétel, és meghallgattad ezt a 5 perc 30 másodperces dalt, akkor milyen érzések voltak benned?
4: Színes a felhozatal, vannak ósul is, régisul is MC-k, és vannak újvonalasak is, és vannak ilyen váltások a trackben, hogy boom bap-ről, tehát old schoolból átvált újvonalra. Nekem tetszik, hogy ilyen változatos a flow, a zenének a flow-ja, egyszerűen, hogy tetszik egész. Mindenki hozta a saját legjobb formáját, úgyhogy bejön az egész.
1: Látom, hogy te is nagyon benne vagy ebben a hip-hopban. Amikor én meghallgattam ezt a felvételt, akkor nekem olyan egységes volt, nem bontottam fel így részekre. Például Jakú is felbontotta, és most te is felbontod részekre, hogy azért vannak különbségek az egyes rappelőadók között.
4: Természetesen valaki a old school hip-hopot szereti, valaki az új vonalat, valaki 40 közel van, valaki 20 közel van, mármint években, és mindenki más szeret, úgyhogy a dobok váltakoznak, vannak boombeppes, 90 bpm-es dobok benne, amik old school, és vannak benne ilyen drilles, trappes, dubstepes vonalak is, úgyhogy ilyen színes a felhozatal.
1: És most egy hivatalos kritikus erre mit mondana, hogy ezek a stílusok, műfajok ebben a dalban kiegészítik egymást?
4: Szerintem természetesen sokkal jobb szerintem, mint hogyha kiadtunk volna egy 6 perces számot, ahol elejétől a végéig ugyanazok a dobok vannak, ugyanaz a ritmus, és nincs benne semmi váltás, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, mi imádjuk.
1: És DK, aki 30 éves, mondtad?
4: Leszek szeptemberben.
1: Szóval a 30. életévében van, 30 éves lesz szeptemberben, így a pontos. Ő milyen rapper?
4: Én kifejezetten boom bap vagyok, más nem is csinálnék, mert ezen nőttem fel, ezt szeretem, ezt hallgatom, és meghallgatok természetesen új vonalas MC-ket is, új számokat, de én csak boom bap-et, csak old school hip-hopot nyomok.
1: És mire készül mostanában?
4: Készül az új klippem, szóló klippem, aminek az lesz a címe, hogy Holtjárat. Ez egy elég ilyen társadalomkritikus szám lesz, hát nem is társadalom, hanem inkább a szegény és a gazdag közti ilyen kontrasztokat mutatja be, hogy valaki fent van és nem csinál semmit, valaki pedig küzd és nem tart sehol, mint hogyha tartanák az embert ilyen láncok, és nem tud kitörni sehonnan, és a klip is ezt fogja képviselni, hogy engem is ilyen láncok fognak tartani, ezt fogjuk leforgatni a következő hetekben, és ez lesz a következő szólóklippem.
1: És DK hova sorolja magát, mert egy márkás kocsival jött?
4: Én egy egyszerű munkás ember vagyok, sofőr vagyok, 10 éve ezt csinálom, vezetek, sofőr vagyok, autókat szeretem, ezért is jöttem ilyen autóval, nem azért, hogy ez egy valamilyen státusz szimbólum lenne számomra, hanem szeretem, és megdolgoztam érte, és szeretem az autókat, van több autóm, járok autós találkozókra, kiállítóként is, úgyhogy ennyi.
1: Az pillanatok alatt átjött nekem, hogy te imádod a kocsikat, amikor kiszálltál belőle, ez annyira lejött.
4: Igen, imádom. Kiskoromban nagyon sokat néztem például Pomádét, a John Travoltás filmet, illetve természetesen a Halálos Iramban filmeket imádom. Mindegyiket láttam szerintem 100-szor. Tuningolom az autómat, nem ezt, amivel most jöttem, mert az garázsban van. Járunk autós találkozókra szinte minden hétvégén, vagy ahogyan kijön, és hát gyűjtök automodelleket, meg ilyesmi, úgyhogy igen, imádom az autókat.
1: Amikor Yakuza Rituállal beszélgettem, akkor azt mondta, hogy megérkezett a két fiatal. Nos, a két fiatal itt van előttem. Egy bemutatkozást kérek, mert titeket nem ismerlek.
5: Sziasztok, én Eliott vagyok, 27 éves, és fáradt.
6: Sziasztok, én pedig Felt vagyok, és mi vagyunk a Felt X előtt, Felt és Eliott formáció.
1: Felt és Eliott akkor a két beszélgető partnerem. Ti képviselitek a fiatalságot a projekten belül, bár a többiek is hasonló korúak, ezt elmondhatjuk. Jakuval beszélgettem, és azt mondta, hogy a ti szövegeitekbe bele kellett nyúlni, mert hogy volt benne káromkodás.
5: Hát meglepő volt számomra, hogy ugye azért hívtak be a Jakuék minket, hogy kicsit úgy fiatalabbnak érezzék magukat, ugye tudni, hogy a srácok már nagy része a DK-jel együtt már 40 fölött vannak. Meglepő volt számomra, hogy ők nem káromkodtak benne. Úgy voltunk, hogy ennyi rapper van egy projekten belül, akkor mondom, azért csak belefér, adjuk meg a módját.
6: Tehát igazából csak az ízekedvér, de igen, csináltak akkor egy clean verziót.
1: Igen, erre. Rádiós verziót, rádió edit verziót, amiben nincs trágár szöveg. Furcsa is volt, és ezt elmondtam Jakunak is, furcsa is volt, amikor megkaptam az 5 perc 30 másodperces dalt, ezt már sokszor elmondom, hú, hát hányszor kell majd benne sípolni, nem kellett.
4: Csak
1: a miénkben nem kellett a rádió edit verzióba. Hogyan álltatok neki ennek a szövegírásnak?
5: Igazából éppen készültünk stúdiózni, azt hiszem egy keddi napon, és én hétfő este pörgettem át a dalt, amit küldött, ugye Jakó, hogy erre írjuk meg, és igazából nem magyar adtam rajta túl sokat, amit először kihozott belőlem, azt úgy egyből le is írtam, kicsit finomítgattam rajta, és nem gondoltam túl.
1: 8 sor ugye mindenkitől.
6: Így van, 8 sor. Egyébként maga a beat nagyon adta magát, tehát igazából egy nagyon komoly beatet raktak össze rá, nagyon gyorsan megszületett a verze, és akkor igazából egy stúdió session keretein belül beleszúrtuk ezt is.
1: Miről szólnak a ti szövegeitek?
5: Igazából részemről ez egy válasz volt, megihletett egy-két dolog az elmúlt pár hónapban. Ezt a hangulatát teremtette meg a alapzene, amit a Jakuék ugye összeraktak, és tulajdonképpen ez 8 sor nyáros őszinteség.
6: A részemről igazából egy, hogy is mondjam, inkább egy ilyen presztízsdal, presztízs szöveggel, kicsit ilyen melveregetős szöveg, de nincsen hatalmas tartalom mögött, inkább egy ilyen szójátékos verze. Hát azért pásra utalgatva így erre a kis felvidéki koalícióra, ami itt összejött, úgyhogy inkább ennek a oltárán írtuk a szöveget, és én.
1: Egyáltalán hallottátok a többiek szövegét, amikor elkészült a tiétek?
5: Igazából én nem, én teljesen vakon írtam. Ciao, sziasztok! Nem is volt időnk, tehát annyira elfoglaltak voltunk azokban a napokban, hogy nem is volt időnk ezt nagyon követni. Tehát ahogy meghallgattam a alapzenét, ahogy megfogott egy bizonyos részén, ott megírtam azt a 8 sort teljesen, akkor is fogalmam sem volt, hogy a többi srác az miről ír egyébként.
1: Újabb rapperek érkeztek, kik?
5: Dévet ismerem, egy komáromi srác, ő is szintén 40-50 között mozog, a többit nem igazán ismerem.
1: Egyébként DK szeptemberben lesz 30 éves, megtudtam.
5: Hát igen, tehát hogy 10-zel többnek néz ki, de ez így szolidan.
6: Lélekben 40, de így van. Mi így szeretjük.
1: És amikor meghallgattátok a végeredményt a dalt, akkor mi volt a véleményetek?
5: Nekem nagyon tetszett. Tehát meglepően kellemes csalódás volt az egész, és srácok is mennyire kitettek magukért. Szerintem egyben van az egész, jó szól, a Jakó az nagyon jól levezette ezt az egész projektet, nagyon ízlésszerűen rakta össze, nagyon jó fel van építve, nagyon jó az intro, az outro, jók benne azok a kis szünetek. Szerintem egész fasz a kis projekt lett.
6: Abszolút nagyon jó lett összerakva. Én kicsit óckodtam, hogy 12 előadó egy dalba, hogy fog funkcionálni, de abszolút egy pozitív kifejlet lett a vége. Azt érzem így, amikor végighallgattam először a az egész tracket átolzették, hogy igazából mindenki belerakott apait, anyait, és egy nagyon komoly összkép lett az egészből, komoly lesz.
1: Én is picit tartottam tőle, amikor kiderült, hogy 12 hip-hop előadó működik közre egy dalban, hogy mennyire tudnak a dalon belül kibontakozni, és mindenki ki tudott bontakozni, és az összkép is tökéletes. Mint hogyha tényleg úgy készült volna az egész dal, hogy leült volna a 12 szövegíró, meg az egy zeneszerző.
6: Egyébként tényleg ilyen hatás kelt ahhoz képest, hogy egyébként, hogy otthon összesen 7 stúdióban lett felvéve az egész dal. Tényleg egy olyan hatás kelt az egész, hogy egybe van. Igazából ez a legjobb szó rá.
1: A klipforgatás előtt vagyunk. Mire számítotok?
6: Hát biztos nagyon jó lesz. Bocsánat. Biztos nagyon jó lesz. A hangulat az adott, italok is adottak, úgyhogy jó lesz, még így a meleg ellenére is.
5: Brutális hőségre számítok, és igazából én is, hát improvizálom majd az egészet, mert hát egy vasárnap van ugye, és akkor lazában állok hozzá, hogyha nem agyalom túl. Majd a jakuzáik úgy is mutatják, mit hogyan szeretnének, és igazából itt teljesen úgy, hogy majd alkalmazkodok.
6: Nagyon fontos, hogy Barninak lesz egy tangás jelenete a klipben, csak egy ilyen snittereig fog megjelenni, ő ragaszkodott hozzá, de hát most mit lehet tenni?
5: Hát igen, család nem teljesen díjazta. Édesanyámnak tetszett az ötlet, ugye nagyon sokszor látott hasonló ruhákban, úgyhogy megpróbálunk ilyen popsi széthúzogatós részt is csinálni benne. Meglátjuk, hogy fog alakulni.
1: Mondjuk egy-két mondatot a saját projektjeitekről és saját munkáitokról is.
6: Most jelenleg egy új albumon dolgozunk, amit terv szerint nyár végén, ősz elején fog kijönni, úgyhogy most ezzel stúdiózunk. Hát igazából 3-et jött ki a legfrissebb nótánk, ez a El Patron, úgyhogy ez szépen pörög, kicsit egy ilyen lazább nyáriasabb hangvételű nóta. Ezzel stúdiózunk, és nyár végén pedig drop.
5: Most egy albumot hozunk, egy stílusváltással jön a részünkről, ami szerintem minden, hát talán múlt 2 évben megszokott, tehát 2 év két stílusváltás, de ezt is próbáljuk a modern hangzást, teljesen másféle stílusú dalokat, ahány dal szinte annyiféle stílus, hangulat és szövegvilág, és ezt próbáljuk ugyanúgy képi formában is kivitelezni.
1: A következő beszélgető partnerem Mike Rém, ő hogyan került bele ebbe a projektbe, hogyan szerzett erről tudomást?
7: Hát igazából Jakuzán keresztül ő keresett meg, mert hát én már párszor már beszéltünk erről, hogy ilyen közreműködés meg ilyenek, csak valahogy az így, mink így elcsúsztunk így évek során, mert igazából hát már én is már régen, még említette is, amikor, hogy a leleplezéseknél, hogy kik lesznek a közreműködők, akkor ottan írta, hogy 2009-ben, vagy mikor, hogy ugye a klipbe szerepeltem nekik, ez Golyó Zápor, azt hiszem, az volt nekik, abba gördeszkáztam mellett, aztán ugye már én gördeszkáztam nagyon sokat. Aztán én mindig ezekbe a körökbe forogtam, úgyhogy igazából meg a 15 éves korom óta kb. Írjuk szövegeket, a zenét is csinálok, de ez teljesen autodidakta módon, úgyhogy ilyen reasonbe, amit összeszerkeztek magamnak alapokat, aztán abból is volt ez a Mike Rém tegnap után, de ez csak ilyen teljesen, ahogy semmilyen kiadó, semmilyen, ezt csak én magam megcsináltam, aztán föltettem internetre, YouTube ilyesmiket meg lehet találni igazából, úgyhogy ez teljesen ingyenes, úgyhogy én ilyen nem a pénz motivál, hanem igazából teljes mértékben, és elég underground módon, mert nem nagyon van marketing mögöttem, mert én saját magam vagyok, úgyhogy én csak úgy a magam esze után megyek, de aztán mondta a Jakuza, hogy tudná esetleg segíteni még ilyenben, hogy a második album, hogy mit szeretnék, hát de azt már ilyen, nem volna rossz, hogyha lehetne egy kicsit hivatalosabban, mert például Kulkaszkótól vettem alapokat, és azok már ilyen, hogy ilyen exkluzívba igazából, úgyhogy ha már egyszer adottam rá egy pénzt is, vagy ilyenek esetleg nem is az, hogy visszajönne, csak hogy legalább annyi, hogy legalább hivatalossá tenni, hogy nem volna rossz.
1: Magyarán újra felbukkan egy eltűnt rapper?
7: Hát lehet úgy mondani, igen, a zsűjjeszébe, de ilyen apránként azért mindig így csúran csöppent valami, úgyhogy csak annyi, hogy most még ezt még egyenlőre ezt a 4 számot és a Kulkaszkótól még egyszer adtam elő, talán a Gemini in the Kitchen, amit még a OJ, amit rendezett még annó, pár évre visszamenőleg nem is tudom, 2 éve, hogy mikor volt talán a utolsó, aztán azon adtam elő azt a 4 számot, úgyhogy még így egyenlőre közönség még így nem hallotta abszolút. De amúgy meg ilyen Konkolin volt még, ami volt ilyen föllépések, de az meg mindig még a régi számokkal meg így, úgyhogy hát amik egyáltalán ilyen albumra valók voltak kb.
1: De honnan származol?
7: Innen Komárom, igazából Komáromból.
1: Amikor ezzel a projekttel kapcsolatban Jaku megkeresett, akkor mi volt az első érzésed?
7: Nagyon jól esett amúgy, hogy gondoltam, meg mondtam egyből magamnak, hogy meg aztán ugye Jakunak is, hogy örülök neki, hogy mondom végre, mert ma valamilyen formában, hogy akkor mégiscsak összehoztuk, vagy hát ha igaz, ő általa noszogatott meg, és hát örültem is, mert kicsikét még írtam is a szövegbe, hogy használom végre kicsit a fejemet, mert már egy kicsikét már el volt punyadva, hogy ne csak a dísz legyen mind alul. Úgyhogy ezt is jelenítettem meg igazából, azt, amikor először gondolkodtam, hogy mi szöveg milyen lehetne, meg ilyenek, akkor mondtam, hogy mert én szeretek azért valamit, hogy úgy valami, hát nem is mondani való, valami, csak valami történetmesélés egy kicsikét, mint a Slick Ricknek volt az Art of the Storytelling, úgyhogy arra mentem én is rá kicsikét, aztán azt a pillanatot, amikor éppen hogy megcsörönt a telefonom, és akkor a Yakuza, hogy lesek rám hélekre, ugye ott van a beat, és akkor aztán így alakult ez az egész. Aztán egy kicsikét belecsippentettem, mert hallottam azt a srácoknak is aztán a részét, úgyhogy igazából azért is vártam is egy kicsikét a szöveggel, hogy kicsit tudjak alakítgatni esetleg, mert akkor hallottam, hogy Felvidék sokan, meg így, akkor én mondom, nem is Felvidék, Sallóköz legalább, akkor amivel én még konkrétan így ebből a régióból vagyok, úgyhogy azért is valami Sallóköz infláció, ez egy kicsikét így a helyzetünket is, meg ugye bár egy ilyen kis szójáték is, a csillagközi invázióra akartam így utalni, és csak ezek Sallóközi infláció így lett aztán ebből, és a helyzetünket is leírja kb., hogy milyen is szituáció itt.
1: Azt hiszem, hogy harmadszor vagy negyedszer, de lehet, hogy többször meghallgattam már a dalt, amikor nekem ez leesett. Rögtön feltűnt ez a Sallóközi infláció a dalban, és utána összeállt bennem a kép, hogy honnan ered ez a mondat, mire szeretnél ezzel utalni?
7: Hát igen, hogy bár mostani, főleg mostani helyzetünk, hogy amennyire gazdaságilag meg ahogyan is állunk, hogy igazából már lassan nem tudom miért, mit is keresek, vagyis miért, mert kb. Olyan, hogy amit keresek, az csak arra megy el, hogy elvizesek a számlákat, aztán kb. Ennyi a fölkapik a állom, úgyhogy...
1: Yakuzát ugye ismerted, a többieket, a 10 rappertársadat mennyire ismerted?
7: Igazából még a DK volt az, akit még őt nagyon régről, még úgy, hogy koncertekre sokszor találkoztunk, vagy így, meg nekik volt még előzőleg is valamilyen projektje, azok valami is, nem tudom már úgy konkrétan a nevüket nekik, aztán akkor a második formációban így felálltak igazából a DK, úgyhogy már őt úgy ismertem jobban még, és aztán a Barnabások, ugye ők ilyen helyiek, komáromiak, úgyhogy őket is azért úgy ismertem, és amúgy még inkább a Jeminem hoztuk így össze, úgyhogy ott így ismerkedtünk meg igazából velük, akik így ilyen környékben élnek. A többieket pedig most így csak így a számokban hallottam.
1: Meg itt beszélgettetek már, közben szerintem szinte mindenki megérkezett már. Indulhat rövidesen a klip forgatás. Mire számítasz?
7: Nem is tudom, hogy mire számít, csak legutoljára egyáltalán klip közelébe kerültem, akkor az a gördeszkása, amikor gördeszkáztam még a Yakuzáiknak a klipbe, úgyhogy kb. Annyi volt így, úgyhogy hát válaszom nincsenek, nem is gondolok így igazából semmilyen, hogy komolyabbat, hogy most mi fog történni, majd kíváncsi vagyok, hogy majd a Jakunak agyában mi pattan ki, hogy milyen, miket akar összehozni, ki milyen helyszínen esetleg, vagy hogyan, vagy meg milyen banda lesz majd, amikor majd összejön összeáll egész csapat.
1: Bombadal született. Gondolom neked is ez a véleményed. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel.
7: Hogy ilyen, főleg ez olyan változatos, nagyon változatos, hogy tényleg a undergroundtól egészen a modern ilyen hangzásig, főleg, hogy a vége is már félig, mert ilyen dubstep, drum and bass-szerű ilyen valami olyan hangzással, úgyhogy nekem így bejött igazából. Az, hogy változatos is épp ezért van, hogy olyan ettől nem lesz unalmas egyszerűen az egész, hogy gyakran változik, ugyebár ez, hogy csak ilyen 8 sorok így, és az itt tökéletes szerintem.
1: A harmadik előadó vagy, aki ezt kiemeli, hogy mennyire változatos ez a dal, miközben, és megint elmondom, én amikor meghallgattam, akkor ez nekem nem tűnt fel, valószínűleg azért, mert én nem vagyok annyira otthon a hip-hop világában, ismerem természetesen az egyes stílusokat, de annyira nem, hogy különböző alstílusokat is ismerjek, és nektek mennyire feltűnik az, hogy itt sok stílus keveredik.
7: Ez az, hogy én nekem nem tudom, hogy úgy próbálok így vele gondolni, hogy mert már hallottam azért pár ilyeneket, amíg a Borbár fővérekből, ugye, akik még ott akkor szoktak ezeket a cyphereket vagy ilyeneket csinálni, és akkor hát mondom, de az is van, hogy mindők olyan egy igazából stílus az egész. Nem tudom, ez olyan kicsikét, hogy így meg van keverve az egész, és hogy ilyen sokféle stílust is föl egy ilyen hip-hop kb. Trap, meg ilyenek, hogy mindent felsorakoztatjuk az összes féle ilyen stílus, ezen a stíluson bévül igazából, amit lehet úgy, hogy azért ilyen vegyesboltos. De viszont nagyon jó zsírusba, hogy tálalva, hogy nem úgy egy vegyesboltos, hogy nem szívesen tér oda be ember.
1: Felvidéki vegyesbolt, hogy Yakuzával zárjuk is a beszélgetést. Van egy ilyen dala?
7: Igen, van bizony. Minket eléggé jól jelmez, mert aztán itt van keverve vagyunk tényleg mindenhogyan, hogy ember más se tudja, hogy most magyar vagy szlovák.
1: A következő közreműködők, mert hogy ketten vannak, Dave és Kikó. Amikor Yaku beavatott benneteket ebbe a projektbe, hogyan fogadtátok?
8: Érdeklődően, nagyon érdeklődően. Régen volt ilyen összefogás szerintem Felvidéken zenei dolgokban, hogy utolsó talán Szála hír volt, ami ilyen nagy közös dolog volt. Megtiszteltetés igazából, ugye Yakuza akkor is már ugye aktívan rappelt. Igazából szerintem Felvidék egyik legnagyobb legenda rap szinten szerintem a Yakuza.
1: Élő legenda.
8: Így van, élő legenda a Yakuza.
1: Kikó?
9: Én is elég érdekesen fogadtam, mivel Jakó azonnal megkeresett engem, amint megszületett neki az ötlet, hogy jó lenne ezt a dalt, hogyha összehoznánk, és azonnal jött is a nyolc sor rá, az alapzenére. Szóval nyilván az első szavam, amit mondtam, hogy igen, benne vagyok, úgyhogy kíváncsian várom ezt az egészet, hogy hogy fog alakulni.
1: Ti itteni komáromiak vagytok?
8: Én komárnói, igen, a Kikó pedig Galántáról.
9: Így van, én Galántai vagyok.
1: Komárom és Galánta. Ezek szerint könnyen elkészült a szöveg?
9: Igen, elég hamar. Jobb is, mert nem kell rajta sokat variálni, minél többet van rajta variálva, annál rosszabb utána.
1: Kikó szövege miről szól, miből indultál ki? Hallottad már a többiek szövegét akkor, amikor a tiéd készült?
9: Amikor az enyém készült, lényegében még nem hallottam a többiek szövegét, csak így utána, csak így demo részeket hallottam belőle. Az én szövegem arról szól, hogy honnan jöttem, nem hisznek bennem, és a másik fele pedig lényegében az összefogás és a felvidékről.
1: Dave?
8: Igazából annyi volt nálam, hogy az összefogás legyen a téma, összefogásról szerettem volna is írni, ugye felvidékről. Fontosnak tartom még mindig ezt, hogy nagyobb kultúra legyen itt ez, ebben a szempontban is.
1: És mikor éreztétek azt, hogy a 12 szövegíró, valamint az egy zeneszerző, hogy ez a projekt úgy összeáll?
9: Hát lényegében a Jakuza nagyon sokat dolgozott ezen, hogy összeálljon, és minden energiáját tényleg beletette. Nagyon rajta volt a dolgokon, hogy összeálljon ez az egész. Mi hittünk benne őszintén, szóval várjuk a közös forgatást, és kíváncsiak vagyunk a végeredményre.
8: Én akkor éreztem, hogy ez már össze fog forni, mikor a représzek teljesen megvoltak, ugye, és jöttek ezek a drill részek, és akkor már éreztem, hogy ez húzni fog a drill, az már az kellett még bele. És ugye még utána megfűszerezték még a pop résszel, ugye a Barniék részével, a popposabb rap irányjal, szerintem magáért fog beszélni az eredmény.
1: És voltak kétségeitek a kezdet-kezdetén, hogy ez akár rosszul is elsülhet, vagy hogy ez akár nem valósulhat meg úgy, ahogy elképzeltétek?
8: Egyáltalán nem volt bennem semmiféle kétség.
9: Nem, abszolút bennem sem volt semmiféle kétség, mivel így a Jakut már több éve ismerem, és ismerem annyira már, hogy tudom, amit a fejébe vesz, azt addig csinálja, míg el nem éri. Szóval tudtuk, hogy ez jól fog elsülni előbb vagy utóbb.
1: Mikor hallottátok a végeredményt, a teljes dalt?
9: A teljes dalt pár hete, kb. Úgy beküldte, van egy ilyen csoportunk, ahol beküldte, ott meghallgathatta mindenki, és hozzáfűzhette a véleményét lényegében.
1: Csak pozitív vélemények íródtak, születtek?
9: Igen, igen, mindenkinek tetszett szerintem a végeredmény.
8: Szerintem 100%-ig mindenki meg volt vele elégedve. Nagyon nem volt benne nagyon nagy variációk, hogy ezt kéne még benne átalakítani, ezt kéne átalakítani. Szerintem mindenkinek azonnal szívig ütött, szerintem.
1: Igen, ez egy nagy durranás.
8: Ahogy előbb is mondtam, ugye már nagyon régen volt egy ilyen koncepció, hogy ilyen sok előadós felvidéki dal, kellett szerintem már felvidéknek egy ilyen hasonló, nagy volumenű produkció.
1: Az összes közreműködőt ismertétek?
9: Nem, én csak a Jakut és a Dévet ismertem, a többivel most ismerkedtem meg így személyesen, szóval én nem ismertem őket előtte.
1: Dév?
8: Hát a Jakut ugye már...
1: Jakut mindenki ismeri, mert élő legenda.
8: Igen, Jakut nagyon régóta ismertem, a Barnit inkább azt ismer már kiskora óta.
1: Barni ő ki a művész nevén?
8: Eliott, igen. Őt nagyon régóta ismertem, illetve DK-nek a munkásságát is követtem már, szerintem még a Replay, azt hiszem, ők Replayként kezdték, azóta én követtem a munkásságát, illetve Hozét, ezt régig is hallgattam.
1: Jó, most már mindenki ismer mindenkit, viszont senki nem tudja azt, hogy mi fog itt történni, mi lesz a klipforgatáson. Ti tudtok valamit?
9: Sok mindent nem, mivel a Jakuzának a fejében született meg a klip koncepció, nem nagyon beszél róla. Csak egy 10 perc múlva, amint megérkeztünk, azzal lát nekünk, hogy nem mentek rempelni. Nem tudjuk, mi mire számítunk pontosan.
8: Fogalmam sincs.
1: Jöhet bármi és minden.
8: Minden? Mindenre vevők vagyunk. Ha kell filmeztem, hogy fogunk táncolni, bármire vagyunk.
1: A messziről jött emberre vártunk a legtöbbet.
10: Messziről jöttem. Van egy ilyen zeném, csak nem emlékszek rá.
1: Milyen volt az út idefelé?
10: Egyébként még sose voltam erre, így a Szlovákián a lenti úton, elég szép a táj, viszont az utak gondolom a választás miatt szét vannak verve, és így tovább, de az volt egy kicsikét olyan, hogy rázósabb, simán 4 óráig tartott, míg ide értünk. Lehet, hogy a Magyarországon keresztül megyünk, ó, köszönöm, akkor biztos, hogy hamarabb itt vagyunk, de most ez így jött. Visszafele már biztos úgy megyünk.
1: Itt van az összes rapper, az összes hip-hop előadó, aki közreműködik a felvidéki Cypher című dalban. Mindenkit ismertél már korábbról?
10: Nem, úgy személyesen, de személyesen se, csak telefonon csak Jakut ismertem, hallottam sok mindenkiről, José Diké, csak ez, meg a Endinek a kiadójában lévő zenészekről hallottam, sőt meg is hallgattam a zenéket, de most ismerkedtünk meg úgy igazából.
1: Tehát már csak ezért is érdemes volt lejönni Komáromba.
10: Igen, ez is hajtott nagyon, hogy mindenféle képit kell, hogy legyek, hogy tudjam, hogy ki kicsoda. Mert engem nagyon érdekelnek az ilyen dolgok, meg ez az összetartozás, ami a Yakuza csinál. Ezt mondom még egyszer, hogy tök jó dolognak tartom, és nagyon fontosnak is tartom.
1: Ezek szerint támogattad, amikor ő bejelentette, hogy ilyen projektben gondolkozik?
10: Én igen, én lehet, hogy még azelőtt reszálltam a fülét, hogy tesó, hogy mindenféleképp csapd össze a telefonszámokat, hív körbe mindenkit, és nem feltétlenül azt mondtam, hogy csináljon egy szájpert, de akármit csinál, amiben benne vannak ezek a felvidéki előadók, a rapperek, akkor ez tök jó dolog. Meg ez nagyon fontos és szükséges, hogy legyen egy ilyen dolog, tudod.
1: Most itt van és filmez bennünket, de hogyha nem lenne itt és nem filmezne bennünket, akkor ugyanezt mondanád róla?
10: Yakuzáról? Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. Igen.
1: Milyen végeredmény született?
10: A zenére gondolsz? Szerintem nagyon jó született. Nem gondoltam, hogy ennyire jól fog elsülni a dolog. Tényleg ilyen minőségi szöveget, flót és dalt rakunk össze. És nagyon tetszik nekem az egészben az, hogy más-más világok találkoznak benne, és mégis meg tudtuk csinálni. Szóval ez a egyik legbrutálisabb. Sose tudtál volna egy zenébe berakni egy... Nem tudom.
1: Nem, én viszont tudom, mit akarok mondani.
10: Csak ezt meg... nem tudom, hogy kivel.
1: Én azt akarom mondani, hogy te vagy már a negyedik szereplő, aki ezt kiemeli, hogy különböző stílusok találkoznak ebben a szerzeményben, miközben én, mint hallgató, igen, lehet, hogy észrevettem, hogy ilyen-olyan stílus jegyek találkoznak, de ez a dal egységes, tehát egy közös, kiváló munka.
10: Igen, és ez az érdekes benne. Ez az érdekes benne, és pont ez, hogy több világ együtt dolgozik, és mégis tud lélegezni az egész dal. Én ezt tartom olyan nagyon érdekesnek az egészben. Mert tényleg más-más világból jövünk, hogyha a többi előadónak belehallgatsz a zenébe, akkor lehet, hogy össze se tudod hasonlítani a zenével, amiket én csináltam az övékkel. És így sose jutott volna senkinek se az eszébe, hogy mi valamikor egyetlen egy dalon fogunk szerepelni.
1: Beszéljünk a te szövegedről, a te munkádról benne.
10: Én egy kicsikét csipkelődöm ott a szénával szemben, de ez egy ilyen belsős dolog. Nem tudom, én mostanában elég sok hangoztatom ezt a dolgot, meg valahol az összetartozásról is szó van, vagy ilyen görbetükröt mutat az egésznek, hogy idáig hol volt az összetartozás. Úgy, mint a Next Legacy, emlékszel, ott voltál, hogy valójában az előttünk lévő generáció, de ezt már megint papolom körbe-körbe, hogy mi megpróbáljuk ezt helyre rakni, az, ami valamikor elromlott.
1: A lényeg, hogy kiváló végeredmény született, 12 hip-hop előadó kiválóan együtt tudott dolgozni, működni.
10: Igen, igen, és hála neked is sikerül. Köszönjük szépen, Jósi.
1: Mondjuk nekem nem sok munkám van benne. Esetleg csak a népszerűsítésében szólt már a dal többször is nálunk. Mi újság a GHP-val? Úgy hallom, hogy idén picit tartaléklángon égtek.
10: Tartaléklángon, igen, mivel hogy mindannyian most, de komolyan mindannyian egy olyan életszakaszba értünk, ahol nagy változások vannak. Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk ezt továbbra is úgy csinálni, hogy ne álljon le és ne hagyjuk abba az egészet. És arra jutottunk, hogy valamiből elveszünk, viszont valamihez meg hozzárakunk értéket. Szóval most a koncert, ezen az éven koncertekből az kevesebb lesz, de több zene születik, több projekt születik, és segítjük mi is ezt az összetartozást itt Felvidéken, ami az előadókat illeti, sőt Magyarországa, Ferenc Gyurékkal. Főleg ezekre a dolgokon dolgoztunk most, de már kezdünk belerázódni újra, és már jönnek a bookingok, és itt tovább, és itt tovább. De szeptembertől újra beindulunk úgy, ahogy kell, csak ez a július olyan, hogy ilyen tartaléküzemmódon megyünk.
1: Rendben, visszaengedlek a klip forgatásra, mert hogy kezdődik a finálé.
10: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Már is szól a végeredmény Yakuza Ritual, DK, Verzál, Dave, Mike Rame, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliot és Felt közös munkája. Felvidéki Cypher.

0: stabil a horgony.
1: Fel, digi, száj, fel. 12 MC, 96 sor, összefogott tucatnyi szlovákiai magyar rapper, Yakuza Rituál, DK, Verzál, Dave, Mike Rém, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliot és Felt, és közös zeneszámot készítettek. A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor az előadók körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve, vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. A Felvidéki Cypher című dal videóklipje vasárnap a Komáromi Erődnél készült. Itt jártunk, és két külföldön élő hiányzó kivételével az összes reppert megszólaltattuk. Ezeket az interjúkat adtuk közre a Beszélgetős Pentatonban, utána meghallgattuk a végeredményt, a Felvidéki Cypher című szerzeményt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársaim Kubányi Péter és Zsapka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Juraj Blanár ismertette Szlovákia V4 elnökségének programját és prioritásait. 6 halálos áldozata van egy antwerpeni lakóházban keletkezett tűznek. Lehűlés jön éjszaka 21 és 16, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lídia vagyok, következnek a részletek. A versenyképesség az Európai Unió bővítése, az ágazati együttműködés és az aktív emberi kapcsolatok jelentik a Szlovákia által július 1-én átvett visegrádi elnökség 4 pillérét. A programot és a prioritásokat Juraj Blanár külügyminiszter ma ismertette a szlovák nagykövetek éves értekezletén a külügyminisztériumban. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákia immár 7. alkalommal tölti be a V4 soros elnöki tisztségét, mégpedig egy olyan időszakban, amikor növekszik a bizonytalanság. A V4-en belüli együttműködés pragmatizmusra, a közös érdekekre, és arra épül, amit együtt tudunk elérni, jelentette ki Blanár. Elismerte, hogy a visegrádi országok nem minden kérdésben értenek egyet, ugyanakkor kölcsönösen tiszteletben tartják egymás álláspontját. A szlovák elnökség 2027. június 30-áig tart, mottója V4 egy erősebb Európáért. A Hálózat és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynöksége, a NACESZ, arra figyelmezteti a lakosságot, hogy jelenleg egy olyan adathalász, phishing kampány zajlik, amelynek során ismeretlen elkövetők a slovensko.sk központi közigazgatási portál, valamint a belügyminisztérium nevével és arculatával élnek vissza, hamis weboldalak segítségével próbálják elnyerni az állampolgárok bizalmát, hogy pénzt vagy bizalmas személyes adatokat csaljanak ki tőlük, tájékoztatott a NACESZ. Az ügynökség nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az állam valamennyi hivatalos elektronikus szolgáltatása kizárólag megbízható csatornákon keresztül érhető el, ezért az állampolgároknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, milyen weboldalon járnak. A második nyugdíjpillérből származó 60 millió euró összegű első beruházás új bérlakások építését fogja támogatni. Erről ma tájékoztatott Erik Tomás munka, szociális és családügyi miniszter, hozzátéve, hogy a második pillérből további, mintegy 170 millió euró összegű beruházások is készülnek. Tomás szerint ezt a minisztérium által kidolgozott, az öregségi nyugdíj megtakarításról szóló törvénymódosítást tette lehetővé, amely még tavaly áprilisban lépett hatályba, és amelyet alkotmányos többséggel fogadott el a parlament. Tomás szerint így a második pillérből származó befektetések nem csak külföldre kerülnek, hanem Szlovákiában is maradhatnak és segíthetik a szlovák gazdaságot és a polgárokat. A törvényben továbbra is meghagytuk a nyugdíjkezelő társaságok számára azt a lehetőséget, hogy szabadon döntsenek ezekről a befektetésekről, mondta Tomás. Legkevesebb 6 ember életét vesztette, többen pedig megsérültek egy antwerpeni lakóházban keletkezett tűzben, közölte a belga rendőrség. A tűz egy 10 emeletes lakóépület 8. emeletén ütött ki a város Lincoln-River nevű város részében. Az áldozatok pontos számát egyelőre nem közölték, mivel a kutatási és mentési munkálatok még délután is tartottak. Az épületben több mint 200 ember él. A helyszínen több tűzoltó egység, rendőrök és egy speciális drón egység is dolgozott. Bart de Wever belga miniszterelnök Antwerpen korábbi polgármestere az X-en közzétett bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. 97 éves korában meghalt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, írt a közleményében a Magyar Színház. Csernus Marian 1928. október 30-án született Budapesten, több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, művészi pályáját számos rangos elismeréssel jutalmazták. A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a Pesti Magyar Színház Társulatának tagja maradt, még 93 évesen is játszott.
2: Időjárás.
3: A kora esti órákban továbbra is nagyon meleg, füllett idő várható, a gomoly felhők erőteljesen megnövekednek, és többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarokat erős széllökések, intenzív csapadék és jégeső is kísérheti. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a hőmérséklet is mérséklődik. Az éjszaka folyamán 21 és 16 fok körüli minimumokra hűl le a levegő. Holnap napos és időnként felhős időszakok váltják egymást, csak elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok körül alakul, gyenge helyenként mérsékelt széllel. A Hidrometeorológiai Intézet másodfokú figyelmeztetést adott ki a rendkívüli hőség és a heves zivatarok veszélye miatt az ország jelentős részére.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Pozsonyban a Sáncován, a főállomás irányában 20 perc várakozással számolhatnak, és a Gálvánihon itt is várakozással számoljanak. Torlódik a forgalom Pozsonyban a Lanfrankódi hídon, a Szitjina alagút irányában 10 perc a várakozási idő, a Staromeszkán a Kollár tér felé 15 percet, a Dosztojevszkij hradon 10 percet, és a D1-esen Pozsony után Szenc felé ugyancsak 10 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
0: Néhány hete arról számoltunk be, hogy bár a Magyar Szövetség köreiben nem mindenki örül neki, ismét Berényi József lesz a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára az őszi megyei és önkormányzati választásokon. A napokban azonban már arról lehet olvasni, hogy Berényi jelöltsége még egyáltalán nem biztos. A részletekről Lajos P. Jánost, az Újszó online szerkesztőjét kérdezem, mit tudunk ezekről az egyeztetésekről, mert hogy pár nappal ezelőtt még tényleg úgy tűnt, hogy Berényi jelöltsége hivatalos. És ezzel a párt is egyetért. Szóval mi történt?
4: Valóban, tehát az országos tanács június közepén 20-a táján tartott ülése megerősítette a határozatban, mondta ki, hogy Berényi József a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára. Viszont még aznap, sőt még akkor, még gyakorlatilag még a sajtótájékoztatót előtt Berényi József maga kérdőjelezte ezt meg azzal, hogy ő nem tartja magát elnökjelöltnek, mivel hogy úgy érzi, hogy nem bízik benne a pártelnök.
0: Mert hogy ugye Gubik László pártelnök már korábban is jelezte, hogy nem támogatja az ő jelöltségét, ennek ellenére Berény József indult. Hiba volt ez az ő részéről?
4: Hát, hogy hiba volt, tehát, hogy ő Berény József előtt tudjuk, hogy ő mindenképpen elnökjelölt szeretett volna, egy elnökjelölt szeretett volna lenni, és ezt el is érte azzal, hogy őt jelölte a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás, ugye ez a két legnagyobb járás Nagyszombat megyében, és ezzel el is dőlt, hogy ő megyelnökjelölt lesz, ezt megerősítette a két járásnak a járási konferenciája is, és hát elfogadta Gubik László is, ugyan tavaly módosították a párt alapszabályát, tehát olyan értelemben, hogy a pártelnöknek egyfajta egyetértési joga van bizonyos jelölésekkel kapcsolatban, így a megyelnök jelölt jelölésével kapcsolatban is, de amit úgy is lehet értelmezni, hogy egyfajta vétójoga van, tehát hogyha ő nem ért egyet, akkor tárgyalni kell, hogy meg kell egyezni, és valami másik jelöltet kell választani, vagy valamiféle más módon meg kell egyezniük a pártestületeinek a pártelnökkel, viszont ő nem élt ezzel a jogával, elfogadta azt, hogy Berényi József elnök jelölt, és ezt mondom megerősítette a párt országos tanácsa is, és ezután jelentkezett Berényi József azzal, hogy ő mégsem biztos abban, hogy jelölt. Hogy aztán folytatott, tehát hogy amit én tudok az ügyről, az annyi, hogy Berényi József állítja, hogy ő egyeztet valamilyen fórumokon a párton belül, tehát hogy valamilyen járási szervekkel egyeztet. Gubik László azt állítja, hogy hát vele nem egyeztetett az elnökjelölt, úgyhogy egy kicsit ilyen patthelyzetnek tűnik ez a jelenlegi állapot a Magyar Szövetségen belül, és hát ugye azért közeledik a határidő, meg hát közelednek a választások is, és igazából kampányolniuk kellene a jelölteknek, nem pedig azon vitatkozniuk, hogy most jelöltek-e vagy sem.
0: És azt is említsük meg, hogy ugye miután bejelentették Berényi jelöltségét, Őri Péter lemondott a pártban betöltött tisztségeiről, és ugye bírálta, hogy nem történt meg a korszakváltás, és ugye nem mondta ezt így ki, de erről is szóltak a hírek, hogy ő sem értett egyet Berényi jelöltségével, és hát több ilyen hang is volt, hogy talán már nem kellene indulnia. Lehet, hogy ez a nyomás is hozzájárult ahhoz, hogy most mégsem biztos az ő indulása, és hogy vannak még egy ilyen párton belüli viták elő, vagy egyeztetések? Érzi a pártelnök ezt a nyomást?
4: Valószínű érzi a pártának is ezt a nyomást, és hát az a helyzet, hogy Őri Péter és Gubik László viszonya úgy tűnik, hogy viszonylag rendben van, tehát annak ellenére, hogy Őri Péter lemondott, most éppen létrehozta a Szlovákiai Magyar Falvak társulását, és azon ott volt az alakulőgésen, ott volt Gubik László is, és Őri Péter távozása nem is csak annyira kizárólag Berényi jelöltségével függ össze, hanem magával a megye jelöltek kiválasztásával is a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban. Itt ugye gyakorlatilag ugyanazok a jelöltek indul.

0: Az a kérdés, hogy ha nem Berényi József, akkor ki lehetne a párt jelöltje, ugyanis eddig nem igazán lehetett hallani más nevekről.
1: Hát felmerült az, hogy maga Őri Péter lehetne a megye elnök jelölt, de ez ugye még korábban, még Berényi József megválasztása előtt felmerült, hogy lehetne indítani, de akár gonoszerdei járásból Mózes Szabolcs neve is porgott korábban még, hogy esetleg megye elnök jelölt lehet. De hát ez már olyan kérdés, amit úgy látszik, hogy a pártelnök magában lezárt, tehát hogy itt most már Berényi Józsefnek kell eldönteni, hogy akar-e indulni vagy sem. Az is elképzelhető természetesen, hogy a Magyar Szövetségnek nem lesz elnök jelöltje Nagyszombat megyében, tehát hogy ez egy igazából olyan poszt, hogy nincs nagyon esélye győzelemre a Magyar Szövetség jelöltjének, de egyfajta vezető szerepet láthat el a jelöltek, vagy hát magán a választási kampányban irányíthatja a kampányt, tehát ilyen szempontból van neki szerep. De tudjuk, hogy itt az esélyes úgyis József Viszkupics a jelenlegi megye elnök jelölt, és hát várhatóan ő is nyeri meg majd ezt a posztot.
0: Igen, de Berényi József kapta ugye a második legtöbb szavazatot 4 évvel ezelőtt, és hát megye alelnök lett, tehát ez is egy fontos pozíció, tehát már emiatt is érdemes talán indítani egy jelöltet.
1: Megyei alelnök lehet akkor is, hogyha nem jelölteti magát elnök jelöltnek, tehát egyszerű képviselőből meg lehet választani, hogyha a Magyar Szövetség frakciója lesz a második legerősebb, vagy akár a legerősebb is lehet, akkor az biztosított, hogy egy alelnöki posztot várhatóan kapnak majd a megyén, és itt megvan azért, tehát furcsa módon ugyanez egymással indulnak József Viszkupicssal, de megvan a jó viszony, hát Berényi József most is alelnök, és József Viszkupics a megye elnök, tehát ugye megvan ez a jó viszony, úgyhogy várhatóan akkor is alelnök lehetne, hogyha nem indulna az elnök jelölti posztért. Ebből a szempontból ezt a pozíciót ezt nem veszélyeztet Berényi indulása.
0: Ön is jelezte, hogy már nincs olyan sok idő, ugye ősszel lesznek a választások október végén, tehát ha egy új jelölttel áll elő a párt, akkor azért őt is meg kell ismertetni az emberekkel, mert tehát azért nem lesz olyan egyszerű mondjuk elérni ezt a szavazatmennyiséget, amit Berényi József megkapott, mert ugye sokan bírálják őt, de azért biztos, hogy egy ismert arca a pártnak, viszont ha valaki újat indítanak, egy fiatalabbat, nem biztos, hogy őt annyira fogják ugye a választók ismerni. Tehát egyrészt azt, hogy időszüke mennyire ártat a pártnak, és mennyire ártat a pártnak ez a elhúzódó vita ugye a jelölt állításokról?
1: Hát ez mindenképpen a jelölteknek árthat a legtöbbet, valóban, tehát hogyha új jelöltet keresnének és új jelöltet találnának, annak egyre rövidebb az az idő, ami alatt felépíthetik őt, egyfajta kampányt szervezhetnek köréje. De ugyanúgy árt ez a bizonytalanság Berényi Józsefnek is, hogyha nem ő mégis elvállalja ezt a pártelnöki posztot. Már magával azzal árt saját magának gyakorlatilag, hogy ezt a bizonytalanságot itt megteremtette maga körül, még akkor is, hogyha ő neki ugye nem kell őt felépíteni. Mi valóban ő már egy nagyon régi politikusa a Magyar Szövetségnek és korábban az MKP-nak, úgyhogy ebből a szempontból számára nem veszélyes. Viszont éppen a választókat bizonytalaníthatja azáltal, hogy ő most bizonytalankodik abban, hogy jelölt vagy nem jelölt. A Magyar Szövetségnek is árthat, és hát a többi jelöltnek is, gyakorlatilag tehát a megyei képviselőjelölteknek árthat ez a helyzet azáltal, hogy itt ebben ezen a területen, ebben a megyében alakult ki egy ilyen bizonytalanság, hogy a megyei elnök jelölt nem tudja, hogy ő most elnök jelölte, vagy nem tudja, hogy milyen viszonyban van a pártelnökkel, hogy vállalja az elnök jelöltséget. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, és hát ezt maga a Magyar Szövetség és Berényi József állította elő azzal, hogy bejelentette azt, hogy hát ő nem biztos abban, hogy elnök jelölte.
0: Illetve ez árthat magán a Gubik László pártelnöknek is, ugye, mert a jelöltállítás kapcsolatban is volt egy ilyen vita, hogy miért nem használja akkor ezt a vétójogot, ha nem ért egyet egy jelölt. Tehát ő rá is egy picit talán rossz fényt vet ez a helyzet, hogy bejelentenek egy jelöltet, aki aztán még sincs hivatalosan, mint jelölt, szóval neki ez mennyire árthat.
1: Valóban, tehát azt mutatja, hogy nem tartja annyira szilárdan kezében a pártot, vagy hát vannak olyan régiók, ahol megvannak bizonyos erős emberek, akikkel nem merül szembe menni, és nem meri a saját véleményét érvényre juttatni bizonyos helyzetekben, mondjuk nem meri így kiállni a saját alelnöke mellett. Tehát, hogy ezt mutatja ugye azt, hogy Őri Péter lemondott, hogy gyakorlatilag itt volt egyfajta súlódás a gonoszerdai járás, vagy hát mondjuk ugye Nagyszombat megyében a párt vezetése, a legfelső vezetése az egyik alelnök, és hát a járási struktúrák között, és hogy ebben a kérdésben Gubik László nem az alelnöke mellé állt, és nem egyfajta egységes álláspontot képviselt a párt országos vezetése a régió felé, hanem ott is megosztottá vált. Úgyhogy ez mindenképp szépen a pár.

0: belüli pozícióját is fenyegetik Bék Lászlónak, hogy ezt a helyzetet nem tudta arra kihasználni, hogy egységessé tegye a pártot, vagy jobban érvényesítse az akaratát ezekben a regionális struktúrákban.
1: Néhány hete arról számoltunk be, hogy bár a Magyar Szövetség köreiben nem mindenki örül neki, ismét Berény József lesz a párt jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára az őszi megyei és önkormányzati választásokon. A Napokban azonban már arról lehet olvasni, hogy Berényi jelöltsége még egyáltalán nem biztos. A részletekről Lajos P. Jánost, az Újszó online szerkesztőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
1: Alekszandar Vučić a szerb haladó párt belgrádi nagygyűlésén bejelentette, hogy már csak néhány hétig marad Szerbia köztársasági elnöke, azután benyújtja lemondását. Azt is mondta, hamarosan előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást tartanak. A polgárok egy része a 2024-es újvidéki vasútállomási tragédia óta követeli az elnök lemondását. Vučić ugyanakkor azt is közölte, hogy az elnöki tisztségből történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad. Sokak szerint miniszterelnökként szeretné folytatni. A témáról Zsivit Tíme a Balkán szakértőt a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdezem. Az államfőnek ez a mostani kijelentése mennyire számít meglepetésnek, illetve mi állhat a hátterében?
2: Hát Vučićnak 2027 májusában fog lejárni az elnöki mandátumom. Őt a továbbiakban nem lehet megválasztani, mert újra választani már nem lehet neki tölti teljesen a 2-5 év mandátumát. Az egyik ok, ami mögött ez áll, az ez. A másik ok, amiért ez nyilatkozta azon a bizonyos gyűlésen, az az, hogy ha idő előtt lemond, akkor ő neki még van valamiféle politikai mozgástere, tudja ezeket a politikai folyamatokat irányítani, gondolk itt arra, hogyha mondjuk ő írja ki a választásokat, ő határozza meg ezeknek a dinamikáját, akkor és ha rövid időn belül írják ki a választásokat, akkor az ellenzéknek nem lenne elegendő ideje a választás körülményeinek javítására, gondolk itt például a választási névjegyzéknek a tüzetesebb átnézésére, vagy a média körülmények javítására, ami az ellenzéket, illetve az egyetemistákat érinteni. Ezek azok a fő belső okok, amelyek miatt most gondolja, hogy lemond, illetve miért ilyen sejtelmes, nem határozza meg a pontos dátumot, hanem hetekről beszél, az, hogy itt azért vannak külpolitikai okok is, majd külbelpolitikai, ez a NISZ esete, ez a szerbiai kőolajipari vállalat, ami többségi tulajdonban még mindig orosz kézen van, és ugye a NISZ és a magyar MOL megegyeztek az adásban, de viszont az oroszok és az amerikaiak még nem írták alá. És ez nagyban fog attól függni az orosz reakcióktól, és az orosz reakciók nagyban befolyásolják majd a szerb közvéleményt, és ami kihathat majd egy jövőbeli választásra, akár elnöki, akár parlamenti választások eredményére, mert ugye az oroszok az SBT tagjaként támogatták Szerbia-Koszovó politikáját, és a Koszovó kérdése aktívan meg fog jelenni, már most megjelenik, akár a kormány oldalnak a retorikájában, akár a diákok oldalnak.
1: Tehát ha Alekszandar Vučić le is mond, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy távozni készül a szerb belpolitikából?
2: Pontosan, így van, ő a továbbiakban is meghatározó szereplő kíván maradni, minden jel erre mutat, illetve ami még egy érdekes momentum, két forgatókönyv, az egyik az, hogy valóban kiírják majd a választásokat, ha lemond, akkor az elnökit mindenféleképp ki kell írni, a parlamenti az egy érdekes kérdés, mert hogyha ő lemond, akkor három hónapig átveheti a helyét, illetve át fogja venni a helyét a jelenlegi parlament elnöke, a Kemal Brunabić, a korábbi miniszterelnök, és ő ebben a tisztségében, mint a közösségi elnöknek a helyettesítője, ő javasolhat a parlament számára kormányfőt, abban az esetben, hogyha az aktuális kormányfő lemond, és ezt a parlament meg is választhatja. Tehát választások kiírása nélkül megtörténhet az, hogy Vučić lemond a közösségi elnöki pozícióról. Közben bármiféle oknál fogva lemondhat a jelenlegi kormányfő, és ha Brnabić javasolja Vučićot, parlament, mert a parlamenti többség a szerb haladó párt és koalíciós partnerei körében van, simán megszavazhatják kormányfőnek. Az egyik. A másik a választási, hogy kírják rendes úton a választásokat, a parlamentit is.
1: Egyébként, ha arról beszélünk, hogy Vučić államfői tisztség után miniszterelnökként folytathatná, milyen hatáskörei vannak a szerb miniszterelnöknek az államfőhöz képest? Mert ugye szerb köztársaságban ugye a végrehajtó hatalom a kormányé, de azért az elnök politikai súlya a gyakorlatban szélesebb lehet annál, mint ami ugye a törvényben van írva.
2: Igen, tehát itt voltak félreértések, tehát Szerbia nem elnöki rendszeres, csak azért tűnt úgy, mert kormánypárt elnök kell, nagyon sokáig Vučić volt, 2023-ban mondott le a szerb haladó párt elnöki tisztségéről, és akkor lett Vučević, most már ő is van mondott kormányfő, de különben alkotmányosan sokkal több felhatalmazása lenne miniszterelnökként, mint elnökként, sokkal több mozgástere lenne.
1: De azt ki lehet jelenteni, hogy Vučić elnöksége alatt az államfő szerepe látványosan megerősödött?
2: Igen, ezt igen.
1: Említettük ugye a felvezetőben is, hogy 2024-ben történt ez az újvidéki tragédia, amelyben 16 ember életét vesztette, és azóta tüntetések zajlanak az országban, a diákok főleg, akik tüntetnek, az elnök lemondását követelik. Ennek a tüntetés hullámnak nincs köze ahhoz, hogy Vučić idő előtt távozna? Tehát egyáltalán nem volt rá ez hatással?
2: Vélhetően volt, ez is közrejátszott, mert az utóbbi másfél évben a szerb haladó párt erőteljesen meggyengült, most az utóbbi időben tűnik úgy, hogy konszolidálódik a helyzet, és ők a kontroll szeretnék gyakorolni, és minél erőteljesebben. Az lehet látni, hogy most a legfrissebb közlemi kutatás adatai szerint Vučićék 47%-on állnak, a koalíciós partnerük a legfőbb a szerb szocialista a párt 5%-on, tehát ők ilyen 50%+ tehetőek, a diákok 30%-ra. Most itt hozzá kell tennem, hogy ez a kormánypárthoz közeli közvéleménykutatás cégnek az eredményei. Viszont vannak az ellenzéknek is közvéleménykutatás adatai, itt nagyon hasonló eredményt mutatnak. Itt azt kell látni, hogy ha választásra kerül máshol, akkor a haladó pártnak egyedül egy előnye, hogy a szavazóik mozgósíthat nagyon fegyelmezettek, és homogén csoportról beszélünk. A diákoknál, az egyetemistáknál, illetve az ellenzéknél már egy sokkal heterogénabb társadalmi csoport, és nagyon megoszlanak a széljobbtól a szélbalig. Ha ők nem tudják mozgósítani az ő szavazó táborukat, akkor lehet, hogy másként alakul egy jövőbeli választás eredménye, de fejfej mellett haladnak.
1: Alekszandr Vučić ugye már több mint 10 éve vezeti az országot, először kormányfőként, majd elnökként. Milyen volt ez az elmúlt 13 év? Milyen irányba kormányozta az országot Vučić és a pártja?
2: Hát nagyon-nagyon dinamikus időszaknak mondható. Ami megállapítható, amit tényként is lehet közölni, hogy gazdasági felendülés valójában történt az országban. Mondjuk a 2000-től 2012-től. Hogyha nézzük. De itt a korábbi kormánypártok mentségére lejjezve odajött volt egy gazdasági világválság is, ami azért javarészt kihatott a gazdasági fejlődésre. A másik az, hogy Vučić külpolitikáját tekintve multivektorális, több irányba orientálódott, és most ez az orosz-ukrán háborúta még jobban hangsúlyossá válik, és most már nem is annyira Oroszország nem felé húz, hanem Kínával erősíti a, most már nem csak a gazdasági, politikai, hanem a katonai és védelmi kapcsolatait, amit az Európai Unió és Washington aggályokkal kezel.
1: És mi a helyzet a jogállamisággal, illetve a korrupció elleni harccal, mert hogy ez a két terület az, amit az Unió is elég gyakran bírál.
2: Igen, most az érdekes, hogy a szerb haladó párt 2012-ben úgy nyerte meg a választásokat, hogy ők maguk hirdették meg a korrupció elleni harcot. Ez egy érdekes momentum. Viszont az elmúlt 13 év ideje alatt történtek visszalépések, erőteljes visszalépések a jogállamisági kérdésekben, és igen, az ellenzéknek, illetve az egyetemistáknak ez az egyik fő célkitűzése, hogy visszaállítani a jogállamiságot, és fellépni a szervezett bűnözés és korrupcióban. Igen.
1: És hát ugye magáért az újvidéki tragédiáért is a tüntetők a korrupciót teszik felelőssé, tehát hogy ott az építkezés során kisporoltak bizonyos dolgokat, és nem úgy lett az a vasútállomási épület megépítve, felújítva, ahogy kellett volna.
2: Igen, ez volt az utolsó pont, ez volt a gyújtózsinór, ami elindította ezt a tüntetés hullámot. Itt már nagyon régóta ez a társadalomban ott volt a korrupció, nem az első tüntetés hullám volt az országban, ott volt 2022-ben a Rio Tinto, a Jadar, a lítium kapcsán, kitermelése kapcsán, megindult tüntetés hullám után a 2023-ban a tömeges öldözés kapcsán történt tüntetések, és ez volt az, de mindegyik mögött lényegében a korrupció állt és a szervezett bűnözés, mert fennáll a kérdés, hogy fiatalokhoz hogyan kerülnek fegyverek, és ez bizony van összefügg és a szervezett bűnözéssel, és a nem legálisan tartott fegyverekkel az országban. És akkor szigorították a törvényt, de még nem kellőképpen sikerül fogonosítani, hogy az illegálisan tartott fegyvereket visszaszolgáltassák az országnak.
1: Beszéljünk Szerbia uniós csatlakozásáról is, és arról, hogy ez mikor valósulhat meg. Vučić nemrég azt mondta, szeretné, ha az ország az idei év végére teljesíteni az összes szükséges csatlakozási feltételt. Hogyan áll az ország a szükséges reformok végrehajtásával?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert Szerbiával 2021 óta az Unió nem nyitott meg új tárgyalási fejezetet, és hát ez lényegében az orosz-ukrán háború miatt történt, mert Szerbia ugyan elismerte Oroszország ukrajnai agresszióját, de azóta sem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben. És az Európai Uniónak egyik legfőbb elvárása a hozzá csatlakozni kívánó országokkal szemben, hogy maximálisan igazodjon a közösség külbiztonság és védelem politikájához, és ehhez Szerbia a jelen állás szerint még nem igazodott. A másik pedig, amit már említettünk, a jogállamisági kérdések, a médiának a helyzete, a szabadságjogok, illetve a korrupció. Tehát ezzel a téren még a reformokat végre kell hajtani, illetve még egy, amit már említettem, Koszovó kérdése. A két ország rendeznie kell a kapcsolatát, amennyiben nem rendezik a kapcsolatukat, addig szó sincs arról, hogy ők tudnának csatlakozni az Európai Unióhoz.
1: És egyébként milyen a hangulata a polgárok között az uniós csatlakozás terén, mert a közelmúltban olyan hírek is megjelentek, melyek szerint a lakosság egyre inkább euroszkeptikus. Ez valóban így van, és ha igen, akkor ennek mi az oka?
2: Ez így van. Folyamatosan csökken Szerbiában az Európai Unióhoz való csatlakozási kedv. Most már ilyen 40%-ra tehető azoknak a száma, akik még szeretnének csatlakozni a közösséghez. Ennek oka az egyik, hogy az Európai Unió a társadalomban, illetve a narratívában nem úgy jelenik meg, mint egy segítő oldal, illetve nem mindig a legpozitívabb fényben, annak ellenére, hogy az Európai Unió Szerbiának a legfőbb gazdasági kereskedelmi partnere. A médiában, illetve a társadalomban inkább az jelenik meg, hogy Kína és más keleti szereplők azok, akik szorosabb kapcsolat, gazdasági, politikai és most már ugye védelmi kapcsolatokat ápolnak az országgal. Úgyhogy itt problémát jelent a narratíva képzés, ezt kellene javítani, és mindkét oldalon, de szerb oldalon is, hogy több helyen kellene azt kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió mely projekteket támogatja, és milyen mértékben. Mert itt a mértékről is szó van, ahogy már említettem, hogy a főkereskedelmi partnerünk mindig az Unió, és nem így jelenik meg általában a narratívában.
1: És mennyire igazak azok a vélemények, mert ilyenről is lehet olvasni, hogy a szerbek szerint az Európai Unió folyton újabb és újabb követelményeket állít Szerbiával szembe, amiket teljesíteni kell a csatlakozáshoz, és hogy a szerbek úgy érzik, hogy így halogatják ezt a csatlakozást. Ez mennyire reális ez a fajta vélemény?
2: Igen, ennek is van valóság alapja, mert valójában ez történt, és a szerb társadalomnak jelentős hányada ezt így is érzékeli. Főként, amit nehezményeznek, az pont a Koszovóhoz fűződő viszony, és ez Szerbia nehezen fogja tudni teljesíteni, de ahogy látjuk, mert párhuzamosan kell figyelni a két országot, a koszovói félnek ugyanez a problémája, és Koszovóban ugye ez a retorika jelenik már meg, és Koszovó például ugyanezért érzen okból kifolyólag, és ő még nem is EU tagjelölt ország, már szorosabbra igyekszik fűzni a kapcsolatát az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát ezek a helyzetek kölcsönhatásban vannak.
1: Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt belgrádi nagygyűlésén bejelentette, már csak néhány hétig maradt Szerbia köztársasági elnöke, azután benyújtja lemondását. Azt is mondta, hamarosan előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást tartanak. Sokak szerint azonban miniszterelnökként szeretné folytatni. A témáról Zsivit Tíme, a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutató Intézetének munkatársát kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Finnország parlamentje a napokban feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére. Ez heves reakciót váltott ki Moszkvától. A feloldásra 3 évvel azután került sor, hogy a finnek felhagytak évtizedek óta tartó katonai semlegességi politikájukkal és csatlakoztak a NATO-hoz. Közben a hírek szerint Oroszország egyre rosszabbul áll a fronton, és az üzemanyag hiány is jelentős gondokat okoz az országnak. Erről kérdezem ki Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Tulajdonképpen miről szól ez a finnországi jogszabály, amely feloldja a nukleáris fegyverek behozatalát az országba?
3: Ha megnézzük, most már gyakorlatilag Norvégiától Törökországig egy folyamatos összekapcsolás van a NATO országok között, tehát tulajdonképpen rendelkezünk egy ütköző övezettel, amelyvel nyitott kapunk, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy nincsenek. És hát a Balti-tengernek a biztonsága, Északi-tengernek a biztonsága, az egész térségnek a helyzete az orosz-ukrán konfliktus miatt meglehetősen megromlott. És hát, hogyha megnézzük azt, hogy Európában hol vannak atomfegyverek, hát ezek az önében légierő által alkalmazható atombombákról van, szóval 6 helyen van Európában, és ebből kimarad az északi térség, tehát a nordik országok, és ellen segített, lehet, hogy nem feltétlen saját elhatározásból, de az is lehet, hogy igen, a Finnország azzal, hogy azt mondta, hogy ő befogadja az atomfegyvereket, nem ő az első ország, aki azt mondta, mert végül is a térségben Lengyelország is mondta, hogy ő is nagyon örömmel fogod be amerikai atomfegyvereket, de most ebbe lépett Finnország, mint volt semleges ország, és most már mint aktív NATO ország. Tehát ezzel gyakorlatilag két célt lehet elérni. Az egyik az, hogy erősödik a NATO-nak az északi szárnya, és hogyha ott atomfegyverek amerikai kézben, amerikai ellenőrzés alatt, úgy többi ország esetében atomfegyverek lesznek, akkor ebből a szempontból biztonságosabbnak ítélhető meg ezt a terület. A másik dolog az, hogy ez kivált egy ellenreakciót Oroszország esetében, hát már is tiltakozásokat fejezték ki, nem lennék túlzottan meglepve, hogyha esetleg ők is hasonlóképpen cselekednének a saját területekön, tehát erre a térségre összpontosítanának néhány atomeszköz, és hát gyakorlatilag a paritás ugye mindenképpen meghatározó tényező ebben a vonatkozásban, tehát én úgy értékelem ezt a helyzetet, mint egy eszkalációs lehetőség, és hát lehet látni azt, hogy az oroszok itt azért keményen fognak lépni, tudnék ez a térség. Elsősorban a északi tenger biztonsága, illetve mondanám azt, hogy ez a kis sark, és az olvadó légtömeg szempontjából biztonsági és gazdasági szempontból fontos terület. Tehát én ezt a helyzetet úgy értékelem, hogy mindenképpen erősíti a NATO-nak a szövetségi rendszerét, védelmi rendszerét, védelmi képességét. Másrészt pedig ez jelent egy bizonyos eszkalációt, nem várható, hogy válasz.
1: És hát már említette Oroszországot, a utóbbi napokban arról lehet olvasni, hogy nem áll nagyon jól Oroszországa a fronton, és nehéz időket él. Ezt egyébként maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is elmondta a pártja kongresszusán. Mi a helyzet jelenleg a fronton?
3: Hát jelenleg a fronton azt lehet mondani, hogy az oroszok, ha hadászati szempontból, tehát stratégiai szempontból vizsgáljuk, akkor mindenképpen azt tudjuk mondani, hogy fölényben vannak. 11 hadműveleti irány van, ahol támadást folytatnak. Hát nyilván itt a Donbass térségéről van szó, mind az 1500 kilométeres határszakaszon. A 11-ből kb. 2 van az, ahol az oroszok nem tudnak különösképpen előre lépni. Többi területen is nagyon lassan, és hát láttuk, hogy az ukránok kihasználják ezeket a lehetőségeket, ahol az oroszok gyengébb védelmi harctevékenységet folytatnak, és betámadnak ezen kívül. Most, hogyha fronttól elvonatkoztatunk, akkor az ukránoknak megvan most már az a képességük, hogy nagy távolságban tudnak indítani drónokat, újfajta drónokat állítottak rendszerbe. Ehhez mindenképpen hozzájárul az a segítség, amit az európai országok, illetve az önkéntesek koalíció által kapott Ukrajna, és ezeket kihasználják. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy folyamatosan támadják az energetikai rendszereket, különösen az olaj, illetve gázellátást, ami hát meglehetősen kellemetlen helyzetet teremtett a front ellátása szempontjából, mivel nem tudják biztonságosan a benzint, üzemanyagot, gázolajat elszállítani arra a területre, a front területére, ahol szükség van rá. A mélységi támadásokkal, csak egy mondat, mélységi támadásokkal igen nagy veszteséget okoznak és mérget okoznak az orosz vezetés számára, mert hát azt mondják az oroszok, hogy tulajdonképpen a hadsereg nem tudja megvédeni még Moszkvát sem, nem is beszélve Szentpéterváról. Igen, figyelek.
1: Tehát mennyire komoly jelenleg ez az üzemanyaghiány, mert a hírekben arról lehet olvasni, hogy már korlátozva van ennek az üzemanyaghiánynak a fogyasztása, a használata, tehát mennyire komoly a helyzet?
3: Ez nagyon komoly. Hát, hogyha megnézzük a felvételeket, amiket kapunk a Oroszországi Föderáció különböző területéről, akkor azt látjuk, hogy nagyon hosszú sorok vannak. Korlátozású van az üzemanyag felvásárlása területén, és ez meg jelenleg meghatározott módon érvényesül a Krimbe, ahol ugye az ukránok próbálnak ellentámadásokat végrehajtani. A Krimbe gyakorlatilag most már meglehetősen nehéz üzemanyagot szerezni. Ne felejtsük el azt, hogy úgy egyébként meg jár időszakban azért meglehetősen sok ember megy nyaralni a Krimbe, gyönyörű terület, kellemes klímával, tengerparttal, tehát ez azt jelenti, hogy ez az egész turizmus ez egy kicsit felborult most a különböző támadások következtében, mert ki az az őrült, aki oda megy szabadságra, ahol időnként felrobbantanak különböző gyászfartályokat, az üzemanyag létesítményeket. Nem beszélve arról, ugye, hogy hasonló dolgokat lehet látni, csak az ukránok arra mennek rá, hogy ezeket a létesítményeket támadják, hasonló dolgokat lehet látni Moszkvában, és ez most nem olyan, hogy csak úgy beszélnek a világban, hanem valóban látják a moszkvai emberek, hogy hatalmas tűzt, hatalmas tüzek keletkeznek, hát nyilvánvaló, hogy idegesen válaszol a lakosság. Ehhez még hozzá kell számolnom azt, hogy közelednek az orosz választások, mert nem mint a kétsége, mert nem kifogadják ezt a választást, mert elég világos, hogy ezt a Putyin fogja megnyerni, de ettől függetlenül a Putyin népszerűsége az csökken. Az ahhoz, hogy itt a energiaellátás folyamatos legyen, ahhoz azt kellene, hogy az ukránok ne támadjanak. Hát nem véletlen volt az az orosz javaslat, hogy állítsuk már le kölcsönösen a mélységi támadásokat energiaobjektumok ellen. Na most nem biztos, hogy az ukránok levét. Oroszország szempontjából viszont, hát elmondanám, hogy teljesen komolyan helyzet, tehát ez nem vicc, és komolyan érinti a gazdaságot is. Úgyhogy ez nem nagy örömet vált ki az oroszországi vezetésben.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a napokban 40 napos katonai offenzívát hirdetett meg, ezzel akarva nyomást gyakorolni Moszkvára. Milyen eredményeket lehet várni ettől az offenzívától?
3: A részeredményeket, tehát semmiképpen nem az, hogy most megfordul a háború, és itt gyakorlatilag az orosz előretörés, nehéz, túlzott előretörés, ez a kifejezés, hogy előretörés. Ez bizonyos helyeken, területek elfoglalását, aztán ezt hol az oroszok valósítják meg, hol az ukránok, úgyhogy itt én úgy látom, hogy ez elég kölcsönös, bár összességében a vizsgáljuk, stratégiai szempontból, akkor azt mondom, hogy az orosz előrehaladás nagyobb, de közel sem felelnek annak, ami az elvárás lenne az orosz vezetés részéről. Tehát itt a Donbaszban olyan túl sok nagy előrehaladást orosz részéről nem lehet tapasztalni, és hát nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy elkezdődik az ankarai találkozó NATO csúcs értekezlet 7-én, ami azt fogja eredményezni, hogy és egyik fő téma lesz, Ukrajna segítése, Ukrajnának segítése, tehát a NATO országok keményen fogják támogatni Ukrajnát. Hogy most ez az Amerika vezetés hogyan hozzá, vagy hogyan, az egy más kérdés, ha ők nem, akkor is fogja támogatni a többi NATO ország, ezt elég világosan kifejtették, Euróvészéről is, az önképes koalíció részéről is, ami több mint 30 ország, tehát most a Zelenszky egy kicsit úgy érzi magát, hogy hát nem is bír hátra a székében, de meg mindenképpen nyugodtabb. Persze nyilván vannak problémák lévédelmi rendszerrel, meglehetősen gyenge, de ezekkel a támadásokkal most Ukrajna bizonyította azt, hogy a általunk elképzelt orosz légvédelmi rendszeresen működik rendesen. Tehát eddig azért úgy véltük, meg azt hangoztatta az orosz propaganda, hogy Moszkvának a légvédelmi teljesen megvan oldva, nagyvárosok is megvan oldva, Szentpétervárt nem lehet megtámadni, hát ezt bizonyították, hogy nem igaz, nem így van, és ezekkel a támadásokkal az ukránok azt jelenti, hogy az egyébként áttörhetetlennek vélt orosz légvédelmi rendszer leküzdötték. Hát aztán ezek kívül egyéb támadások is vannak, mondjuk a mai napon is történt olyan, hogy ukránok lelőttek egy orosz harci repülőgépet, ami azért nem minden nap szokott előfordulni. Tehát tulajdonképpen most azt lehet látni, hogy az ukrán előretörés az kicsit intenzívebbé vált. Ez köszönhető annak, hogy egyrészt bizonyítanak annak a NATO szűzítekezett előtt az ukránok, hogy igenis azt a pénzt, amit mi kapunk a nyugati országoktól, azokat arra használjuk fel, amire ők is szánták, és hát ezzel gyakorlatilag próbálják bizonyítani azt, hogy hát légvédelmi rendszerre továbbra szükség van, és lássák el őket eszközökkel. Ezt az ezt kellene több alkalommal is kifejtetni.
1: Finnország parlamentje a napokban feloldotta azt a jogszabályt, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére. Ez heves reakciót váltott ki Moszkvától. Közben a hírek szerint Oroszország egyre rosszabbul áll a fronton, és jelentős gondokat okoz az országban az üzemanyaghiány is. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, és kedves sokan!

0: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
1: Itt a nyári szabadságok ideje, amikor turisták ezrei indulnak idén is a horvát tengerpartra. De vigyázat! Van egy szokás, amiért komoly büntetés járhat. Sok strandon elterjedt gyakorlat, hogy a turisták már korán reggel leviszik a törölközőiket a partra helyet foglalni, majd órákra visszamennek a szállodába. Ezt a helyi hatóságok egyre több üdülőhelyen, például Makarskán vagy Krk szigetén is szigorúan tiltják és büntetik. A statisztáknak használt törölközőket és gyékényeket a köztisztaságiak egyszerűen elkobozzák, és a kiváltásukért bírságot kell fizetni. Ráadásul a történelmi városközpontokban, például Dubrovnikban vagy Splitben, tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül sétálni. A sétáló utcákon ezért akár több száz eurós büntetést is kiszabhatnak. Tiszteljük a helyieket, a strandra pedig csak akkor vigyünk törölközőt, ha ott is maradunk. Ha betartjuk ezeket az alapvető szabályokat, elkerülhetjük a kellemetlen vitákat, és a horvátországi üdülés valóban a gondtalan pihenésről szólhat majd.

0: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a kormány. Juraj Blanár ismertette Szlovákia V4 elnökségének programját és prioritásait. A Tisza a biztos magyar párt választókörében 73%-os támogatottságot élvez. Lehűlés jön, éjszaka 21 és 16, holnap napközben 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Napzárta. Paszmár Líviával.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják 2026. július 1-én szerdán. Hallgassák meg híreinket. A kormány a nyári szünet előtti utolsó ülésén természetvédelmi, egészségügyi, biztonsági, választási és külpolitikai kérdésekben hozott átfogó döntéseket, miközben több stratégiai programot és jelentést is elfogadott, tudomásul vett. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A kormány utolsó nyári szünet előtti ülésén jóváhagyta a Tátrai Nemzeti Park, az Alacsony Tátrai Nemzeti Park, a Kisfátra és a Polonyini Nemzeti Park új területjövezeteit. A cél a természetvédelmi szabályok korszerűsítése, miközben a legszigorúbb védett területek aránya parkonként eltérő lesz. A kabinet közel 23,2 millió eurót különített el a 2026. októberében esedékes önkormányzati és megyei választások előkészítésére és lebonyolítására, valamint szeptember elejére országos katasztrófa védelmi gyakorlatot is elrendelt. A kormány elfogadta a Szlovákia 2026-2027-es visegrádi elnökségének programját is. Az egészségügyben döntés született a Pozsonyi Szent Mihály Egyetemi Kórház fejlesztéséről, a helyreállítási terv forrásaiból, valamint szigorították a munkahelyi ólom, azbeszt és dízocianát expozíció határértékeit az uniós előírásokhoz igazodva. A kabinet tudomásul vette azt is, hogy tavaly rekordmagas volt a szakorvosi beutalások száma, miközben a közegészség biztosítás bevételei is tovább emelkedtek. A kormány elfogadta a 2030-ig szóló menekültügyi és migrációs cselekvési tervet, valamint tudomásul vette a 2025-ös fejlesztési együttműködésről szóló jelentést, amely szerint Szlovákia a legnagyobb kétoldalú támogatásban továbbra is Ukrajnát részesítette. Emellett jóváhagyták a nyílt kormányzás 2026 és 2028 közötti akciótervét.
0: Az állam kötelezettséget vállal a kibocsátás kompenzációra, a nukleáris alapba befizetendő járulék csökkentésére és az elkövetkező 10 évre szóló villamos energiaellátásra, a termelés újraindításáért és a foglalkoztatás fenntartásáért a Garamszentkereszti Szlovalko alumínium gyárban. Ez derül ki abból a két szerződésből, amelyet ma hagyott jóvá a kormány. A kabinet ülése után az állam képviselői aláírják azokat az alumíniumgyárral, annak részvényeseivel és a vízépítő vállalattal. Az első dokumentum meghatározza a teljes üzemeltetés helyreállításának feltételeit, a második az alumíniumgyár egyik legfontosabb problémáját, azaz a magas energiaárakat oldja meg. Februárban a kormány és a Szlovalko együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja az alumíniumgyártás újraindításához szükséges feltételek megteremtése. Márciusban a vállalat képviselőivel folytatott találkozót követően a kormányhivatal közölte, hogy a cél a termelés részleges újraindítása még 2026-ban, míg a teljes körű termelés újraindítása 2027-ben kerül sor. A versenyképesség, az Európai Unió bővítése, az ágazati együttműködés és az aktív emberi kapcsolatok jelentik a Szlovákia által július 1-én átvett visegrádi elnökség 4 pillérét. A programot és a prioritásokat Juraj Blanár külügyminiszter ma ismertette a szlovák nagykövetek éves értekezletén a külügyminisztériumban. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiai már 7. alkalommal tölti be a V4 soros elnöki tisztségét, mégpedig egy olyan időszakban, amikor növekedik a bizonytalanság. A V4-en belüli együttműködés pragmatizmusra, közös érdekekre is arra épül, amit együtt tudunk elérni, jelentette ki Blanár. Elismerte, hogy a visegrádi országok nem minden kérdésben értenek egyet, ugyanakkor kölcsönösen tiszteletben tartják egymás álláspontját. A szlovák elnökség 2027. június 30-áig tart, mottója V4 egy erősebb Európáért. A második nyugdíjpillérből származó 60 millió euró összegű első beruházás új bérlakások építését fogja támogatni. Erről ma tájékoztatott Erik Tomás, munkaszociális és családügyi miniszter. Hozzátéve, hogy a második pillérből további mintegy 170 millió euró összegű beruházások készülnek. Tomás szerint ezt a minisztérium által kidolgozott az öregségi nyugdíj megtakarításról szóló törvénymódosítás tette lehetővé, amely még tavaly áprilisban lépett hatályba, és amelyet alkotmányos többséggel fogadott el a parlament. Tomás szerint így a második pillérből származó befektetések nem csak külföldre kerülnek, hanem Szlovákiában is maradhatnak, és segíthetik a szlovák gazdaságot és a polgárokat. A törvényben továbbra is meghagytuk a nyugdíjkezelő társaságok számára azt a lehetőséget, hogy szabadon döntsenek ezekről a befektetésekről, mondta Tomás. A Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynöksége, a NASZ arra figyelmezteti a lakosságot, hogy jelenleg olyan adathalász phishing kampány zajlik, amelynek során ismeretlen elkövetők a slovensko.sk központi közigazgatási portál, valamint a belügyminisztérium nevével és arculatával élnek vissza. Hamis weboldalak segítségével próbálják elnyerni az állampolgárok bizalmát, hogy pénzt vagy bizalmas személyes adatokat csaljanak ki tőlük, tájékoztatott a NASZ. Az ügynökség nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az állam valamennyi hivatalos elektronikus szolgáltatása kizárólag megbízható csatornákon keresztül érhető el. Ezért az állampolgároknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, milyen weboldalon járnak. Ukrajna másodszor is csapást mért egy olajfinomítóra az orosz Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól, jelentette be az X-en Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Ez csupán válasz mindenre, amit Oroszország ellenünk tesz. Békére van szükség, és pontosan ezt kell az orosz vezetésnek felismernie. Oroszországnak véget kell vetni ennek a háborúnak, jelentette ki, hozzátéve, hogy Moszkvának minden lehetősége megvan a háború befejezésére. Az elnök szerint Ukrajna Penzenszk régióban csapott le egy olyan katonai ipari komplexum stratégiai létesítményére, amely rakéták alkatrészeinek fejlesztésében és gyártásában vesz részt. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az ukrán egységek megsemmisítettek egy közúti hidat az ország délkeleti részén, amely az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck és Mariupol városokat kötötte össze. Az orosz kormány július 1-jei hatállyal ideiglenesen felfüggesztette a személyek, járművek, áruk és rakományok áthaladását a Finnországgal, Észtországgal és Lettországgal közös vasúti határátkelőkön. A lezárt ellenőrző pontok közül 5 a finn határon található, míg Észtországgal és Lettországgal egy-egy vasúti határátkelőt zártak le. A június 30-án elfogadott kormányhatározat nem indokolja lezárásokat, és azt sem közli, hogy a vasúti átkelőket mikor nyithatják meg újra. Észtország irányába továbbra is nyitva marad az Ivangorodi teher és személyforgalmi átkelő, Lettország felé pedig a Szepesi határátkelő. Finnország jelenleg nem rendelkezik olyan vasúti összeköttetéssel Oroszországgal, amelyen keresztül korábban ipari műtrágyát exportáltak. Tovább nőtt a különbség a magyar kormánypárt, a Tisza és az ellenzéki Fidesz-KDNP népszerűsége között. Ez derül ki a Medián közvéleménykutatóintézet júniusi felméréséből, amely a HVG megbízásából készült. A felmérés szerint a Tisza támogatottsága a biztos pártválasztók körében egy hónap alatt 70-73%-ra emelkedett, míg a Fidesz-KDNP támogatottsága a májusi felmérésben mért 23%-ról 21%-ra csökkent. Az összes választó körében a Tiszát a megkérdezettek 60%-a támogatja, míg a Fidesz-KDNP-t 18%. Egy hónap alatt a Tisza támogatottsága 1, a Fidesz-KDNP pedig 3%-ponttal csökkent. A válaszadók 67%-a úgy véli, hogy az ország jó irányba halad az áprilisi parlamenti választások óta. Legkevesebb 6 ember vesztette életét, többen pedig megsérültek egy antwerpeni lakóházban keletkezett tűzben, közölte a belga rendőrség. A tűz egy 10 méteres lakóépület 8. emeletén ütött ki a város Linkeurever nevű város részében. Az áldozatok pontos számát egyelőre nem közölték, mivel a kutatási és mentési munkálatok még délelőtt is tartottak. Az épületben több mint 200 ember él. A helyszínen több tűzoltóegység, rendőrök és egy speciális drón egység is dolgozott. Bart De Wever belga miniszterelnök, Antwerpen korábbi polgármestere az X-en közzétett bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A 20. játéknapon is 3-16-ot döntős meccset rendeztek a tengeren túli futball VB-n. Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot, és a mezőny első európai csapataként került a 16 közé. Az északiak vasárnap az 5-szörös VB győztes brazilokkal játszanak a 8-at döntőben. Franciaország könnyedén jutott tovább, látványos játékkal nyert 3-0-ra Svédország ellen. A duplázó Kylian Mbappé az idei torna góllövő listáján utolérte a szintén 6 gólos argentin Lionel Messit. A kétszeres világbajnok franciák szombaton a 8-at döntőben a paraguaiakkal találkoznak. A legutóbbi játéknap utolsó harmadik 16-ot döntős mérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ra verte Ecuadort, és az Anglia-Kongó párharc győztesével találkozik a hétfői 8-at döntőben. A közép-amerikai együttes 40 év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. Legalább 2 halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban a hazai futballválogatott VB 8-at döntőbe jutásának ünneplése. A 21. játéknapon pár perc múlva 18 órakor kezdődik az angol és a kongói válogatott 16-ot döntős párharca. 22 órától lesz a Belgium-Szenegál, hajnali 2-től pedig az Egyesült Államok-Bosznia meccs a 8-at döntőbe jutásért. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Fucsovics Márton 6-7-6-4-7-6-6-3 arányban legyőzte a 16-ként rangsorolt amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második felvonásában. Marozsán Fábián viszont 6-3-6-0-6-3-ra kikapott a 22. helyen kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinától. A sötétedés miatt tegnap félbeszakadt és ma befejezett első fordulós mérkőzésen Alex Molchan 6-4-3-6-7-5-6-2 arányban verte a német Daniel Altmaiert. 3 év után távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Ibrahim Sissé. A francia belső védő az 5. játékos, aki a nyáron elhagyta a 36-szoros bajnokot. Előkészületi labdarúgó mérkőzések MTK Vasas 3-1 és ZTE Ajka meglepetésre 2-3. Székesfehérvár önkormányzata a ma reggeli rendkívüli közgyűlésen határozott a Videoton labdarúgó csapatának értékesítéséről. Az új tulajdonosa az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a klubért. A pályázó szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával.
1: Időjárás.
0: A kora esti órákban továbbra is nagyon meleg, füllett idő várható. A gomoly felhők erőteljesen megnövekednek, és többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarokat erős széllökések, intenzív csapadék és jégeső is kísérheti. Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a hőmérséklet is mérséklődik. Az éjszaka folyamán 21 és 16 fok körüli minimumokra hűl le a levegő. Holnap napos és időnként felhős időszakok váltják egymást, csak elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok körül alakul, gyenge helyenként mérsékelt széllel. A Hidrometeorológiai Intézet másodfokú figyelmeztetést adott ki a rendkívüli hőség és a heves zivatarok veszélye miatt az ország jelentős részére. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Mezőszállási Márk és Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Paszmár Líviát hallották, viszont hallásra.
3: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Thank you.